0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

Még nem sok tapasztalat van erről, de már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak, folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb, de pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásnak. Meg a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta, hogy

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
0: Trend Night.
1: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night.
1: Vártam, reménytelenül vártam én te rá. Vártam, reménytelenül ezt az éjszakát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kis lemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk, a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a Twenties zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a buliaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Bené Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ágiban zenekar
1: Trend Night.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

Ciò che lei che va dopo non vede che ne voglio cosa. Ciò che dolo va non mi sgotte grei una tua voz. Io cova nennec, io cova nonnac, o cova nennec, o cova nonnac, o cova nennec, o cova nonnac, hogy a tua voz várom, gyere tua voz végre erre vár lehány legény a szerelemél. Ciò che legény va tapon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért.

0: Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár leány legény szerelemért. Egy, csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere tavasz, végre erre bár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a mező Túri Vanteden mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Zene.
1: Budapesti tagozattal bővül az ördöngös népzenetanoda. A foglalkozásoknak a Fonó Budai Zeneház ad majd otthont. A gyerekeket hétfőnként csoportos hangszeres foglalkozások várják, a képzésben pedig az ütőgardon, a cselló, majd később a kontra és a hegedű kap szerepet. Hétfőn esténként zenekari órákat tartanak azon felnőtteknek is, akik rendelkeznek hangszeres tudással, és szeretnék megtapasztalni a népzene közösségi zenekari működését. A műhely alapítója Horsa István népzenész 2010-ben Komáromban kezdte kialakítani azt a sajátos oktatási módszert, amely a hagyományos paraszti zenész tanulás folyamatát próbálja mai körülmények között rekonstruálni. A legkisebbek az első évben az ütőgardonnal ismerkednek meg, ezen keresztül találkoznak a ritmussal és a közös muzsikálás élményével. A következő lépcső a cselló, majd innen vezet tovább az út a hegedű vagy a kontra felé. A népzenetanoda olyan zenei tudást szeretne továbbadni, amellyel egykor a falusi zenészek rendelkeztek. Biztos ritmusérzéket, hallást, repertoárt, alkalmazkodó képességet, a zenekari szerepek ismeretét és a közös zenélés képességét.
0: Koncert.
1: Kósa György 7. szimfóniájának ősbemutatója, valamint Sugár Rezső és Bartók Béla egy-egy műve is megszólal, Kovács János vezényletével a Nemzeti Filharmonikusok évadnyitó hangversenyén szeptember 25-én a Műpában. A Mohácsi Vész 500. és az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezve olyan mű szólal meg, amely mindkét történelmi eseménnyel összefügg. Kósa György 1957-ben egy esztendővel az 56-os forradalom után komponálta Mohács alcímű 7. szimfóniáját, amikor a zeneszerző a több évszázaddal korábbi történelmi katasztrófát ábrázolta témáival, valójában 1956 vérbe folytott forradalmának traumáját dolgozta fel. A 7. szimfónia 69 évnyi késéssel hallható, egyszerre hajtva fejet 1526 és 1956 hősei előtt írják a közleményben. A 7. szimfónia a 2. évforduló alkalmából kerül a zenekar műsorára, mint Kósa Gábor elmondta, az archaizáló stílusban írt eredeti szöveget Keményfi Gábor író költötte át, hogy a mai ember számára is jól érthető legyen. A koncerten elhangzik Sugár Rezső Hunyadi Hősi Ének című oratóriuma is, amelyet 1951-ben a Nándorfehérvári Diadal tiszteletére komponált.
0: Koncert.
2: Egy különleges apa-fiú találkozásnak lehetnek tanúi a zene és a népművészet kedvelői szeptember 27-én a Budapest Music Centerben. Berec András, Kossuth díjas énekes, mesemondó és népmese gyűjtő, fiával Berec Mihály, junior

0: Kréma Díjas zongora művésszel lép színpadra a Budapesti Vonósok Alma és Fája koncert sorozatában. Az est különlegessége éppen abban rejlik, hogy két látszólag távoli művészi világ találkozik. Berecz András a magyar népi kultúra, a történetek és a népzene felől érkezik, fia pedig a klasszikus zene világának elismert előadója. A koncerten Mozart kis éji zenéje és Beres Sándor négy erdélyi tánca mellett Haydn két ritkában hallható zongora versenye is megszólal. Berecz Mihály ráadásul egyetlen este alatt mindkét Haydn zongora versenyt előadja, ami már önmagában is különleges vállalkozás. Az pedig, hogy zongorán vagy fortepianón szólalnak-e meg a művek, szintén a koncert egyik zenei meglepetése lehet. Az est így nem csak egy klasszikus zenei koncert, hanem két generáció és két művészeti világ találkozása is. A műsort Molnár Szabolcs zenetörténész vezeti, a Budapesti Vonósok koncertmestere Pilz János. Szeptember 27-én tehát az Alma is fája sorozatban valóban találkozik a gyökér és az ág, a népi hagyomány és a koncerttermi klasszikus zene.
1: Kiállítás.
0: A középkori Budapest elevenedik meg egy különleges kiállításon a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Az Eltűnt épületek hírmondói című időszaki tárlat olyan szakrális emlékeket mutat be, amelyek egykor templomokhoz, kolostorokhoz és a középkori város vallásos életéhez kapcsolódtak. A kiállítás érdekessége, hogy nem monumentális épületeket látunk, hiszen azok közül sok már régen eltűnt, hanem apróbb, mégis sokat mesélő tárgyakat, kőfaragványokat, díszítő elemeket, falképtöredékeket, kereszteket, kis agyagszobrokat és zarándok jelvényeket. Ezek a leletek egy-egy emberhez, sírhoz, vagy konkrét régészeti környezethez kapcsolódnak, így rajtuk keresztül nem csak az építészet, hanem a középkori emberek vallásossága is közelebb kerülhet hozzánk. A tárlat az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódik, és október 25-éig látogatható.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Békés Csaba felfedezőknek. Tudtad, hogy Békés Csabán is van egy Andrássy út? A vasútállomás és a főtér között futó sugárút, a megyeszékhely Pezsgő-Nyüzsgő kereskedelmi utcája, tele üzletekkel, kávézókkal. Jelentőségét mutatja, hogy elsőként kövezték le 1869-ben. A belvároshoz közelebbi szakasza Sétáló utca, melyet gyönyörű régi házak szegélyeznek, érdemes végig sétálni rajta, felemelt fejjel is. Békés Csabán éppen 100 éve várja a fürdőzni vágyókat az Árpád fürdő, mely jelenleg 10 medencés. Ebből 4 gyógyvizes, így akár nyáron, akár télen érdemes csobbanást tervezni, ha a városban járunk. Az egyik legkedvesebb múzeum a városban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzőiskola aulájában található. Szorgos gyűjtőmunkával jött létre az itt található parányi gyűjtemény, amelyben régi plakátok, reklámok, dobozok és különféle gépek között tehetünk időutazást egy 100 évvel ezelőtti szatócsboltba. Jelenleg a Munkácsi Múzeumban csodálható meg az a 200 éves festett céláda, amely egykor a Békés Csabai csizmadiáké volt. Az 1848-as 49-es szabadságharckor hazafias motivumokkal újra díszített ládában a városi csizmadiák legféltettebb kincseiket, a C szabályzatát, pecsétjét, pénzét őrizték egészen 1872-ig, amikor is az első ipartörvény nyomán országszerte felszámolták a céheket. Szőlő az Alföldön? Hát persze, a Csaba gyöngyét a 20. század elején Stark Adolf nemesítette. Ez a korán érő, mézédes csemegeszőlő azóta is az egyik legkedveltebb fajta, világszerte termesztik. A környéken bort és pálinkát is készítenek belőle, melyet akár haza is vihetünk.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedés biztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. szeptember 25-e van, péntek reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok a Trend FM-en. Német Lászlót hallják a legfrissebb hírekkel. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat, ezt a magyar államfő mondta New Yorkban a Nemzetközi Szervezet közgyűlésének csúcsszintű ülésszakán. Baka András hangsúlyozta, egyetlen állam sem lehet a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével a szövetségeseinket, mint a többi országot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek, szükségünk van rá, és arra is szükségünk van, hogy működjön, hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki azt is elmondta, hogy a nemzetközi szervezetnek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire nézve ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Irán megtámadása volt az egyik legkönnyebb döntés, amelyet valaha is meg kellett hoznom, ezt már Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök mondta ugyanott New Yorkban az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakának vitáján felszólalva. Netanyahu erkölcsi gyáváknak nevezte beszéde kezdetén az ENSZ közgyűlésből kivonuló több tucat delegátust, amikor az izraeli kormányfő a pódiumhoz lépett, üdvrivalgás és füttyök zaja keveredett, majd az NBC tudósítása szerint több száz küldött egyszerűen kivonult a teremből, és ezután a helyek többsége üresen maradt. A közgyűlés elnöke többször is rendre intette a küldötteket. Netanyahu elmondta, hogy ha vannak még olyanok, akik nem hagyták el a termet, azok kéri, hogy tegyék meg, illetve hangsúlyozta azt is, hogy önmagát védve Izrael számos országot is véd azok közül, amelyek küldöttei beszéde közben elhagyták az üléstermet. Azt is hangsúlyozta, hogy az iráni atomlétesítmények megsemmisítése nehéz feladat volt, de számára az egyik legkönnyebb döntés volt, amelyet miniszterelnökként meg kellett hoznia, hogy megtámadták a perzsa államot. Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Tanganyika tavon, és a balesetben legalább 40-en meghaltak. A helyi közlekedési miniszter közölte, hogy a hajó mintegy 100 utast, illetve rakományt szállított, az utasok felét nagyjából sikerült kimenteni. Egyébként az időjárás egyáltalán nem adott okot a történtekre, mert hogy a helyi beszámolók szerint nem fújt a szél, szemtanúk egyszer csak azt látták, hogy a hajó az egyik oldalára dől. 88 éves korában elhalálozott Marina Vladi francia színésznő, író és énekesnő, otthonában hunyt el szerettei és házi kedvencei körében. 1963-ban a Cannes-i filmfesztiválon elnyerte a legjobb női alakításért járó díjat a Mély királyné című francia-olasz filmvégjátékban játszott szerepével. Egyébként több házassága is volt, de a legismertebb a Vladimir Vysockijjal folytatott kapcsolata, az orosz énekes költő, akinek a kedvéért Moszkvába költözött, és ahol férje 1980-ban bekövetkezett haláláig élt.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt. 1%-kal erősödött a MOL 5.250 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 45.300 forintig. A Telekom 1%-kal nőtt 2.544 forintra, a Richter pedig 1%-kal esett 12.650 forintig. Rossz volt a hangulat Európában, a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 6%-kal gyengült, Párizsban a CAC 40 0,5%-os mínuszban zárt. Milánó 8,1, Madrid 3,1%-kal gyengült a nap végére. New York is vegyesen zárt, a Dow Jones 3,1%-kal csökkent, az S&P 500-as 1,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite mindössze 0,1%-kal nőtt. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 366 forintba és 2 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 321 forintot és 92 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 27 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősen felhős ég mellett általában több órás napsütés valószínű, csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. That's right.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, szeptember 25-én pénteken, reggel 6:30 a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Szia Laci, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Csípős a ideg, de ezt már megszokhattuk.
3: Nagyon vártuk.
2: Milyen hétvégére számítunk időjárásilag?
3: Eltűnnek a szúnyogok, úgyhogy ez egy jó nagyon hír. Jó hír, meg a madarak is kevesebbet csinálnak az ember autójára. Ehhez képest egyébként egy picit állítólag majd melegszik a hőmérséklet már a mostanihoz képest, úgyhogy ilyen 20 fok felett leszünk hétvégén, és egész kellemes lesz.
2: Jó, csapadékra kell leszámítani?
3: Nem kell.
2: Hát az viszont
3: köszönjük. Hát majd jön az is.
2: Majd egyszer csak. Na jó, mi viszont jövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tárgyalnak a hormuzi szoros megnyitásáról az Egyesült Államok és Irán képviselői New Yorkban az ENSZ közgyűlésével párhuzamosan.
3: A Reuters értesülései szerint a felek egy fokozatos megállapodás lehetőségét vizsgálják, Teherán megnyitná az átjárót, Washington feloldaná az Irán ellen érvényben lévő gazdasági blokkádot. A tárgyalások eredményességének az a legnagyobb akadálya, hogy egyik fél sem akarja megtenni az első lépést. Diplomaták szerint a legvalószínűbb megoldás egy lépcsőzetes megállapodás lehet. Első lépésként a blokkád feloldása és a szoros megnyitása, később pedig az iráni befagyasztott eszközök felszabadítása jöhet.
2: Az ENSZ bizalmi válságban is túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat.
3: Ezt a magyar köztársasági elnök mondta New Yorkban. Balka András szerint egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi államot. Azonban ez nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Magyarországról szólva Balka András hangsúlyozta, nem szabad megengedni, hogy egy új politikai többség az állam új tulajdonosává váljon. Az emberek azt akarják, hogy legyen jogállamiság, az állam szolgáljon, ne pedig ellenőrzés alatt tartson mindent. A bíróságok nyomásgyakorlástól mentesen hozzanak döntéseket, a sajtó pedig kérje számon a hatalmat.
2: Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Tanganyika tavon. A balesetben legalább 40-en meghaltak.
3: A hajó mintegy 100 utast és rakományt szállított. Az utasok felét sikerült kimenteni, az eltűntek után továbbra is kutatnak. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet. Az ENSZ kongói békefenntartó missziójának támogatásával működő Radio Okapi helyi forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a hajó túlterhelt volt. A Tanganyika tó a világ egyik legnagyobb édesvízű tava, és a Bajkál-tó után a második legmélyebb. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az elmúlt években több százan haltak meg hajóbalesetekben. A hajók gyakran túlterheltek, és sokszor nincs elegendő mentőmellény az utasoknak.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 0,3%-os mínuszban 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen mozogtak.
3: A MOL 1%-kal 5250 forintra erősödött, az OTP 1,1%-kal 45300 forintig csökkent, a Telekom 1%-kal nőtt 2544 forintra, a Richter 1%-kal esett 12650 forintig.
2: Európában rossz volt a hangulat, gyengültek a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 0,5%-os, Milánó 0,8%-os mínuszban zárt, a spanyol börze 0,3%-ot gyengült.
2: Vegyesen zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,3%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,4%-kal került lejjebb, a Nasdaq kompozit pedig mindössze 0,1%-kal tudott emelkedni.
2: Az Ázsiában a japán tőzsde az 1,1%-os pluszban, Hongkong 1,7%-os mínuszban, Shanghai ma zárva, az

0: Indiai tőzsde nyitás után nem sokkal, éppen hogy pár pontos pluszban, Dél-Korea ugyancsak zárva van, és Szingapur 1%-os pluszban tartózkodik. A forint erősödéssel kezdett leginkább az euróval és a svájci frankkal szemben, picit gyengültünk a dollár ellenében. Egy euróért 365 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 321 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT 1,6%-kal jött lejjebb, 93 dollár 10 centen a jegyzésre, a Brent 9%-os mínuszban 105 dollár 70 centen. Az arany árfolyama nagyon picit erősödött, egy unciáért 4304 dollárt kérnek. A többi fém közül a pallárium az, ami 1,7%-os mínuszban, a platina párcentes mínuszban, az ezüst párcentes pluszban, a rész 7%-kal olcsóbb lett. A mezőgazdasági termelőjárak is mínuszban, a búza például 2,1%-kal lett olcsóbb, a kukorica 1,4-del, a gyapot és a szója is 9%-os mínuszban tartózkodik. A korábban veszélybe került 100 ösztöndíjas gyermek támogatását végül sikerült megmenteni, sőt, mi több, a korábban elindított program a vártnál is nagyobbra bővült.
1: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke szerint magánszemélyek és vállalatok segítségével nem csak a 100 korábbi hely maradt meg, hanem további 69-et is meg tudtak hirdetni. Több vállalat csatlakozott a programhoz, ennek eredményeként az idei tanévben összesen 229 gyermek részesülhet ösztöndíjban, ami rekord a program történetében. Edvi Pétert hallják.
2: Segítséget kértünk az országtól, és teljesen egyértelműen kaptunk is, és meghatóan kaptunk, tehát nagyon sok privát személy, nagyon sok cég mellénk állt, és sikerült így 169 ösztöndíjat összegyűjtenünk, ami még több is, mint amire számítottunk, tehát hogy nem csak a 100 gyerek visszakerült az utcáról az ösztöndíjprogramba, hanem még plusz 69 helyet meg is tudunk hirdetni, ami hát egy nagy öröm.
3: Időjárás jelentés.
1: 1926-ban ezen a napon Henry Ford, Isten áldja a nevét, bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. Azért ez egy nagyon nagy találmány, valljuk be, mert hogy a mai napig is ugye ezen szabályok szerint már mint a munkavállalók élik életüket, legalábbis papíron, de hát azért a gyakorlat az általában erre felé mutat. Szóval Henry Ford, aki a gépkocsikat gyártó cégnek az alapítója, és a mai napig is ez a cég viseli a nevét. Egy nagyon nagy tettet hajtott végre 100 évvel ezelőtt. Az időjárás az kevésbé lesz emlékezetes, mint mondjuk ez a nap. Ezzel együtt nagyon kellemes őszi időnk lesz, erősen felhős ég mellett több órás napsütés valószínű. Kicsit megerősödik majd a szél, csapadék nem várható, 17 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: 6 óra 37 perckor egy kis zene, utána részletezzük, hogy hogyan sikerült megoldani a gyermekmentőknél azt a problémát, ami azzal keletkezett, hogy az egyik bank kiszállt a finanszírozásból.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc, a korábban beszébe került 100 ösztöndíjas gyermek támogatását sikerült megmenteni, sőt a program a Mátnán is nagyobbra bővült. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke szerint magánszemélyek és vállalatok segítségével összesen 169 új ösztöndíjra gyűlt össze pénz. Így nem csak a 100 korábbi hely maradt meg, hanem többet tudnak meghirdetni. Több vállalat is csatlakozott a programhoz, ennek eredményeként az idei tanévben összesen 229 gyermek részesülhet ösztöndíjban, ami rekord a program történetében. Az új pályázati lehetőség már elérhető, elsősorban olyan nehéz anyagi helyzetben élő családok jelentkezését várják, ahol a gyermek kiemelkedően tanul. A program célja, hogy a szegénység ne akadályozza meg a tehetséges fiatalokat a középiskolai és később akár az egyetemi továbbtanulásban. Edvi Péterrel Kecsőrihárd beszélt.
2: Még augusztus közepén arról beszélgettünk, hogy 100 nehéz anyagi helyzetben élő, jól tanuló gyermek elveszítheti az ösztöndíját, most pedig örömhírekről számolhatunk be?
3: Így van, mert segítséget kértünk az országtól, és teljesen egyértelműen kaptunk is, és meghatóan kaptunk, tehát nagyon sok privát személy, nagyon sok cég mellénk állt, és sikerült így 169 ösztöndíjat összegyűjtenünk, ami még több is, mint amire számítottunk, tehát hogy nem csak a 100 gyerek visszakerült az utcáról az ösztöndíjprogramba, hanem még plusz 69 helyet meg is tudunk hirdetni, ami hát egy nagy öröm. És hát vannak benne teljesen megható történetek is, amit hát amikor a nagy baj volt, akkor nem is gondoltunk volna. Például jelentkezett nálunk egy nyugdíjas bácsi, aki azt mondta, hogy hát nézzék, én már elmondtam, 80 éves, nem tudom, hogy meddig fogok még élni. Tegyék meg nekem azt a szívességet, hogyha van véletlen egyetemista, akkor inkább egyetemistát szeretnék támogatni, mert a csuda tudja, hogy meddig élek még, így aztán szeretném azt is látni, hogy a gyerek végez és befejezte az ösztöndíjat, mert az nem valószínű, hogyha egy második, harmadikossal kezdek, hogy akkor még élni fogok 100 éves korig vagy a fölött.
2: Számítottak ekkora társadalmi reakcióra?
3: Az az igazság, hogy nem. Tehát gyakran előfordult már velünk, hogy a társadalomtól kértünk támogatást, és most is pont ugyanezt tettük, mert azt gondoltuk, hogy ez a legegyszerűbb, hogy a társadalomtól kérünk támogatást, de a reakció sokkal nagyobb volt, sokkal erősebb volt. Az az igazság, hogy azon is meglepődtünk, hogy a miniszterelnök is mellénk állt, úgyhogy nagyon-nagyon sokan jelentkeztek. Volt, akik csak a felháborodásukat fejezték ki, de nagyon sokan effektív segíteni akartak, és azt mondták, hogy én tudok vállalni egy gyereket. Van például egy olyan fiatal hölgy, aki például azt mondta, hogy hát sajnos nagyon szomorú a helyzet, nem olyan régen halt meg az apukám, de azt gondoltam, hogy az apukámról szeretném elnevezni ezt az egy ösztöndíjat, amit én fedezni tudok. Megteszik azt, hogy azt az egy ösztöndíjat az apukámról nevezik el? Na, azt mondtuk, hogy igen, természetesen. És ebben ő hosszú évekre emléket kíván állítani az apukájának. Az a gyerek meg nyilván boldog, aki megkapja azt az ösztöndíjat. Tehát, hogy nagyon sokféle reakciót láttunk, hallottunk, de a reakcióknak a, hát mondjuk azt, hogy a 99% az volt, hogy hát hogy lehet azt megtenni egy gyerekkel, hogy nem elég, hogy nagyon szegény, nem elég, hogy rossz körülmények között él, még kitűnő tanuló is kell, hogy legyen, és akkor kirakják az utcára. Hát mondtuk, hogy ezt mi se értjük, de hát a bank így döntött, nekünk meg, akik mondjuk úgy, hogy adományt kapunk, ebben az esetben nem is mi kapjuk, hanem a gyerekek, csak rajtunk keresztül fut az adomány, tudomásul kell vennünk, hogyha valaki úgy dönt, hogy hát eddig csinálta, most már nem. Az az igazság, hogy a banknak teljesen egyértelműen köszönjük, hogy 32 éven keresztül mellettünk állt. Az azért mondjuk úgy, hogy feltűnő, hogy ameddig a bankot úgy hívták, hogy MKB bank, akkor láttuk, érzékeltük, hogy sokkal szívesebben teszi, pedig ugyanazok a dolgozók voltak akkor is, és mindenki nagyon büszke volt ezekre az ösztöndíjasokra. Aztán, amikor az MKB bank beolvadt az MBH-ba, ami 3 évvel ezelőtt volt, akkor 2 év után rögtön jelezték, hogy hát ők, nekik más a üzletpolitikájuk, más támogatást szeretnének csinálni, másképpen máshogy. Hát mondtuk, hogy nagyon sajnáljuk, megpróbáltuk őket lebeszélni erről a váltásról, sajnos nem tudtuk, és hát aztán megérkezett a elbocsájtó levél. Hát az ő lelkük szárad rajta, nem a miénk. Mi minden esetre 32 évet nagyon köszönjük a banknak, hogy a gyerekeket támogatta. Így az a korszak véget ért, vitathatóan az MKB bank is megszűnt, az MBH bank meg úgy dönt, ahogy akar, nekik van sok pénzük, ha másra akarják szánni, másra akarják szánni.
2: Ugye itt több vállalat is bekapcsolódott ebbe a programba, és volt egy, amely az eddigi minden addig támogatás nélkül maradt gyermeknek az ösztöndíját vállalta. Így összességében már 229 gyermek részesült az idei tanévben ösztöndíjban. Ez azt jelenti, hogy ebből az egész krízis helyzetből voltak éppen egy nagyobb program született, egy annál is nagyobb program született, mint amilyen volt korábban?
3: Először is igen, tehát sose volt 229 ösztöndíjasunk. Az az igazság, hogy 210 már volt, mert még Járai Zsigmond idejében a Nemzeti Bank is vállalt ösztöndíjakat, aztán az utána következő elnök is vállalt ösztöndíjakat, aztán Matolcsy György is, de Matolcsy György, érdekes, a 2023 úgy tűnik, hogy ez egy rossz év, akkor megszüntette az ösztöndíjakat, és kirakott 50 ösztöndíjast a utcára, hiába próbáltuk Matolcsy Györgyöt is, mondjuk úgy, hogy meggyőzni, hogy ezt ne tegye, ennek ellenére megszüntette, és hát nem tudom, most ugyan hallom, hogy az MBH bankba is megint tulajdon szereznek, de hát ennek ellenére kirakták, és most viszont a Nemzeti Bank visszatért, úgyhogy a korábban Matolcsy György által kirakott gyerekek helyére a Nemzeti Bank, mondván, hogy volt ez a tradíció, ami közel 20 éven keresztül volt Járai Simor úr, és végül Matolcsy úr tevékenysége alatt, bár mondom, Matolcsy úr elég dicstelen vége volt, úgyhogy ezért aztán most a 210-ből 229 lett, ami azt jelenti, hogy 19-el több ösztöndíjasunk van, mint ami valaha is volt. És ennek természetesen nagyon-nagyon örülünk. Nem beszél arról, hogyha hallanák azokat az öröm kurjongatásokat, hiszen augusztusban értesítettük a gyerekeket, hogy hát sajnos nem kapnak több ösztöndíjat, és ugyanazt is mondtuk, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy valahogy máshonnan kerítsünk nekik ösztöndíjakat, de hát nagy szomorúság volt, és most, amikor szeptember közepén jelentkezünk, és azt mondjuk nekik, hogy mégis van ösztöndi, akkor nagy-nagy boldogság van szerte az országba. Ezek a gyerekek az osztrák határtól a román határig élnek mindenhol. Egész fantasztikus, hogy egyáltalán ilyen teljesítményre képesek olyan rossz körülmények között. És egyúttal hagy használjam ki a rádiónak, a sajtónak a hatalmát, és jelezze, hogy a honlapunkon már fent van az új pályázati lehetőség, hiszen ha 23-hoz viszonyítjuk, illetve 24-hez, akkor nem csak 19-el, hanem 69-el van több ösztöndi lehetőségünk, mint ami eddig volt, és kérem azokat a családokat, akiknek van ilyen csodálatosan tanuló gyereke, viszont a család nagyon-nagyon szegény, azok jelentkezzenek, mert az ösztöndi pályázat indul, és nagyon büszkék leszünk rá, amikor várhatóan október végére 229 gyerekünk lesz, és akik csodálatosan tanulnak, és az a lényeg ennek az ösztöndíjnak, hogy egy sanszot adunk ezeknek a gyerekeknek. Ugyanis, ha nem kapják az ösztöndíjat, avval az a baj, hogy a legtöbb család annyira szegény, hogy hiába tanul jól a gyerek, legtöbbször nem mindenki, de a legtöbb család azt mondja, hogy hát, fiacskám, most már elmúltál 14 éves, tanulj mondjuk villanyszerelőnek, asztalosnak, ami úgy szintén nagyon fontos, mert nincs arra pénzük, hogy gimnáziumba, később egyetemre járjon a gyerek, és egy igazán komoly, jó szakember legyen belőle. És hogy micsoda különbség, de azért ez az ösztöndíjprogram egy nagyon régi program, úgyhogy most már több tucat gyerekünk van, aki már elvégezte az egyetemet is, és van közöttük pilóta, van közöttük fizikus, matematikus, autómérnök, orvos, van közöttük atomfizikus is, tehát hogy ezek a gyerekek nagyon komoly szakemberek lesznek, akik utána megállják az életben a helyüket, és nem fogják esetleg mély szegénységben tölteni az életüket, hanem ez egy kitörési pont, ami nagyon jó a családoknak, és nagyon jó végeredményben az országnak is, hiszen az ország megkap sok száz szakembert, aki meg mondjuk azt, hogy atomfizikus, de az az igazság, hogy van közöttük balett szórótáncos is, aki az egyik balettáncosunk például a koppenhágai balettban, királyi balettban szórótáncos, tehát hogy mindenféle szakmát a gusztusok szerint elvégezhetnek, mi ebbe abszolút nem befolyásoljuk őket, hanem csak azt mondjuk, hogy legalább jeles kell legyen a bizonyítványuk az ösztöndíj végig, és az az igazság, hogy én egy viszonylag jól tanuló gyerek voltam, de hogy az egyetemen végig legalább jeles, hát az elképzelhetetlen lett volna. Nem csak az én életemben, hanem azt gondolom, hogy a legtöbb egyetemista életében ott azért nagyon nehezen osztogatják az ötösöket, és ezek a gyerekek nyilván be is vallják általában, hogy azért hagyja őket az ösztöndíjnek a esetleges elvesztése, de kiválóan tanulnak végig, és aki megszokja azt, hogy egész életében nagyon szorgalmas kell, hogy legyen, azok az esetek 99%-ában nagyon szorgalmas szakemberek is lesznek. Látjuk, hogy ezek a gyerekek, akik most már 5-10 éve vannak kint a piacon, szinte mindegyik karriert csinál. Ez a kedvenc történetem, hogy amikor hát ezelőtt talán 15 évvel az első ösztöndíjasunk végzett, akkor eddig az volt a rendszer, hogy minden gyerek, aki végez, az kap egy kis oklevelet, plusz egy szép tollat, és elbocsátjuk. És rögtön az elsőnél elbocsájtottuk, és nagyon büszkék voltunk rá, de másnap találkoztam Erdei Tamással, és beszélgettünk, hogy milyen jó, hogy az első gyerek végzett, aztán hiten egymásra néztünk, és mondtuk, hogy Jézus Mária, szegény gyerek kikerült a piacra, és mi nem is segítünk neki. Így aztán gyorsan felhívtam a gyereket, és mondtam neki, hogy jaj, hát az a probléma, hogy nem gondoltunk rá, hogy neked el is kell helyezkedni, és milyen buták voltunk, de hát most felajánljuk, hogy segítünk neked. Mire a gyerek belenevetett a telefonba, és mondta, hogy Péter bácsi, nem kell miattam izgulni, nekem már volt egy fél éve egy állásajánlatom, nem csak egy, hanem több is. Abból az egyiket én tegnap elfogadtam, és most már egy jó állásom van, és utána hallottuk, hogy a Waberesnél dolgozott, egyre magasabb pozícióba, először csak adminisztrátor volt, aztán osztályvezető, aztán főosztályvezető, tehát hogy nagyon szép karriert futott be, most elment már onnan, és egy másik cégnél van ilyen igazgató helyettesi pozícióba. Úgyhogy, és akárkit követünk, mindegyik szép karriert fut be. Jaj, de jó nekik, az országnak, mi meg büszkék vagyunk rájuk.
1: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét, Edvi Pétert hallották. Zenélünk, közlekedünk, hétkor friss hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
2: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál. Mától megváltozik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni, ez a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jelentős torlódást okozhat. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. A 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este a Puskás arénában, ezért várhatóan délután 6 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, továbbá az Ifjúság útját, az István-mezei utat és a Verseny utcát is. A mérkőzést megelőzően is azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Az ENSZ bizalmi válságban ma is túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat.
9: Ezt a magyar köztársasági elnök mondta New Yorkban. Baka András szerint egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi államot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Magyarországról szólva Baka András hangsúlyozta, nem szabad megengedni, hogy egy új politikai többség az állam új tulajdonosává váljon. Az emberek azt akarják, hogy legyen jogállamiság, az állam szolgáljon, ne pedig ellenőrzés alatt tartson mindent. A bíróságok nyomásgyakorlástól mentesen hozzák meg döntéseiket, a sajtó pedig kérje számon a hatalmat.
8: Irán megtámadása volt az egyik legkönnyebb döntés, amelyet vala is meg kellett hoznom miniszterelnökként, így fogalmazott Benjamin Netanyahu New Yorkban az ENSZ közgyűlésen.
9: Az izraeli kormány főbeszédének kezdetén több száz küldött kivonult a teremből, és ezután a helyek többsége üresen maradt. A politikus hangsúlyozta, hogy önmagát védve Izrael számos országot is véd, azok közül, amelyek küldöttei elhagyták az üléstermet. Közölte azt is, hogy a jelenlegi iráni vezetés bukására számít.
8: Ismét szaudarábiai célpontokat támadtak a jemeni húszi lázadók.
9: A szaudi polgári védelem korábban potenciális veszélyre figyelmeztető riasztásokat adott ki a királyság több régiójában, többek között Mekkában, az iszlám legszentebb városában is. Az Irán által támogatott fegyveres csoport bejelentette, hogy támadásokat hajtottak végre az Aramco olajipari cég létesítményei ellen, illetve a szaudi fővárost, Riadot is bombázták.
8: Szeptemberben egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúraindexe.
9: Az iparban 3 pontos javulást mértek, bár az építőipar 3. hónapja gyengül, amit az ágazat bizonytalan megrendeléseivel magyaráznak. A szervezet vezető kutatója szerint ez az adat inkább korrekció, semmit fordulat. Petsz Rajmundot hallják.
10: Ja, a GKI konjunktúraindex már most egy jó fél éve emelkedett. Augusztusban mértünk egy kis visszaesést, és most szeptemberben egy pozitív korrekció történt. Egyelőre úgy értékelhető ez a fejlemény, hogy egy magasabb szintre került az index, a korábbiaknál lényegesen magasabb szintre. Azt meglátjuk, hogy lehet-e innen további pozitív elmozdulás, stagnálás, vagy esetleg csökkenés a következő hónapokban. Én inkább azt mondanám, hogy az üzleti szféra és a lakosság is egyfajta kivárás állapotában van.
0: Tőzsde hírek.
8: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 3%-os mínuszban 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
9: A MOL 1%-kal 5.250 forintig erősödött, az OTP 1.1%-kal csökkent 45.300 forintig, a Telekom 1%-kal nőtt 2.544 forintra, a Richter 1%-kal esett 12.650 forintig.
8: Európában rossz volt a hangulat, gyengültek a főbb indexek.
9: A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal gyengült, Párizs 0,5%-os, a milánói mutató 0,8%-os mínuszban zárt, a spanyol börze 0,3%-kal került lejjebb.
8: Vegyesen zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
9: A 30 vezetői parvállalat Dow Jones indexe 0,3%-kal csökkent, az S&P 500-os 0,4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,1%-kal nőtt.
8: Ázsiában a japán tőzsde 1,3%-os emelkedésben, Hongkong 1,7%-os mínuszban, Shanghai ma zárva volt, az indiai tőzsde 2%-os pluszban nem sokkal nyitás után, a dél-koreai mutató ugyancsak nem mozog, mert hogy ők is zárva, Szingapúr pedig 1%-os pluszban áll. A forint erősödéssel kezdte a napot, egy euróért 365 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 321 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 387 forint 60 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban, 1,5%-kal jött lejjebb az észak-amerikai könnyűolaja VTI jegyzésára, 93 dollár 10 centhez közelít, a Brent 0,8%-kal olcsóbb 105 dollár 80 cent alatt. Az arany árfolyama nagyon enyhe pluszban, 4302 dollárt ér egy unci arany. A palládium 1,6%-kal olcsóbb, a rész 6%-kal, a platina egy pár centtel kerül kevesebbe, az ezüst pedig pár centtel többe. A mezőgazdasági termelőjárak többsége is mínuszban, a búza például 2,3, a kukorica 1,6%-kal olcsóbb a világpiacon, de a gyapot és a szója is majd 1%-os mínuszban. Van értelme és megvalósítható a kata adózási forma újraélesztése, mondta a Monitor délután című műsorunkban a Minősített Könyvelők Egyesületének szakmai alelnöke.
9: Böröckiné Verebélyi Zsuzsanna felhívta a figyelmet arra, hogy korábbi formájában, vagyis a havi 50.000 forintos mérték megtartásával lehetetlen küldetést vállalna a pénzügyi önkormányzat. Az esetleges visszaélések elkerülésére is vannak szakmai javaslatok. A Böröckiné Verebélyi Zsuzsannát hallják.
11: Mi azt gondoljuk, hogy a vállalkozóknak igazából segítség az az, hogyha ezt a fajta adóbevételt, ami az állami, ezt elfogadjuk, ezt tényleg olyan módon fizetik meg, hogy az nekik egy egyszerűbb, átláthatóbb, és tényleg a vállalkozásukra tudnak koncentrálni, miközben kiszűrjük a kényszer, vagyis ezeket a munkaviszonyból való átminősítéseket, megpróbáljuk megoldani a nyugdíjas évekre való, tehát hogy ezekre vannak javaslatok.
8: Közösen szerezné meg a Banco BPM-et, a francia Crédit Agricole és az olasz Unicredit.
9: A két pénzügyi szolgáltató csoport feldarabolná az olasz bankot, közben a háttérben több párhuzamos felvásárlási kísérlet is zajlik. A Banco BPM-re a világ legrégebbi, ma is működő bankja, az 1472-ben alapított Monte dei Paschi di Siena is ajánlatot tett, miközben ezt a bankot a CIP tulajdonosa, az Intesa São Paulo is próbálja bekebelezni.
8: Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Tanganyika tavon. A balesetben legalább 40-en vesztették életüket.
9: A hajó mintegy 100 utast, illetve rakományt szállított. Az utasok felét kimentették, az eltűntek után továbbra is kutatnak. Nem tudni, hogy mi okozta a balesetet. Az ENSZ kongói békefenntartó missziójának támogatásával működő Radio Okapi helyi források alapján azt írta, hogy a hajó túlterhelt volt. A Tanganyika tó a világ egyik legnagyobb édesvízű tava, és a Bajkál-tó után a második legmélyebb. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az elmúlt években több százan haltak meg hajóbalesetekben. A hajók gyakran túlterheltek, és sokszor nincs elegendő mentőmellény az utasoknak.
8: A japán főváros közelében ma is több mint 10 000 háztartás maradt állam nélkül, miután a Jujuan tájfú rekordmennyiségű csapadékot vitt Japán keleti részére.
9: Az áramkimaradások hosszabb ideig is fennmaradhatnak, mert a földcsuszamlások és a kidőlt fák sok helyen elzárták az utakat, ami akadályozza a helyreállítást. Több ezer háztartásban elakadt a vízszolgáltatás, a tájfun eddig 11 ember életét követelte.
8: 88 éves korában elhunyt Marina Vladi francia színésznő, író és énekesnő.
9: Marina Vladi pályafutása során a korszak legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt. 1990-ben lett a felesége Vladimir Viszocki, orosz énekes költőnek, akinek a kedvéért Moszkvába költözött, és ahol férje 1980-ban bekövetkezett haláláig élt. Házasságának történetét Szerelmem Viszocki című könyvében mesélte el, amely 1987-ben jelent meg. Később színdarab is készült ebből. Tucatnyi könyvet jelent meg, köztük 2005-ben az emlékiratait.
8: Lopják a kavicsot és feljelentik a pihenő munkásokat Szombathelyen.
9: Nemény András helyi polgármester arról beszélt, hogy az azbesztel szennyezett réteg elzárását célzó munkálatokat a lakosság egy része kifejezetten hátráltatja. A kivitelezés minden esetre a tervek szerint halad, és a jövő héten már az aszfaltozási munkálatok következnek. Ugyanakkor egyes lakosok egyszerűen elhordják a lezáráshoz odaszállított kavicsot, hogy ezt a saját ingatlanukon használják fel. Nem egyszer, a már az útra leterített réteget bontják meg, közvetlenül akadályozva ezzel a veszélyes anyag biztonságos elzárását.
0: Időjárás jelentés.
9: 1992-ben ezen a napon szeptember 24-én adták át a Majna-Duna csatornát, ami kevésbé helyesen Rajna-Majna-Duna csatornaként él a köztudatban. Ez egy 171 km hosszú mesterséges vízi út németországi Bajorország tartományában. De nem ez az érdekes, hanem hogy ennek révén vált teljesen elérhetővé, illetve működőképessé a Rotterdam, illetve a Fekete-tengeri Konstanca között húzódó transzeurópai vízi folyosó, aminek a hossza 3483 km, és ha van víz a Dunában, illetve a kapcsolódó folyókban, akkor akár nagyobb hajókkal is lehet itt hajózni, illetve haladni. Hát ez mindenképpen nagy dolog. A mai időjárás hajózásra is alkalmas lesz, hogyha valakinek éppen ilyenhez van kedve, vagy van rá lehetősége. A kicsit erősen felhős ég mellett általában több órás napsütésre számíthatunk, megerősödő szélre, 17 és 21 fok közötti csúcsokra.
0: Sporthírek a 94.2.
8: Megkezdődött a Nemzetek Ligája 2026-25-es idényének első fordulója. A tegnapi mérkőzéseken a következő eredmények születtek. Hollandia-Németország 1-1, Szerbia-Görögország 1-2. Portugália-Wales 1-0, Norvégia-Dánia 3-2, Ausztria-Izrael 3-1, Koszovó-Írország 1-0, illetve Liechtenstein-Litvánia 0-2 és Andorra-Málta 1-2, ugye a miénk majd ma este lépnek pályára. A Korona Brassó 3-1-re nyert a Budapesti Jégkorong Akadémia vendégeként az Erste Liga alapszakaszának tegnapi játéknapján, és a magyar férfi és női csapat is Csehországgal mérkőzött és egyaránt döntetlenül végzett a sakkolimpia 8. tegnapi fordulójában.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
8: 7 óra 11 perckor zenével megyünk tovább, a zene után pedig a GKI konjunktúraindexet elemezzük.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc. Szeptemberben egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúra indexe, ami a szervezet vezető kutatója szerint ez inkább még csak korrekció sem, mint fordulat. Az iparban 3 pontos javulás mértek, bár az építőipar már 3. hónapja gyengül, amit az ágazat bizonytalan megrendelési kilátásaival magyaráznak. A cégek egyébként továbbra is óvatosak, 7%-uk tervez bővítést a létszámban, 12%-uk viszont inkább elbocsátásban gondolkodik. A lakossági bizalom stagnált, és a háztartások kevésbé hajlandók nagyértékű tartós fogyasztási cikkeket venni, így a tartós konjunkturális javuláshoz a gazdaságpolitikai irányok kiszámíthatóbbá válásra is fontos lenne. A témáról Petsz Rajmunddal Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Szeptemberben egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúra indexe. Ez már egy javulásnak a kezdete, vagy még csak egy korrekció?
3: Ja, a GKI konjunktúra index már most egy jó fél éve emelkedett. Augusztusban mértünk egy kis visszaesést, és most szeptemberben egy pozitív korrekció történt. Egyelőre úgy értékelhető ez a fejlemény, hogy egy magasabb szintre került az index, a korábbiaknál lényegesen magasabb szintre. Azt meglátjuk, hogy lehet-e innen további pozitív elmozdulás, stagnálás, vagy esetleg csökkenés a következő hónapokban. Én inkább azt mondanám, hogy az üzleti szfér és a lakosság is egyfajta kivárás állapotában van.
2: Mi változott itt szeptemberre, hogy a 4,5 éves csúcsra jutott most az index? Mondta te is, hogy az augusztusban volt egy picike kis visszaesés. Ehhez képest szeptemberre itt mi hajtotta itt a javulást?
3: Ez a javulás igazából technikai, tehát ugye az ilyen fajta havi felméréseknél megszokott, hogy egy jobb hónap után egy rosszabb következik. Azért mondtam az előbb, hogy egy kicsit, ha hosszabb távon helyezzük be az indexet a képbe, akkor az látszik, hogy ez egy alapvetően pozitív folyamat. Szeptemberben konkrétan az ipar volt az, ahol a legnagyobb növekedést tapasztaltunk 3 pontot, tehát ők lettek a leginkább derülátó ágazat.
2: Ezzel szemben például a kereskedelem és a szolgáltatásban romlott. Itt mi a helyzet?
3: Kereskedelemben és a szolgáltatásban is romlott 2-3 pontot az index, de a kereskedelem egy komoly növekedési szakaszon van túl, tehát 2025 közepétől, ugye hát lesz létre a forgalmi adatok is alátámasztják, egy jelentős bizalomnövekedés következett be. A szolgáltatás pedig kicsit hullámzik, de alapvetően eddig mindig ők voltak a leginkább pozitív derülátók, most az ipar átvette tőlük ezt a szerepet.
2: Mi a helyzet az építőiparra, mert ott is egyfajta gyengülés látszik?
3: Hát az építőiparban sajnos hosszabb ideje gyengül az index, és már ez a 3. egymást követő hónap volt szeptember, amikor csökkenést mértünk. Ja, az építőipar egy átmeneti évben van, az előző kormányzati periódus kifutott, és az, hogy milyen megrendelésekkel dolgozhat tovább ez az ágazat, az meg egyelőre nem világos. Tehát ez azt hiszem indokolja azt, hogy az építőipar a leginkább pesszimista.
2: Cégek terén mi a helyzet, különösen itt a létszám bővítéssel, illetve a létszám csökkentési trendekkel, hogy látjátok most?
3: Hát a létszám vállalkozások eléggé hullámzóak, most éppen a vállalatoknak egy kicsivel nagyobb aránya tervez elbocsátásokat, mint felvételt, konkrétan ez a cégek 7%-a szeretne bővíteni és 12% csökkenteni. Ez körülbelül megfelel annak, amit az index egészében tapasztaltunk, tehát egyfajta óvatosság, egyfajta kivárás ez a cégek részéről.
2: És ez mennyire mutat figyelmeztető jelet, hogy itt most lehet a munkaerőpiacon valami fajta akár gond, akár valami fajta változás?
3: Én azt gondolom, hogy ebből önmagában nem lehet komoly következtetést levonni a munkaerőpiaci trendekre. Ez inkább egy jelzés arra, hogy hát az üzleti szférában nagyon magas szintű az óvatosság. Nagyon kevesen készülnek a létszámnak a bővülésének, és hát ugye a gazdasági növekedéshez az kéne, hogy a cégek növekedjenek, a foglalkoztatást is növeljék. Ennek most kevés jele látszik a felmérési adatokból.
2: Mi a helyzet az árképzési várakozásokkal, amelyek valamelyest erősödtek? Ez az inflációs nyomást hogyan befolyásolhatja így az év hátralévő részére?
3: Ugye itt is azt lehet látni, hogy lényegében az év egészében augusztusig folyamatosan csökkentek az árvárakozások. Most is csak egy nagyon árnyalatnyi pozitív elmozdulás történt, tehát egy picivel vannak csak többen, akik áremelésre törnek. Én azt gondolom, hogy ez egy alacsony árnyomást jelez a gazdaságban, az icipici növekedés ellenére, a korábbiakhoz összevetve egy kisebb inflációs nyomás érezhető a termelési, illetve a szolgáltatási oldalról.
2: A lakossági bizalmi index az itt stagnált, ugye itt most elég vegyes képet láttunk a szolgáltatások terén, de a lakosság a stagnált. Itt mi a helyzet a háztartások terén, mit lehet látni most?
3: Itt lényegében az ország egészére vonatkozó várakozás az alig változott. Ami nőtt, az elmúlt év pénzügyi folyamatainak az értékelése, és viszont csökkent a tartós fogyasztási cikkeknek, a nagyértékű cikkeknek a vásárlására való hajlandóság. Ugye ez lényegében azt mondhatja, hogy itt is egyfajta óvatosságot érezhető, hiszen a tartós fogyasztási cikk vásárlás az minden háztartás életében egy komolyabb döntés. Tehát úgy néz ki, hogy szeptemberben a háztartások kicsit kevésbé voltak magabiztosak a terveikben, mint augusztusban.
2: Mi kellene itt ahhoz, hogy a mostani bizonytalan, akár stagnálás közeli hangulatból egy tartósabb konjunkturális javulás induljon el? Mire kell itt figyelni, mire kellene itt felkészülni, számítani?
3: A gazdasági növekedés, mint mindennek az alapja, az első fél évben megindult, tehát egy 1,7%-os növekedés következett be. Az, hogy az ütem fennmaradhat, vagy növekedhet, ez így a felmérési adatok alapján nem egyértelmű. Tehát sem a lakosság, sem a cégek nem érzik azt, hogy bizonyosan jobb lesz a következő fél év, egy év, mint amilyen volt az előző, de ugye azért ez az éveleje óta tartó pozitív trend, azért ez mégiscsak egy javuló várakozásra utalt. Én azt gondolom, hogy ha a cégek megtapasztalhatják, hogy az új gazdaságpolitika valójában milyen lesz, mire helyezi a kormányzat a prioritásokat, az nagyon nagy segítség lesz a várakozásaiknak, illetve a kilátásaiknak az alakításában.
1: A GKI vezető kutatóját Petsz Rajmundot hallották. Zene, kis érdekesség, majd közlekedünk, 7:30-kor jövünk, majd rövid hírek.

0: Reggeli Monitor.
1: Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film, a jubileum alkalmából pedig október 2-án országszerte több helyszínen is levetítik a magyar rajzfilmet. A bemutató évfordulóján este 7 órától online is elérhető lesz az alkotás, a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján ingyenesen lehet majd megnézni a filmet. Emellett számos moziban és vetítési helyszínen is várják a nézőket. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol a Macskafogó mellett több más kultikus magyar animációs film is készült. Itt az esti vetítés előtt közönségtalálkozót is tartanak az alkotókkal, valamint koncerttel is készülnek. A Pannónia stúdió programja díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A jubileumi vetítés sorozat célja, hogy a Macskafogó újra közösségi filmélménnyé váljon, azok számára is, akik gyerekkorukból ismerik, és azoknak is, akik most találkoznak vele először.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos.

0: hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
1: Nekem 10.
0: Mennyi?
2: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Erősödik a forgalom a 10-es főút fővárosi bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Hadrianus utcától a Pünköstfürdő utcáig, továbbá a Budaörsi úton is, a Sasadi úttól befelé. A Hűvösvölgyi úton szakaszonként szintén lassulást tapasztalhatnak, ahogyan a budai alsó rakparton is a Petőfi hídnál észak felé. Telített az M3-as bevezető szakasza a városhatártól a Szerencs utcáig. Erős a forgalom az Üllői úton befelé, az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Kerepesi úton befelé, a Pongrácz út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében mindkét irányban. Nem működnek a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban várhatóan ma délelőtt 10 órától délig karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél a Soroksári úti lehajtónál. Mától változik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kihajtani. Varga Etele, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perccel múlt 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Tárgyalnak a hormuzi szoros megnyitásáról az Egyesült Államok és Irán képviselői New Yorkban az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan.
6: A Reuters értesülései szerint a felek egy fokozatos megállapodást lehetőségét vizsgálják. Teherán megnyitná az átjárót, Washington feloldaná az Irán ellen érvényben lévő gazdasági blokkádot. A tárgyalások eredményességének a legnagyobb akadálya, hogy egyik fél sem akarja megtenni az első lépést. Diplomaták szerint a legvalószínűbb megoldás egy lépcsőzetes megállapodás lehet. Első lépésként a blokkád feloldása, a szoros megnyitása történhetne meg, amelyet később az iráni befagyasztott eszközök felszabadítása követne.
5: Ismét szaúd-arábiai célpontokat támadtak a jemeni húszi lázadók.
6: A szaúdi polgári védelem korábban potenciális veszélyre figyelmeztető riasztásokat adott ki a királyság több régiójában, többek között Mekkában, az iszlám legszentebb városában is. Az Irán által támogatott huszik közben bejelentették, hogy támadásokat hajtottak végre az Aramco olajipari cég létesítményei ellen, illetve a szaúdi fővárost, Riadot is bombázták.
5: A technológiai fejlődés és az életmódbeli változások együtt növelhetik érdemben az egészségben eltöltött évek számát a következő évtizedben.
6: A Richter Gedeon NRT farmakológiai és gyógyszerbiztonsági kutatási főosztályának vezetője szerint a gyógyszerkutatás mellett az autóipari és technológiai fejlesztéseknek is fontos szerepük lehet, például az okosórák és más szenzorok révén, amelyek segíthetnek a betegségek korai felismerésében és az életmód tudatosabb alakításában. Dr. Lendvai Balást hallják.
7: A gyógyszeriparnak a szerepét azt talán nem is kell nagyon magyarázni, hiszen a hosszú és egészséges élet az a betegségek túlélésének a záloga, vagy amiatt tud ez megvalósulni, tehát elsősorban túl kell élni az életet, és ehhez nagyon fontos, hogy a gyógyszeripar új és olyan gyógyszereket találjon, amelyek nem csak az eddigi betegségeket, vagy az eddigi már kezelt tüneteket gyógyítják, hanem azon túl azt is, ami most még nem megoldott. És ez azért nagyon fontos, mert ezer oka van annak, hogy valaki el tudja érni hosszú életet, a hosszú élet titka. Tehát próbálkoznak azzal, hogy nem tudom, vannak olyan emberek, akik a megszállottjai ennek a longevity-nek, és különleges vitaminterápiák, és nem tudom, vérátömlesztése, és mindenhogy próbálnak. Ez csak kiderül, hogy egy cukorbetegséget kaptak. Tehát nyilvánvaló, hogy a betegségeknek a megoldása az egyik alapköve a hosszú élet titkának.
3: Tőzsde hírek.
5: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 3%-os mínuszban 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
6: A MOL 1%-kal erősödött 5.250 forintig, az OTP

0: 1,1%-kal csökkent 45.300 forintra. A Magyar Telekom 1,1%-kal nőtt 2544 forintra, a Richter pedig 1,1%-kal esett 12.650 forintig.
1: Európában rossz volt a hangulat, gyengültek a főbb indexek.
0: A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal gyengült, Párizsban a CAC 0,5%-os, a milánói mutató 0,8%-os mínuszban zárt. A spanyol börze 0,3%-ot gyengült.
1: Vegyesen zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
0: A Dow Jones 0,3%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,1%-kal nőtt.
1: Ázsiában a japán tőzsde 1,2%-os pluszban, Hongkong 1,6%-os mínuszban, Shanghai ma zárva. Az indiai tőzsde tegnapi záróértéke fölött 1-2 ponttal, dél-koreai mutató ugyancsak nem mozgott ma, hiszen zárva volt az index, Szingapur pedig 0,3%-os pluszban áll. A forint erősödéssel kezdte a napot, 1 euróért 365 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 321 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 387 forint 50 fillért kérnek. Az olajárak azok mínuszban, 1,7%-kal lejjebb jött az észak-amerikai könnyűolaj a véti jegyzésára, így már 93 dollár alatt jegyzik. A Brent 1%-os mínuszban 105 dollár 60 centen. Az aranyárfolyama enyhe 1-2 dolláros mínuszban, 4295 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára is mínuszban, leginkább a palládium esett 1,7%-kal, illetve a rész 0,6%-os mínuszban. Áresés vannak mezőgazdasági termelői áraknál is, a búza 2,3, a kukorica 1,6, a szója pedig 1%-os mínuszban. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán.
0: Augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le a térségben. Ivica Dačić, Szerbia ügyvezető belügyminisztere hangsúlyozta, a közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtűzében senki sem vesztette életét, egyetlen épület sem égett le. A tűzoltóknak a hivatásos és önkéntes egységek, valamint a hazai és külföldi segítő csapatok összehangolt munkájával sikerült teljesen felszámolniuk a tüzet.
2: Időjárás jelentés.
0: 2008-ban ezen a napon szeptember 25-én nyílt meg a Gustav Flaubert híd, amely Európa leghosszabb és legmagasabb mozgó hídja és az északnyugat franciaországi Rouen városában található. Egyébként azért kapta a Flaubert nevét, mert hogy ő itt született, és hát a neves művészt mindenképpen meg akarták örökíteni valamilyen közterületi létesítményen a város lakói, így a népszavazáson ők döntöttek így. Amikor felnyitják a hidat, ez nyilván akkor van, amikor valamilyen nagyobb hajó érkezik a kikötőbe, vagy távozik onnan, akkor nagyjából másfél órára szokott megszűnni rajta a forgalom, egyébként pedig hát nagyon szeretik a rueniek, mert egészen megkönnyíti a közlekedést a belvárosban. Egyébként ebben a városban most 28 fokig emelkedik majd a hőmérséklet napközben, és verőfényes napsütés lesz. Nálunk lesznek felhők is az égen, megélénkül a szél, 17 és 21 fok közötti hőmérsékleti csúcsok várhatók.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 7 óra 38 perckor zenével megyünk tovább, majd utána egy érdekes beszélgetés, hogyan össze az autóipar és az egészségügy, kiderül.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: A technológiai fejlődés és az életmódbeli változások együtt növelhetik érdemben az egészségben eltöltött évek számát a következő évtizedben. A Richter Gedeon NRT farmakológiai és gyógyszerbiztonsági kutatási főosztálynak vezetője szerint a kutatás mellett az autóipar és a technológiai fejlesztéseknek is fontos szerepük lehet. Például az okosórák vagy más szenzorok révén, amelyek segíthetnek a betegségek korai felismerésében és az életmód tudatosabb alakításában. A mesterséges intelligencia fiatal innovátorok munkájában már alapvető eszköznek számít, szinte minden pályázatban megjelenik valamilyen formában. Lendvai Balázs szerint a mesterséges intelligencia elsősorban az egészségügyi adatok értelmezésében, a személyre szabott támogatásban és a digitális egészségügyi eszközök hatékonyságának javításában hozhat előrelépést. A jövő egyik fontos iránya az lehet, hogy a különböző egészségügyi alkalmazásokat és adatforrásokat egységesebb rendszerbe kapcsolják össze. Kecső Rihád interjúja.
2: A legtöbbet a K plusz F-re, vagyis a kutatásra és a fejlesztésre fordító vállalatok között kiemelkedő szerepe van az autóiparnak, a gyógyszeriparnak, illetőleg a technológiai cégeknek is. Ez a három terület hogyan találkozik a hosszú és az egészségesebb élet elérésében?
3: Hát a gyógyszeriparnak a szerepét azt talán nem is kell nagyon magyarázni, hiszen a hosszú és egészséges élet az a betegségek túlélésének a záloga, vagy amiatt tud ez megvalósulni, tehát elsősorban túl kell élni az életet, és ehhez nagyon fontos, hogy a gyógyszeripar új és olyan gyógyszereket találjon, amelyek nem csak az eddigi betegségeket, vagy az eddigi már kezelt tüneteket gyógyítják, hanem azon túl azt is, ami most még nem megoldott. És ez azért nagyon fontos, mert a nagyon ezer oka van annak, hogy valaki el tudja érni a hosszú életet, a hosszú élet titka. Tehát próbálkoznak azzal, hogy nem tudom, vannak olyan emberek, akik a megszállottjai ennek a longevity-nek, és különleges vitaminterápiák, és nem tudom, vérátömlesztése, és mindenhogy próbálnak. Ez csak kiderül, hogy egy cukorbetegséget kaptak. Tehát nyilvánvaló, hogy a betegségeknek a megoldása az egyik alapköve a hosszú élet titkának. Ezen túlmenően a gyógyszeripar, vagy hát nem is egy ipar, de a gyógyszer kutatásnak az egyik feladata az, hogy azt is megtalálja, hogy milyen módon tud az emberi élet hosszabb lenni. Csak egy nagyon egyszerű példával élve, a giliszták azok egészen rövid életet élnek, most nem tudom pontosan hány hetet, de nem sokat, és az ezzel szemben az ember az ugye képes 80-100, de most arra reménykedünk a 120 évben, ugye ez volt a Bosch Richter innovátorok napján az egyik megállapítás, hogy ez is akár elérhető, és tényleg jó lenne, de hogy ez hogyan lehetséges? Tehát nyilván van valami fajta biológiai találmány, amit az evolúció feltalált, és lehetővé tette az, hogy tovább éljünk, mint az egyszerűbb élőlények. És a jó hír pedig az, hogy vannak olyan állatok is, akik még a teknősök, vagy bizonyos teknősök, amelyek az embernél is jóval tovább tudnak élni. Tehát vannak arra ilyen biológiai mechanizmusok, amelyek az életet meghosszabbítják. Ezeknek a kutatása is, a gyógyszerkutatásnak is a feladata, tehát hogyha itt találunk valamit, az nyilván segíteni fog ebben a dologban. Vannak a konferenciák, ahol kimondottan ezzel foglalkozni, tehát van ezzel foglalkozó, van ezzel munka bőven, és én nem tartom kizártnak, hogy itt eredmények lesznek. De hogy jön ide az autóipar? Ugye az autóipar, nagyon egyszerű példák, ez elhangzott a innovátorok napján is, hogy például az, hogy valóban az életet túl kell élni, és ehhez olyan eszközök kellenek, amelyek elkerülik azt, hogy balesetet szenvedjünk. Vagy például ez nem kimondottan autóipar, de például a Bosch, aki egy autóipari szereplő, nem csak autóalkatrészeket, vagy autóhoz tartozó dolgokat gyárt, hanem például szenzorokat is. Ezek a szenzorok bekerülnek a mobiltelefonokba. A mobiltelefonokban, illetve az okosórákban levő szenzorok pedig azt teszik lehetővé, hogy az ember sokkal tudatosabban figyelje a saját életét, és még azelőtt orvoshoz forduljon, amíg mielőtt a betegsége kialakult volna, vagy pedig a betegségnek egy egészen korai szakaszában, amikor még gyógyítható. Mondok nagyon egyszerű példát, ezeknek az okos óráknak a viselésével látja azt az ember, hogy stresszben van, ez így nincs rendben, akkor vagy változtat az életmódján, vagy elmegy orvoshoz, hogy annak valamilyen szervi oka van, és ugyanez vonatkozik az alvás időre is, hogyha az nincs meg, akkor mentális betegségektől kezdve számos más kóros állapot is ki tud alakulni, és ezeknek a időben való felismerése az kritikus abban, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, és tovább tudjunk élni. Tehát én két dolgot mondanék, egyik az, hogy az élet maga hosszabb lehet a tudomány által, és az okos eszközök és a betegségek gyógyítása révén pedig a meglévő élettartamunk hasznosabban és jobban eltölthető. Tehát tulajdonképpen az aktív, jó éveknek a számának a fokozása az is egy ide tartozó eredmény lenne.
2: Az innováció mellett az egyéni és társadalmi szokások is meghatározzák az egészségünket. Így ön szerint a következő 10-15 évben mondjuk inkább a technológiai fejlődés, vagy éppen az életmódbeli változások növelhetik érdemben az egészségben eltöltött éveket?
3: Hát korábban azt mondtam volna, hogy hát egyértelműen az életmódbeli változásokra kell tenni a hangsúlyt, tehát hogy egészséges életmód, mozgás, stb. Stressz elkerülése. Azonban az utóbbi időknek a fejlesztései, technológiai fejlesztései azt mondatják velem, hogy nem, a technológiai fejlődése is valószínűleg nagyon sokat fog ebben segíteni. A Bosch Richter-es pályázatokban is azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van még olyan alkalmazásoknak a fejlesztésére, amelyek elősegítik azt, hogy vegyünk észre dolgokat, jobban monitorozzuk a saját testünknek a jelzéseit, hogy minden rendben van-e. Tehát én azt gondolom, hogy itt a technológiai fejlődés még hozhat nekünk olyan eszközöket, amire ma nem is gondolunk, mint ahogy a mostaniakra sem gondoltunk 10 évvel ezelőtt, és ezek még tovább fognak minket segíteni abban, hogy az életmódváltozásunk az megtörténjen, mert ugye elhatározzuk, hogy le akarunk fogyni, vagy több mozgás, többször járunk el sportolni, azonban az élet az megakadályoz minket ebben, és számos akadályt tesz elénk, és ilyenkor az ember, hát hogy mondjam, opportunista módon azt mondja, hogy jó, hát akkor ezt meg kell csinálnom még, és akkor végül is elhalasztódik az a dolog. Ezzel szemben, hogyha van egy eszközöd, ami folyamatosan figyel, jelzéseket ad, az olyan, mint egy személyi edző, segít neked abban, hogy ne térülj el az eredeti céltól. Tehát én azt gondolom, hogy itt ebben a két dolog nagyon is, tehát a szemléletváltozás és a technológia kéz a kézben fog járni a következő évtizedben, és egyre hatékonyabban tudjuk kezelni ezt az életmódváltozásokat, hiszen végül is az fogja majd az egészségünket javítani.
2: Itt a Bosch és a Richter közös innovátorok napján átadták a Bosch Richter ipari innovációs díjat is. Mennyire látható itt az ilyen hatása a pályaműveken, és mennyire természetes eszköz ma már a fiatal kutatók számára?
3: Hát először is azt szeretném elmondani, hogy én a zsűri tagja vagyok ebből az ipari innovációs díj esetében, és számunkra egy fantasztikus élmény az, hogy látjuk ezeket a pályaműveket, amiből jó sok volt most idén, és látjuk a fiatal innovátorokat, a fiatalokat, akik érdekes dolgokat magas szakmai felkészültséggel tesznek le az asztalra. Sokszor olyat, amire az ember nem gondol, de amikor végigolvas, azt mondja, na ez igen, ez egy érdekes, ettől jobb lesz. Nem csak azok voltak itt, akik végül is elnyerték a díjat, nem csak azoknak a pályaműve volt érdekes, hanem volt még egy jó pár másik, és egy nagyon, nagyon jó mezőny volt. És ha a kérdés az AI-ra vonatkozik, akkor azt mondanám, hogy az AI ma az már nem egy fókusz a használatot, ez egy alap. Alapnak tekinthető az, hogy AI benne van. Mindenképpen, mindegyik pályázatban valamilyen szinten benne van. Van olyan pályázat, ami valóban nagyon teljesen az AI-ra van kihegyezve, de olyan pályázattal én nem is tudom, hogy találkoztam, ebben nem szerepelt volna. Tehát én szerintem a mai fiatalok számára ez az eszköz, ez olyan szám, mint amilyen a korábbi generációk számára volt, hogy telefont használ, vagy számítógépet. Tehát én azt gondolom, hogy ez a munkáiknak a legtermészetesebb része, akármilyen részfeladatról van szó, egy innovációs probléma megoldásában valahol belép az AI, akár a legegyszerűbb problémának a megfogalmazásában is. Úgyhogy én mondom, én azt láttam, hogy ennek a legtöbb pályaműben szerepet kapott, és teljes természetességgel használták, nem valamiféle ködöt építettek fölé, hanem azt nézték meg, hogy effektíve tényleg ez az eszköz, az AI mint eszköz, mire használható egy innovációs lépéskor.
2: Hogyha így egy kicsit előre tekintünk, akkor milyen új lehetőségeket lát az AI alkalmazásában, akár az egészség megőrzés, vagy éppen a betegségek megelőzése szempontjából? Közele vihet minket mondjuk a hosszabb élethez, vagy inkább a minőség javításában lesz kulcs szerepe?
3: Igen, ez egy nehéz kérdés, az AI, ugye, mert egyébként minden, ami közelebb vissza a hosszabb élethez, az egy nagyon jó dolog. Az AI-jal óvatosan kell bánnunk. Éppen az elmúlt időknek az eseményei mutatták meg azt, hogy az AI nem, tehát korlátozni kell azt, ami a kereteket, amik között működik ez az eszköz. Egy eszköznek kell tekinteni, sem mindenképpen, és nem szabad azt, hogy ez egy önálló tevékenységet folytató dolog legyen. Én azt látom, hogy a jövőben az AI használata egyre természetesebbé válik, a részproblémáknak a megoldás jobb minőségű megoldásokat kapunk, mint eddig, és főleg a nagy nyelvi modelleknek a használatával az, hogy kommunikálni lehet az eszközökkel. Én szerintem ez a legnagyobb lépés ma az AI használatában. Tehát amikor egy ilyen egészségprogramról beszélünk, akkor a tipikusan az embereknek emberi kérdéseik vannak azzal kapcsolatban, hogy most mit tegyenek konkrétan az egészségükkel, az az adat, amit kaptak, azt hogyan kell értelmezni, és ezeknek az értelmezésében fordul, vagy építődik be az AI tipikusan ezekbe a technológiai eszközökbe. Úgyhogy igen, igen, én azt gondolom, hogy az AI használata javítani fog, egyszerűen a hatékonyságát ezeknek az eszközöknek jelentősen megjavítja. Mondok egy nagyon jó példát, például volt egy korábbi díjasunk volt, aki egy olyan eszközt talált ki, hogy olyan emberekkel, idős emberekkel, akik demensek, és már nem nagyon tudnak velük beszélni, mert nincs hozzá türelme se a családnak, se a személy, az ellátó személyzetnek, hogy végül is egy ilyen fajta társalkodója legyen, nem maradjon egyedül, hiszen akkor az ő állapota ezeknek az idős, tipikusan idős és szellemileg nem teljesen jól teljesítő betegeknek, hogy az állapotuk még rohamosabban romlani fog. Tehát egy ilyen helyzetben az AI ott a chat funkció, tehát hogy úgy tud vele beszélgetni, hogy az egy értelmes legyen, az valóban elérheti a kívánt célt. Tehát látok erre konkrét lehetőségeket, de az, hogy mi lesz majd a jövő, és hogy milyen eszközök fognak majd ilyen AI használatával extrákat hozni az életünkbe, vagy a szemléletmódunkba, azt nem tudom megmondani. Az eddigi éveknek a tapasztalatai azt húzták alá, hogy mindig meglepetés ér minket ezekben a lehetőségekben. Tehát egy dolog biztos, hogy lesz valami, de hogy mi, azt kevésbé megmondható jelen pillanatban.
2: Mi lehet itt az a kihívás, vagy éppen megoldandó probléma, amely ma leginkább arra ösztönözheti itt a fiatal innovátorokat, hogy a hosszú, illetőleg a minőségi élet témájában keressenek új megoldásokat?
3: Az a helyzet, hogy az ifjú innovátorok most is az egészséges életnek a megoldására, vagy az egészségesebb életfele tett lépésekben gondolkoznak. Tehát ezek a díjak is, amiket most kiosztottunk, legalábbis az egészségi kategóriában, az egyértelműen arra irányultak, tehát például egy bot a látássérült embereknek a számára, amely össze van kötve számítógépesen, az feltérképezi a környezetet, nyilvánvalóan az életminőségnek a javítását fogja elhozni. Vagy a várandós gondozásban elkészített applikáció, különösen, hogyha az EST-hez lehet ezt kapcsolni, akkor ez egy olyan minőségi lépés, például nem csak a várandós anyának, hanem a párnak, tehát meg voltam ebben a helyzetben, tehát hogy ilyenkor az embernek millió kérdése van, és ide-oda szolongál, és az ide-oda szaladgálással és keresgéléssel rengeteg idő elmegy, tehát hogyha van egy olyan applikáció, amely tényleg a célzottan a kérdéseidre adja meg a választ az egészségével kapcsolatban, akkor sokkal több ideje marad arra, hogy mozogjon, pihenjen, és kevésbé stresszes életet éljen. Úgyhogy az ifjú innovátorok rajta vannak teljes mértékben, nem tudom, hogy lehet még ennél is jobban rajta lenni. Egy dolgot még azért gondolnék, hogy valami olyasmi fejlesztésbe lehetne elmenni, olyan irányú fejlesztésbe lehetne elmenni, ami integrálja ezt a nagyon sokféle egészségügyi támogató applikációt, megközelítést. Egy ilyen dolog, ami hát valóban összekapcsolható lenne az egészségügyi rendszerrel, tehát az EST-vel. Én azt gondolom, hogy ez még az a helyzet, hogy ez egy nagyobb volumenű feladat, tehát az ifjú innovátorok azért, hogy mondjam, a racionalitás talaján maradva próbálnak olyan dolgokat csinálni, amit meg is lehet valósítani, tehát nem ilyen nagyívű fejlesztésekbe kezdenek, hanem egy kisebb fókuszterületre koncentrálnak, de nem tartom kizártnak, hogy a jövőben majd lesz olyan, aki nagyobbat gondol.
1: A Richter farmakológiai és gyógyszerbiztonsági kutatási főosztálynak vezetőjét, dr. Lendvai Balást hallották. Zene, egy kis közlekedés, 8-kor friss hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
5: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában.
6: A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
7: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál, ahol mától megváltozik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. Ez a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jelentős fennakadást okozhat. Nem működnek a jelzőlámpák a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban, várhatóan délelőtt 10 órától délig karbantartás miatt ebben az időszakban a forgalmat rendőrök irányítják. Telített az M3-as bevezető szakasza a városhatártól, az M5-ösön befelé a határúttól szintén erős a forgalom, ahogyan az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Kerepesi úton befelé a Pongrác út előtt. Akadozik a haladás a 11-es főút bevezető szakaszán és a Hadrianus utcától a Pünköstfürdő utcáig, a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, valamint a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
10: Egy perc elmúlt 8 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Elrendelte a Bayer Construct Zrt. Csődeljárását a fővárosi törvényszék.
11: A céget 6 hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére, ezzel a munkabérek kivételt képeznek. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelte ki, amely nyilvántartásba veszi a céggel szembeni követeléseket és figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét, illetve közreműködik a hitelezekkel történő egyesség előkészítésében.
10: Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat.
11: Ezt a magyar köztársasági elnök mondta New Yorkban. Baka András szerint egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi államot. Azonban ez nem azt jelenti, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Magyarországról szólva Baka András hangsúlyozta, nem szabad megengedni, hogy egy új politikai többség az állam új tulajdonosává váljon. Az emberek azt akarják, hogy legyen jogállamiság, az állam szolgáljon, ne pedig ellenőrzés alatt tartson mindent. A bíróságok nyomásgyakorlástól mentesen hozzák meg döntéseiket, a sajtó pedig kérje számon a hatalmat.
10: Leginkább Kelet és Dél-Kelet Magyarországon emelkedtek az ingatlanárak az elmúlt 12 hónapban. Ez derült ki a Dunahouse friss elemzéséből.
11: Ez azt jelenti, hogy például Nyíregyházán több mint 26% volt a növekedés mértéke. Ettől alig maradt el Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény, ismertette az adatokat a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Pétert hallják.
12: A legnagyobb drágulást itt Nyíregyházán és környékén mértük, ott 26% körül volt, Miskolc, Gyöngyös, Szolnok, Jászberény alkotott a térségben is egy 24-25%-os növekedést látunk, és ugye ebben a összevetésben érdekes Debrecen és Szeged, ahol Debrecenben ugye 10%-os volt már csak a növekedés, Szegeden pedig csak 4, ugye ez azt jelzi, hogy ott magas bázis van, sokkal kisebb tere volt már a drágulásnak, elérte azt a lélektani határt, meg egyáltalán a fizetőképesség határát, hogy a piac stabil maradhasson. Ezek viszont ugye eleve magasabb szintről indultak, ez volt a jellemző.
0: Tőzsde hírek.
10: A Budapest Értéktőzsdeindex a BUX 3,1%-os mínuszban 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
11: A MOL 1%-kal erősödött 5250 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 45.300 forintig, a Telekom 1%-kal nőtt 2544 forintra, a Richter 1%-kal esett 12650 forintig.
10: Európában nem volt jó hangulat, gyengültek a főbb indexek.
11: A londoni FTSE 2%, a frankfurti DAX 6%-kal gyengült, Párizsban a CAC 0,5%-os, a milánói mutató 8,1%-os mínuszban zárt, a spanyol börze 3,1%-kal került lejjebb.
10: Vegyesen zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
11: A Dow Jones indexe 3,1%-kal csökkent, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite stagnált a nap végén.
10: Ázsiában a japán tőzsde 1,3%-os pluszban pillanatokkal zárás előtt, Hongkong 1,4%-os mínuszban, Shanghai ma zárva volt, az indiai tőzsde 2,1%-os plusz mutat, a dél-koreai mutató ugyancsak zárva volt, mármint az index, a tőzsde zárva volt, tehát nem volt változás. Szingapur pedig 2,1%-kal van följebb. Nézzük, mi a helyzet a forinttal. Reggel erősödéssel kezdett, 365 forint 30 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 321 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 387 forint 50 fillért kérnek. Az olajárak azok lejjebb jöttek, az észak-amerikai könnyűolaj a VT 1,9%-kal 92,80 dollár süllyedt, a Brent 1% fölötti mínuszban 105,40 dollár. Az arany 1-2 dolláros emelkedésben 4303 dollár tér egy uncia arany, a többi fém közül a palládium 1,5%-os mínuszban, a platina pár centen lett olcsóbb, az ezüst egy kicsi drágult, a réz 0,5%-os mínuszban, és estek a mezőgazdasági termelőjárak is, a búza 2,4, a kukorica 1,7%-kal lett olcsóbb a világpiacon, a szója 9%-kal, a gyapot 8%-kal kerül kevesebben. Rekordnagyságú negyedéves árbevételt és nyereséget ért el az Oracle Japan Line vállalata.
11: A cég a felhőüzletág erőteljes növekedésének köszönhetően nyújt kivételes teljesítményt. A társaság részvényei több mint 7%-kal drágultak a tokiói tőzsdén. A júniustól augusztusig tartó első pénzügyi negyedévben az árbevétel 13%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a 472 millió amerikai dollárt. Az üzemi eredmény 22, az adózott eredmény 23%-kal emelkedett.
10: Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Tanganyika tavon, a balesetben legalább 40-en meghaltak.
11: A hajó mintegy 100 utast, illetve rakományt szállított, az utasok felét sikerült kimenteni, az eltűntek után továbbra is kutatnak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Az ENSZ kongói békefenntartó missziójának támogatásával működő Rádió Okapi helyi források alapján azt írta, hogy a hajó túlterhelt volt. A Tanganyika tó a világ egyik legnagyobb édesvízű tava, és a Bajkál-tó után a második legmélyebb. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az elmúlt években több százan haltak meg hajóbalesetekben. A hajók gyakran túlterheltek, és sokszor nincs elegendő mentő mellé az utasoknak.
10: A korábban veszélybe került 100 ösztöndíjas gyermek támogatását végül sikerült megmenteni, sőt, a program a vártnál nagyobbra bővült.
11: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke szerint magánszemélyek és vállalatok segítségével nem csak a 100 korábbi hely maradt meg, hanem további 69-et is meg tudnak hirdetni. Több vállalat csatlakozott a programhoz, ennek eredményeként az idei tanévben összesen 229 gyermek részesülhet ösztöndíjban, ami rekord a program történetében. Edvi Pétert hallják.
13: Segítséget kértünk az országtól, és teljesen egyértelműen kaptunk is, és meghatóan kaptunk, tehát nagyon sok privát személy, nagyon sok cég mellénk állt, és sikerült így 169 ösztöndíjat összegyűjtenünk, ami még több is, mint amire számítottunk, tehát hogy nem csak a 100 gyerek visszakerült az utcáról az ösztöndíj programba, hanem még plusz 69 helyet meg is tudunk hirdetni, ami hát egy nagy öröm.
10: Lopják a kavicsot és feljelentik a pihenő munkásokat Szombathelyen.
11: Nemény András helyi polgármester arról beszélt, hogy az aszbeszttel szennyezett réteg elzárását célzó munkálatokat a lakosság egy része kifejezetten hátráltatja. A kivitelezés minden esetre a tervek szerint halad, és a jövő héten már az aszfaltozás következik. Ugyanakkor egyes lakosok egyszerűen elhordják a lezáráshoz odaszállított kavicsot, hogy azt a saját ingatlanukon használják fel. Nem egyszer a már az útra leterített réteget bontják meg, közvetlenül akadályozva ezzel a veszélyes anyag biztonságos elzárását. Emellett folyamatosan fotózzák, videózzák és feljelentik a kormányhivatalnál a pihenő munkásokat.
14: Időjárás jelentés.
11: A mai napon, szeptember 25-én született, még a múlt században Heather Dean Locklear, Los Angeles szép ajándéka amerikai színésznő, aki hát Magyarországon a Melrose Place című sorozatból lehet ismert, illetve még korábban a magyar televízió kizárólagos sugárzási időszakából a T.G. Hooker című rendőr sorozatból, ahol, ha jól emlékszem, valamilyen őrmestert játszott, és valami egészen valószínűtlen volt a sötét kék egyenruhában, mellé pedig a popségérő ilyen hullámosra bodorított szőke hajával, de hát nyilván a szerepet azt nagyszerűen játszotta, tette, amit tennie kellett. Egyébként, ami még érdekesség, hogy a 90-es években készült Elvált nők klubja című filmben is szerepel, ott egy tőzsde cápának az új felesége. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Szülővárosában, az Angyalok városában ilyen 30 fok körüli csúcshőmérsékletre és napsütésre számíthatnak az ott élők, nálunk ennél szerényebbek lesznek a mutatók. 17 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, és sütni fog a nap.
14: Sporthírek a 94.2.
10: Megkezdődtek a küzdelmek az Nemzetek Ligája 2026-27-es idényében, az első forduló eredményei tegnapról: Hollandia-Németország 1-1, Szerbia-Görögország 1-2, Portugália-Wales 1-0, Norvégia-Dánia 3-2, Ausztria-Izrael 3-1, Koszovó-Írország 1-0, Liechtenstein, Litvánia 0-2 és Andorra, Málta 1-2. A mélyeink ma lépnek pályára este, Ukrajna lesz az ellenfél, és itt Budapesten lesz a mérkőzés. A Korona Brassó 3-1-re nyerte a Budapesti Jégkorong Akadémia Hockey Klub vendégeként az Erste Liga alapszakaszának tegnapi játéknapján. A magyar férfi és női csapat is Csehországgal mérkőzött és egyaránt döntetlenre végzett a sakkolimpia 8. tegnapi fordulójában.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
10: Zenélünk, utána János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig szokásos módon János Zsolt, független pénzpiaci szakértő, aki azonban ezúttal nem Bécsben kelt, hanem Ajkán. Jó reggelt, Zsolt! Mi a helyzet Ajkán, ott milyen az idő, ha már így összeakadtunk?
2: Nagyon szép, jó reggel. Hát mi Bécsbe keltem 4 órakor, de már most már Ajkán vagyok. Itt is hasonló, mint Bécsbe, jó az idő, körülbelül 11 fok körül van, és úgy tűnik, hogy a kellemes őszi hétvége lesz.
1: Nagyon jó. Az elmúlt hetemben sokat beszéltünk a kamatpolitikáról, nem véletlenül, hiszen jegybankok döntöttek, Fed, LKB, Japán, és hát mi már Magyarország is. Szóba kerültek ugye a vállalati kötvények is, a hozamok. Most más téma jön, ugyanis már miközben a világ azért figyeli a kamatszinteket, és persze az nem elhanyagolható. Van egy másik téma, ami ugyancsak nem, és mint hogyha az elmúlt egy-két hétben talán kevesebb szó esne róla, bár nyilván mindenki figyeli az energiaárak alakulását, de most ugye Donald Trumpnak van egy-két olyan ötlet, amivel néha a befektetők idegeivel játszik, hiszen hát azt fontolgatja a hírek szerint, hogy az amerikai gázolaj exportot egy 3 hónapra teljesen betiltaná. Ez, ennek mi a jelentősége? Ugye lehet azt mondani, hogy jó, nem adtok másnak, de ez mekkora gondot okozna a piacon?
2: Hát elég nagy gondot, és ugye egyre erősebben érezhető, hogy Donald Trump háttal a falnak áll, közelednek a választások, és azt tudjuk, hogy Amerikában a választást a benzinkútnál és az értékpapírszámlákon lehet megnyerni vagy elveszteni. Na most a benzinkútnál nem örvend sem Európában, sem Amerikában senki, főleg a gázolaj, ugye, ami lényeges nagyon a mezőgazdaságnak és az egész logisztikai szektornak, az nagyon-nagyon szenved. $6 fölött van az ár, ami historikusan nézve amerikaiaknak elképzelhetetlen. És ugye van Donald Trumpnak egy olyan logikája, amit hát már hallottunk Kanadával és Brazíliával szembe is, hogy amiből sok van Amerikának, és nem mondjuk át másnak, akkor az azt jelenti, hogy mi gazdagok vagyunk. Erre gondolt, hogy a pénzt nem akarja átutalni a Kanadába, mert akkor az a sok pénz marad Amerikába, és akkor gazdagok, hogy ellentétben ugye energiát vesznek, meg azt félreteszi. És most ugyanez van a benzinne, a gázolajjal. Amerika a globális piacnak a legnagyobb exportálója a gázolajnak. Oroszország ugye a piacból visszalépett a támadások után, Putin megtiltotta az exportot. India nagy exportáló, de az olajat Oroszországból veszi meg, és a legerősebb importálója, aki megveszi a gázolajat, az mi vagyunk, Európa. Tehát, hogyha ezt megtenné tényleg Donald Trump, és azt bejelenti, hogy akkor felfüggeszti az exportot, elméletileg rövid időre, akkor több energia maradna, több gázolaj maradna Amerikába, ezzel az árak rövid időre csökkennének Amerikába. A világpiacon pedig az árak persze, hogy nagyon erősen mennének felfele, és ez ennek rövid időre lenne ez a kihatása. Hosszú távra pedig Amerikába is szűkülne az ellátás, mert a nagy vállalatok, hogyha nem tudnak exportálni, és csak Amerikának termelnének, akkor nem akkorák a marzsok. Ezt visszaveszik, és ellátási problémák jelennének ott is meg, miközben a külvilág pedig tovább szenvedne, tehát ez a lépése szinte egy katasztrofálisabb lenne a globális gazdaságnak, mint a kamatok emelése vagy csökkentése.
1: Itt kiléphetne a helyére az Egyesült Államoknak, azért ilyenkor a piac igen gyorsan szokott reagálni.
2: Hát ez, ami biztos, hogy a piac reagál, és ebbe bízik mindenki, hogy a piacnak lehetne egy nagyon erős probléma megoldó képessége. Ugye a második helyen van India. Amíg Indiának megvan a lehetősége orosz olajat tovább feldolgozni, és azután exportálni, az nekik előnyös lehetne, de hát ugye a kapacitások messze nem azon a szinten vannak, mint az amerikai kapacitások. Azután jön Kína, De Kínának is ugye ahhoz, hogy gázolajat tudjon exportálni, kellenek az importok, ez is főleg az orosz. A pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a Golf régióban mégsem annyira katasztrofálisak. A rombolások a szaudi jelentések szerint tovább is nagyon gyorsan sikerül újra a vezetékeket úgy helyreállítani, hogy ki tudjanak szállítani. Tehát a világ ezt már figyeli, de első lépésben a sok hatása ennek az export megtiltásnak érinteni nagyon erősen Mexikót, érinteni nagyon erősen Európát, és hát ugye ez nekünk a lényeges, mert már most, ha megnézzük, akkor a benzinkúthoz menni az elég fájdalmas, és ezt még jobban éreznénk, ez nyomná az inflációt felfele, ami oda vezet, hogy a kamatok tovább bevelkednek felfele, és már megjelentek olyan hangok is, hogy az infláció tovább megy felfele, akkor decemberben a Fed nem csak egy lépéssel, hanem akár két lépéssel, tehát 0,5%-kal emelni a kamatot, amit a piac eddig még biztos, hogy nem árazott be.
1: Az elején említette Zsolt, hogy 6 dollár fölé emelkedett a gázolaj ára az Egyesült Államokban. Ugye ott azért tegyük hozzá, hogy ez nem liter per ár, hanem gallon per ár.
2: Pontosan.
1: Az pedig 3,8 liter, csak azért a pontosság kedvéért.
2: Persze. Tehát akkor is, hogyha a 6 dollárról beszélünk, az nekünk kedvező lenne Európában. Az amerikai energiaszint az mindig nagyon-nagyon alacsony volt, és hozzá kell mondani, hogy egészen mások a távolságok is. Az a tömegközlekedési hálózat, amit mi Európában ismerünk, az nagyságrendileg esetleg a városokban létezik, de azon kívül nem nagyon, tehát sokkal jobban rá vannak utalva, és ezért jobban is fáj nekik, hogyha rövid időn belül az energia ára duplájára, részben háromszorosára emelkedik.
1: Igen, mert ugye, ahogy említi, azért mégiscsak visszakanyarodunk a kamatokhoz valóban, hogy egy ilyen lépés, ha megtörténne, és egy kicsit elszabadulna a pokol. Miközben egyébként van biztató jel, mert ugye a hormuzi szorosról tárgyalnak most New Yorkban, az ENSZ közgyűlésével párhuzamosan az amerikaiak, illetve az iráni tárgyaló delegáció, de nagyon kellene, hogy feloldódjon ez, mert akkor egy kis nyugvás lenne a piacon, arra most szerintem mindenkire ráférne.
2: Hát ezt csak remélni tudjuk, hogy valójában tárgyalnak, mert az szerint megyünk, hogy Donald Trump, ha kilép a színpadra, akkor mit mond, és minden második a mondatát, irányt vált, egyszer nagy barátok, azután mindenkit visszabombáz a kőkorszakba, azután megint nyert, tehát csak tényleg remélni tudjuk, hogy nem is jön nyilvánosságra az a tárgyalás, ami a háttérben történik, mert mindenkinek érdeke lenne, ha a fellépések szövege szerint megyünk, akkor sajnos nem történik semmi.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották. Zenélünk, közlekedünk, 8:30-kor rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
2: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válasz ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
3: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
4: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakaszán a gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton ma is akadozik az előrejutás, ugyanígy a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főúton befelé a Hadrianus utcától, míg a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a közös csomóponthoz közeledve szintén torlódásra kell számítani. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, a budai alsórakparton a Petőfi hídnál, észak felé míg a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre a Lánchídig. A Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt szintén torlódásra kell számítani, az M3-as bevezető szakasza is telített a város határtól, a Szerencs utcáig, az M5-ös pedig a határúttól befelé. A Haraszti úton befelé a Péter Apostol utcánál jelentős torlódást tapasztalhatnak ma reggel is, mert ott csak a félútpálya járható közműjavítás miatt és a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A Soroksári úton befelé a Haller utca előtt készüljenek lassulásra, a Kerepesi úton befelé pedig a Pongrácz út előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Elrendelte a Bayer Construct ZRT csődeljárását a fővárosi törvényszék.
3: A céget 6 hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére, ez alól kivételt a munkabérek képeznek. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft-t rendelte ki, amely nyilvántartásba veszi a céggel szembeni követeléseket és figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét, illetve közreműködik a hitelezőkkel történő egyezség előkészítésében.
2: Irán a hormuzi szoros újranyitásáról szóló 7 napos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak.
3: Ezt az iráni külügyminiszter Abbas Araghchi jelentette be. A nyilatkozat szerint Teherán közvetítőkön keresztül tudott a Washingtonnal, hogy amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek, a 7. nap végén Irán újra nyitná a szorost és ismét tárgyalóasztalhoz ülne az amerikai féllel. A tárcavezető nem tért ki a feltételekre, de hangsúlyozta, hogy azok semmivel sem többek, mint amivel a két ország már júniusban megállapodott.
2: Van értelme és megvalósítható a kata adózási forma újraélesztésére. Ezt mondta a Monitor délután című műsorunkban a Minősített Könyvelők Egyesületének szakmai alelnöke.
3: Aki egyben felhívta a figyelmet arra is, hogy korábbi formájában, vagyis a havi 50 000 forintos mérték megtartásával lehetetlen küldetést vállalna a pénzügyi kormányzat, az esetleges visszaélések elkerülésére is vannak szakmai javaslatok. Böröckiné Verebélyi Zsuzsannát hallják.
4: Mi azt gondoljuk, hogy a vállalkozóknak igazából segítség az az, hogyha ezt a fajta adóbevételt, ami az állami, ezt elfogadjuk, ezt tényleg olyan módon fizetik meg, hogy az nekik egy egyszerűbb, átláthatóbb, és tényleg a vállalkozásukra tudnak koncentrálni, miközben kiszűrjük a kényszer, vagyis ezeket a munkaviszonyból való átminősítéseket, megpróbáljuk megoldani a nyugdíjas évekre való, tehát hogy ezekre vannak javaslatok.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 0,3%-os mínuszban 151.507 ponton zárt. A forgalom 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 1%-kal erősödött 5.250 forintra. Az OTP 1,1%-kal csökkent 45.300 forintig, a Telekom 1%-kal nőtt 2.544 forintra, a Richter pedig 1%-kal esett, és 12.650 forinton zárt.
2: Európában rossz volt a hangulat, gyengültek a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal gyengült, Párizsban a CAC 0,5%-kal csökkent, a milánói mutató 0,8%-os mínuszban zárt, a spanyol bőrze 0,3%-kal került lejjebb.
2: Vegyesen zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,3%-kal csökkent, az S&P 500-as és a Nasdaq kompozit stagnált a nap végén.
2: Ázsiában a japán tőzsde 1,3%-os pluszban zárta a napot. Hongkong ugyanilyen mértékben van, csak mínuszban, Shanghai ma zárva volt.

0: volt. India 2%-ot tudott eddig erősödni, Dél-Korea is zárva volt, Szingapúr viszont 3% fölötti pluszban. A forint tovább erősödött, 364 forint 90 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 320 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 80 fillért kérnek. Az olajárakban nagy mozgás nincs, az észak-amerikai könnyűolaja VTI 92 dollár 90 közelében 1,8%-os mínuszban, a Brent 1%-a jött lejjebb 105 dollár 50 centen jegyzik. Az arany egy picit elindult fölfelé pár dollárral, egy uncia arany 4312 dollár, ez 3%-os plusz. A platina meg az ezüst is egy pár dollárt tudott drágulni, a réz egy pár dollárt olcsóbb lett, a palládium viszont 1,2%-kal ment lejjebb. Ahogy a mezőgazdasági termelőjárak mindegyike szinte mínuszban, a búza 2,6, a kukorica 1,8%-kal lett olcsóbb, a szójabab 1%-os mínusz mutat, és a gyapot is 8%-kal jött lejjebb. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Nos, az 2,2%-os mínusz mutat, 73 euró 50 eurócent közelében áll október végi szállítással. A japán főváros közelében ma is több mint 10 000 háztartás maradt áram nélkül, miután a Jujuan tájfun rekordmennyiségű csapadékot vitt Japán keleti részére.
1: Az áramkimaradások hosszabb ideig is fennmaradhatnak, mert a földcsuszamlások és a kidőlt fák sok helyen elzárták az utakat, ami akadályozza a helyreállítást. Több ezer háztartásban elakadt a vízszolgáltatás, a tájfun eddig 11 ember életét követelte.
2: Időjárás jelentés.
1: Úgy látszik, ez ilyen színésznők órája, mert hogy fél órával ezelőtt emlékeztünk meg Heather Locklear-ról, de hát Catherine Zeta-Jones is ezen a napon született, csak egy kicsit később, de ugyanúgy szeptember 25-én Swansea településen, ez Walesben, az Egyesült Királyságban található, és egyébként a Zeta vezeték nevet nagymamájától kölcsönözte Oscar és BAFTA díjas színésznő, aki hát számos nagyszerű alkotásban játszott, például a Brilliáns csapdában Sean Connery oldalán, aztán utána látható volt Michael Douglas-szel férjével a Trafficért, tehát a Traffic című alkotásban, a Kegyetlen bánásmódban, valamint hát természetesen a Zorro történetben, Zorro legendájában, Antonio Banderas-szal. Na és hát, ami igazából Westben történik, Catherine Zeta a szülő helyén, Swansea-ben, az az lesz, hogy hát ott bizonyosik az eső, nálunk csapadékra nem kell számítani, egész kellemes hőmérsékleti értékek lesznek, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, és sütni fog a nap.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: 8 óra 38 perc, egy kis zene, utána pedig arról lesz szó, amit sok vállalkozó vár, hogy most akkor lesz kata, vagy nem lesz, úgy tűnik, hogy lehetne.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 41 perc. Van értelme és megvalósítható a kataadózási forma újraélesztése, mondta a Monitor délután című műsorban a Minősített Könyvelők Egyesületének szakmai alelnöke. Böröckiné Verebéli Zsuzsanna ugyanakkor felhívta figyelmet arra, korábbi formájában, vagyis a havi 50 ezer forintos mérték megtartásával lehetetlen küldetést vállalna a pénzügyi kormányzat. Ezt azzal indokolta, hogy a bevezetése idején még nem ért el a 100 ezer forintot a minimálbér, ami idén bruttó 322.800 forint. Ezen túl azonban lehet ugyanolyan egyszerű, ami nagy segítség lenne, különösen a kis és makrovállalkozásoknak. Érszfalvi András beszélgetett vele mindenről.
2: Lehet-e a katának újra reneszánsz? Ami annak idén a katáról sokat beszélgettünk, akkor is, amikor csúcson volt, meg akkor is, amikor lelőgték a trónról.
3: Lehetne ennek egy nagyon rövid kronológiát tenni, ugye 2013 óta volt a régi kata, 2022-ben szüntették meg, az alatt a 10 év alatt. Azt gondolom, hogy a szakmai egyesületeknek is nagyon-nagyon sok javaslatuk volt arra, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Láttuk, hogy a 10. évnek a végére voltak vele problémák, de mi akkor is azt mondtuk, és amikor itt utána beszélgetünk, szerintem akkor is ez volt, hogy nem az lett volna így egyértelműen a megoldás, hogy megszüntetik. Igenis lehet újra ennek az egyszerűsített adózásnak reneszánsza, meg van is értelme. Ugye 22-ben mindenki általányadós lett akkor a katából. Most ugye nagyon-nagyon sokan valószínűleg gondolkodnak, hogy ha megismerjük a szabályokat, mert hát nyilván visszatérve a kérdésedre, hogy még nem nagyon tudunk róla semmit, akkor igenis lehet erre ennek újra sokkal szélesebb tábora. Ugye 2026 júniusában jelentette be Kármán András a parlamentben, hogy vissza fogják hozni a katás adózást, amire olyan szempontból lehetett számítani, hogy ez anno egy választási ígéret volt. Mi ugye mindig kerüljük a politikát, és megpróbáljuk politikamentesen így egy kicsit így lehámozni a dolgokból a politikát és szakmai alapon megítélni. Tehát azt tudtuk, hogy ez azért fog visszajönni, mert hogyha ez anno egy választási ígéret volt, akkor ezt meg kell csinálni. A kérdés csak az, és most már nagyjából tényleg így az év vége fele mindenkinek, hogy hogyan. Ha visszapörgetnénk Kármán Andrásnak akkor a nyilatkozatát, hogy nem a régi katát hoznák vissza, nyilván egy kicsit átreformálnák, egy kicsit megváltoztatnák.
2: Hogy ne lehessen kiskapukat találni.
3: Ne lehessen kiskapukat találni, ne lehessen a munkáltatóknak kényszerfoglalkoztatásba, ugye rögtön kitenni katás vállalkozásba a munkavállalóit. Nekünk akkor erre is voltak javaslataink. Egyébként a régi katában is megvoltak azok a pontok, hogy hogyan lehet munkaviszonyra átminősíteni. Tehát nagyon sok esetben egyszerűen az adóhatóságnak csak egy valamilyen adatelem vagy valamilyen határozottabb fellépése, értelmezése is sokszor elég lett volna a visszaélésekre, és akkor nem estek volna bele nyilván azok a katások, akik tényleg ezt a rendszert használták, és nem kihasználták. Szóval, hogy nem tudunk nagyon sok mindent, mert az a kétperces felszólalása a pénzügyminiszterünknek azért tartalmazott ellentmondást is. Tehát például azt, hogy sokkal jobb nyugdíj alapot eredményezne, de hát ugye azt tudjuk, hogy a nyugdíj alap az adófizetéssel jár, tehát hogy olyan nincs, hogy a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. Tehát borzasztóan várjuk erre a megoldásokat, miközben egyébként szakmai egyesületi szinten, nem csak a mi egyesületünk, hanem tudom, hogy a többiek is, már keresik a pénzügyminisztériumot, hogy a jogszabály megalkotásának folyamatában szeretnénk elmondani a gyakorlati tapasztalatainkat. Nem bemártva őket, nyilván erre még így egyelőre így nagyon nyitottságot nem látunk, lehet, hogy ha október közepén megjelenik a jogszabálytervezet, akkor sokkal intenzívebb lesz ez a párbeszéd. Én még mindig nagyon bízom benne. Ugye
2: mikor kell ennek megjelni, ahhoz, hogy mondjuk ez egy következő adóévben
3: értelmes? Hát én azt mondom, hogy már a szeptember is késő lenne ahhoz, hogy ez igazából a cégek tervezni tudjanak, de hát a korábbi évek tapasztalatából nagyon megtanult mindenki gyorsan tervezni, és tényleg
2: meg újra tervezni
3: leginkább, és én tényleg nagyon bízom benne, hogy október közepén megismerhetjük azt a törvényjavaslatot, ami a jövő évi adózásunkat meghatározza, már csak azért is, mert hogy a költségvetés vitája meg zajlik, tehát egészen biztosan megvannak azok a fő adóbevételi számok, amikből a kormány számol, tehát hogy meg kellene, hogy ismerjük ahhoz, hogy egyrészt legyen egy társadalmi szakmai párbeszéd, és el tudjuk mondani, hogy ha nyilván tiszteletben tartva az ő elképzeléseiket, meg az ő akaratukat, mert ezt tudjuk, hogy ez nyilván mindent visz, de hogy az abban levő végrehajtási, eljárási szabályok, megoldások, azok mindenkinek jók legyenek. Tehát ne sérüljön a költségvetési bevétel, tényleg csökkenjen az adminisztrációs terhet, és hányszor beszéltünk már, hogy csak még egyszer nem mondja ki valaki, hogy csökkenteni akarja, mert azzal biztos, hogy nőtt. Tehát, hogy tényleg csökkenjen az adminisztrációs terhet, tényleg a vállalkozók számára egy egyszerűbb és élhetőbb adó nem lehet. Egy picit hagyd legyen a reklámai, a mi egyesületünk konkrét javaslatokat nem tudott még megfogalmazni, mint mondtam, nem kerestünk, de azt már elmondtuk a minisztériumnak, tehát hogy mi nem csak a katás adózásnak az újragondolásában gondolkodunk, hanem egy komplexebb, kisvállalkozásokat érintő teljes adózási rendszer. Tehát hogyha csak egyet kiemelek mondjuk a kata, vagy most jelenleg az általányadó mellől, az a helyi adó. Tehát az egyszerűsített helyi adónak nevezett iparizési adó megoldásra, én egyszer azt mondtam, ha valaki még egyszer azt mondja, hogy egyszerűsített, akkor én nem állok vele többet szóba, mert a világ legbonyolultabb iparizési adórendszeréről beszélünk. És ebben fog belemenni szakmailag, mert nem is ez a lényeg, hanem hogy mi azt gondoljuk, hogy a vállalkozóknak igazából segítség az az, hogyha ezt a fajta adóbevételt, ami az állami, ezt elfogadjuk, ezt tényleg olyan módon fizetik meg, hogy az nekik egy egyszerűbb, átláthatóbb, és tényleg a vállalkozásukra tudnak koncentrálni, miközben kiszűrjük a kényszer, vagyis ezeket a munkaviszonyból való átminősítéseket, megpróbáljuk megoldani a nyugdíjas évekre való, tehát hogy ezekre vannak javaslatok.
2: Hú, ez olyan, mint a marokkó játék, igen. Hogyha itt alul 2-3-at megmozdít, az minden megmozdul.
3: Ez jó hasonlat, aha. Igen.
2: Egyébként annak idején, amikor a kata csúcson volt, akkor több százezren katáztak,
3: ugye? Több százezren katáztak, igen.
2: Azt elképzelhetőnek tartott, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen gyorsan, nagyon sokan, nagy tömegben újra gondolják az életüket, meg az adózásokat, és információk is legyen róla, és ezt a lehetőséget válasszák?
3: Hát, hogy 27. január 1-től több százezren, azt talán nem, de hogy ez akár rövid idő alatt is elérhető, ha jó a rendszer, azt el tudom képzelni. Tehát, hogyha emlékszel, akkor ugye 22. augusztusában, amikor ugye a kata megszűnése júliusban megjelent, szeptember 1-től nagyjából megszűnt, hogy akkor a könyvelők augusztusban, hát vért izzadtak azzal, hogy mindenkinek számoljanak, újra kalkuláljanak, bejelentsenek, ráadásul egy évközi teljesen extrém volt. Most évvégén van 2-3 hónapunk. Azért mondjuk ki, hogy a könyvelők az évvégi 2-3 hónapban sem csak arra malmoznak otthon, hogy mikor számolhatom már újra az egyéni vállalkozók adózását. Szóval nagyon szűk az idő arra, hogy mindenkinek, mindenkivel tényleg jól és eredményesen és hosszú távon és működően lehessen kalkulálni, de ez lesz a feladat, hogy akinek majd az a rendszer, ami kijön, jobb lesz, annak be tudjuk jelenteni, hogy igen, január 1-től, és erre azt gondolom, hogy igen, biztosan 10 000-es nagyságrendben egy jó adózási rendszer újra választva lesz.
2: Lehet mindent figyelembe, hogy egyszerű legyen az adózás, van, tiszta
3: igen,
2: legyen.
3: Igen? Igen, igen. Tehát véleményünk szerint van. A korábbi katának a hibáiból, ha kiindulunk, és én is azt mondom, hogy nem azt kell visszavezetni, ami akkor volt. Amikor azt 13-tól bevezették, akkor az egy nagyon jó adórendszer volt. Ugye 10 év alatt sok minden változott. Ha ezekből a hibákból tanulunk, akkor egy 2013-as időbe visszahelyezve saját magunkat, és ugyanezt a 2027-re átforgatva, igenis lehet csinálni egy jó adórendszert, de hogy csak nem nagyon untatva számokkal a hallgatókat, azért azt látjuk, hogy 13-ban 98 000 forint volt a minimálbér. Ahhoz, ugye még ráadásul akkor még a szocho 27% volt, ugye, ami most már 13. Tehát ahhoz egy 50 000-es adó teher, az azt mondtuk, hogy jó, az egy teljesen jó, átlagos, elmehetsz más adórendszerekbe, de ez egy egyszerű, kifizetett, csak a munkádra koncentrálsz, nem kell trükközni, de mégis van hozzá nyugdíjalap, táppénz, stb. 22-ben, mikor megszűnt, akkor már körülbelül 200 000 volt a minimálbér 200 fölött. Tehát több, mint a duplája úgy, hogy a tételes adó nem emelkedett. Hát ki az, aki ezt nem használja ki? Tehát igazából igenis kell azon az adón emelni, igenis bele kell
2: helyezni.
3: Ez olyan,
2: amikor hagyom, hogy elkóboroljon az állat, ugye? Tehát nem csinálok, elkóborol, és akkor csodálkozom, hogy elvitték.
3: Így van,
2: nem?
3: Igen. Ez tehát igenis kell adót emelni, igenis azt a 13-as elgondolást, ami akkor szerintem jó volt, bele kell helyezni egy 27-es piaci környezetbe. És igen, van, szerintem van erre jó megoldás.
2: Hát ráadásul, ahogy láttam, hogy az államtitkár úr már előző kormányoknál is szakértőként szerepet játszott, tehát neki van rálátás erre a dolog, és ugye még mondom, a GKI konferencián ő mondta azt, hogy a katásadózás szélesebb körben való elérhetővé.
3: Igen, valószínűleg a szélesebb kör alatt azt értik, hogy ugye most katázni az katászat, aki csak magánszemélyeknek dolgozik. És valójában az a nagy kérdés, hogy hogyan vezetik vissza ugye a cégeknek történő szolgáltatásnyújtást vagy számlázást. Tehát ugye ez a B2B szektor igenis elérhető legyen. Ugye, hogyha 26 nyarán, amikor ez a parlamenti felszólalás volt, utána nem sokkal egyébként az iparkamara is kijött egy 5 verziós javaslattal, tehát hogy meg kell nézni, hogy mi a kormánynak a szándéka, de hogy igenis lehet megoldást találni. Ők 5 verziót adtak, én ezt így végigfutottam akkor, most egy picit így ránéztem, hogy mi is volt akkor. Nem találtam meg benne azt, amire én így egyértelműen rábőknék, hogy ne ez az. Egyébként ők is több verzióban 50 ezer forinttal számolnak. Én nem gondolom, hogy 50 ezer forinttal kell számolni.
1: Az elmúlt percekben a Minősített Könyvelők Egyesületének szakmai alelnökét, Böröckiné Verebélyi Zsuzsannát hallották. Zene, kis érdekesség, közlekedünk 9-kor, friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor.
1: 50 évvel ezelőtt, 1976. szeptember 25-én indult el a U2 története Dublinban. A zenekar egy iskolai hirdető tábláról nőtt ki. Az akkor 14 éves Larry Mullen Jr. dobos zenészeket keresett egy új együtteshez, a jelentkezők pedig az ő konyhájában tartották az első próbát. A későbbi világsiker alapja az lett, hogy a klasszikus felállás rendkívül stabil maradt. Bono, The Edge, Adam Clayton és Larry Mullen Jr. évtizedeken át ugyanabban a formációban dolgozott, ami a zenében szinte példátlan folytonosságot jelent. A YouTube pályája során több mint 2000 koncertet adott világszerte, Magyarországon viszont csak egyszer lépett fel, 1993. július 23-án a Népstadionban. Ez az OTV korszak volt, amikor Bono Mephisto nevű ördögszerű színpadi figuraként is megjelent. A budapesti koncert egyik emlékezetes pillanata, hogy a színpadról megpróbálta felhívni Türmer Gyulát, a Munkáspárt elnökét, de csak az üzenet rögzítőig jutott. A zenekar történetében a vallási háttér is fontos motívum. The Edge és Adam Clayton protestáns közegből érkezett, Larry Mullen katolikus családból, Bono pedig katolikus apa és protestáns anya gyermekeként nőtt fel. A YouTube zenéjében ezért gyakran jelent meg a hit és a kételj, a közösség és a politikai felelősség kérdése.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Milleniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
5: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a főváros 9. kerületében, a Közraktár utcában befelé a Kinizsi utca előtt, így a két irány forgalma egy-egy sávban a kifelé vezető oldalon haladhat. Ugyancsak baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a Kőbányai úton kifelé az Orci tér után. Erősödik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton szintúgy, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve szintén lassulásra kell számítani, ahogyan a 10-es főút bevezető szakaszán is az Ürömi körforgalom előtt és a 11-es főút bevezető szakaszán a Hadrianus utcától a Pünköstfürdő utcáig. Jelentős torlódásra kell számítani a Haraszti úton befelé a Péter Apostol utcánál, ahol tart a közműjavítás, és emiatt a két irány felváltva egy sávban jelzőlámpás irányítással haladhat. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. szeptember 25-én pontban 9 órakor a mikrofonok mögött Németh László és MC Ücs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A múlt hónapban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000, a munkanélküliek száma 229.000 volt, a munkanélküliségi ráta így 4,7%-ra emelkedett.
7: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az előző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 21.000-re csökkent, a munkanélkülieké 7.000-rel nőtt, a munkanélküliségi ráta 0,2%-ponttal emelkedett a júliusi 4,5%-ról.
2: Az előzetes adatok szerint augusztusban 5.922 gyerek született, és 9.452 ember halt meg idehaza.
7: Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasság kötésekké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 9,1%-kal magasabb volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.
2: Szeptemberben egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúra indexe.
7: Az iparban 3 pontos javulást mértek, bár az építőipar már harmadik hónapja gyengül, amit az ágazat bizonytalan megrendelési kilátásaival magyaráznak. A szervezet vezető kutatója szerint ez az adat inkább korrekció, semmit fordulat. Petsz Rajmundot hallják.
8: Ja, a GKI konjunktúra index már most egy jó fél éve emelkedett. Augusztusban mértünk egy kis visszaesést, és most szeptemberben egy pozitív korrekció történt. Egyelőre úgy értékelhető ez a fejlemény, hogy egy magasabb szintre került az index, a korábbiaknál lényegesen magasabb szintre. Azt meglátjuk, hogy lehet-e innen további pozitív elmozdulás, stagnálás, vagy esetleg csökkenés a következő hónapokban. Én inkább azt mondanám, hogy az üzleti szféra és a lakosság is egyfajta kivárás állapotában van.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX tegnapi záróértékén kezdett, egészen pontosan egy picit alatta, de most visszakúszott oda, 151.512 ponton a mutató, a forgalom átlépte a 100 millió forintot. A vezető papírok közül az OTP volt az egyetlen, aki pluszban kezdett, 0,3%-kal 45.440 forinton, a MOL 0,2%-os mínuszban indított 5.240 forinton, a Richter és a Telekom is 0,3%-os mínuszban, a gyógyszeripari papír 12.610, a távközlési 2.536 forinton kezdett. A forint ugye erősödött reggel, most egy picit eladott ebből, 365 forint 30 filléren áll az euróval szemben, 1 dollárért 321 forintot kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 90 fillért kérnek. Ázsiában Japán 1,3%-os pluszban zárt, Hongkong 1,2%-kal van lejjebb, de elindult fölfelé, Shanghai ma zárva volt, az indiai tőzsde 2,1%-os pluszban a kereskedés feléhez közeledve, Dél-Korea is zárva volt, Szingapur pedig 0,3%-os pluszban. Az olajárakban nagy mozgás nincs, mínuszban mindkét olajfajta edzésára. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT megint 93 dollár alatt, egy 2 centtel, az 1,7%-os mínusz. A Brent majd 1%-kal 105 dollár 60 centre esett vissza. Az arany egy picit drágult, 0,3%-kal 4310 dollárt ér egy uncia arany. A többi fém közül a palatina, illetve az ezüst egy 0,2%-os pluszban, a rész 0,5%-kal lett olcsóbb, a pallárium viszont 1,3%-kal. A mezőgazdasági termelőjárak mindegyike mínuszban, a búza a 2,4%, a kukorica 1,7%-kal kerül kevesebb a világpiacon, a szója pedig 1%-os mínuszban. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 1,7%-os mínusz mutat, 73 euró 80 euró centen áll október végi szállítással. Irán megtámadása volt az egyik legkönnyebb döntés, amit valaha meg kellett hoznom miniszterelnökként, ez Benjamin Netanyahu mondta New Yorkban az ENSZ közgyűlésén.
7: Az izraeli kormányfő beszédének kezdetén több száz küldött kivonult a teremből, és ezután a helyek többsége üresen maradt. A politikus hangsúlyozta, hogy önmagát védve Izrael számos országot is véd azok közül, amelyek küldöttei elhagyták az üléstermet. Azt is közölte, hogy a jelenlegi iráni vezetés bukására számít.
2: Bankot vesz Argentinában a Revolut.
7: A fintech vállalata a Szetelem helyi egységét szerzi meg a BNB Paribas-tól. A hitelintézet Revolut Bank Argentina néven működik majd tovább. Az intézmény teljes körű banki engedéllyel rendelkezik. Egyelőre nem kínál lakossági termékeket és szolgáltatásokat, mivel a piaci indulás előtt a szabályozási és működési feltételek teljesítésére összpontosítanak. A vállalat közlése szerint Argentinában már több mint 150 ezer ügyfél iratkozott fel a várólistájukra.
2: Közösen szerezné meg a Banco BPM-et a Francia Credit Agricole és az olasz UniCredit.
7: A két pénzügyi szolgáltató csoport feldarabolná az olasz bankot, közben a háttérben több párhuzamos felvásárlási kísérlet is zajlik. A Banco BPM-re a világ legrégebbi, ma is működő bankja az 1472-ben alapított Monte dei Paschi di Siena is ajánlatot tett, miközben ezt a bankot a CIP tulajdonosa, az Intesa San Paolo is próbálja bekebelezni.
2: Leginkább Kelet- és Dél-Kelet-Magyarországon emelkedtek az ingatlanárak az elmúlt 12 hónapban, ez derült ki a Dunahaus friss elemzéséből.
7: Ez azt jelenti, hogy például Nyíregyházán több mint 26% volt a növekedés mértéke, ettől alig marad el Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény, így ismertette az adatokat a Dunahaus vezető elemzője, Szegő Pétert hallják.
9: A legnagyobb drágulást itt Nyíregyházán és környékén mértük, ott 26% körül volt, Miskolc, Gyöngyös, Szolnok, Jászberény alkotta térségben is egy 24-25%-os növekedést látunk, és ugye ebben a összevetésben érdekes Debrecen és Szeged, ahol Debrecenben ugye 10%-os volt már csak a növekedés, Szegeden pedig csak 4, ugye ez azt jelzi, hogy ott ebből magas bázis van, sokkal kisebb tere volt már a drágulásnak, elérte azt a lélektani határt, meg egyáltalán a fizetőképesség határát, hogy a piac stabil maradhasson. Ezek viszont ugye eleve magasabb szintről indultak, ez volt a jellemző.
2: Lopják a kavicsot és feljelentik a pihenő munkásokat Szombathelyen.
7: A Neményi András helyi polgármester arról beszélt, hogy az azbesztel szennyezett réteg elzárását célzó munkálatokat a lakosság egy része kifejezetten hátráltatja. A kivitelezés a tervek szerint halad, és a jövő héten már az aszfaltozási munkálatok következnek. Ugyanakkor egyes lakosok egyszerűen elhordják a lezáráshoz odavitt kavicsot, hogy azt a saját ingatlanukon használják fel. Nem egyszer, a már az útra leterített réteget bontják meg, közvetlenül akadályozva a veszélyes anyag biztonságos elzárását. Emellett folyamatosan fotózzák, videózzák és feljelentik a kormányhivatalnál a pihenő munkásokat.
2: 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán.
7: Augusztus 2. óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le a térségben. Ivica Dačić, Szerbia ügyvezető belügyminisztere hangsúlyozta, a közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdődüzében senki sem vesztette életét, egyetlen épület sem égett le. A tűzoltóknak a hivatásos és önkéntes egységek, valamint a hazai és külföldi segítő csapatok összehangolt munkájával sikerült teljesen felszámolniuk a tüzet.
10: Időjárás jelentés.
7: Nagyon boldog születésnapot kívánunk innen a Trend FM stúdiójából is Varga Dánielnek, aki 1983. szeptember 25-én született Budapesten, magyar olimpiai és világbajnok vízilabdázó, illetve edző, öccse a szintén válogatott vízilabdázó Varga Dénes. Szóval kedves Dani, Isten éltessen nagyon sokáig, és további sok sikert kívánunk az életed további, reméljük, hogy hosszú részére nézve is. A mai időjárás alapvetően szabadtéri sportolási tevékenységhez is alkalmas lesz, csak tessenek azért melegen, illetve rétegesen felöltözni, mert nem lesz annyira meleg, bár kellemes lesz, 17 és 21 fok közötti csúcsokat mérnek majd. Zápor esetleg előfordulhat, de csak a Dunától keletre, általában sütni fog a nap.
10: Sporthírek a 94.2.
2: Megkezdődött a Nemzetet Ligája 2026-27-es idényének első fordulója. Eredmények tegnapról: Hollandia-Németország 1-1, Szerbia-Görögország 1-2, Portugália-Wales 1-0, Norvégia-Dánia 3-2, Ausztria-Izrael 3-1, Koszovó-Írország 1-0, Liechtenstein-Litvánia 0-2 és Andorra-Málta 1-2. A mieink ma este mutatkoznak majd be Ukrajnával szemben. A magyar férfi és női csapat is Csehországgal mérkőzött, és egyaránt döntetlenre végzett a sakkolimpia tegnapi 8. fordulójában. A Korona Brassó 3-1-re nyerte a Budapesti Jégkorong Akadémia hokiklub vendégeként az Erste Liga alapszakaszának tegnapi játéknapján. És Varga Botond 3-0-ra legyőzte az 5. helyen kiemelt szlovákiai Árpád Sámuelt, a férfi egyes selejtezőjének harmadik fordulójában, így főtáblára jutott az asztali teniszezők VTT sorozatának 30 ezer dollár özdíjazású linci tornáján.
11: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Egy kis zene, majd elemzővel nyitjuk a tőzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Aki nekünk ebben segít, Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász, a szervusz, üdvözöllek, jó reggelt. Enyhe mínuszban indított a box egy negyed órával ezelőtt, de utána tegnapi záróértékére vissza is kapaszkodott, na de hát eltelt negyed óra, változott-e bármi, szervusz.
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hát itt a 9 óra 14 perces adatok alapján egy enyhe mínusz látszik, ismét 0,18%. Tehát egy kicsit azt mondhatnám, hogy egy ilyen álmos nyitást látunk a tőzsdéken. Talán abból a szempontból meglepő, hogy azért Nyugat-Európában egy kicsit jobb a helyzet, sőt, hogyha az olasz tőzsde 1,1%-os pluszát nézem, akkor nem is kicsit. De egyébként a többi nyugat-európai tőzsde is azért pluszban van, van, ami jobban, még itt a spanyolt hoznám föl 0,83%-kal, vagy akár a DAX-ot 0,75%-kal, de a brit is 1,5%-os pluszban, a francia is egy 0,2%-os pluszban van, tehát még azért van hova kapaszkodni a magyar tőzsdének, meglátjuk, hogy a nap később része hogy alakul.
1: Vezető papírok hogyan teljesítenek eddig?
2: Vezető papírok vegyesen teljesítenek, az OTP kicsike pluszban, a MOL és a Richter kicsike mínuszban.
1: Milyen napra számítunk, ilyen csendesnek, vagy lesz-e olyan hír, adat, ami megmozgathatja a piacokat?
2: Ugye alapvetően, ami az elmúlt napokban, vagy most már talán hetekben érdekes volt, az a kötvénypiac, ugye erről én kevesebbet szoktam beszélni.
1: Ugye, de ne aggódj, mi beszéltünk látszott róla sokat egyébként, de igen.
2: Hát akkor nem mondom.
1: Mindenképpen.
2: Tehát azért, hogy itt a héten történt egy elég erőteljes hozamemelkedés. Először az amerikai piacon, de ugye ez tegnap azért már a magyar piacot is elérte. Hogy ez hogy folytatódik, ennek ugye azért hatása kellene, hogy legyen a tőzsdére is, eddig egyébként nem nagyon volt. Azért hatással van az árfolyamokra is, ugye itt a dollár nagyon sokat erősödött a héten a kamatemelési várakozások miatt, tehát ennek a trendnek a folytatódását emelhetném ki. Ez persze nem biztos, hogy független az iráni háborútól, tehát ugye azért az amerikai kötvényhozamok most már olyan szinten vannak, hogy azért Trumpnak előbb-utóbb valamit lehet, hogy lépnie kéne.
1: Beszéljünk a forintról, ami erősödget, aztán gyengülget, most épp reggel az erősödés útjára lépett.
2: Hát igen, hogyha itt a tegnap esti adatokra ránézek, vagy tegnap délutáni esti adatokra, akkor inkább a hullámvasút szó jut eszembe. Jártunk 367-nél és 365-nél is, most 350 forintba kerül egy euró, most éppen pont egy kicsit alá is mentünk.
1: 365.
2: 364,96.
1: Igen, bocs, mert 350-et mondtál csak azért, hogy az egy picit 15 forintos erősödés lett volna.
2: 365 és 364,98 most a pontos, de hát ugye ez pillanatra változik. Azért ez nem feltétlenül a legerősebb árfolyam, amit az elmúlt időszakban láttunk. Ugye különösen talán annak fényében, hogy egyébként az MNB nem vágott kamatot, hogy az inflációs célt csökkentette, tehát egy kicsit azért ettől lehetne erősebb most a forint.
1: És ez a következő hetekben vajon hogyan mozoghat tovább? Mert ahogy tényleg mondod, az elmúlt egy-két hétben egy komoly hol föl, hol le, még napközben is mentek ezek a hullámzások, és tényleg ilyen 5-6 forintos sávon belül mozgott a hazai fizet, vagy mint a forint az euróval szemben. Ez maradhat a következő napokban, hetekben?
2: Hát ez nem lenne meglepő, ugye azért az energiaárakban is most az elmúlt hetekben bőven láttunk volatilitást. Most inkább magas szinten vagyunk, ugye az olaj az most 105,9 dolláros szinten áll, a Brent típusú kőolajról beszélek. Igaz, hogy ez volt a héten 108 is, de voltunk egyébként 99 vagy 98 dollár alatt is. Hogyha a gázárát nézem, hát az most 73,6 euró per megawattóra, hát ugye ez azért a háború előttihez képest nagyon magas, de mondjuk a hét elején még volt 80 euró is. Az más kérdés, hogy a hét közben voltunk 70 euró alatt is, tehát az energiaárakban is nagy a volatilitás, ami akkor nem meglepő, hogy nagy volatilitást hoz a forintba is.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Mi zenélünk, egy kis kultúra, 9:30-kor pedig rövid hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Megkezdődött Albrecht Dürer egyik legfontosabb festményének restaurálása a Prágai Nemzeti Galériában. A Rózsafüzér ünnepe című alkotás felújítása az előrejelzések szerint akár 5 évig is eltarthat. A német reneszánsz mester 1506-ban festette a képet a velencei Szent Bertalan templom számára. A nyárfa alapra készült olajfestmény Szűz Máriát és Jézust ábrázolja, amint a rózsafüzéreket osztanak a híveknek. A jelenetben első Miksa császár és második Gyula pápa is feltűnik. A festmény állapota az évszázadok során jelentősen romlott, és többször is javították. A szakértők szerint ma már csak a kép mintegy 75-80%-a tekinthető eredeti Dürer munkának. A restaurálás előtt korszerű képalkotó eljárásokkal vizsgálják át az alkotást. Röntgenes, makrofluoreszcens technikával elemzik, milyen festékeket használt Dürer, és mely részek kerültek később a képre. A hordozó felület állapotának feltérképezésére 3D modellt is készítenek. A festmény története is fordulatos, második Rudolf császár 1606-ban vásárolta meg, majd Prágába szállítatta. Túlélte a 30 éves háború fosztogatásait, később azonban nagyon rossz állapotba került. A mostani restaurálás célja, hogy stabilizálják a festékrétegeket, eltávolítsák a gyenge minőségű javításokat, és megőrizzék az alkotást a következő nemzedékek számára.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
3: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
5: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. Reggeli monitor.

0: 29 000, a munkanélküliségi ráta pedig 4,7% volt idehaza.
1: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az előző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 21 000-rel csökkent, a munkanélkülieké 7 000-rel nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 0,2 százalékponttal emelkedett a júliusi 4,5%-ról.
0: Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyerek született, és 9452 ember halt meg.
1: Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb. A halálozásoké 9%-kal erősödött a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.
0: A technológiai fejlődés és az életmódbeli változások együtt növelhetik érdemben az egészségben eltöltött évek számát a következő évtizedben.
1: A Richter Gedeon NRT farmakológiai és gyógyszerbiztonsági kutatási főosztályának vezetője szerint a gyógyszerkutatás mellett az autóipari és technológiai fejlesztéseknek is fontos szerepük lehet, például az okosórák és más szenzorok révén, amelyek segíthetnek a betegségek korai felismerésében és az életmód tudatosabb alakításában. Dr. Lendvai Balást hallják.
2: A szerepét azt talán nem is kell nagyon magyarázni, hiszen a hosszú és egészséges élet az a betegségek túlélésének a záloga, vagy amiatt tud ez megvalósulni, tehát elsősorban túl kell élni az életet, és ehhez nagyon fontos, hogy a gyógyszeripar új és olyan gyógyszereket találjon, amelyek nem csak az eddigi betegségeket, vagy az eddigi már kezelt tüneteket gyógyítják, hanem azon túl azt is, ami most még nem megoldott. És ez azért nagyon fontos, mert ezer oka van annak, hogy valaki el tudja érni a hosszú életet, a hosszú élet titka. Tehát próbálkoznak azzal, hogy nem tudom, vannak olyan emberek, akik a megszállottjai ennek a longevity-nek, és különleges vitaminterápiák, és nem tudom, vérátömlesztése, és mindenhogy próbálnak. Csak kiderül, hogy egy cukorbetegséget kaptak. Tehát nyilvánvaló, hogy a betegségeknek a megoldása az egyik alapköve a hosszú élet titkának.
0: Tőzsde hírek. A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1%-os pluszban, 151.708 ponton a mutató. A forgalom közelíti a 600 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL 1%-kal drágább, 5.255 forinton. Az OTP 7%-kal emelkedett, 45.620 forintra. A Richter 4%-os mínuszban 12.600 forintot ér a papír, a Telekom 2%-a jött lejjebb, 2.540 forinton forog. A forint reggel erősödött, nagy mozgás most nincs, 1 euróért 365 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 320 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 80 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül London 0,5%-os pluszban, a DAX index 0,5% fölötti emelkedés mutat, a spanyol index 0,8%-kal van feljebb, az olasz 1,1%-kal, Párizs 0,3%-kal tudott erősödni. Ázsiában a japán tőzsde végül 1% fölötti pluszban zárt, Hongkong 1,2%-os mínuszban, Shanghai ma zárva volt, az indiai tőzsde az cikcakol oda-vissza, most éppen pár ponttal tegnapi záróértéke fölött a kereskedés felénél, Dél-Korea is kimaradt ma jóból, Szingapur viszont 0,4%-os pluszban. Az olajárak azok most egy pár centet elindultak fölfelé, bár mínuszban, de reggelhez képest emelkedett. Az észak-amerikai könnyűolaj WT ugyan 1,3%-os mínuszban, de 93,40 dollár jött vissza, a Brent 4%-os mínuszban 106,20 dollár közelében. Az aranyárfolyama 3%-os pluszban 4309 dollárt ér egy uncia arany. Amit érdemes kiemelni, a pallárium 1,8, a rész pedig 0,8%-kal lett olcsóbb, az ezüst és a platina pedig egy pár centet drágult. A mezőgazdasági termelőjárak mind mínuszban, mérséklődött azért az áresés mértéke, a búza már csak 2%-kal olcsóbb, a kukorica 1,6-del, a szója pedig 9%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 1,9%-os mínuszban, 73 euró 60 euró centen áll október végi szállítással. Irán a hormuzi szoros újranyitásáról szóló 7 napos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak.
1: Ezt az iráni külügyminiszter Abbas Araghchi jelentette be. A nyilatkozat szerint Teherán közvetítőkön keresztül tudott a Washingtonnal, hogy amennyiben bizonyos

0: Feltételek teljesülnek, a hetedik nap végén Irán újra nyitná a szorost, és ismét tárgyalóasztalhoz ülne az amerikai féllel. A tárcavezető nem tért ki a feltételekre, de hangsúlyozta, hogy azok semmivel sem többek, mint amiben a két ország júniusban már megállapodott.
1: 88 éves korában elhunyt Marina Vladi francia színésznő, író és énekesnő.
0: Marina Vladi pályafutása során a korszak legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt. 1969-ben lett a felesége Vladimir Viszocki, orosz énekes költőnek, akinek a kedvéért Moszkvába költözött, és ahol férje 1980-ban bekövetkezett haláláig élt. Házasságának történetét Szerelmem Viszocki című könyvében mesélte el, amely 1987-ben jelent meg. Később színdarab is készült ebből. Tucatnyi könyvet jelentetett meg, köztük 2005-ben az Emlékiratait.
2: Időjárás jelentés.
0: Mozambiki barátaink ünnepelnek ma, ugyanis hivatalosan is ma ünneplik ebben az országban a fegyveres erők napját, ami azért is érdekes, mert mind a zászlóban, mind a címerben szerepel egy-egy Kalasnyikov gépkarabé, utalva arra, hogy az ország elválaszthatatlan annak fegyveres erejétől. Egyébként az egyetlen hivatalos nyelvük a portugál, ez visszautal gyarmati múltjukra, és hát az indiai óceán partján Dél-Kelet-Afrikában fekszik. Ez az ország, ez a 30 milliós ország 1975 óta független. Ott most alapvetően az időjárás a nálunk koranyáron megszokott 30 fok körül alakul majd, és verőfényes napsütéssel. Ehhez képest a magyar fővárosban 17 és 21 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. A nap itt is sütni fog, viszont fújni fog a szél.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Egy kis zenével, a zene után pedig részletezzük az ingatlan árakat, elsősorban Kelet-Magyarországra fókuszálva, mert hogy ott emelkedtek meg inkább.

0: Reggeli Monitor.
1: 9 óra 41 perc, leginkább Kelet és Dél-Kelet Magyarországon emelkedtek az ingatlanárak az elmúlt 12 hónapban. Ez derült ki a Dunahouse friss elemzéséből. Ez azt jelenti, hogy például Nyíregyházán több mint 26% volt a növekedés mértéke. Ettől alig maradt el Miskolc, Gyöngyös-Szolnok és Jászberény, ismertette az adatokat a DH vezető elemzője. Szegő Péter úgy látja, bár szemmel látható az emelkedés üteme ezekben a városokban, még mindig érdemes befektetési célra ingatlanokat vásárolni, ugyanis a kiadásból származó hozam jobb, mint a fővárosban. Vele beszélgettem erről tegnap. Budapesten olyan magasak az árak, hogyha valaki hosszú távra adja bérbe, persze nem rossz üzlet, nem arról van szó, de nem az a hozam, amit mondjuk pár évvel ezelőtt el lehetett érni. Hol érdemes keresgélni?
2: Budapesten egyértelműen csökkent a lakást kiadás hozama az elmúlt időszakban is. Érdekes módon ez már az otthonstart program hatásai előtt megjelenő hatás volt, tehát az a fajta magas hozam, ami miatt viszonylag sokan vettek ingatlan, hogy aztán majd később kiadják, ez egy folyamatosan romló tendenciát mutatott, és az otthonstart ezt felerősítette, ugye azzal, hogy drasztikusan megdrágultak a lakásárak, és ez a drágulás, ez elsősorban Budapesten jelentkezett, majd gyűrűzött szépen tovább a vidéki nagyvárosokba, a megyékre, vármegyeszékhelyekre, és hogy ez a hatás, ez igazából ott van vidéken is, de nem annyira jelentős, mint Budapesten. Úgyhogy ha megnézzük ezeket a mutatókat, akkor nagyjából ez a hozammutató, ez most 4-4,5%-on áll Budapesten, ugye volt 8% is jó pár évvel ezelőtt, és 6%-on van még mindig vidéken, tehát hogyha az a kérdés, hogy hol, akkor egyértelműen azt mondanám, hogy megyeszékhelyeken még érdemes, főleg olyan területeken, ahol ugye sok diák van, vagy pedig olyan ipari beruházások, amik pörgetik az ingatlan piacot egyébként is.
1: Ha Budapesten most ugye azért nem olyan mértékben emelkednek az árak, mert ugye nem lehet az égig emelkedni, mert nem lesz, aki megvegye őket. Az ország mely területén emelkedtek olyan mértékben az árak, hogy még érdemes gondolkodni, meg ráadásul a helyieknek is jobb üzlet ingatlannal foglalkozni, mint korábban bármikor.
2: Az otthonstart pörgette áremelkedés, az Budapesten már jó ideje fékeződik, és vannak olyan ingatlan szegmensek, megkerületek, ahol már csökkenéseket is lehet, legalábbis ilyen pontszerűen lehet észlelni. Ebből a fajta fékeződésből igazából vidéken csak azt lehet regisztrálni egyelőre, ami ugyancsak hasonló pályát ért le az otthonstart után, mint Budapest, tehát ez jellemzően Szeged, Debrecen, Győr, azok a városok, ahol az ipari tevékenység erősebb, illetve diákok is vannak nagy számban. A minden olyan más megyeszékhely vagy nagyváros, ahol ez a fajta dinamika nem valósult meg, ott továbbra is ezek a hozamok azok erősebbek, is érdemes ingatlan befektetésben gondolkodni. Hát ahol nem volt jelentős áremelkedés, de még viszont mindig kitart, azok ugye Miskolc, Szolnok, Békés, Csaba, Sopron, mindazon városok, ahol mérsékeltebbek maradtak az árak, eleve alacsony bázison indultak, és hiába volt egy nagy arányú emelkedés, még mindig azt lehet mondani, hogy az olcsóbb ingatlan piacok közé tartoznak.
1: Ez körülbelül mit jelent? Milyen áremelkedéseket lehetett tapasztalni itt a felsorolt kelet-magyarországi városokban, meg esetleg mondjuk például Sopron esetében? Mert hiszen az való igaz, hogy nagyon nagy volt az olló a budapesti négyzetméter árak, meg mondjuk a nyíregyházi miskolci négyzetméter árak között, azért legalábbis elindult egyfajta kiegyenlítődés, de nyilván nem olyan mértékű, mint a fővárosban volt ez.
2: Igen, ha Kelet-Magyarországot nézzük, akkor az elmúlt egy évet vizsgáltuk mi a legutóbbi ilyen közleményünkben, és az országos átlagnál jóval gyorsabban drágultak a lakások a keleti megyékben, pont amiatt, mert ugye alacsonyabb bázison nyúltak. A vizsgált térségekben úgy átlagosan 24%-kal nőttek a négyzetméter árak, közben ugye az országos drágulás már így augusztusról augusztus hónapra vetítve egy éves távlatban 16% volt az emelkedés. A legnagyobb drágulást itt Nyíregyházán és környékén mértük, ott 26% körül volt, Miskolc, Gyöngyös, Szolnok, Jászberény alkott a térségben is egy 24-25%-os növekedést látunk, és ugye ilyen ebben a összevetésben érdekes Debrecen és Szeged, ahol Debrecenben ugye 10%-os volt már csak a növekedés, Szegeden pedig csak 4, ugye ez azt jelzi, hogy ott ebből a magas bázison sokkal kisebb tere volt már a drágulásnak, elérte azt a lélektani határt, meg egyáltalán a fizetőképesség határát, hogy a piac stabil maradhasson. Ezek viszont ugye eleve magasabb szintről indultak, ez volt a jellemző. körülbelül. Debrecenben most, hogy a konkrét számokat nézzük, közelít az 1 millió forinthoz a négyzetméter ár, 959 ezer forinttal, Szegeden némiképp alacsonyabb, 821 ezer forint egy négyzetméter. A jellemző vételár pedig az ingatlanoknál, ha az összingatlanokat nézzük, akkor Debrecenben 60 millió forint, Szegeden 46 millió forint, Nyíregyháza környékén 42 millió forintos ingatlanokat, Miskolc is 30 körül értékről beszélhetünk.
1: Ilyen összevetésben nagyon érdekes lehet az albérletárak alakulása. Nyilván Debrecen, Szeged már az ipari tevékenység miatt is gondolom azért jelentősebb emelkedésen van túl, de mi a helyzet a kelet-magyarországi városokban? Így nyer értelmet a kérdés, hogy az ingatlan befektetőknek hol érdemes még kutakodni?
2: Az albérletárak is érdekes alakultak, és nagyjából leképzik azt, hogy megfelelnek így az ingatlanáraknak. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 200 ezer forint egy átlag. Medián lakbér most, Miskolcon ugyanez, ez egy teljesen másik kategória, ez de gyakorlatilag az összes többi kelet-magyarországi városra ez a jellemző, ez a 120 és 130 ezer közötti átlagos havi medián lakbér, amivel lehet számolni. Ugye Debrecen továbbra is kiugróan magas ebben az ország részben, bár azt is hozzá kell tenni, hogy ott nem, hogy nőttek volna a bérleti díjak, hanem egyenesen csökkentek. Ott egy évvel ezelőtt még 240 ezer forint volt, tehát egy gyakorlatilag egy 20 ezer forintos mínuszban vagyunk már alapbért tekintve. Emiatt ugye a százalékos bérleti hozam valóban lehet kedvezőbb az olcsóbb vidéki városokban, még akkor is, ha az abszolút havi bérleti díj jóval olcsóbb. Most jelenleg így áll a piac, hogy azokon a településeken érdemes ingatlant vásárolni, hogyha ez befektetési célval veszük, ahol azért pörög az ingatlan piac, tehát amit beszéltünk, hogy van ipari aktivitás, vagy vannak diákok, de még nem annyira magasak az árak. Hát nyilván itt pár megyeszékhely jöhet számításba.
1: Ezeken a helyeken, Kelet-Magyarországon, amiről beszélgettünk, a nagyvárosok áremelkedése mennyire húzza a környéket, az agglomerációt, amit tudom, fél órára elérhető kis településeknél van ennek nyoma, vagy látszik ez?
2: Látszik, igen, és egyébként valószínűleg így organikusan is látszott volna, de az otthonstart program hatására ez a fajta ilyen kiterjesztő hatás, ez mindenképpen ugye budapesti agglomerációban is nagyon látványos volt, mert ugye mi történik? Az történik, hogy adott összegért egy peremkerületen vagy egy agglomerációban nagyobb méretű ingatlant kapsz, és nagyon sok vevő mérlegelte ezt, és nyilván betette a mérleg serpenyőjébe azt, hogy esetleg az ingázással járó költségek és minden egyéb olyan hátrány, ami mondjuk esetleg az agglomerációs lokációval érintheti, de sokan döntöttek úgy, igen, hogy akkor nem a városban, nem a megyeszékhelyen, hanem megnézzünk körülötte más településeket. Úgyhogy abszolút érezhető ez a hatás, és szerintem, ahogy az otthonstartnak a jelentősége csökken, egyszerűen csak mint termék kezd el elfáradni, mert az a vevői kör, aki ezt akart használni, az idejekorán felhasználta, de még persze mindig viszonylag erős drive az ingatlan piacnak az otthonstart. Tehát ahogy csökken a hatás, úgy egyébként ez a fajta agglomeráció felé fordulás az folyamatosan meg fog maradni, mert az otthonstart helyett majd jönnek a viszonylag mérsékeltebb áru piaci hitelek is, és ezek tovább fogják majd ezt a trendet vinni.
1: Az elmúlt percben a Dunahouse vezető elemzőjét, Szegő Pétert hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedünk, 10-kor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film, a jubileum alkalmából pedig október 2-án országszerte több helyszínen is levetítik a magyar rajzfilmet. A bemutató évfordulóján este 7 órától online is elérhető lesz az alkotás, a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján ingyenesen lehet majd megnézni a filmet. Emellett számos moziban és vetítési helyszínen is várják a nézőket. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol a Macskafogó mellett több más kultikus magyar animációs film is készült. Itt az esti vetítés előtt közönségtalálkozót is tartanak az alkotókkal, valamint koncerttel is készülnek. A Pannónia stúdió programja díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A jubileumi vetítés sorozat célja, hogy a Macskafogó újra közösségi filmélménnyé váljon, azok számára is, akik gyerekkorukból ismerik, és azoknak is, akik most találkoznak vele először.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó napot kívánok! Tart a helyszínnel és a főváros 9. kerületében a Közraktár utcában befelé a Kinizsi utca előtt. Emiatt a két irány forgalma változatlanul a kifelé vezető oldalon egy-egy sávban haladhat. Továbbá baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a Zuglóban is, a Tököli úton a Róna utcánál. Nem működnek a jelzőlámpák várhatóan délig a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este a Grupama arénában, ezért várhatóan délután 6 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint az Ifjúság útját, az István-mezei utat és a Verseny utcát is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es, illetve az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. A Soroksári úti lehajtónál mától megváltozik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Elrendelt a Mayer Construct ZRT csődeljárását a fővárosi törvényszék.
7: A céget 6 hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére, ez alól a munkabérek kivételt képeznek. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft-t rendelte ki, amely nyilvántartásba veszi a céggel szembeni követeléseket és figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét, illetve közreműködik a hitelezőkkel történő egyesség előkészítésében.
6: Van értelme és megvalósítható a kata adózási forma újraélesztése. Ezt mondta Monitor délután című műsorban a Minősített Könyvelők Egyesületének szakmai alelnöke.
7: Aki felhívta a figyelmet arra, hogy korábbi formájában, vagyis a havi 50 ezer forintos mérték megtartásával lehetetlen küldetést vállalna a pénzügyi kormányzat. Az esetleges visszaélések elkerülésére viszont vannak szakmai javaslataik. Böröckiné Verebélyi Zsuzsannát hallják.
8: Mi azt gondoljuk, hogy a vállalkozóknak igazából segítség az az, hogyha ezt a fajta adóbevételt, ami az állami, ezt elfogadjuk, ezt tényleg olyan módon fizetik meg, hogy az nekik egy egyszerűbb, átláthatóbb, és tényleg a vállalkozásukra tudnak koncentrálni, miközben kiszűrjük a kényszer, vagyis ezeket a munkaviszonyból való átminősítéseket, megpróbáljuk megoldani a nyugdíjas évekre való, tehát hogy ezekre vannak javaslatok.
6: Az ENSZ bizalmi vásárban van is túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat.
7: Ezt a magyar köztársasági elnök mondta New Yorkban. Baka András szerint egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi államot. Azonban ez nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Magyarországról szólva Baka András hangsúlyozta, nem szabad megengedni, hogy egy új politikai többség az állam új tulajdonosává váljon. Az emberek azt akarják, hogy legyen jogállamiság, az állam szolgáljon, ne pedig ellenőrzés alatt tartson mindent. A bíróságok nyomásgyakorlástól mentesen hozzák meg döntéseiket, a sajtó pedig kérje számon a hatalmat.
0: Tőzsdehírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde Indexe, a BUX ingadozik tegnapi záróértéke közelében, hol fölötte, hol alatta, most éppen pár ponttal fölötte, 151.564 ponton, a forgalom átlépte az 1,3 milliárd forintot. A vezető papírok közül az OTP 0,5%-kal drágult, 45.540 forinton. A Richter majd 0,6%-os mínuszban, 12.580 forinton. A Richter tegnapi záróértékén 2.544 forinton. A MOL viszont 0,2%-os mínuszban, 5.240 forinton. A forint reggel erősödött, most éppen 365 forint 10 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 320 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 60 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban, a spanyol index 0,8%-kal van feljebb, az olasz 1%-kal, Párizs pár ponttal, a DAX index 0,5%-kal, London 0,3%-kal tudott eddig erősödni. Ázsiában is alapvetően a pluszoké volt a főszerep. Japán 1% fölötti pluszban zárt, Hongkong pillanatok a zárás előtt 1,1%-os mínuszban, Shanghai ma zárva volt. Az indiai tőzsde az most éppen tegnapi záróértékén, a kereskedés utolsó harmadának elején, de egy pár ponttal fölötte. Dél-Korea is zárva volt ma, Szingapúr pedig 0,5%-os pluszban. Az olajárak azok elindultak fölfelé, bár mínuszban, de hajnalhoz képest azért egy pár centtel drágább a jegyzésár. Ez az észak-amerikai könnyűolaj esetében 93 dollár 70 centet jelent, a Brentnél 106 dollár 30 centet. 0,4%-kal drágult az arany, egy unciáért 4313 dollárt kell adni. A platina is az ezüst pár centtel drágult, a pallánium viszont 1,8%-os mínuszban, a réz 0,7%-kal jött lejjebb. A mezőgazdasági termelőjárak mindegyike mínuszban, a búza 2,2, a kukorica 1,8, a szója 1%-kal kerül kevesebbe, és még a gyapot is 0,7%-os mínuszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az már 2,5%-os mínusz mutat, 73 euró 30 eurócent alá esett be október végi szállítással. Eladja a Skanska ingatlanfejlesztő cég a budapesti H2 Offices komplexum második fázisát az Erste nyílt végű ingatlan befektetési alapnak.
7: A tranzakcióval az alap a hatodik magyarországi irodaépületet vásárolja meg a Skanskától. A H2 Offices a Váci úti irodafolyoson található. A második fázis összesen mintegy 22.000 négyzetméter bérbeadható területet kínál majd. Az épület kivitelezése jelenleg is zajlik, a befejezése fél éven belül várható.
6: Bankot vesz Argentínában a Revolut.
7: A fintech vállalata a Szetelem helyi egységét szerzi meg a BNP Paribas-tól. A hitelintézet Revolut Bank Argentina néven működik tovább. Az intézmény teljes körű banki engedéllyel rendelkezik, egyelőre nem kínál lakossági termékeket és szolgáltatásokat, mivel a piaci indulás előtt a szabályozási és működési feltételek teljesítésére összpontosít. A vállalat közlése szerint Argentínában már több mint 150 ezer ügyfél iratkozott fel a várólistájukra.
6: Közösen szerezné meg a Banco BPM-et a Francia Credit Agricole és az olasz UniCredit.
7: A két pénzügyi szolgáltató csoport feldarabolná az olasz bankot. A közben a háttérben több párhuzamos felvásárlási kísérlet is zajlik. A Banco BPM-re a világ legrégebbi, ma is működő bankja, az 1472-ben alapított Monte dei Paschi di Siena is ajánlatot tett, miközben ezt a bankot a CIP tulajdonosa, az Intesa San Paolo próbálja bekebelezni.
6: Rekordnagyságú negyedéves árbevételt és nyereséget ért el az Oracle japán lányvállalata.
7: A cég a felhőüzletág erőteljes növekedésének köszönhetően nyújt kivételes teljesítményt. A társaság részvényei több mint 7%-kal drágultak a tokiói tőzsdén. A júniustól augusztusig tartó első pénzügyi negyedévben az árbevétel 13%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a 472 millió amerikai dollárt. Az üzemi eredmény 22%, az adózott eredmény 23%-kal emelkedett.
6: A korábban veszélybe került 100 ösztöndíjas gyerek támogatását végül sikerült megmenteni, sőt, a program a vártnál nagyobbra bővült.
7: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke szerint magánszemélyek és vállalatok segítségével nem csak a 100 korábbi hely maradt meg, hanem további 69-et is meg tudnak hirdetni. Több vállalat csatlakozott a programhoz, ennek eredményeként az idei tanévben összesen 229 gyermek részesülhet ösztöndíjban, ami rekord a program történetében. Edvi Pétert hallják.
9: Segítséget kértünk az országtól, és teljesen egyértelműen kaptunk is, és meghatóan kaptunk, tehát nagyon sok privát személy, nagyon sok cég mellénk állt, és sikerült így 169 ösztöndíjat összegyűjtenünk, ami még több is, mint amire számítottunk, tehát hogy nem csak a 100 gyerek visszakerült az utcáról a ösztöndíjprogramba, hanem még plusz 69 helyet meg is tudunk hirdetni, ami hát egy nagy öröm.
6: 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági déli bláti homokpusztán.
7: Augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le a térségben. Ivica Dačić, Szerbia ügyvezető belügyminisztere hangsúlyozta, a közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtűzében senki sem vesztette életét, egyetlen épület sem égett le. A tűzoltóknak a hivatásos és önkéntes egységek, valamint a hazai és külföldi segítő csapatok összehangolt munkájával sikerült teljesen felszámolniuk a tüzet.
6: A hétvégén mossák az Árpád hidat.
7: Holnap reggel 7:30 és délután 1:30 között a Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalt mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek évente kétszer tavasszal és ősszel szokta tisztítani a főváros kiemelt forgalmú hídjait és a váralagutat is.
0: Időjárás jelentés.
7: 2020-ban, tehát 6 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon szeptember 25-én deklarálta függetlennek magát Nyugat-Togó vagy Nyugat-Togó föld. Ez a Gána keleti részén található terület a Togóval határos sávban, és egyébként hát ennek az az érdekessége, hogy ez egy mintegy 20.000 négyzetkilométeres terület 4 millió lakossal. A Zömük az Eve népcsoport tagja. Tengerparttal nem rendelkezik ez az államszerű képződmény, aminek egyébként a létezését senki sem ismerte el eddig az elmúlt 6 évben. Hát kíváncsian várjuk, hogy a történelem hogyan alakul majd. Minden esetre az afrikai időjárástól most a hazai az elmarad, legalábbis a magyar fővárosban és környékén. 17 és 21 fok közötti csúcsokra számíthatunk és megélénkül összélre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Zenével megyünk tovább, majd zene, de szóban, hiszen elindítja évadát a Nemzeti Filharmonikusok zenekara.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 10 óra 14 perc. Izgalmas és ritkán hallható darabokkal nyitja meg az évadot a Nemzeti Filharmonikusok Zenekara, mondta a Napvendége című műsoromban a zenekar főigazgatója, Herboli Domonkos. Bartók halálának előestén, azaz ma este a Műpában kezdik a műsort. Kósa György és Sugár Rezső műveket is megszólaltatnak, amik kuriózumnak számítanak. Persze Bartók sem maradt ki, ahogy Mezei Dániel beszélgetéséből Kocsi Zoltán méltatása sem.
2: Mi az új évad felütése, ha van egyáltalán ilyen a Nemzeti Filharmonikusoknál?
3: Hát nem tudom, hogy mennyire számít felütésnek, de minden esetre hagyományosan mindig Bartók halálának előestéjén tartjuk szeptemberben a nyitókoncertünket, ez idén is pontosan így lesz. Most viszont elég speciális műsorral fogunk kezdeni.
2: Ez ugye szeptember 25-e 19 óra 30 perc műpa.
3: Így van. Nem tudtam, hogy ezt szabad-e mondani, de akkor szabad ez.
2: Hát én elmondtam, nem tudom, hogy szabad-e vagy nem, de elmondtam.
3: De most minden esetre elhangzott, köszönöm szépen. És valóban ez mindig egy izgalmas dolog belecsapni egy új évadba, de ez most azért is lesz különleges, mert természetesen játszunk Bartókot, minden évadnyitón játszunk Bartókot, ez egy nagyon régi hagyomány a Nemzeti Filharmonikusoknak, még Kocsi Zoltán honosította meg, egyébként a dátum is az ő nevéhez fűződik, ő találta ezt ki, és idén is lesz természetesen Bartók, de fogunk játszani Kósa György művet, ami egy ismeretlen dolog, a 7. szimfóniáját, ami a Mohács alcímet is viseli, és Sugár Rezső darabot is fogunk játszani, ami szintén nagyon érdekes, aminek a címe az, hogy Hunyadi, és az alcíme az, hogy Hősiének. Abszolút bevallottan tulajdonképpen ez az 56-os eseményekre reagálva készült ez a mű is.
2: Ja, Mohács szimfónia az ős bemutató, de Sugár Rezső Hunyadia az nem.
3: Tehát az itt nem,
2: és mekkora kockázat egy ilyen évadnyitő koncerten egy ős bemutatót műsorra tűzni? Nem tudom, hogy van-e ebbe kockázat, mennyire ismert a mű, mennyire ismerik a hallgatók, a zenészek?
3: A zenészek sem nagyon ismerik, tehát nagyon, nagyon whitefülűnek és nagyon-nagyon a témában jártasnak kell valakinek ahhoz lenni, hogy ezekről a művekről legyen valamilyen képe, vagy információja, vagy elképzelése. Ilyen értelemben nagyon kockázatos. Hogyha a történet arról szólna, hogy akkor nagyon sok jegyet el lehet gyorsan adni, és meg lehet gazdagodni idézőjelbe természetesen ezeknek a műveknek az előadásában, akkor válaszom az, hogy természetesen nem, ez ki van zárva. De közben ez nagyon a magyar 20. század, és nagyon magyar zene a Sugár is és a Kósa is, és egyébként az ő személyes sorsukban, most főleg Kósára gondolok, azért nagyon benne van a 20. századi történelem, és holokauszt, és meg mi egymás, és ezekben a zenékben is nagyon benne van a magyar történelem, tehát ez dolgunk. Magyarán kockázat vagy nem kockázat, ezt vállalnunk kell, és időnként színpadra kell vinni, és be kell mutatni ilyen műveket. Akkor is, hogyha mindenki furcsája, és azon gondolkozik, hogy ez milyen lehet, és hát eleve már kicsit egy ilyen kortárzene már majdnem, és akkor a kortárzene az tud riasztó is lenni. Miközben nem kéne, hogy az legyen, mert ezek nagyon izgalmas, érdekes művek, 50-es években született műről is van szó, tehát, hogy ezeket érdemes meghallgatni, érdemes kicsit olyan füllel hallgatni, hogy ez nem ma íródott, de ez nem is a bécsi klasszika világa. Tehát ilyenkor az, aki eljön hozzánk, a közönségünk nem egy előre gyártott, kompakt, instant élményt fog kapni, hanem valami olyasmit, amin nekik gondolkodnia kell, amit végig kell hallgatnia, valami ilyesmiről van szó, és ha meg ilyet csinálunk, akkor kockázat, nem kockázat, de az pedig jó dolog.
2: 1957-ben született a mű, mi most abban a helyzetben vagyunk, hogy a Mohácsi csata évfordulóját ünnepeljük, és olyan szempontból talán érdekes a párhuzam, hogy az is egy nemzet tragédia, 56 is egy nemzet tragédia, és ha jól tudom, ez 57-ben született mű valamennyire azért a Mohácson keresztül visszatekint 56-ra.
3: Igen, a nemzet tragédiák, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt jól mondani.
2: Volt néhány sajnos,
3: igen. És valóban erről van szó. Szóval ettől is elgondolkodható az egész történet.
2: De vannak más évfordulók, vannak vidámabb évfordulók, vagy szomorúságukban is vidámabb évfordulók. Két tízes évfordulót vennék előre. Az egyik Kocsis Zoltán halálának a 10. évfordulója, ugye ő a magyar klasszikus zeneművészet egyik legnagyobb alakja, ráadásul elődje volt ebben a pozícióban. Ő rá hogyan emlékeznek? Igen, nem pont ebben a pozícióban.
3: Igen, Kocsis Zoltán 20 éven át volt a Nemzeti Filharmonikusoknak a főzeneigazgatója, és valóban az ő elvesztése, ami 10 évvel ezelőtt történt, november 6-án, az egy nagyon jelentős, hogy is mondjam, gyomros, ha szabad ezt a kifejezést használni a magyar komoly zenei életnek. Hiszen Kocsis Zoltán egy abszolút géniusz volt, elképesztő tudás volt a fejébe, hihetetlenül gyorsan tanult, villámgyors felfogó képessége volt. Egy egészen, azt szokták mondani ilyenkor, hogy ez nagyjából 150 évente születik egy ilyen géniusz, és 10 éve nincsen velünk valóban. Tehát ez ilyen értelemben egy szomorú évforduló. A célzásnak a második fele az az lehetett, hogy ebben az évadban, majd 27-ben lesz 10 éve, hogy én is itt dolgozom a Nemzeti Filharmonikusoknál.
2: Előbb megbízott főigazgatóként, aztán pedig főigazgatóként.
3: Így van, és én azt szoktam mondani, hogy én viszont aktatológató vagyok, én ilyen irodai ember vagyok, mert tényleg tulajdonképpen az adminisztrációs vezető vagyok, szemben mondjuk egy művészemberrel, aki olyan igazi művészember, mint Kocsis Zoltán, ő pedig egy szakmai irányító volt.
2: Most volt egy elég komoly vita az ő személye kapcsán. Én egyébként megmondom őszintén, érdeklődéssel olvastam, mert emlékszem, hogy szüleim, akik maguk is zenefogyasztók voltak, én is ezáltal, mennyire meg voltak győződve Kocsis Zoltán zsenialitásáról. Tehát az, amit ön most itt említett, az emlékszem, hogy amikor ő fiatalként megjelent, és én gyerek voltam, akkor, hogy a zenehallgató körökben ő egy átütő erejű jelenség volt. Ugye előbb a zongora művészete miatt, utána pedig a karmesteri szerepe miatt, és hogy ezt hogy lehet elfelejteni, hogy vannak zsenik? És hát a zseniknek biztos vannak hátrányaik is, de hát vitathatatlan előnyei is vannak.
3: Igazából a helyzet az, hogy tényleg egy különleges emberről beszélünk. Valószínűleg az is lehet, hogy ez valami hiba, vagy jó ég tudja, hogy történik ez meg, de hogy egy olyan embert kell elképzelni, akinek, ahogy az előbb említ, villámgyors felfogó képessége van. Olyan agya van, amit egyszer látott, hallott, azt egyrészt elraktározta. Ez még nem olyan nagy dolog, viszont minden információt mindennel össze tudott kötni. Tehát egy egészen különleges intellektus, miközben, és remélem, hogy ezzel nem bántok meg semmit, hogy nagyon egyszerű körülmények között született. Tehát az ő szülei nem voltak neves zenészek vagy tudósok, nagyon, nagyon egyszerű kétkezi emberek voltak, és ez nincs is semmi gond. De hogy ő ilyen értelemben gondolna az ember, nem otthonról hozta, ő nem egy könyvtárszobában játszott kiskorában. És ráadásul szerintem neki nagyon nehéz lehetett az életében azzal megküzdeni, hogy ebből következik, vagy a korábbiakból következik, hogy mindenki, aki körülötte volt, az egy lassabb észjárású ember volt. És egy picit kevesebbet tudott, vagy inkább sokkal kevesebbet tudott, akár zenéről, de nem csak zenéről, hanem nagyon sok minden másról. És amikor egy ilyen intellektusú ember, aki nagyon gyorsan átlát dolgokat, tényleg szinte mindenkinél mindent jobban tud, akkor előfordulhat, hogy egy kicsit türelmetlenebb tud lenni, mert közben meg a zene iránt borzasztó elkötelezett volt. Hozzáteszem rögtön, hogy ez a türelmetlenség, és senkinek ne szabaduljon el a fantáziája. Ez azt jelenti, hogy ő tudta, hogy mit akar elvezényelni. Ő pontosan tudta, hogy mit zongorázik, amikor...
2: És meghallotta is.
3: Na, ez pedig egy másik dolog, amit szintén, megmondom őszintén, hogy én sem azelőtt, sem azóta sem találkoztam senkivel, akinek meg ilyen hallása legyen. Tehát, hogy ilyen film, az egy dolog, hogy abszolút hallás, sokaknak van abszolút hallása, de hogy ilyen elképesztő módon meghalljon egy szimfonikus zenekar nagy tutiából, kihalljon olyan hangokat, amiket más nem. Tehát, hogy tényleg döbbenetes volt vele. lenni és figyelni az ő munkáját. Úgyhogy ez egy nagy ajándék a sorstól szerintem, aki találkozott vele. Miközben tudjuk, hogy az ilyen zseniknek azért nagyon nagy személyiségük van, és az nagyon, nagyon nehéz időnként, hiszen nagyon-nagyon tudatosan építette a zenei környezetét.
1: Az elmúlt percben Herbolido Monkost, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarának főigazgatóját hallották. Zenélünk 10:30-kor, rövid hírekkel jelentkezünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Elrendelte a Bayer Construct Zrt. Csődeljárását a fővárosi törvényszék. A céget 6 hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére. Ez alól a munkabérek kivételt képeznek. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Non-Profit Kft.-t rendelte ki, amely nyilvántartásba veszi a céggel szembeni követeléseket és figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét, valamint közreműködik a hitelezőkkel történő egyesség előkészítésében. A múlt hónapban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000, a munkanélküliek száma 229.000, a munkanélküliségi ráta pedig 4,7% volt idehaza, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.

0: Végén Irán újra nyitná Szorost, és tárgyalóasztalhoz ülne az amerikai féllel. Ismét szaúd-arábiai célpontokat támadtak a jemeni húszi lázadók, a szaúdi polgári védelem korábban potenciális veszélyre figyelmeztető riasztásokat adott ki a királyság több régiójában, a többi között Mekkában, az iszlám legszentebb városában is. Bankot vesz Argentínában a Revolut, a fintech vállalata Szetelem helyi egységét szerzi meg a BNP Paribas-tól. A hitelintézet Revolut Bank Argentina néven működik majd tovább, az intézmény teljes körű banki engedélyére rendelkezik. Egyelőre nem kínál lakossági termékeket, mivel a piaci indulás előtt a szabályozási és működési feltételek teljesítésére összpontosít.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX most enyhe pár pontos pluszban, 151.612 ponton az index, a forgalom átlépte az 1,6 milliárd forintot. A vezető papírok közül az OTP majd 1%-kal drágult, 45.740 forinton, a Telekom egy 10%-os mínuszban, 2542 forinton, a Richter 6%-a jött lejjebb, 12.570 forintot ér, a MOL 8%-os mínuszban, 5.210 forinton. A forint erősödik, most tovább erősödik, 364 forint 70 filléren áll az euróval szemben. 1 dollárért 320 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 20 fillért kérnek. Európában mindenütt emelkedést látunk, London 0,5%-kal, a DAX index 6%-kal van feljebb, az olasz és a spanyol index is 8% fölötti pluszban, Párizs 2%-kal drágult. Ázsiában Japán 1% fölötti pluszban zárt, Hongkong 1,7%-os mínuszban zárt a napot, Shanghai ma zárva volt, az indiai tőzsde pár pontos pluszban a kereskedés utolsó harmadának elején, dél-koreai zárva volt, Szingapúr viszont 0,5%-os pluszban nem sokkal zárás előtt. Az olajárak azok most nem nagyon mozognak, 1,2%-os mínuszban 93 dollár 50 centen az észak-amerikai könnyűolaja véti edzésére, egy pár centet lejjebb jött, a Brent 0,5%-os mínuszban 106 dollár 10 centen, egy órával ezelőtt magasabb volt valamelyest az ár. Az aranyár folyama 0,4%-kal drágult, 3415 dollárt ér egy uncia. A többi fém közül a palládiumot érdemes kiemelni, az 1,5%-kal lett olcsóbb, a platina és az ezüst egy pár dollárral drágult, a réz 0,4%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelőárak közül, amit érdemes kiemelni, egyrészt a kávé 0,7%-kal került többe, minden más gyakorlatilag mínuszban. A búza 2,3, a kukorica 1,9, a szója 1,1%-kal jött lejjebb. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama immár majd 3%-os mínuszban, 72 euró 90 euró centen áll október végi szállítással. Rekordnagyságú áll negyedéves árbevételt és nyereséget ért el az Oracle japán lányvállalata. A cég a felüzletág erőteljes növekedésének köszönhetően nyújtott kivételes teljesítményt, a társaság részvényei több mint 7%-kal drágultak éppen ezért a tokiói tőzsdén. 88 éves korában elhunyt Marina Vladi francia színésznő, író és énekesnő. Pályafutása során a korszak legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt. 1969-ben lett felesége Vladimir Vysotsky orosz énekes költőnek, akinek a kedvéért Moszkvába költözött, és ahol férje 1980-ban bekövetkezett haláláig élt.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a napos idő ma, egyébként a Dunától keletre néha futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon esetleg erős széllökések lehetnek, a Dunától keletre azonban gyenge marad a szél. A nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul, késősten 8 és 14 fokra számíthatunk. Én megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában nem Szűcs Pétert hallották. Most zenével megyünk tovább, 11-kor pedig friss híreke jelentkezik Németh Laci.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Várható a heteken belül megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, ezt a főpolgármester jelentette be a fővárosi közgyűlés ülésén. Karácsony Gergely elmondta, Budapest jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtipró konfiskáló jellegű állami beavatkozás miatt alakult ki, alapvetően, és az előző kormány által okozott bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak közösen kell orvosolnia. Karácsony reményei szerint olyan megállapodást tudnak kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi gondok ne ismétlődjenek meg, és ne termelődjenek újra. Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a Kézcsoport. Az üzem a Kolozs megyei Szent Mihályon épül, és napraforgót fog feldolgozni. A beruházás becsült értéke 45 millió euró, amiből 10 millió euró uniós finanszírozás. Irán a Hormuzi szoros újranyitásáról szóló 7 napos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak, ezt az iráni külügyminiszter Abbas Araghchi jelentette be. A nyilatkozat szerint Teherán közvetítőkön keresztül tudott a Washingtonnal, hogy amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek, a 7. nap végén Irán újranyitja a szorost és tárgyalóasztalhoz ül az amerikai féllel. A tárcavezető nem tért ki a részletekre, de hangsúlyozta, hogy azok semmivel sem többek, mint amiben a két ország már júniusban egyszer megállapodott. Eladja a Skanska ingatlan fejlesztő cég a budapesti H2 Offices komplexum második fázisát az Erste nyílt végű ingatlan befektetési alapnak. A tranzakcióval az alap a 6. magyarországi irodaépületet vásárolja meg a Skanskától. A H2 Offices a Váci úti iroda folyosón található, a második fázis összesen mintegy 22 000 négyzetméter bérbeadható területet kínál majd. Az épület hivitelezése jelenleg is zajlik, a befejezése pedig fél éven belül várható.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedés mellett 151.983 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 2,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,1%-os mínuszban 5190 forinton, az OTP 1,3%-os erősödésben 45900 forinton áll. A Richter 12650 forinton stagnál, a Magyar Telekom 0,5%-kal erősödik, 2554 forintnál jár a kurzus. A bitcoin árfolyama 3,1%-kal csökken, 84.164 dolláron és 83 centen áll, az Ethereumot 4,1%-os csökkenés mellett 2713 dolláron és 24 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 42 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 319 forintot és 87 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 4 fillért kérnek. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zlotyi 83 forint 30 fillér, a cseh korona 14 forint 96 fillér. Egy angol font 423 forintba és 37 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzéken kissé pesszimista, illetve vegyes a hangulat. A londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 9-tized%-kal erősödik, Párizsban a CAC40 4-tized%-kal került feljebb, Milánó 1,1-tized, Madrid szintén 1,1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI, hordonként 2,1%-os csökkenés mellett 92 dollár 62 centen áll. A Brent jegyzési ára 1,4%-os mínuszban 105 dollár 9 centen. Egy uncia aranyért 7%-os erősödés mellett 4327 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 72 euróba és 12 euró centbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Közepesen vagy erősen felhőség mellett általában több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néha futó záporok kialakulhatnak. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható, késő este 8 és 14 fok közé hűl le majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Így van, 20. évad, és végre az elmúlt héthez képest egy picit a gumizenénk is más. Még egy picit halkabb is, mint szokott lenni, még nekem is furcsa, de a legfontosabb, hogy a mai nap nem egyedül a stúdióba Dósa Szelinát köszöntöm. Örülök, hogy itt vagy.
3: Én is nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagyok. Nagyon izgalmas ez az egész, és nagyon lelkes vagyok.
2: Na hát, ahogy mondtam is neked műsor előtt, hallgatók jól tudják, 2 óra zenehallgatás teljesen kötetlenül. Mindenkit most mi közösen invitálunk a Soul Session képzeletbeli nappaliába, hogy megmutogassuk, hogy erre a hétre miket válogattunk össze. 20. évad, egy nagyon különleges évad a Soul Sessionnek, úgyhogy hétről hétre rengeteg különlegességgel készülünk. A mai alkalommal azzal, hogy te vagy itt a műsorvezető társ és a vendég, és ahogy írtam neked üzenetbe, a legfontosabb számomra, hogy a végén úgy állj föl, hogy inspirálódtál, valamit te is szeretnél ebből elénekelni, vagy majd meglátjuk, hogy épp mit hoz ki belőled a következő 2 óra zeneileg.
3: Biztos vagyok benne, hogy erre a pontra el fogok érkezni, sőt, már most is szemezgetek itt a dalokkal. Nagyon-nagyon elképesztően már most inspirálódtam az
2: na, hát akkor
3: itt az elején.
2: Egy nagy kedvenccel indulunk, Phyllis Hyman, hölgyek, urak, warm-up jelleggel, Looking for Love az 1978-as csodás LP-ről, egyik nagy-nagy kedvencünk.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: És Tósa Szalina, köszöntünk mindenkit szeretettel. Phyllis Hyman-nal indult a műsor. Hogy tetszik Phyllis Hyman?
2: Ó, hát nagyon tetszik Phyllis Hyman. Elképesztően tetszik ez a dekoratív öltözet is. Nem tudom, hogy jó felemutatom-e a képeket, de egy ilyen szári stílust visel a borítón. És hát ez a Looking for Love című dal szerintem most nagyon sok, legalábbis akikkel én találkozom, nőkkel, most nagyon sokan vannak ebben az energiában, vagy ebben a vibe-ban, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak segítene, úgyhogy nagyon ajánlom, hogy hallgassák meg Looking
1: for Love. Mikor volt utoljára, hogy úgy hallgattál zenét, hogy közben vinil volt a kezedben?
2: Nem olyan régen, de most pont szeretnék venni egy újat, úgyhogy majd erről beszélgessünk, hogy mit ajánlasz. Lemezjátszót
1: szeretnél venni?
2: Igen.
1: De jó. És mit hallgattál utoljára?
2: Utoljára?
1: Várjunk, ez otthon, most, otthon rutin, hogy feltettél valamit?
2: Igen, volt ilyen, és most jut eszembe, hogy most legutóbb a barátnőméknél voltam, Jeges Barbiéknál, és Stinget hallgattunk. Legutóbb Stinget, igen.
1: De nagyok vagytok. Hát ez óriási. Két úriemberrel megyünk tovább, és lemezgyűjtő berkeken vagy, akik szeretik a szózenét, egy nagyon klasszikus kérdés, hogy ki a jobb énekes, Rocky Robbins vagy Peebo Bryson. Tegyünk mi is egy próbát, egy-egy dal a két úriembertől, aztán születésnapos rovat. Először Rocky Robbins, My Old Friend, aztán Peebo Bryson, Paradise.

0: Na itt vagyunk, és ahogy már emlegettem nektek a Facebook Live-ban, itt voltatok velünk a műsor előtt, mert hogy ez is egy újítás ebben a 20. évadban, hogy az első konfig Facebook Live-ozunk innen a stúdióból. Ha kíváncsiak vagytok különböző kulisszatitkokra, és ez lesz a végén is, hogyha szeretnétek esetleg még majd itt maradni velünk, akkor nézzétek a Facebookon a live-unkat, meg kövessétek az oldalainkat. Köszönjük a rengeteg követést, hozzászólást, lájkot a videókra, és ahogy lenni szokott, ilyen technikai dolog már egyszer történt velünk, hogy a vonalasról hívom Freda Paint, akkor a hangpostára kapcsol, ha a mobilról, akkor kicsöng, de a mobilt nem tudom átkapcsolni a keverőre, úgyhogy mindenki be kell érje azzal, hogy innen nagyon-nagyon boldog születést kívánunk Freda Paintnek, és majd felhívjuk a nevetekben külön a mobilomról a műsor után, mert hogy nem tudom megoldani, de hogyha a Robiék hallják kintről, hát ha ők segítenek, nem tudom, hogy erre van-e valami megoldás. Lényeg a lényeg, természetesen mi felköszöntjük így a műsoron keresztül, mert a műsort úgy is elküldjük, úgyhogy hallani fogja, hogy játszottuk a dalát, hallani fogja, hogy beszéltünk róla igaz magyarul.
1: Így van.
0: Úgyhogy ennél többet most ebben nem tehetünk. Rocky Robbins, Peebo Bryson. A Peebo Bryson-t azért nem adtam a kezedbe, mert otthon hagytam. Van néha ilyen, hogy válogattam a lemezeket, és egy otthon maradt. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy a másik telefonálást meg tudjuk ejteni. Szóval Freda Paint, és utána, ha már itt vagy, mert azért jó pár női vokalistát hoztam, De
1: szívesen beszélek a férfi vokalistákról is.
0: Mindenképpen szerettem volna, hogy beszélj róluk.
1: Csak annyit akartam elmondani egyébként, hogy pont mostanában beszélgettük az énekes barátnőimmel ezt a folyamatos kompetitivitást, ami így van a világban, a zenében, és hát az énekesek között is, és hogy ezt mennyire le akarjuk építeni. És most is úgy hallgattam ezt, ahogy így mondtad az elején, mielőtt meghallgattuk először a Rocky Robbinsnak a My Old Friend című dalát, hogy már eleve úgy fogtam neki a zenehallgatásnak, hogy úgyse lesz olyan, hogy jobb, mert mindenki abban a legjobb, amit csinál. Most akármekkora közhely ez, akkor is így van. És Rocky Robbins dala nekem tele volt ugye, főleg már a vége fele hajlításokkal, amik elképesztően hát nyilván lenyűgözőek voltak, és volt benne egy ilyen elegancia ebben a dalban is, gondolom az egész I Believe in Love lemezben is.
0: De az összes dalában nagyon elegáns az úriember.
1: Igen, biztos vagyok benne.
0: Ezt a kompetitivitást, ezt hogy érted, vagy hol érzed? A mai világban az énekesek között? Vagy úgy egyáltalán most ezt mire hoztad föl itt az elején? Csak azért, mert hogy különben erre az időszakra meg abszolút az jellemző, hogy az egyik lemezén a másik a háttérvokalista, az egyik basszusgitáros, a másikon így működik közre. Tehát egy olyan család volt, és hiába óriási biznisz, és akkoriban elképesztő sok zenész, rengeteg helyen összeérnek a szálak. Legalábbis abban az időben ez így volt.
1: Igen, és ez annyira szép. Onnan szedtem, hogy volt egy olyan mondatot, hogy sokan vitatkoznak arról, hogy ki a jobb énekes.
0: Igen, erre mondtad, igen.
1: Igen, és hogy hát mind a kettő eszméletlenül jó. Persze. Nyilvánvalóan ez a válasz. És
0: kinek melyik tetszik jobban? Lehet, hogy hát így kellett volna mondanom. Megyünk tovább, akkor a születésnapusunk van. Freda Paintnek kívánunk nagyon boldog születésnapot, pedig képzétek, írtam neki egy pár sort, úgyhogy ezt majd külön fel fogjuk olvasni. Utána pedig Take Me With You, Aretha Franklin csodája, a 80-as LP-ről, úgyhogy két hölgyel megyünk tovább.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Várhatóan heteken belül megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, ezt a főpolgármester jelentette be a fővárosi közgyűlés ülésén. Karácsony Gergely elmondta, Budapest jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtíj pro-konfiskáló jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően, és az előző kormány által okozott bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Karácsony reményei szerint olyan megállapodást tudnak kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg, és ne termelődjenek újra.

0: millió euró, amiből 10 millió euró uniós finanszírozás. A termelési kapacitás 600 tonna napraforgó feldolgozása lesz 24 óra alatt. Az üzem 2028-ban kezdi meg a munkát. Tavaly 2 millió tonnás terméssel Románia volt a legnagyobb napraforgó termelő az Európai Unióban. A legnagyobb étolajgyártók egyébként az amerikai Bunge, a francia Expur és a román tulajdonban lévő Brutul. Az orosz parlament alsóházának megválasztásakor a kormányzó Egységes Oroszország párt 349-et szerzett meg a lehetséges 450 mandátumból. A hivatalos végeredménye szerint a kommunistáknak 37, a liberálisoknak 23, az Igazságos Oroszországnak 17, a Rógyina pártnak pedig egy képviselője lesz. Rajtuk kívül 4 független jelöltet is megválasztottak az állami dumába. Holnap újra kinyit a római Kolosseum. A létesítményt egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zárták be 3 napra. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Azok a látogatók, akik az elmúlt napokban nem tudtak bejutni az ókori amfiteátrumba, jegyük árának megtérítését kérhetik, vagy más időpontot választhatnak. A Kolosseumot is magába foglaló régészeti park adatai szerint mintegy 80 ezer látogatónak kellett lemondania az előre lefoglalt jegyét.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg 0,2%-os erősödés mellett 151.956 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 3,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,1%-kal csökkent 5190 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 45960 forintig. A Richter 0,2%-os mínuszban 12620 forinton áll, a Magyar Telekom 0,4%-kal jött feljebb 2554 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 19 fillér, egy amerikai dollár 319 forint 73 fillér, egy svájci frank 385 forint és 65 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal erősödik, a frankfurti DAX 9/10, a párizsi CAC 40 0,4%-kal került feljebb, Milánó 1,1, Madrid 1,2%-kal korrigál felfelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Közepesen felhős ég mellett napos időre számíthatunk, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 17 és 21 fok között alakul, éjjel 8 és 14 fok közé hűl le majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
2: Már ha tehetjük, akkor mindenképp eredeti vinilekről, Dósa Szelinával hallgatjuk a mai dalokat és veletek közösen. Mennyire jellemző rád, hogyha tetszik egy előadó, akkor utána beleásod a munkásságába annyira magad, hogy meghallgatsz minél több lemez tőle, vagy hogy ne forduljon elő, mint például nagyon sok emberrel találkoztam, aki nagyon szereti Aretha Franklint, de tudnék mutatni 30 olyan dalt, amit még sose hallott.
3: Hát persze, nagyon nagy a munkássága Aretha Franklinnek, tehát itt van a legnagyobb válasz erre talán. Egyébként olyan vagyok, igen, tehát hogyha valakinek a lemeze nagyon megtetszik, képes vagyok fél éven keresztül csak azt hallgatni, és így bezárok, és nagyon jó, hogy ide eljöttem, mert most pont egy Selassie lemezzel így voltam, de biztos vagyok benne, hogy ezt a Take Me With You-t én el szeretném énekelni. Meg hát, hogyha valaki elénekli ezt így, akkor ki ne vinné magával? Ez jutott eszembe.
2: 1980 az LP, nagyon nehéz róla dalt választani, meg így voltam Phyllis Hyman-nel is, mert az ő 78-as LP, bár a többi is fantasztikus dalok vannak rajta, de ez talán az egyik legjobb nagylemeze, a 80 meg a 82-s Jump It Up szerintem, úgyhogy ezeket kimondottan tudjuk ajánlani. Na hát van egy Ian Wettis nevű barátom, aki elsőként volt Angliába az a perverz lemezgyűjtő, aki kitalálta, hogy ha már gyűjt lemezeket, akkor megpróbálja felvenni a kapcsolatot azokkal az előadókkal, akik még élnek, vagy akiknek a lemezeit épp gyűjti, vagy beszerezte, és hát ha ezeknek

Az előadóknak van olyan dala, amit még nem adtak ki, vagy van rá mód valahogy, hogy kiadásra kerüljön. Erre megalapította az Epsilon Recordsot Londonban, és a mai napig ez már jó 10 éve volt. Olyan 4-5 kislemez szokott kiadni évente, de azon ritka kiadók közé tartozik, akinek elképesztő ízlése van, és ha ő rátalál valamire, az 1000%-kal top 100-as. Úgyhogy nagy-nagy örömünkre mondhatom minden lemezgyűjtő nevében felvette a kapcsolatot egy Jonas Ellis nevű úriemberrel, akinek természetesen volt 2 ki nem adott dala 1978-ból, Moonlighting Party Maker, Epsilon Records. Ezt fogjuk nektek most lejátszani elsőként, aztán O.C. Smith és Lou Rose 2 csodával megint, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire jön át nektek. Elképesztő California feeling. A dátum 1978.

0: Miket nyomunk?
1: Mindent is, és annyira jól írta László, hogy megérkeztél, életérzés van teljes mértékben.
0: Azt nagyon örülök, hogy ezt írjátok. Egy picit most másképp élem meg 340-es pulzussal, mert a normál vonalon nem csön ki. Ha nézitek a YouTube-ot, látjátok, hogyha éppen most is hív a WhatsAppon Jennifer Madsen, szóval egy picit nehéz a helyzetünk. Az előbb próbáltam felhívni, nem is értem, hogy ez hogy történhet meg, de hát itt a Soul Sessionben ilyenek előfordulnak. Akkor én elmondom a rövid történetet, aztán hát, ha be tudjuk őt kapcsolni egy picit később. Szóval a lényeg, egy amerikai gyűjtő barátom körülbelül egy évvel ezelőtt hívta fel a figyelmemet, én nem ismertem, egy fantasztikus jazz énekesnő, 83-ban, mai napig aktív, csinált egy elképesztő lemezt, mindjárt halljátok, milyen hangszerelés, olyan küzre működők, hogy elájultok. Szóval egy nagyon-nagyon ritka lemezt, kevesebb, mint 50 tudott kópia létezik a világon, és nagy-nagy örömére a hölgy, amikor interjút készítettem vele, egy hosszabb félórás beszélgetés, ami már rögzítve van, csak le kéne fordítani, elmesélte, hogy a legnagyobb japán kiadó, a P-Wine Records szerződést kötött vele, és mivel rendelkezik a mesterszalaggal, elküldték Japánba, és most október 21-én a lemez 1000 példányban megjelenik, nem tudom elővételbe már mennyi elkelt, irtózatosan kedvesen a saját eredeti kópiáját elküldi nekem, amellett, hogy remélhetőleg lesz majd a Japánból is, és hát annyira kedves volt, hogy már két dalt, a digitális verzió természetesen elküldte nekünk, úgyhogy engedelmetekkel és nyugodtan írjatok, kíváncsi vagyok, mit szóltok. Elsőként What I Do Now, és aztán Falling in Love, ezt a két dalt választottam a lemezről, közben egyfolytában hív WhatsAppon, elég abszurd a helyzet, de hát ez már csak így marad, mert legalább lesz nem fogadott hívásom Jennifer Madsen-től.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Ilyet én is tudok festeni.
5: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
6: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában.
7: A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Várhatóan heteken belül megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, ezt a főpolgármester jelentette be a fővárosi közgyűlés ülésén. Karácsony Gergely azt mondta, Budapest jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtipró konfiskáló jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően, és az előző kormány által okozott bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Karácsony reményei szerint olyan megállapodást kötnek, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a problémák ne termelődjenek újra. Eladja a Skanska ingatlanfejlesztő cég a budapesti H2 Offices komplexum második fázisát az Erste nyílt végű ingatlan befektetési alapnak. A tranzakcióval az alap a 6. magyarországi irodaépületet vásárolja meg a Skanskától. A H2 Offices a Váci úti irodafolyoson található. A második fázis összesen 22 000 négyzetméter bérbeadható területet kínál majd. Az épület kivitelezése jelenleg is zajlik, a befejezése pedig fél éven belül várható. Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a KÉSZ csoport. Az üzem a Kolozs megyei Szent Mihályon épül és napraforgót fog feldolgozni. A beruházás becsült értéke 45 millió euró, amiből 10 millió euró uniós finanszírozás. A termelési kapacitás 600 tonna napraforgó feldolgozása lesz 24 óra alatt. Az üzem 2028-ban kezdi meg a munkát. Tavaly 2 millió tonnás terméssel Románia volt a legnagyobb napraforgó termelő az Európai Unióban. A legnagyobb étolajgyártók az amerikai Bunch, a francia Expur és a román tulajdonban lévő Prutul. Holnap újra kinyit a római Kolosseum. A létesítményt egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zárták be 3 napra. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. azok a látogatók, akik az elmúlt napokban nem tudtak bejutni az ókori amfiteátrumba, jegyük árának megtérítését kérhetik, vagy más időpontot is választhatnak. A Kolosseumot is magában foglaló régészeti park adatai szerint mintegy 80 ezer látogatónak kellett lemondania előre foglalt jegyét. Bankot vesz Argentínában a Revolut. A fintech vállalata a Szetelem helyi egységét szerzi meg a BNP Paribas-tól. A hitelintézet Revolut Bank Argentina néven működik majd tovább. Az intézmény teljes körű banki engedéllyel rendelkezik. Egyelőre nem kínál lakossági termékeket és szolgáltatásokat, mivel a piaci indulás előtt a szabályozási és működési feltételek teljesítésére összpontosít. A vállalat közlése szerint Argentínában már több mint 150 ezer ügyfelük iratkozott fel előzetesen.
0: Tőzsdehírek.

0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödés mellett 151.990 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 3,6 milliárd forintot. 0,8%-kal csökken a MOL 5.210 forinton áll, az OTP 1,3%-os pluszban 45.870 forinton. A Richter 0,2%-kal került lejjebb 12.620 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-os erősödésben 2.556 forintért elérhető a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 67 fillér, egy amerikai dollárért 320 forintot és 8 fillért kell fizetni, egy svájci frankért 385 forintot és 93 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,8%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 2,1, a milánói tőzsde 9,1%-kal jött feljebb, a madridi IBEX 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,7%-os mínuszban, 93 dollár 3 centen, a Brent jegyzési ára 105 dollár 58 cent. Egy uncia aranyért 0,7%-os erősödés mellett 4328 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Közepesen felhőség mellett napos időre számíthatunk, csapadék nélkül megélénkülő széllel. A hőmérséklet estig 17 és 21 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Szóval Hitwave és Big Gun, ez volt a nyitódalunk, a csodás instrumentál zenénk, és természetesen tovább Dósa Szelinával hallgatjuk a dalokat. Most azzal kell tovább mennünk, hogyha valaki téged szeretne hallani, mikor, hova kell menjen, mire készülsz, mi történik most körülötted, mesélj.
1: De kedves vagy, hogy megkérdezed, először is szeretném elmondani, hogy nagyon jó itt lenni egyébként Bogyó Tomiéknál, aki esetleg látja, hogy itt mi mekkorát bulizunk, akkor az éli ezt a vibe-ot. Én most pont tegnap volt egy elképesztően jó jazz koncert, a nem csak jazz klubban Sziget-Szent Miklóson, ezt csak azért mondom el, mert elképesztően élveztem ezt a koncertet. Aztán a saját zenekarom majd november 13-án leszek Szolnokon, és ami teljesen ide tartozik, ezt mindenképp szeretném elmondani, hogy egy neo-soul dalon dolgozom éppen Szabó Kristóf Harkállyal, és azt is majd valahogy novemberre akarom időzíteni.
0: És akkor lesz itt majd lesz a bemutatója?
1: Hát én nagyon örülnék neki.
0: Hát nagy, most le van foglalva.
1: Neo-soul, ez inkább tényleg ez a szelászús vonal, nem feltétlenül ez a fajta funky, és kicsit ilyen elmúlós vibe-ja is lesz neki, remélem majd ide be fog illeni, az lesz a címe, hogy Mortal.
0: Ah, oké. Angol nyelvű dal?
1: Igen.
0: És ki írta a szöveget?
1: A szöveget azt most még nem árulhatom el, hogy kivel dolgozom együtt rajta, amikor már teljesen készen leszünk vele, majd akkor.
0: Jó, meg akkor, ha lesz dalbemutató, akkor legyen itt, és akkor a stáb fontos szereplőit hozd el, és
1: az
0: akkor csináljuk
1: isteni
0: úgy.
1: Lenne. Jó, hát ezt köszi szépen, nagyon-nagyon élném
0: jó,
1: ezt.
0: Úgyhogy ezt légy szíves, le van foglalva a naptáradba.
1: Yeah.
0: Én is mutatok egy 2026-os vadonatúj megjelenést, egy amerikai és egy londoni hölgy, ugye Patrick Bickerstaff-val közösen csináljuk és próbálgatunk mi is kiadni, elég jól sikerülnek kiadványok az Easy Fosso Records-al, aki Julia Jonával és Marva King-gel közösen a legújabb dalukat, a Just Like That-et is megjelentette kislemezen Patricknek köszönhetően, úgyhogy elsőként ez, aztán olyan sok, ha kapok kéréseket, majdnem mindig Dinosaur-t kéritek a Second Chance-t, mert hogy pláne vinilen iszonyúan ritka a lemez, bár titeket mindig elmondom, teljesen mindegy, nem érdekel, hogy miről játsszuk, nekem fontos, hogy vinilről legyen. Szóval két modern dal, 2026 augusztusi megjelenés, illetve Dinosaur, ami a 2000-es évek 2017-18 volt, azt hiszem valami ilyesmi, ez a dátum itt nem jó mellette pedig, de lehet, hogy pont odaillik. Szóval két csodás, de modern dallal megyünk, kicsit ugrottunk az időbe, ehhez mit szóltok?

0: Ezt a dalt annyira el tudom neked képzelni, ez most te voltál. Ezt neked, ezt gyorsan énekel már el. Vagy.
1: Ú, pont azt akartam, hogy mennyire jó volt az a rész, amikor az a Now You're Gonna Happy, Now You're Gonna Happy, volt valami ilyen része neki, és így úristen, de
0: rögzítjük is, ne csinálj semmit. Yes, élő, élő, unplugged van, a kapella. Na hát, megyünk tovább, ez volt a modern rovat, bár már nem szoktunk modernezni, mert nem minden héten hozok új zenéket, de ezek jók voltak, és akkor ugrunk nagy kedvencetekre, sok hallgató kedvencére, mert hogy nem tudom mennyire vagy jártas, japán előadókat hozok mindig. Szózene, japánul is van, hogy angolul, ez is változó, ki melyiket szereti, kinek mi furcsa. A hangzásvilág 81 és 82 a két lemez, amit ma hallgatunk. Először Eri Okno, aztán meg Keiko Mizukoshi. Ez lesz a két hölgyünk, mutatom majd a lemezeket. Neked...
1: Nagyon kíváncsi vagyok.
0: Elképesztő hangzásvilág, meg ugye Bercivel csináltunk két fantasztikus japán estet, csak japán előadókból voltak, vagy volt a Soul Session, és hát mivel nagyon sokan szeretik, kérik is, így úgy döntöttem, hogy ebben a jubileumi 20. évadban, ha valaki nem tudná, legyen egy olyan rovat, hogy minden héten van japán dal, és a mai este, amikor hallgatgattam, hogy melyik legyen a kettőből, mert ebbe a blogba két dal lesz, nem tudtam dönteni, hogy mind a kettőt lejátsszuk engedelmeddel. Eri Oknóval indulunk, So Tonight 1981, a háttérzenészek, a zenekar tagjai, a vokalisták, mindenki csupa-csupa amerikai.

0: Na, yeah.
1: mit szólsz,
0: hát ez nekem nagyon tetszett, ez nagyon betegszik most, ilyen nagy kedvenc, ez a Mizukoshi, hát ez annyira érdekes, hogy japánul énekel, és abszolút nem lóg ki a szólzenéből.
1: Tehát az elején gyűjtőként annyira nem tetszett, és annyira ideges voltam egy csomószor, mert elképesztő volt a zene, maga a hangszerelés, meg a, és engem zavart a japán.
0: Tényleg?
1: Az elején, és kellett egy, nem tudom, fél év, egy év, amikor meg elkezdtem, nem tudom, valahogy másképp hallani a dalokat, azóta már egyáltalán nem.
0: Nekem, tehát, hogy első hallomásra sem volt idegen, egyáltalán nem. Sőt, olyan érdekes, hogy hallod, hogy ugyanúgy képzi a hangot, mint hogyha angolul énekelne, és szerintem itt van a kulcs. A másik pedig, a good, az Eri Okno, ő pedig elég fúziós megoldások is voltak abban a dalban, ott meg azt tetszett a legjobban nekem.
1: Igen, egy kicsit bátor voltam, tehát nem a legkönnyebben emészhető japánokat hoztam, de már hozzászoktak a kedves hallgatók, hogy ez így szokott lenni. Rád zenészként ki volt a legnagyobb hatással, ha egy nevet kell mondani?
0: A szól zenében? Egy nevet
1: nem,
0: mondjak?
1: Nem, most csak így általában. Nem kell a szó. De mondjuk kezdjük a szól zenével.
0: Jó, egyébként Aretha Franklin az nagyon, tehát hogy ez a dal, ez a Take Me With You, ez biztos, hogy a kedvencek között van ma, de egyébként már Selassie-t ugye említettem, nekem tehát, hogy a legközelebb, amúgy is a szól, neo szól áll hozzám, tehát leges legközelebb. Na most itt lehet, hogy most nem térnék ki az ilyen rock zenére, ha már is szól műsor sessionben vagyunk.
1: Én kíváncsi vagyok,
0: igen?
1: Mert rock zene tekintetében ki?
0: Richie Kotzen nekem. Aha. Nekem ő az, akit imádok, és már többször láttam élőben is, de egyébként szólba abszolút belefér. Tori Kelly, őt is láttam már élőben. Akkor Yeba, ugye ő most a neo szólban abszolút virít, akkor ezek a mostani újak is, ezek a Maeta.
1: És nem is szoktam követni, ezek az előadók a lemezeiket vinilen is kiadják, vagy csak CD-n?
0: Igen, a Selassie például abszolút, úgyhogy ha majd megveszem most már hamarosan ezt a lemezjátszót, akkor majd biztos, hogy fogok rendelni vinilt az új lemezéből is, tuti.
1: Nagyon nagy vagy. Na, megyünk tovább akkor a hét dalával, és hogyha már emlegettük Ian Wettis barátomat az első órában a csodás kaliforniai zenéjével, akkor van egy Russell Payne nevű úriember ugyancsak Londonba, akinek hasonlóképpen ez a második nagy hobbija a lemezgyűjtés mellett. Róla azt kell tudni, elképesztő figura, csak kis lemezeket gyűjt. Mindegy, hogy milyen jó dal, ha LP-n van, és nem 7 incses vinilen, ő nem veszi meg, csak kis lemezeket gyűjt a csávó.
0: De mi a magyarázat erre?
1: Nem tudom. Azt mondja, hogy nem tudom, hogy ez benne hogy alakult ki. Lényeg a lényeg, ugyanúgy a kapcsolatrendszereinek, meg az elképesztő zeneszeretetének köszönhetően fantasztikus dalokat talál, olyan dalokat, olyan előadókat, akinek ilyen-olyanokból a 70-es években nem sikerült kiadót találni, nem volt olyan a menedzsment, nem volt elég tőke ahhoz, hogy abból dal legyen, nem tudtak stúdiót bérelni, csak a garázsba tették össze a dalt. Nagy klasszikus amerikai történetek a 70-es évek második feléből. Lényeg a lényeg, tavaly ősszel, vagy mikor jött Kinky Fox, és itt van a lemez, odaadom neked közben, mert hogy ez a promó kópia, ugye még nem a végleges labellel, amiből mindig kevesebbet csinálnak, és ezért megy az igazi verekedés gyűjtőberkekbe, mert ez fog érni a legtöbbet egy idő múlva. Amúgy sincsen sok különben a Kinky Foxból. A lényeg, hogy angol szójárás az, hogy classic double sider, ami azt jelenti, hogy mind a két oldalán elképesztő jó dal van. Mind a kettő 20-26-ig nem kiadott, abszolút unreleased, és Russell Payne barátomnak köszönhetően került a köztudatba. A Kinky Fox is, különben a Super Disco Edits a label, és az oldalukon van egy elég komoly, hosszú leírás a zenekarról, hogy mi történt, a dalok miért nem lettek kiadva, és azért is érdemes elolvasni, mert elképesztő közismert és nagy nevek vannak a sztoriba említve, tehát közel voltak a tűzhöz, mégis úgy alakult, hogy egész 20-26-ig kellett várni meg Russell Payne-re, meg aztán most ránk, hogy meghallgassátok. Kinky Fox, Lovely Night, aztán Barry White ritkán, de 81-ben csinált egy lemezt az akkori feleségével, Glodin White-tal, arról választottam egy dalt, meg egy chic, mert hogy Nile Rodgersnek is a születésnapja most volt a napokban, úgyhogy gondoltam, játszunk egy ilyen bokot, de írjatok, bárhol is vagytok.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Várhatóan heteken belül megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről. Ezt a főpolgármester jelentette be a fővárosi közgyűlés ülésén. Karácsony Gergely elmondta, Budapest jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtipró konfiskáló jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően, és az előző kormány által okozott bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Karácsony reményei szerint olyan megállapodást tudnak kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg és ne termelődjenek újra. Elrendelte a Bayer Construct ZRT csődeljárását a fővárosi törvényszék. A céget 6 hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére. Ez alól a munkabérek kivételt képeznek. Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a KÉSZ csoport. Az üzem a Kolozs megyei Szent Mihályon épül és napraforgót fog feldolgozni. A beruházás becsült értéke 45 millió euró, amiből 10 millió euró uniós finanszírozás. A termelési kapacitás 600 tonna napraforgó feldolgozása lesz 24 óra alatt. Az üzem 2028-ban kezdi meg a munkát. Tavaly 2 millió tonnás termeléssel. Románia volt a legnagyobb napraforgó termelő az egész Európai Unióban. A legnagyobb étolajgyártók az amerikai Bungie, a francia Expur és a román tulajdonban lévő Prutul. Holnap újra kinyit a római Kolosseum. A létesítményt egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zárták be 3 napra. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Azok a látogatók, a

0: A BUX 3,1%-os erősödés mellett 151.928 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 4,1 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,1%-kal csökkent 5190 forintra, az OTP 1,5%-os pluszban 45.990 forinton áll, a Richter 6,1%-kal csökkent 12.580 forintnál jár a kurzus, a Magyar Telekom 4,1%-kal erősödik és 2554 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 38 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 319 forintot és 69 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 58 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 2%-kal került feljebb. Milánó 1%-kal, Madrid 1,1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,7%-kal csökken, $97.96 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként $105.52. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett $4,343 kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Alapvetően napos, derült időnk lesz, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 17 és 21 fok között alakul, éjjel 8 és 14 fok közé hűlne majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Halló, halló, itt vagyunk újra, és ha minden igaz, akkor itt van velünk Frida Payne a vonalba. Hey Frida, can you hear us? Hello, hello? Nem. Pedig itt volt. Can you hear me, Frida? Nem. Akkor még lesz egy megszólalásunk, oda megpróbáljuk betenni a hölgyet, pedig itt volt a vonalba.
1: Már csak kicsi múlott.
0: Nagyon kicsi, én már hallottam, ti nem hallottátok. Nekem már jó. Úgyhogy akkor zenélünk. Chuck Chisel csodája és Ashford & Simpson Crazy két dal. Aztán meglátjuk, mit varázsolunk ki belőle. Vagy ha elérem, akkor rögtön bekapcsoljuk, úgyhogy
1: az anyomban.
0: Levesszük a dalt.
2: Hey, this is Chuck Chisel, and you're listening to Don't Tell Me You're Sorry, here in the Soul Sessions.

0: ahol nem adtuk föl, ennek köszönhetően csak elértük Freda Paint és kívánhattunk boldog születésnapot. Jennifer Madsen még meg sem jelent, nagyon-nagyon ritka, 1983-as lemezéről játszottunk két dalt. Bemutattunk egy vadonatúj megjelenést, meg két olyan kislemezt, ami a 70-es, 80-as évek dalait tartalmazza, de csak most jelentek meg a Super Disco Edits és az Epsilon Records jóvoltából. A legfontosabb, hogy Dósa Szelina itt van velem a mai alkalommal. Megbeszéltük, hogy akkor a dalpremiért idehozod.
1: Jaj, de jó!
0: És képzeld, hogy mondtad, hogy pont lemezjátszót keresel, én meg hoztam neked ajándékba egy 1981-es bontatlan Natalie Cole lemez,
1: amin Úristen, hát két... ez tényleg hatalmas meglepetés. Köszönöm szépen!
0: És képzeld, Enni, van egy nagyobb, és nem mondhatom el. Ennél egy nagyobb meglepetésem is van. De azt nem mondhatom el, majd az arra még, és nem is én fogom elmondani.
1: Hű, jó, oké, nagyon hát kíváncsi vagyok.
0: Ennyi a felcsigázásról.
1: Elképesztő.
0: Úgyhogy, hölgyek, urak, meg köszöntjük a Facebook nézőket, mert hogy ahogy az lenni szokott ebben a fantasztikus 20. évadunkban, amiben megpróbálunk hétről hétre minél több ritka pillanatot, vagy meg nem ismételhető pillanatot szerezni, és szerintem az, hogy ma két ilyen fantasztikus énekesnő itt volt velünk élőben, abszolút az, de jövő héten is így teszünk, amikor is meglepetés, hogy ki lesz a vendég, én már tudom, de nem áruljuk el. Lehet, hogy a Facebook live-ba elmondom, az pedig mutatja Szelina.
1: Bizony,
0: hogy azt a,
1: ezt kaptam.
0: Abban még kaliforniai levegő szokták mondani, mert hogy bontatlan sealed copy.
1: És majd, ez lesz az első.
0: És majd tudod, így a farmer nadrágodon kell így sikálni az élét, akkor tudod levenni, kibontani a nejlont, az úgy történik. Szóval egy elképesztően csodálatos 1985-ös, azt hiszem a kislemez, Ruff Ravenscroft-tal megyünk majd a műsor végén. Maxine, ez a dalnak a címe, ennek a szaxofon művésznek, amit csinált csak 7-incses vinilen. Úgyhogy ezzel búcsúzunk. Nagyon örülök, hogy jöttél.
1: Én is nagyon-nagyon örülök, hogy jöttem. Hihetetlenül jól éreztem magam, és nekem is azok lettek a kedvenceim, akiket a kedves közönség is írt, ha még ezt van idő esetleg gyorsan elmondani.
0: Mindenképpen.
1: Hogy tehát azt már említettem, az Aretha Franklint, akkor nagyon sok van itt a kezembe, ez a Mizukoshi, igen, okay. Az volt még ő volt még a kedvencem, a Second Chance is nagyon-nagyon tetszett, és természetesen a Kinky Fox.
0: Kinky Fox tetszett.
1: Igen.
0: Sok minden történt benne.
1: Bizony, nagyon. Hát azt beszéltük a Tomival, hogy volt vagy 8 rész abban a dalban, ami ismétlődött. Tehát fantasztikus volt.
0: Elképesztő. Na szóval ezzel a csodás gyertyafénnyel búcsúzunk a mai estére. Ez volt a Soul Session Dósa Szelinával és Bogyó Tomival. Jövő héten újra jövünk, addig is hallgassatok sok-sok Soul Sessiont, nézzetek, hogyha lehet olyan filmeket, ami eredeti, hogy mondják, megtörtént eseményeken alapszik, azokat nagyon szeretjük, meg tartsatok velünk jövő héten, kövessétek oldalainkat, weboldalt, Facebookot, YouTube-ot. Köszi mindenkinek, Robinak, Gabinak a másik szobából a melót. Rassú dallal megyünk, és a Facebookon még vagyunk, ha van kérdés, akkor majd gyertek oda.

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Várhatóan heteken belül megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről. Ezt a főpolgármester jelentette be a fővárosi közgyűlés után. Karácsony Gergely elmondta, Budapest jelenlegi pénzügyi helyzete jogtípró, konfiskáló jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően, és az előző kormány által okozott bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Reményei szerint olyan megállapodást tudnak kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg, és ne termelődjenek újra. Augusztusban kismértékben emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, de a munkanélkülieké is. 4.654.000 embernek volt ide hazaállása, a regisztrált munkanélkülek aránya pedig 4,7% lett. Éves szinten még mindig gyengébbek a munkaerőpiaci adatok, érződik, hogy a magyar gazdaság csak lassan talál magára. Továbbra is egyszerre van jelen az állástalanok, majd egy év után tudnak újra elhelyezkedni, miközben számos területen munkaerőhiány van. Árokszálasi Zoltánt, az MBH Elezési Centrum igazgatóját hallják.
3: Örvendetes, hogy azért úgy tűnik, hogy az aktivitás elég nagy, tehát úgy foglalnám össze, hogy nem túl jó a konjunkturális helyzet, és ilyen helyzetben ugye nem nagyon lehet azt várni, hogy aki aktív, az mind munkát találjon, de legalább aktivitás van, tehát nem vonulnak el a munkavállalói korban lévők inaktívba, hanem próbálnak munkát keresni.
2: Elrendelte a Bayer Construct ZRT csődeljárását a fővárosi törvényszék. A céget így 6 hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére. Ez alól a munkabérek kivételt képeznek. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Non-Profit Kft-t rendelte ki, amely nyilvántartásba veszi a céggel szembeni követeléseket és figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét, valamint közreműködik a hitelezőkkel történő egyesség előkészítésében. Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a KÉSZ csoport. Az üzem a Kolozs megyei Szent Mihályon épül és napraforgót dolgoz majd fel. A beruházás becsült értéke 45 millió euró, ebből 10 millió euró uniós finanszírozás. A termelési kapacitás 600 tonna napraforgó feldolgozása lesz 24 óra alatt. Az üzem 2028-ban kezdi meg a munkát. Tavaly 2 millió tonnás terméssel Románia volt a legnagyobb napraforgó termelő az Európai Unióban. A legnagyobb étolajgyártók az amerikai Bunja, francia Expo és a román tulajdonban lévő Prutul. Több mint 51 milliárd dollár kockázati tőke érkezett európai vállalatokhoz az idei első fél évben, miközben az első negyedében rekordszámú 1 milliárd dollár feletti finanszírozás zárult le. Egyebek mellett ezt is tartalmazza a KPMG legfrissebb felmérése. Az elemzés alapján mind az első, mind a második negyedében több mint 50%-kal több forrás kapott a kontinens startup és scale-up ökoszisztémája, mint az előző év azonos időszakában.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 2,1%-os pluszban, 151.833 ponton az index. A forgalom viszont elég alacsony, nem érte el az 5 milliárd forintot, még a 4,8-at sem. A vezető papírok közül a Telekom és az OTP drágult, az OTP 1,5%-kal 45.960 forintra, a Telekom 0,5%-kal 2.556 forintra. A Richter 1%-os mínuszban 12.520 forinton, a MOL 1,1%-kal jött lejjebb 5.190 forinton kereskednek vele. A forint délelőtt erősödött, azóta egy mozgás nincs. 1 euróért 364 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 319 forint 70 fillért kell adni. 1 svájci frankért 385 forint 70 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban, London 1%-kal, a DAX 6%-kal van feljebb. Párizs az egyetlen, aki pár pontos mínuszban, mind az olasz, mint a spanyol index 8,9%-os plusz mutat. Ázsiában Japán 1,3%-os pluszban zárt, Hongkong 1%-os mínuszban. Shanghai, valamint a dél-koreai index ma zárva voltak, India 4%-os pluszban zárt végül, Szingapur 0,5%-os emelkedésben fejezte be a napot. Az olajárakban nincs mozgás, ugye reggel mínuszokban voltak és maradtak is, 93 dollár alatt pár centen jegyzik az észak-amerikai könnyű olaja VT-t, a Brent 1%-os mínuszban 105 dollár 60 centen. Az arany árfolyama ugyanakkor 1,1%-kal emelkedett, 4345 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fény közül a platina 1,7, az ezüst 2,3%-kal drágult, a palládium pár centet veszített értékéből a rész tegnapi záró árán. A mezőgazdasági termelőjárak gyakorlatilag mindegyike mínuszban, kivéve a kávét, ami 1,6%-kal drágult, a búza 2,2, a kukorica 1,9, a szója 1%-kal lett olcsóbb, a többiek tehát egy pár centet tudtak lejjebb menni. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama mintegy 3,9%-os mínuszban, 72 euró 20 euró centen áll október végi szállítással. Gyorsabb, hatékonyabb és a társadalom számára kedvezőbb igazságszolgáltatást eredményez, ha a nem vitás ügyeket a bíróságoktól közjegyzői hatáskörbe helyezik át, vagy éppen ott is maradnak az eddigi jogkörök. A hagyatéki eljárások és a fizetési meghagyásos eljárások bíróságokra telepítése a közjegyzők szerint csak az ügyek feltorlódását okozná a jogszolgáltatásban, és főleg vidéken nehezebbé válna a személyes ügyintézés. Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallják arról, hogy közjegyzői hatáskörben milyen hatásfokú a fizetési meghagyások ügyintézése.
4: Kb. 480-500 ezer fizetési meghagyásos eljárás van egy évben. Ezeknek a 96%-a érvényesül, vagyis valós tartozást az adós elismer, és sőt arra is van lehetősége, hogy részletfizetést kérjen attól, akinek tartozik. Ez nagyon megnyugtató, mert hogyha ez a félmillió ügy rázúdul a bíróságokra, akiknek ma 1.100.000 ügye van összesen, az minden eljárásnak a határidejét meg fogja hosszabbítani, hiszen ez embert és infrastruktúrát igényel, és hát ezeket a költségeket viszont csak a büdzséből, az adófizetők befizetéseiből lehet fedezni.
2: Az orosz parlament alsóházának megválasztásakor a kormányzó egységes Oroszország párt 349-et szerzett meg a 450 mandátumból. A hivatalos végeredmény szerint a kommunista pártnak 37, a liberálisaknak 23, az igazságos Oroszországnak 17, a Rudina pártnak pedig egy képviselője lesz. Rajtuk kívül 4 független jelöltet is megválasztottak az állami dumába. Holnap újra kinyit a római Kolosseum. A létesítményt egy ott dolgozó munkás halálos balesete miatt zárták be 3 napra. A 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Azok a látogatók, akik az elmúlt napokban nem tudtak bejutni az ókori amfiteátrumba, jegyük árának megtérítését kérhetik, vagy más időpontot választhatnak. A Kolosseumot is magában foglaló régészeti park adatai szerint mintegy 80 ezer látogatónak kellett lemondani az előre lefoglalt jegyét. A hétvégén mossák az Árpád hidat, holnap reggel 6:30 és délután 13:30 között Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalt mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek évente 2 alkalommal tavasszal és ősszel szokta tisztítani a főváros kiemelt forgalmak ígyait és a váralagutat is, aki arra közlekedik, majd vezessen egy picivel óvatosabban. A Tátrában leesett az első hó a nyári szezon után, mondta a Szlovák Turisztikai Központ vezetője. Szonya Jelinkova szerint a síeléshez még egy kicsit azért várni kell, de már szemmel látható a hótakaró. A magas Tátrában mintegy 30, az alacsony Tátrában ennek fele nagyjából 15 centi hó esett.
5: A legtöbb hó a Lomnici csúcson esett a magas Tátrában, ahol a szlovák perimbaba, vagyis a hóanyóka helyenként akár 30 centit is lezúdított. Az elmúlt napokban 15 centi hó esett az alacsony Tátrában is, a Kopokon, úgyhogy a turisták a Kopokon, a Kőpataki tónál, a Csorba tónál igazán találtak havat.
0: Időjárás jelentés.
2: Idehaza hó nem lesz, de közepesen felhős égmenet. Továbbra is napos időre számíthatunk, csapadék nem várható, a szél majd egy kicsit megélénkül. A hőmérséklet most 17 és 21 fok között alakul, éjjel 8 és 14 fokra hűl majd le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A gyorsasági motoros világbajnokság szervező hivatalosan nyilvánosságra hozták a jövő évi versenynaptárat, ebből viszont kikerült a magyar nagydíj. A menetrendben két új város szerepel, Buenos Aires a Balaton Park Circuit helyét veszi át, még az ausztrál nagydíjat Adelaide-ben rendezik meg a Fülöp-szigetek helyett. Max Verstappen volt a leggyorsabb a bakui Forma 1-es azeri nagydíj harmadik szabad edzésén. Ami fontos hír, még a hatodik helyen kiemelt Marozsán Fábián háromszettes csata után bejutott a negyedöntőbe egyesben az 1 millió dollár özdíjazású hangcsúi keménypályás tenisztornán.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 11 perc. Mint a híreben elmondtuk, augusztusban kismértében emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, de a munkanélkülieké is. A részletekről Árok Szánesi Zoltánnal, az MBH elezési centrum igazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
6: Kijöttek a legfrissebb adatok augusztusról, munkanélküliség, illetve foglalkoztatás, és ahogy néztem a grafikonokat, mind a kettőben kicsit emelkedés van. Egyrészt a foglalkoztatásban az előző hónaphoz képest, de hát a munkanélküliségben is. Hogyha mondjuk ilyen éves szinten nézzük a folyamatokat, akkor javult, vagy tovább romlott a hazai munkaerőpiaci helyzet?
3: Hát, hogyha az előző év azonos időszakához képest nézzük meg az adatokat, akkor azért még nem lehet javulásról beszámolni. Ugyanis az történt az elmúlt egy évben a munkaerőpiacon körülbelül, hogy a foglalkoztatotti létszám az ugye a tavalyi év második felében évvégétől elkezdett levenni, ez egy pár hónapig tartott, illetve hát pontosabban egy olyan trend erősödött be, ami már évek óta tartott, hogy egy kicsit morzsolódik le a foglalkoztatotti létszám, de aztán ez örvendetes módon egyébként az idén évelején megfordult, és elkezdett visszaemelkedni a foglalkoztatottak létszáma, úgyhogy van egy trendváltozás. Nyilván itt az egy havi adatokból nagyon sok mindent én nem olvasnék ki, mert ezek nagyon gyorsan változnak, de a három havi mozgó átlagok azok még a foglalkoztatottság szempontjából egyértelműen emelkedést mutatnak, bár az ütemük az lassul. Ahogy viszont említetted, a munkanélküliek száma is enyhén emelkedik, úgyhogy ezek eléggé vegyes képet mutatnak a számunkra. Most ugye a munkanélküliségi ráta 4,7% lett, az egyhavi adatokat nézve, a háromhavi adatokat nézve pedig 4,8. Ez egy picit magasabb, mint amit mi vártunk, mi 4,6%-ot vártunk, de az meg örvendetes, hogy azért úgy tűnik, hogy az aktivitás elég nagy, tehát úgy foglalnám össze, hogy nem túl jó a konjunkturális helyzet, és ilyen helyzetben ugye nem nagyon lehet azt várni, hogy aki aktív, az mind munkát találjon, de legalább aktivitás van, tehát nem vonulnak el a munkavállalói korban lévők inaktívba, hanem próbálnak munkát keresni.
6: A munkakeresésnek az úgynevezett átlagos időtartama emelkedett?
3: A munkakeresés átlagos időtartama az azért magas, és inkább emelkedőben van. Nyilván egy olyan helyzetben, amikor a konjunkturális helyzet nem túl jó, úgy nehéz viszonylag gyorsan munkát találni. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy visszatérve arra, hogy az örvendetes, hogy azért nem az van, hogy feladnák az emberek. Ami még nagyon érdekes, az ugye az, hogy a népesség az meg ugye folyamatosan csökken ebben a munkavállalói korú népességben is azt látjuk, hogy ez esik. Tehát az, hogy létszámban nőni tudott az elmúlt hónapokban mind a foglalkoztatottak, tehát a munkanélküliek száma az azt jelenti, hogy az aktivitási rátában egy nagyon jelentős emelkedés indult be az elmúlt hónapokban, ez mindenképpen örvendetes.
6: Mennyire érződik, egyáltalán lehet-e érzékelni azt, hogy azért június óta a külföldi munkaerő tekintetében az új engedélyekben stop van, tehát tartózkodási engedéllyel legalábbis nem lehet új külföldi munkaerőt behozni egyelőre. Igaz, egyébként a kvótát sem nagyon merítik ki a cégek. Ez valamelyest javított a magyar munkaerő helyzetén, vagy igazából pont olyan állásokról van szó, amit a magyar munkaerő sem szívesen nem vállal el?
3: Ezek jellemzően olyan állások, amit említettél, hogy a magyar munkaerő sem szívesen vállalja el ezeket, úgyhogy így nehéz azért erre munkaerőt találni. Én azt gondolom, hogy ezekben a teljes országos szintre kiszámolt munkaerőpiaci adatokban azért nehéz belelátni ennek az intézkedésnek a hatását. Én nem mondanám, hogy ezekre a foglalkoztatott munkanélküli számokra olyan rettenetesen nagy hatása lenne egyelőre ennek a folyamatnak. Ez persze változhat, de egyelőre én nem látok bele nagyon komoly hatást a mai adatok alapján.
6: Túl azon, hogy van azért emelkedés a munkanélküliségben, de hát ugye a foglalkoztatásban is, még mindig velünk van a komoly szintje annak, hogy nagyon sok munkahelyet nem tudnak betölteni, tehát hogy hiány van bizonyos területeken a munkaerőből?
3: Azt gondolom, hogy ez így van elég sok területen. Nyilván a konjunktúra helyzetétől függően ez hol enyhül, hol erősödik, de ez a fajta strukturális, angolul van erre egy szó, hogy mismatch, tehát lenne munkaerőkínálat bizonyos helyeken, de a vállalkozók nem ezekre a pozíciókra keresnek elsősorban embert, ez egy tartósan velünk lévő helyzet, hol ez erősebb, hol ez gyengébb, de ez már nagyon régóta sajnos fennáll, úgyhogy ebben a radikális változást továbbra sem látok, tehát ezért nyilván aki jó skillsettel rendelkezik, azután lehet mondani, kapkodnak a cégek, viszont nyilván akinek nincs olyan képesítése, azután meg nagyon nem. Tehát, hogy attól kicsit valamennyire függetlenül, hogy milyen a konjunktúra, ez az állapot, vagy ez a helyzet, ez továbbra is egy jelenlévő, egy mérhető jelenség.
6: Ha nyugati, főleg amerikai híreket hozunk elő, akkor a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon sokat szerepel már a gazdasági szótárban. Akár ez, akár az automatizáció szele érződik a magyar munkaerőpiacon, vagy még idehaza nem tartunk ott, hogy ez jelentős számú munkaerőt kiváltson?
3: Makrogazdasági szinten ezt a jelenséget még annyira nem lehet, azt gondolom, legalábbis ezek alapján, a számok alapján, amiket a KSH közé szokott tenni, ezt nem nagyon lehet egyelőre érzékelni. Itt még inkább ilyen anekdotikus információk, sztorik vannak, de ezek is azt gondolom, hogy inkább nemzetközi történetek, és nem feltétlenül magyar cégekhez kötődnek. Amit például sok helyről lehet hallani, ugye, hogy a mesterséges intelligencia, az cégek sokan gondolták azt, hogy majd például ügyfélszolgálati területen nagyon sok munkaerőt fog tudni kiváltani, és ugye az elmúlt 1-2-3 évben ezt sok vállalat meg is lépte, viszont mostanában meg azt lehet hallani, hogy ez nem biztos, hogy bejött, tehát elkezdték visszavenni a munkásokat ezekre a pozíciókra. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez még nem egy lefutott dolog, viszont abszolút ott van a potenciál mögötte, hogy akár viszonylag gyorsan változásokat lehet látni. Mondom, makró szinten ez annyira nem látszik. Nyilvánvalóan bizonyos szakmákban azért jelenthet nagyon jelentős hatást, ilyen lehet például ugye a szoftverfejlesztés, különösen ugye a junior területeken, amiket már ugye ezek az egyre fejlettebb mesterséges intelligencia modellek ugye nagyon ki tudnak váltani. Tehát ilyen területeken borzasztóan nagy hatása van a mesterséges intelligenciának, de ugye a teljes nemzetgazdaságban, az ilyen foglalkoztatotti létszámokban ez a hatás így elmosódik, tehát ezt nem látjuk megjelenni még.
2: Az MBH Elemzési Centrum igazgatóját, Árok Szálási Zoltánt hallották itt az elmúlt percekben.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: A BUX enyhe pluszban 2,1%-kal 151.791 ponton. A forgalom viszonylag alacsony, átlépte az 5,1 milliárd forintot. A vezető papírok közül az OTP és a Telekom drágul, az OTP 1,5%-kal 45.970 forinton, a Telekom 2,1% fölötti pluszban 2550 forinton. A MOL 1,4%-kal lett olcsóbb, 5175 forinton áll. A Richter 8,1%-kal jött lejjebb, 12550 forint. A forint nem nagyon mozog, erősödött délelőtt, és most ezt egyelőre tartja is. 1 euróért 364 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 319 forint 70 fillért kell adni, 1 svájci frankért 385 forint 80 fillért kérnek. Európában mindenütt, szinte mindenütt pluszokat látunk, eltérő mértékben London 0,3-del, a DAX Index 0,8%-kal van fejebb, csak úgy, mint az olasz. A spanyol 1%-os pluszban, egyedül Párizs gyengelkedik, de ő most éppen pár pontos mínuszban. Ázsiában hát jobbára a pluszoké volt a főszerep, Shanghai, illetve Dél-Korea ma nem volt nyitva. Japán 1,3%-kal, India 0,4%-kal, Szingapur 0,5%-kal tudott erősödni a kereskedés végére. Hongkong volt, aki 1%-os mínuszban fejezte be a napot. Az olajárakban most a Brent jött egy picit lejjebb, meg az észak-amerikai könnyűolaj, a VT is 2%-os mínuszban. 92 dollár 80 cent alatt jegyzik a Brentet, meg 105 dollár 30 centen. Az aranyárfolyama 1,2%-kal drágult, 4350 dollárt ér egy uncia arany. Ma a platina 1,7, az ezüst 2,3%-kal kerül többe, a palládium 6%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelői árak többsége esik, a búza 2,3, a kukorica 1,9%-kal, a szója 1%-os mínuszban. Velük szemben ugyanakkor a kávé 2,2%-kal kerül többe, a cukor meg 0,6-del. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az már 4%-os mínuszban, 72 euró 10 euró centen áll október végi szállítással. Komoly következményei lennének, ha Donald Trump nem csak fontolgatná, hanem valóban megtiltaná 90 napra a gázolaj exportját, mondta reggeli műsoromban János Zsolt független pénzpiaci szakértő. Szerinte első körben Mexikó és az Európai Unió kerülne bajba, mint a legnagyobb felvásárlók. Az áremelkedés drasztikus lenne, és mivel főleg a logisztika használja a dízelt, így minden termék árában megjelenne, nem beszélve ennek az inflációra gyakorolt hatásáról. A szakértő egy ilyen esetben azt sem zárná ki, hogy a Fed nem 25, hanem 50 bázisponttal emelné legközelebb az alapkamatot. Ennek meg nem örülnének a piacok. Vele beszélgettem a reggeli monitorban. Donald Trumpnak van egy-két olyan ötlete, amivel néha a befektetők idegeivel játszik, hiszen azt fontolgatja a hírek szerint, hogy az amerikai gázolaj exportot egy 3 hónapra teljesen betiltaná. Lehet azt mondani, jó, nem adtok másnak, de ez mekkora gondot okozna a piacon?
7: Egyre erősebben érezhető, hogy Donald Trump háttal a falnak áll, közelednek a választások, és azt tudjuk, hogy Amerikában a választást a benzinkútnál és az értékpapírszámlákon lehet megnyerni vagy elveszteni. Benzinkútnál nem örvend sem Európában, sem Amerikában senki, főleg a gázolaj, ugye, ami lényeges nagyon a mezőgazdaságnak és az egész logisztikai szektornak, az nagyon-nagyon szenved, 6 dollár fölött van az ár, ami historikusan nézve amerikaiaknak elképzelhetetlen. És ugye van Donald Trumpnak egy olyan logikája, amit már hallottunk Kanadával és Brazíliával szembe is, hogy amiből sok van Amerikának, és nem mondjuk át másnak, akkor az azt jelenti, hogy mi gazdagok vagyunk. A pénzt nem akarja átutalni a Kanadába, mert akkor az a sok pénz marad Amerikába, és akkor gazdagok, hogy ellentétben ugye energiát vesznek, meg azt félreteszi. És most ugyanez van a gázolajjal. Amerika a globális piacnak a legnagyobb exportálója a gázolajnak. Oroszország ugye a piacból visszalépett, a támadások után Putin megtiltotta az exportot. India nagy exportáló, de ő olaj, az olajat Oroszországba veszi meg, és a legerősebb importálója, aki megveszi a gázolajat, az mi vagyunk, Európa. Tehát, hogyha ezt megtenné tényleg Donald Trump, és azt bejelenti, hogy akkor felfüggeszti az exportot, elméletileg rövid időre, akkor több energia maradna, több gázolaj maradna Amerikába, ezzel az árak rövid időre csökkennének Amerikába. A világpiacon pedig az árak persze, hogy nagyon erősen mennének felfele, és ez ennek rövid időre lenne ez a kihatása. Hosszú távra pedig Amerikába is szűkülne az ellátás, mert a nagy vállalatok, hogyha nem tudnak exportálni, és csak Amerikának termelnének, akkor nem akkorák a marzsok, ezt visszaveszik, és ellátási problémák jelennének ott is meg, miközben a külvilág pedig tovább szenvedne, tehát ez a lépése szinte egy katasztrofálisabb lenne a globális gazdaságnak, mint a kamatok emelése vagy csökkentése.
2: Itt kiléphetne a helyére, hogy az Egyesült Államoknak azért ilyenkor a piac igen gyorsan szokott reagálni.
7: Biztos, hogy a piac reagál, és ebbe bízik mindenki, hogy a piacnak lehetne egy nagyon erős probléma megoldó képessége. Ugye a második helyen van India. Amíg Indiának megvan a lehetősége orosz olajat tovább feldolgozni, és azután exportálni, az nekik előnyös lehetne, de hát ugye a kapacitások messze nem azon a szinten vannak, mint az amerikai kapacitások. Azután jön Kína, de Kínának is ugye ahhoz, hogy gázolajat tudjon exportálni, kellenek az importok, ez is főleg az orosz. A pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a Golf régióban mégsem annyira katasztrofálisak. A rombolások a szaudi jelentések szerint tovább is nagyon gyorsan sikerül újra a vezetékeket úgy helyreállítani, hogy ki tudjanak szállítani. Tehát a világ ezt már figyeli, de első lépésben a sok hatása ennek az export megtiltásnak érinteni nagyon erősen Mexikót, érinteni nagyon erősen Európát, és hát ugye ez nekünk a lényeges, mert már most, ha megnézzük, akkor a benzinkúthoz menni az elég fájdalmas, és ezt még jobban éreznénk, ez nyomná az inflációt felfele, ami oda vezet, hogy a kamatok tovább bevelkednek felfele, és már megjelentek olyan hangok is, hogy az infláció tovább megy felfele, akkor decemberben a Fed nem csak egy lépéssel, hanem akár két lépéssel, tehát 0,5%-kal emelni a kamatot, amit a piac eddig még biztos, hogy nem árazott be.
2: Az elején említette Zsolt, hogy 6 dollár fölé emelkedett a gázolaj ára az Egyesült Államokban. Ugye ott azért tegyük hozzá, hogy ez nem liter per ár, hanem gallon per ár. Az pedig 3,8 liter, csak azért a pontosság kedvéért.
7: És ha 6 dollárról beszélünk, az nekünk kedvező lenne Európában. Az amerikai energiaszint az mindig nagyon-nagyon alacsony volt, és hozzá kell mondani, hogy ott egészen mások a távolságok is. Az a tömegközlekedési hálózat, amit mi itt Európában ismerünk, az nagyságrendileg esetleg a városokban létezik, de azon kívül nem nagyon, tehát sokkal jobban rá vannak utalva, és ezért jobban is fáj nekik, hogyha rövid időn belül az energia ára a duplájára, részbe háromszorosára emelkedik.
2: Igen, mert ugye, ahogy említi, azért mégiscsak visszakanyarodunk a kamatokhoz valóban, hogy egy ilyen lépés, ha megtörténne, és kicsit elszabadulna a pokol. Miközben egyébként van biztató jel, mert ugye a Hormuzi szorosról tárgyalnak most New Yorkban, az ENSZ közgyűlésével párhuzamosan az amerikaiak, illetve az iráni tárgyaló delegáció, de nagyon kellene, hogy feloldódjon ez, mert akkor egy kis nyugvás lenne a piacon, arra most szerintem mindenkire ráférne.
7: Hát ezt csak remélni tudjuk, hogy valójában tárgyalnak, mert az szerint megyünk, hogy Donald Trump, ha kilép a színpadra, akkor mit mond, és minden második a mondatát, irányt vált, egyszer nagy barátok, azután mindenkit visszabombáltak őkorszakba, azután megint nyert, tehát csak tényleg remélni tudjuk, hogy nem is jön nyilvánosságra az a tárgyalás, ami a háttérben történik, mert mindenkinek érdeke lenne, ha a fellépések szövege szerint megyünk, akkor sajnos nem történik semmi.
2: Az elmúlt percekben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották, egy friss hír sorozatban a harmadik hónapja döntött rekordot a szlovén idegenforgalom. Augusztusban mintegy 1,3 millió turista, nagyjából 3,5 millió vendégészakát töltött az országban, mindkét adat 6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Szlovákiában megesett a hó, mint hallották a rövid híremben, tehát elindul majd az őszi-téli szezon. Én megköszönöm figyelmüket, az elmúlt szűk fél órában nem Szűcs Pétert hallották, hétfőn hajnalban találkozunk. Addig is legyen szép a napjuk, meg a hétvégéjük, mindjárt 13:30, és jövünk a legfrissebb hírekkel.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 13:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Várhatóan heteken belül megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, ezt a főpolgármester jelentette be a fővárosi közgyűlés ülésén. Karácsony Gergely elmondta, Budapest jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtipró konfiskáló jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki, alapvetően és az előző kormány által okozott bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Karácsony reményei szerint olyan megállapodást tudnak kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg, és ne termelődjenek újra. Holnap újra kinyit a római Kolosseum, a létesítményt egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zárták be 3 napra. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Azok a látogatók, akik az elmúlt napokban nem tudtak bejutni az ókori amfiteátrumba, jegyük árának megtérítését kérhetik, vagy másik időpontot választhatnak. A Kolosseumot is magába foglaló régészeti park adatai szerint mintegy 80 ezer látogatónak kellett lemondani az előre lefoglalt jegyét. Lopják a kavicsot és feljelentik a pihenő munkásokat Szombathelyen. Nemény András helyi polgármester arról beszélt, hogy az aszbeszttel szennyezett réteg elzárását célzó munkálatokat a lakosság egy része kifejezetten hátráltatja. A kivitelezés minden esetre a tervek szerint halad, és a jövő héten már az aszfaltozási munkálatok következnek. Ugyanakkor egyes lakosok egyszerűen elhordják a lezáráshoz odaszállított kavicsot, hogy azt a saját ingatlanukon használják fel. Nem egyszer a már az útra leterített réteget bontja.

0: 5,2 milliárd forint, a vezetőpapírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,1%-ot gyengül 5190 forintra, az OTP 1,5%-ot erősödik 45960 forintra. Gyengül a Richter 7%-ot 12560 forintra, a Magyar Telekom pedig 4%-os pluszban 2554 forinton jelenleg. Európában pozitív az összkép, 3%-kal emelkedik a londoni FTSE, 2%-kal a párizsi CAC-on, és ennél csak jobb eredmények látszódnak, 0,8 a plusz a német DAX-nál, 1% Milánóban és 1,1% Madridban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 364 forint 88 fillér, az amerikai dollárért 319 forintot és 89 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
0: Közepesen felhőség mellett napos időre számíthatunk, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 17 és 21 fok között alakul, éjjel 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2. Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Zene.
2: Budapesti tagozattal bővül az Ördöngös Népzenetanoda. A

0: Alkozásoknak a Fonó Budai Zeneház ad majd otthont. A gyerekeket hétfőnként csoportos hangszeres foglalkozások várják, a képzésben pedig az ütőgardon, a cselló, majd később a kontra és a hegedű kap szerepet. Hétfőn esténként zenekari órákat tartanak azon felnőtteknek is, akik rendelkeznek hangszeres tudással, és szeretnék megtapasztalni a népzene közösségi zenekari működését. A műhely alapítója Horsa István népzenész 2010-ben Komáromban kezdte kialakítani azt a sajátos oktatási módszert, amely a hagyományos paraszti zenész tanulás folyamatát próbálja mai körülmények között rekonstruálni. A legkisebbek az első évben az ütőgardonnal ismerkednek meg, ezen keresztül találkoznak a ritmussal és a közös muzsikálás élményével. A következő lépcső a cselló, majd innen vezet tovább az út a hegedű vagy a kontra felé. A népzene tanoda olyan zenei tudást szeretne továbbadni, amellyel egykor a falusi zenészek rendelkeztek. Biztos ritmusérzéket, hallást, repertoárt, alkalmazkodó képességet, a zenekari szerepek ismeretét és a közös zenélés képességét.
1: Koncert.
0: Kósa György 7. szimfóniájának ősbemutatója, valamint Sugár Rezső és Bartók Béla egy-egy műve is megszólal Kovács János vezényletével a Nemzeti Filharmonikusok évadnyitó hangversenyén szeptember 25-én a Műpában. A Mohácsi Vész 500. és az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezve olyan mű szólal meg, amely mindkét történelmi eseménnyel összefügg. Kósa György 1957-ben egy esztendővel az 56-os forradalom után komponálta Mohács alcímű 7. szimfóniáját, amikor a zeneszerző a több évszázaddal korábbi történelmi katasztrófát ábrázolta témáival, valójában 1956 vérbe folytott forradalmának traumáját dolgozta fel. A 7. szimfónia 69 évnyi késéssel hallható, egyszerre hajtva fejet 1526 és 1956 hősei előtt, írják a közleményben. A 7. szimfónia a kettős évforduló alkalmából kerül a zenekar műsorára, mint Kósa Gábor elmondta, az archaizáló stílusban írt eredeti szöveget Keményfi Gábor író költötte át, hogy a mai ember számára is jól érthető legyen. A koncerten elhangzik Sugár Rezső Hunyadi Hősi Ének című oratóriuma is, amelyet 1951-ben a Nándorfehérvári Diadal tiszteletére komponált.
1: Koncert.
2: Egy különleges apa-fiú találkozásnak lehetnek tanúi a zene és a népművészet kedvelői szeptember 27-én a Budapest Music Centerben. Berec András, Kossuth díjas énekes, mesemondó és népmese gyűjtő, fiával Berec Mihály, junior prima díjas zongora művésszel lép színpadra a Budapesti Vonósok Alma és Fája koncert sorozatában. Az est különlegessége éppen abban rejlik, hogy két látszólag távoli művészi világ találkozik. Berec András a magyar népi kultúra, a történetek és a népzene felől érkezik, fia pedig a klasszikus zenevilágának elismert előadója. A koncerten Mozart kis éji zenéje és Beres Sándor 4 erdélyi tánca mellett Haydn 2 ritkában hallható zongora versenye is megszólal. Berec Mihály ráadásul egyetlen este alatt mindkét Haydn zongora versenyt előadja, ami már önmagában is különleges vállalkozás. Az pedig, hogy zongorán vagy fortepianón szólalnak-e meg a művek, szintén a koncert egyik zenei meglepetése lehet. Az est így nem csak egy klasszikus zenei koncert, hanem két generáció és két művészeti világ találkozása is. A műsort Molnár Szabolcs zenetörténész vezeti, a Budapesti Vonósok koncertmestere Pilz János. Szeptember 27-én tehát az Alma is fája sorozatban valóban találkozik a gyökér és az ág, a népi hagyomány és a koncerttermi klasszikus zene.
1: Kiállítás.
2: A középkori Budapest elevenedik meg egy különleges kiállításon a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Az Eltűnt épületek hírmondói című időszaki tárlat olyan szakrális emlékeket mutat be, amelyek egykor templomokhoz, kolostorokhoz és a középkori város vallásos életéhez kapcsolódtak. A kiállítás érdekessége, hogy nem monumentális épületeket látunk, hiszen azok közül sok már régen eltűnt, hanem apróbb, mégis sokat mesélő tárgyakat, kőfaragványokat, díszítő elemeket, falképtöredékeket, kereszteket, kis agyagszobrokat és zarándokjelvényeket. Ezek a leletek egy-egy emberhez, sírhoz, vagy konkrét régészeti környezethez kapcsolódnak, így rajtuk keresztül nem csak az építészet, hanem a középkori emberek vallásossága is közelebb kerülhet hozzánk. A tárlat az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódik, és október 25-ig látogatható.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Békés Csaba felfedezőknek. Tudtad, hogy Békés Csabán is van egy Andrássy út? A vasútállomás és a főtér között futó sugárút, a megyeszékhely Pezsgő-Nyüzsgő kereskedelmi utcája, tele üzletekkel, kávézókkal. Jelentőségét mutatja, hogy elsőként kövezték le 1869-ben. A belvároshoz közelebbi szakasza sétáló utca, melyet gyönyörű régi házak szegélyeznek, érdemes végig sétálni rajta, felemelt fejjel is. Békés Csabán éppen 100 éve várja a fürdőzni vágyókat az Árpád fürdő, mely jelenleg 10 medencés. Ebből 4 gyógyvizes, így akár nyáron, akár télen érdemes csobbanást tervezni, ha a városban járunk. Az egyik legkedvesebb múzeum a városban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzőiskola aulájában található. Szorgos gyűjtőmunkával jött létre az itt található parányi gyűjtemény, amelyben régi plakátok, reklámok, dobozok és különféle gépek között tehetünk időutazást egy 100 évvel ezelőtti szatócsboltba. Jelenleg a Munkácsi Múzeumban csodálható meg az a 200 éves festett céláda, amely egykor a Békés Csabai csizmadiáké volt. Az 1848-49-es szabadságharckor hazafias motivumokkal újra díszített ládában a városi csizmadiák legféltettebb kincseiket, a cél szabályzatát, pecsétjét, pénzét őrizték egészen 1872-ig, amikor is az első ipartörvény nyomán országszerte felszámolták a céheket. Szőlő az Alföldön? Hát persze, a Csaba gyöngyét a 20. század elején Stark Adolf nemesítette. Ez a korán érő, mézédes csemege szőlő azóta is az egyik legkedveltebb fajta, világszerte termesztik. A környéken bort és pálinkát is készítenek belőle, melyet akár haza is vihetünk.
3: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
4: Ma egy olyan könyvet hoztam, amely kiskamaszoknak íródott, és olyan témáról szól, ami őket nagyon foglalkoztatja, de nem biztos, hogy mernek vagy tudnak róla beszélni. Felnőttekkel különösen, szóval néhány mondat a főszövegből. Képzelj el egy kérdést, ami mindent felforgat és hatalmas nyomozásra késztet. Király Léna Rózának, a 3. B-osztály egyik kedvelt személyiségének, a tánccsapat tagjának, a napközi egyik egyszemélyes szórakoztató központjának, a Csupa Csoda Csaj csapat megalapítójának pont egy ilyet tettek fel az iskola udvaron. De mi köze van ennek a kérdésnek egy legjobb barátnőhöz, egy ninja pályához, egy lánybandához, egy a fiúk pozitív tulajdonságait értékelő játékhoz, egy nagyszabású meglepetés hadjárathoz és egy összetört felsős fiú szívhez? Erről szól ez a kötet, a címe Léni és a szerelem, szerzője pedig Kozma Csé Andi. Derüljön ki, mi inspirálta őt, a Léni és a szerelem íróját.
5: Van egy fantasztikus könyve, a Kobi Yamadának a Mit kezdjünk egy ötlettel című könyve. Ugye arról szól, hogy ha van egy ötleted, egy vágyad, egy álmod, akkor azért, hogyha küzdesz és tényleg beleteszed az időd, a szereteted, az energiát, akkor abból igenis valóra válhat az, amiben reménykedsz. Ebben a könyvben az illusztráció is egyébként fantasztikus. A vágyak egy ilyen arany tojásként vannak lerajzolva. És az a könyvnek a vége, hogyha hiszel benne és dolgozol érte, akkor ez az arany tojás, ez ki tud kelni. Bennem megvolt ez az én könyvemnek az ötlete, és amikor levettem ezt a polcról, akkor jött egy ilyen villámcsapásszerű felismerés, hogy te jó ég, hát nekem van egy ilyen aranytojásom is, hogy akkor igenis tényleg én is utána megyek és foglalkozom vele. Nagyon szerencsés vagyok, mert különleges kapcsolatom van a lányommal. Ő nagyon szereti beavatni a kis életébe, az iskolai mindennapjaiba. Egy egészen kivételes iskolának a legfantasztikusabb osztályfőnöke a miénk, és olyan biztonságos, szeretetteljes közeget biztosít az ő mindennapjaiban, hogy már önmagában ez olyan dolog volt, amiről így szívesen írtam volna, és amiben egyszerűen jó érzés részeltetni azokat, akik ennek nem tudnak a mindennapokban részesei lenni. Úgyhogy ez a kettő vonal volt, ahogy indult az egész, illetve hát egy ténylegesen feltett kérdés, hogy mi is az a szerelem, anya. Én vettem egy nagy levegőt, és megpróbáltam megválaszolni, és hát arra jutottam, hogy ha már ezt így első szuszra is egy fél órában sikerült megválaszolni, akkor lehet, hogy ezzel érdemes tovább foglalkozni, és akkor cizellálni akár egy könyv formájában is.
6: Ahhoz, hogy a hallgatók is értsék, hogy hogyan szól ez a könyv a szerelemről, beavatod egy picit őket?
5: A könyv egy harmadikos osztályról szól, ott is természetesen vannak ilyen kiemelkedőbb fontosságú karakterek. A könyvnek a főszereplője Király Léna Róza egy harmadik B-osztályos tanuló, aki egyébként nagyon népszerű, sok barátja van, rengeteg mindenben részt szokott venni, programokat szervez, és egyébként is így szeretettel fordul nagyjából mindenki felé. Pont ezért lepi meg a többieket, amikor az egyik nap közis délutánon a szerelemről beszélgetnek, és akkor itt kiderül, hogy Léni még nem szerelmes, és látja maga körül ezeket a döbbent tekinteteket. Itt mindig rögzíteni szoktam, hogy arról abszolút nincsen szó a könyvben sem, hogy bárki gúnyolódna vagy csúfolódna azzal, hogy Léni nem szerelmes, ezek ugye tények, tehát mindenkit megtalál a szerelem előbb vagy utóbb, és ő még nem tart itt. Azt szerettem volna mindenképpen átadni, hogy ha szerelmes vagy, akkor biztonságban is szeretve kell érezned magad. Ez szerintem mindennek az alfája és omegája, amiből, hogyha akarunk egy hóembert építeni, akkor ez az a pici labda, amit elkezdünk így hengergetni, amire aztán tapad a többi dolog, ami még fontos lehet a szerelemben.
6: Mindenki a lebegést, pillangókat a hasban, elsőre a szerelemről ezt mondaná, és akkor itt jössz a biztonsággal, ami nagyon fontos dolog. Tehát egy nagyon értékes üzenet, és ezen én felnőttként meglepődtem.
5: Igen, természetesen egyébként én is úgy gondolom, hogy ezek a pillangók, ezek hozzátartoznak ehhez az érzéshez, főleg ugye még gyerekkorban, ahol hát, hogyha lehet így mondani, talán egy kicsit felszínesebb ez az érzés, de én úgy gondolom, hogy az, hogy közvetítsem azt, hogy értékes vagy is, szeretve kell, hogy érezd magad, az egy lényeges dolog. És hogyha ez ilyen kicsiként el van plántálva az agyakban, meg a szívekben, akkor később sok minden rossztól tudjuk megóvni őket. Megkeresett egy gyerekpszichológus anyuka, aki a 10 éves sikerlányainak vette meg a könyvet, és valamiért úgy érezte, hogy nekünk így beszélnünk kell, és nagyon sok ponton visszaigazolta a könyvnek a történéseit szakemberként. Gyakorlatilag ilyen jóváhagyólag, meg biztatólag, hogy igen, ennek így kéne működnie, és hogy sajnos azt látja, hogy gyakran nem így működik.
6: Elmondod, hogy milyen játékot találtál ki nekik? Egyébként én lehet, hogy be is vezetném osztályfőnöki órán, hogy nem tudom, iskolákban, napköziben, hogy játszunk ilyeneket.
5: Képzeld el, hogy a könyvhöz készült egy olvasónapló, és nekem is szánt szándékom az, hogy tovább vigyem ezt a pozitív gondolkodást így a gyerekek fejében. Úgyhogy az olvasónaplóban is van egy olyan feladat, ami kifejezetten ezekre a jó tulajdonságokra reflektál, és azokat kéri, hogy írjanak egymásról, úgyhogy ez az olvasónapló részében is továbbon vívja a történetnek. A történetben szereplő játék az, hogy a lánycsapat kitalál egy játékot az iskola udvarán, és akkor felállítanak egy ilyen ninja pályát, egy ilyen akadálypályát gyakorlatilag, és főszabály szerint ezt maguknak állítják össze, de aztán természetesen a fiúkat is elkezdi érdekelni a dolog, hogy hú, hát akkor ők is érzik ennek a kihívás részét, és hogy akkor szeretnék megmérettetni magukat a lányok ellen. A lányok első körben nem nagyon lelkesek, aztán úgy vannak vele, hogy jó, persze, akkor legyen, viszont legyen tétje a dolognak, és akkor legyen egy fiúk-lányok elleni mérkőzés. Viszont a lányok abban maradnak, hogy összeszedik a pályát éppen teljesítő fiúnak a pozitív tulajdonságait, azokat a tulajdonságokat, amiben akár bele is lehet szeretni, amiket igazán értékelnek a másikban, amit nagyon szerethetőnek tartanak. Ugye ebben nagy segítség volt, hogy a lányom sokat mesél. Szóval én annyira élem ezeket a mindennapokat, hogy szinte ott ültem a padon a történetbeli lányokkal, és nevetgéltem velük. Úgyhogy abszolút első kézből, ha lehet így mondani, kapom az információkat, úgyhogy gyakorlatilag a könyv magát írta.
6: Nem számít spoilernek, hiszen nem azok a gyerekek hallgatják ezt az adást, akik majd el fogják olvasni a könyvet, amivel talán a szüleik. Elmondod, hogy ennek a kötetnek a végére már mi történik Léniben, és milyen felismerésekre jut?
5: A könyvnek a vége az, hogy ugye az utolsó fejezet előttig számot vett magában, és akkor arra jut, hogy hát nem nagyon tud elképzelni olyan történést, ami őt ebből a lelki egyensúlyából ki tudná zökkenteni a számára már ismerős fiúkkal kapcsolatban. Léniről tudni kell, hogy ő a könyvben egy igazi káoszkapitány, az az igazi késős, aki 50 darabra hullik reggelente, vagy akár csak az adódó nehézségeket is így nehezebben ugorja meg, és az utolsó fejezet reggelén is késve indul iskolába, helyet foglal a padjában, és mivel pár hete már egyedül ül, ezért teljesen szétpakol maga körül, amikor is ugye belép az osztályfőnök, és közli, hogy akkor kedves 3B, megérkezett az új osztálytársatok, és akkor fogadjátok szeretettel a csapatban Vincét, és ugye kilép az osztályfőnök mögül az új fiú, és ott így minden végigfut Lénin, a hideg gombócot érez a torkában, elkezd izzadni a keze, egy zsáklepkét eresztenek el hirtelen a gyomrában, és akkor nyilván mélyül ez az első látásra adott szimpátia azzal, amikor természetesen mellé ül a padba, és akkor őt kérdezi, ugye a beszélgetéseik alapján is folyamatosan egyre szimpatikusabbak egymásnak, és akkor így ott van lebegtetve a könyvben, hogy akkor, na most már akkor Léni is tisztában van, vagy hogy akár őt is tudjátok kérdezni, hogy mi is az a szerelem, mert most már első kézből tud nektek információval szolgálni róla.
4: Léni és a szerelem. Kozma Csé Andival beszélgettünk első könyvéről, a szerző magánkiadásban jelentette meg ezt a könyvet, de a neten rákeresve könnyű megtalálni, és még könnyebb kapcsolódni a történetéhez.
5: Facebookon a Léni Plus, mint egy ilyen megjel összeadásjel, könyvsorozatként vannak fenn az újdonságok a könyvvel kapcsolatban. Instagramon pedig Léni és a szerelem.
3: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Minket

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Elrendelte a Bayer Construct Zrt. Csődeljárását a fővárosi törvényszék. A céget 6 hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére. Ez alól a munkabérek kivételt képeznek. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelte ki, amely nyilvántartásba veszi a céggel szembeni követeléseket, és figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét, valamint közreműködik a hitelezőkkel történő egyesség előkészítésében. Eladja a Skanska ingatlanfejlesztő cég a budapesti H2O Offices komplexum második fázisát az Erste nyílt végű ingatlan befektetési alapnak. A tranzakcióval az alap a 6. magyarországi irodaépületet vásárolja meg a Skanskától. A H2O Offices a Váci úti iroda folyosón található. A második fázis összesen mintegy 22.000 négyzetméter bérbe adható területet kínál majd. Az épület kivitelezése jelenleg is zajlik, befejezése fél éven belül várható. Közösen szerezné meg a Banco BPM-et a francia Crédit Agricole és az olasz UniCredit. A két pénzügyi szolgáltató csoport feldarabolná az olasz bankot. Közben a háttérben több párhuzamos felvásárlási kísérlet is zajlik. A Banco BPM-re a világ legrégebbi, ma is működő bankja az 1472-ben alapított bank is ajánlatot tett, miközben ezt a bankot a CIP tulajdonosa, az Intesa San Paolo próbálja bekebelezni. És rekordnagyságú negyedéves árbevételt és nyereséget ért el az Oracle japán leányvállalata. A cég a felhő üzletág erőteljes növekedésének köszönhetően nyújt kivételes teljesítményt. A társaság részvényei több mint 7%-kal drágultak a tokiói tőzsdén. A júniustól augusztusig tartó első pénzügyi negyedévben az árbevétel 13%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a 472 millió amerikai dollárt. Az üzemi eredmény 22, az adózott eredmény 23%-kal emelkedett.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe most 0,3%-kal jön feljebb, 151.960 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 5,4 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,1%-kal süllyed 5.195 forintra, a Richter 0,6%-os mínuszban 12.580 forint, emelkedik az OTP 1,6%-ot 46.000 forintra, és 4%-os pluszban a Magyar Telekom 2.554 forinton. Európában marad a pozitív összkép, 0,3%-kal emelkedik a londoni FTSE és 0,2%-kal a párizsi CAC-on, és továbbra is ennél egy kicsit jobban teljesít a német DAX, ami 0,8%-os pluszban, Milánó 1%-ot és a spanyol index továbbra is 1,1%-ot emelkedik. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 365 forint 19 fillér, az amerikai dollárért 320 forintot és 23 fillért kell fizetni. A hétvégén mossák az Árpád hidat, holnap reggel 6:30 és délután 13:30 között a Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalt mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek évente két alkalommal, tavasszal és ősszel szokta tisztítani a főváros kiemelt forgalmú hídjait és a váralagutat is.
0: Időjárás jelentés.
1: Közepesen felhős ég mellett napos időre számíthatunk, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 17 és 21 fok között alakul, éjjel 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 14:30-kor várom önöket. Most pedig kezdődik a Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
2: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatósággal, észrevehetőséggel foglalkozunk sok-sok aspektusból. Ma például arról fogok beszélgetni Németh Hannával, az I Love Matek oldal tartalom készítőjével, hogy hogyan válhat valaki láthatóvá, észrevehetővé egy olyan témával, mint a matematika. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Azt szerintem elmondható, hogy a matematikának így, hát én azt hiszem, hogy a PR-ja, én PR-os vagyok, de hogy a megítélése az mondjuk nem szokott ilyen nagyon közszeretetnek örvendeni. Te ezt hogy láttad, vagy hogy látod?
3: Igen, ezt én is teljesen így látom. Igazából ez is motivált a legelején a tartalomkészítésben, hogy ugye a mateknak nagyon rossz a megítélése, és hogy pont azért, mert azokat a dolgokat, amik így szépek benne, meg látványosak benne, azokat így, hát igazából nem mutatja meg senki, és akkor gondoltam, hogy na majd akkor én megpróbálom megmutatni egy kicsit más szemszögből, mert hogy így szerintem érdekesebb. Meg igazából amúgy én is ezt szeretem a matekban, szóval, hogy én sem az ilyen száraz képletek bemagolását, meg hogy mennyi a színusz 60, meg ilyesmi, hanem ami érdekes, meg játékos.
2: De hogy vannak benne szép dolgok, csak nem azokat tanuljuk, nem azokat mutatják be, vagy a meglévő dolgokat nem mutatják be elég színesen és elég érdekesen? Mi itt a reláció?
3: Hát szerintem az egyik, hogy sokkal jobb lenne, hogyha tehát, hogy nekem is hiányzott igazából, amit szerintem mindenki hiányol a matekból, hogy ugye megmutassák azt, hogy a gyakorlati életben az adott dolgokat hol használjuk, és úgy, hogy mondjuk elmondanak egy hétköznapi példát, és tudom, hogy van sok ilyen feladat, meg ilyesmi, de azért a későbbiek ezek elvesznek. Tehát, hogy például a függvényekkel szerintem a gimisek 80%-a, meg én is, amikor gimis voltam, azt se tudtam, hogy mire valók. Tehát, hogy tök jó, hogy megcsináltok a függvényt, meg a zérus helyet megkeresünk, meg ilyesmi, de hogy igazából nem tudtam, hogy mire való, vagy hogy ezt kihasználja, meg miért, és szerintem sokkal jobb lenne az a megközelítés, hogy van egy ilyen hétköznapi probléma, egy szituáció, ott szembesülünk egy problémával, és akkor úgy vezetjük fel, hogy akkor ezt a problémát hogyan tudjuk megoldani, és akkor mi kell nekünk ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát.
2: Ez ugye az a kérdéskör, amit nagyon gyakran mondanak emberek, főleg tanulók, hogy de hát mikor fog ez nekem kelleni? Ugye ez a matematikára nagyon sokszor elhangzik, hogy de mikor fog ez nekem? Ilyesmi helyzetekre, meg példákra gondolsz, amikor ezek így előkerülnek?
3: Hát igazából ez külön választanám, az egyik az, hogy magukat a feladatokat, meg az absztrakt dolgokat meg lehetne mutatni úgy, hogy ugye konkrét feladattól az absztraktig haladva, és a másik része pedig ez a mikor, oké, mondjuk megmutatják, hogy mit tudom én, egy hit kiszámításánál, nem tudom micsodát, ilyen tartó elemeket így és így tudom beilleszteni,
2: de akkor azt fogja mondani,
3: igen, nem fogok én hidat építeni, én nem tudom, szakács akarok lenni, hát nincs nekem lesz szükségem, és akkor ugye itt jön a másik oldal, amire szerintem egyáltalán nincsen fókusz helyezve, hogy ugye a matek az milyen területeit fejleszti az agyunknak, tehát hogy azáltal, hogy a matek feladatokat csinálunk, és tanulunk, és megtanulunk problémákat megoldani, az agynak bizonyos területei erősödnek, és azokat a területeket az élet többi területén is használjuk, tehát, hogy igazából olyan, mint az edzés, csak az agynak, tehát, hogy
2: jó
3: hogy,
2: tesz.
3: Hogy igen, tehát a kondiba se kérdezgetem meg, hogy hát mikor fogok én, nem tudom, az életbe bicepszezni, mert hát azt a gyakorlatot konkrétan a hétköznapokban nem csinálom meg, de hát az izmomat használom hozzá.
2: De ezzel lehet jól érvelni? Egyébként ez nagyon érdekes, és nem, ez így nem volt előttem, úgyhogy nagyon tetszik, hogy ezt behoztad, de ez egy jó érv tud lenni valakinek, hogy ez jót tesz az agyadnak, meg olyan kognitív képességedet mozgatja meg, ami azon túl, hogy egy konkrét matek példáról van szó, ez jót fog neked jönni?
3: Hát el szokták fogadni, de azért kicsit látom, hogy ezt így alaposabban meg kellene indokolni, meg meg ezt majd szeretném én is egy kicsit jobban megmutatni, hogy akkor mi, mire jó, miket dolgoztat meg.
2: A matematikának a megítéléséről beszéltünk, az, hogy valaki tudást adjon át. Ugye beszéltük az adásban, hogy nem tanár vagy, vagy nem tanár minőségedben csinálod ezeket, de hát azért mégis tudásátadásról, tanításról van, az, hogy ennek a területnek sincsen egy nagyon nagy közkedveltsége, tehát ez is egy ilyen hiányterületnek tűnik, ugyanúgy, mint a matematikának a megítélése. Erről mit gondolsz?
3: Hát igen, szerintem ez így külön választható, hogy ugye valaki ért az adott dologhoz, meg valaki át is tudja adni a tudását, és ugye főleg mondjuk az ilyen reálos területeken, mint a matek, meg fizika, ott általában érteni szokták, és hogy kevésbé, tehát hogy ott azokban a készségekben az emberek gyengébbek, mint a kommunikáció, meg a más embereknek a megértése. Most ezt mondom amúgy magamra is, tehát hogy szerintem ebbe is fejleszteni kell magunk, és nagyon kevés az a párosítás, ahol ugye párhuzamosan mindkét területet tudja valaki úgy fejleszteni, hogy tényleg úgy, tehát hogy értse azt, hogy a másik mit nem ért, és tudjon hozzá úgy kommunikálni, hogy azt az ő szintjén megértesse a másikkal.
2: Hát meg hogy fontosnak érezze, hogy átadja a tudást, nem? Mert az, hogy valaki érti, ugye innen indultunk, vagy ezt mondtad először, hogy érti azt az anyagot, amit ő használ, de hogy legyen egy igénye arra, hogy átadja ezt sokaknak, ugye itt a fordulópont, vagy a kulcskérdés a tanárok tekintetében, hogy akkor ezt... Fontos, hogy az a másik meghallja, meg megértse.
3: De szerintem, hogyha valaki át is akarja adni, és hogyha nincsenek megfelelő eszközei, tehát hogy most itt az oktatásmódszertanokra értek, tehát hogy nekem például nagyon sokat segített ilyen szempontból a Montessori módszer, és nem csak, tehát hogy nem csak most a gyerekoktatásban, hanem egyébként a felnőtt oktatásban is az, hogy megértettem, hogy milyen lépései vannak az oktatásnak, hogy jó felépíteni egy új ismeret anyagnak a megismertetését, tehát hogy tanulunk, tehát hogy megtudni azt, hogy tanul valaki, és hogy én is például egyetemen, nekem például nagyon sokat segített az egyik volt barátom fizikus, és hogy ott csak simán más voltam azt, amit ő mond, mármint, hogy amit ő mutatott, hogy így tanulják, de nem tudtam, hogy az tudatosan miért annyira hatékony, vagy miért működik, csak azt éreztem, hogy így sokkal jobban tudok tanulni, és akkor onnantól kezdve én is így csináltam. És hogy szerintem ez nagyon nagy hiány egyébként, hogy nem tanítanak minket meg se tanulni, se amúgy tanítani.
2: Ugye ez a mit nem értesz ezen típusú kérdés, ugye? Igen. Itt vagyunk nagyjából, hogy nem értem, hogy mit nem értesz ezen. Nekünk a tanáraink gimnáziumban mindig azt mondták, hogy egymásnak próbáljuk meg elmagyarázni, mert mi valahogy jobban tudjuk azt a nyelvet beszélni, valami ilyesmire gondolunk.
3: Szerintem ez, amit te mondasz, hogy magyarázzuk el, ez is egy másik szint. Tehát, hogy ez igazából mindig annak segít jobban, aki elmagyarázza az adott dolgot. Tehát, hogy amikor te ugye át akarsz adni egy tudást, akkor ugye össze kell szedni az ismereteidet, és végig kell neked gondolni, struktúrálni kell, és azáltal, hogy ezt megteszed, és végig gondolod, az adott tudásod a fejedben is sokkal jobban összeáll.
2: Ez valószínűleg így van, és sőt, ez még akkor is így van, az ember a saját problémáiról hangosan beszél, igen, mert akkor igen. Rendszerezed magadba, hogy igazából mik itt a fontos mondások, de azért ennek a tanácsnak ugye volt egy másik, vagy van egy másik része is, hogy egy barátodnak, ismerősödnek valahogy jobban meg tudod úgy fogalmazni, átadni vágyott tudást, hogy nagyjából egy nyelven, vagy egy tudás szinten vagytok.
3: Hát, mert őt gondolom jobban ismered, szóval, hogy az a nyelved az, hogy az adott életűt, tehát hogyha most ide behoznom mondjuk két gyereket, és mind a kettő vadidegen, akkor ugye elkezd az ember egy optimális valamivel tanítani, és ugye ahogy kezdi megismerni a gyereket, ugye tér el, tehát hogy így stratégiában módosít.
2: Személyre
3: és hogyha
2: szab.
3: Már ugye, igen, személyre szab, tehát hogy, de hogyha valakit már ugye nagyon jól ismersz, akkor majd ugye ezt az elején, amikor így ismerkedsz, azt a részt azt már kihagyhatod, hanem
2: skippeljük
3: egyből tudod.
2: Skippeljük az ismerkedés részt,
3: igen,
2: és rögtön.
3: Igen, és egyből jött a személyre szabás.
2: Ami picit átvezet, és erről mindenképpen szerettünk volna beszélni, hogy ami neked mindenképpen ilyen jellegzetességeddé vált, az, hogy aktuális témákhoz kötöd a matematikai problémáknak a bemutatását. Azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen figyelemfelkeltés, ez is tulajdonképpen egy ilyen kötődésnek a létrehozása, hogy teremtsünk egy közös nyelvet, vagy egy közös pillanatot, amiben mindenki ugye érti azt, hogy miről fogunk beszélni, és ha ez a figyelem megvan, akkor onnantól jobban lehet irányítani magára a témának a feldolgozására.
3: Igen, egyébként nekem ez abszolút az ilyen marketinges tanulmányaim.
2: Na mesélj erről, mert tehát, ez egy láthatóságról szóló műsor.
3: Hát igen, igazából ott ez több, tehát hogy én mondjuk tartalomgyártókat azért követtem, megnéztem, hogy elemeztem őket, nem azért, mert érdekelt a tartalmányt, hogy nem úgy érdekelt a tartalmuk, hanem úgy érdekelt, hogy mit csinálnak ők, amiért őket nézik. Tehát, hogy én ilyen szemmel kezdtem el így a nagyobb tartalomgyártókat követni, és ugye nagyon-nagyon közös volt sok tartalomgyártóban, hogy ugye olyan témákkal kezdtek el foglalkozni, vagy például ugye ez egy elég gyakori, hogy olyan másik tartalomgyártókra reagálni, vagy interjúkat készíteni, akik már felkapottak voltak. És akkor mondjuk egy no-name valakiről nem akarsz megnézni egy műsort, de hogyha fú, a kedvenc, nem tudom, énekesemről szól, hát azt megnézem, akárki készíti. És hogy ugyanígy, tehát hogy nem csak adott személyeknél, hanem ugye aktualitásoknál, vagy ugye zeneszámoknál is, amikor ismerősebb a zeneszám, és annak van egy átdolgozása, azt ugye szívesebben hallgatja az ember, mint egy olyan zeneszám átdolgozását, amit ugye nem ismer.
2: Ez egy nagyon komoly tudatossági lépés kellett akkor legyen, ugye ez, amikor így döntöttél, hogy akkor most aktualitásokat és egyetlen videókat készítek, erre hogy emlékszel vissza, hogy honnan indult ez a készség vagy késztetés inkább?
3: Hát az elején nem volt ennyire tudatos választás az aktualitás, az volt a tudatos választás, hogy valami népszerű témán keresztül ragadjam meg a matek példákat, és igazából, hát számomra például nagyon meglepő volt az első ilyen lottós feladat, hogy azt például egy pamkutya videóból vágtam ki, és ott azt hittem, hogy biztos a pamkutya videó miatt kezdték el nézni, és aztán utána hirtelen ott a többi lottós videó is érdekelt az embereket. Szóval ugye ez a lottó meg szerencsejáték, ez egy nagyon népszerű téma amúgy is, úgyhogy...
2: Várják, hogy megmondod a szisztémát.
3: Igen, úgyhogy ez számomra amúgy nagyon megdöbbentő volt, hogy ez ennyire érdekes, hát nekem ez nagyon triviálisnak tűnt, hogy ezt elmagyarázom, de valószínűleg amúgy sok fiatal is néz, és ők még mondjuk nem tanultak, és akkor nekik ez izgalmas, hogy akkor ez hogy is néz ki, vagy hogy is lehet ezt kiszámolni.
2: És hogy szokott lenni, hogy a közélet, nem csak politikára gondolok, de azért sokat foglalkozol ilyen témákkal is, a közélet hozza a témát, amire aztán lecsapsz, hogy ne ezt feldolgozom, vagy van egy matematikai probléma, amivel szeretnél foglalkozni, és keresel hozzá valamit, ami vonzóvá, fenszívé teszi a dolgot, hogy nézzék.
3: Hát általában az volt, hogy volt valami baki, vagy valami kiszámolni való, és azt elküldték nekem, tehát hogy például az első ilyen lottós, igen, tehát az első lottós videónál például valaki csinált egy videót, hogy hát az a matekos lány kiszámolhatná, hogy mennyi a valószínűség annak, hogy, és akkor hát jó, akkor számoljuk ki. És általában így jöttek be a témák. Volt egy-egy olyan téma is, ahol én szerettem volna valamit, és tudom, hogy amúgy ezt kevesen nézték volna meg, és akkor, na akkor várj, keressünk valamit, és akkor van olyan, hogy tehát, hogy most konkrétan évek telnek el, míg be tudtam mutatni valamit, mert találtam rá megfelelő témakört, vagy van olyan, amit így utána, tehát, hogy így oké, most ez aktualitás, most ez jó, akkor mit mondhatnék el erről a témáról? Tehát, hogy nem tudom, mondjak konkrét példát.
2: Én szívesen veszem, van egy-két ötletem, hogy mire gondolhatsz, de jobb, ha te mondod.
3: Hát például ilyen volt tavaly a Győzik és Zebra, hogy oké, akkor keressünk valami érdekességet a zebra mintázatokról. Tehát, hogy milyen matekos dolog van, és akkor jó, és akkor elkezdtem keresgetni, hogy a zebrákkal kapcsolatban, és ott találtam egy tök érdekeset a zebrák mintaképződésével kapcsolatban, és hogy az például, hogy az állatok mintaképződése az hogy történik, tehát ugye van egy anyag, ami terjed, tehát az alapszín, meg van egy gátló, és ahol ezek a gátló dolgok vannak, azt ugye a szín kikerüli, és hogy így alakulnak ki a foltok, meg a csíkok, meg a különböző mintázatok, és hogy erre például csináltak egy matematikai képletet, amit ugye a biológiába, biomatematikába használnak, és hogy ez például tök érdekes volt, és akkor ezt csak így elmondtam a zebrákról, akkor, amikor ez aktuálisan nagyon téma volt.
2: De ezt tudtad, ezt a sztorit, vagy ilyenkor rátalálsz, és utána nézel, vagy tehát ez kútfőből van? Vagy?
3: Melyiket az ebrás?
2: Hát mondjuk azt, hogy ez az ebrás történet.
3: Hát az nagyon-nagyon mindenhol szembe jött, de hát sokszor küldik inkább, ami meg nagyon-nagyon népszerű, az meg tényleg mindenhol szembe jön az emberrel, szóval, hogy
2: ki kell csak választani.
3: Igen, ott amikor már a sokadik kép jön fel, nem tudom, harmadik, negyedik kép ugyan arra a dologra, akkor valami gyanús, hogy valami történt. Tehát, hogy
2: és akkor résznél kell lenni, gyorsan lecsapni rá.
3: Igen, igen, igen.
2: És van valami ilyen content kalendárod? Mert mondtad, hogy van olyan ötleted, amik egy évig vársz, hogy valami betaláljon. Tehát,
3: hát,
2: hogy tudod,
3: csak
2: hogy
3: így az ötletek
2: akarsz?
3: Fel vannak írva, meg nagyon sok mondat ki van jegyzetelve, ilyen filmekből, meg sorozatokból, meg részekből, meg videókból, amik valakinek a videói, és akkor majd, hogyha úgy hozza az élet, akkor felhasználom ezeket. De van egy ilyen kis gyűjtemény, meg az ötleteket is írom folyamatosan, soha nem fogy el, csak több lesz.
2: Igen, az egy jó érzés. Nem csak az jutott eszembe, a Hajdú B sportriporter nevel volt egy interjú, és kérdezték, hogy előre készül a poénokkal, hogy csak arra jut eszembe, amit te mondasz, hogy soha nem szokott fel, pláne szóviccel nem készül előre, de egyszer kitalált van egy Bábel nevű focista, német, és hogyha ő gólt rúg, akkor az fog, és ráugranak, akkor az fog venni, hogy ez a Bábel tornya, ezt találta ki előre. És persze nem jutott eszébe, amikor véletlen ezt gólt rúgott és ráugrottak, akkor pont nem jut, és soha többet nem lehet elsütni. Csak erőtött eszébe, hogy te is kiírsz jó mondatokat, de hát ez tök jó, mert ezeket vissza tudsz nyúlni, akkor az megkeresgélet.
3: Hát, de van például olyan, ahol meg ilyen nagy zicsereket hagytam ki, már nem is tudom, valamelyik videóban valami tényleg az olyan kontextusban lett volna egy filmjelenet, és az nagyon kimaradt, meg volt egy olyan is, például egy játékelméleti feladatnál, ott a Jokert meg a Harley Quinnt hoztam példának, teljesen véletlenül mondom, hát valahogy szemléltetni kéne, és a gyerekeknek a játékai közül megfogtam egy Harley Quinn, egy Joker babát, és azzal szemléltettem, és utána kiderült, még szerencsére mielőtt a videót posztoltam, hogy konkrétan van egy ugyanilyen játékelméleti jelenet,
2: tényleg?
3: Az eredeti Joker, az egyik ilyen Jokeres, Harley Quinn-es bíróságon, hogy konkrétan ugyanezt megcsinálják, mint amit én szemléltettem, és mondom, úristen, hát ez így nagyon belelőttem, úgyhogy például be is vágtam oda, hát az egy szerencsé. Óriási véletlen, hogy pont azzal próbáltam
2: De meg. Hát ez másfelől meg egy mázli, mert akkor egy közismert dolog.
3: Igen, az úgy nagyon jó volt.
2: Milyen, hogy választott ki, inkább így kérdezem, milyen mélységű problémát hozol be megoldani? Tehát hol lövöd be azt a szintet, hogy milyen nehézségű problémákkal foglalkozol?
3: Hát általában azt, amit ilyen közérthetővé tudok tenni. Tehát, hogy most nem is tudom, még feladat volt, ami elképesztően bonyolult volt, és azt szerettem volna, és végül mondtam, hogy hát én ezt el nem magyarázom, mert hogy egy ilyen egyórás YouTube videóban se lenne elég.
2: Jó, hogy annyira összetett, hogy
3: igen, egy ilyen nagyon, nagyon bonyolult dolog, nem is tudom.
2: És akkor skippelted.
3: Hát, így átléptem azt a részt, hogy jó, egy titkosítás volt, most eszembe jutott, amikor, hogy na mindegy, hogy
2: valami,
3: igen, azt nem tudom elmondani, csak hogy valami aktuális téma volt a választás előtt, így a titkosítással kapcsolatban, és akkor egy ilyen titkosítást bemutattam, de hát azért a titkosítás az nem egy 2 perces videó, hanem nekünk is volt rá, nem tudom, fél éves, vagy 2-5 éves tárgyunk, tehát, hogy ezt
2: szóval
3: nyilván nem
2: lehet.
3: Igen.
2: Ez a Krízisek és pofonok, Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomgyártója, a vendégem, és innen jövünk vissza már is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával, közölte a külügyminisztérium, miután Orbán Anita külügyminiszter többször is egyeztetett ukrán partnerével az ENSZ New York-i eseményein. A tárca szerint napi szintű a kapcsolattartás a kárpátaljai magyar közösség jogairól, ezen a területen októberben várhatók további fejlemények. A két ország között a héten a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés, valamint a Naftoház és a MOL kőolaj termékek magyarországi tárolásáról kötött megállapodása miatt is vita alakult ki. A magyar delegáció az ENSZ héten több mint 25 kétoldalú találkozót tartott, amelyeken egyebek mellett gazdasági, energetikai és biztonsági együttműködésekről tárgyaltak. Egy 14 éves fiú meghalt, 20-an pedig megsérültek a Kijevet ért pénteki orosz dróntámadásban, közölte Vitali Klitschko polgármester. A fiú egy belvárosi többlakásos épületben vesztette életét, amelybe egy drón csapódott a 7. és 10. emelet magasságában. 8 sérültet kórházban ápolnak, köztük egy 9 éves gyermeket. A támadásban az igazságügyi főtanács épülete is megrongálódott, ott 6 ember sérült meg. Az orosz parlament alsóházának megválasztásakor a kormányzó Egységes Oroszország párt 349-et szerzett meg a 450 mandátumból. A hivatalos végeredmény szerint a kommunista pártnak 37, a liberálisoknak 23, az Igazságos Oroszországnak 17, a Rodina pártnak pedig egy képviselője lesz. Rajtuk kívül 4 független jelöltet is megválasztottak az állami dümába.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,3%-os pluszban áll 151.986 ponton, a részvénypiac forgalma 5,7 milliárd forint. Vegyesen teljesítenek a blue chipek, emelkedik az OTP és a Magyar Telekom, utóbbi csak enyhén 0,1-del megy feljebb 2546 forintra, a bankpapír 1,6%-os pluszban 46 ezer forint. Gyengül a MOL 0,7%-kal 5215 forintra, a Richter 0,7%-os mínuszban 12560 forint. Mindeközben Európában marad a pozitív összkép, ez 2%-os plusz jelent a londoni FTSE-nek, 6%-ot a német DAX-nak, 0,1-del emelkedik Párizs, 0,8-del Milánó és 9%-a a madridi indexnél a plusz. A bankközi deviza piacon az euró értéke 365 forint 44 fillér, az amerikai dollárért 320 forintot és 48 fillért kell fizetni. A svájci frank értéke most 386 forint 95 fillér. Több mint 51 milliárd dollár kockázati tőke érkezett

0: éjszakában.
1: Időjárás jelentés.
0: Közepesen felhőség mellett napos időre számíthatunk, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 17 és 21 fok között alakul, éjjel 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője vendégem, és hát nagyon sok oldalról beszélgettünk már a matematikának a átadásáról, vagy a figyelemnek a felkeltéséről. A közélet kapcsán viszont egy másik területet is érdemes bemondani, hogy a videóidnak a utóélete, meg a kommentelés, posztolásnak a nehézségei, könnyűségei, mennyire veszi könnyen a követő tábor, hogy aktuális témákhoz gyújtsz? Most ezt ilyen nagyon diplomatikusan kérdeztem meg, de azt sem értett.
3: Hát igen, sokan, mert hát úgy mondom, hogy többen panaszkodtak, hogy több embernek nem tetszik, de hát a számok meg nem hazudnak. Tehát, hogy amikor kimennek ezek a videók, és akkor azokat megnézik, nem tudom, félmillióan, meg több százezren, és akkor kiteszek egy matekos videót, és akkor azt meg 50 000-en, és akkor utána ugye panaszkodnak, hogy miért mindig csak ilyen videón van. És akkor mondom, nem ilyen videón van, csak azok jutnak el. Tehát, hogy egy átlag ember, aki mondjuk nem annyira követ, csak feldobálja a videóim, az csak az ilyen videóimat
2: az
3: látja.
2: Az algoritmus áldozata.
3: Mert Most csak mondok valamit, mondjuk ha 5 ilyen videót készítek, mondjuk nem tudom, 4 hónap alatt, de amúgy meg van másik 20 videó mellette, amik nem olyan látványosak, akkor valaki csak ezt az 5-öt fogja látni, és azt hiszem, nincs semmi más, mert ugye a többit azt neki nem dobja fel, és direktben mondjuk nem követ, nem nézi meg az oldalamat, nem görget vissza, hanem csak ami így szembe jön
2: vele. És akkor
3: vele.
2: Azt gondolja, hogy te itten politizálgatsz?
3: Igen, volt valaki, aki ezt írt, és egyszer kommentbe, hogy egyébként mindig feldobált a videóit, és azt hitt, hogy valami politikus vagyok, vagy valami közélettel foglalkozó, és akkor utána néztem meg, hogy jé, de jó, hogy milyen más igen tartalmaim is vannak.
2: De és az ilyen kötözködő, vagy negatív, vagy beszólogatós kommentek, ezek mennyire jellemzőek? Én nem néztem ennek direkt utána, de azt hiszem, te nyilatkoztál, hogy néha van ilyen.
3: Tehát, hát hogy most a választásoknál nagyon durva volt. Ott igazából, sőt a választás után el is kezdtem. Én egyébként nem tiltottam le senkit, összesen amúgy 2 embert tiltottam eddig le, mert ők meg amúgy elkezdték jelentgetni a videóimat, tehát hogy ott meg nem akartam azt, hogy nem tudom, kitiltsák az oldalamat, amiért én dolgozok, mert nekik éppen nem tetszik, hogy miért csinálsz. De ott, hogy így követtek, és mindig odaírták, hogy most ez túl könnyű, ez túl nehéz, erről minek csinálok videót, ez kit érdekel, ez magánéleti, és hogy hát akkor ne nézd. Na mindegy, szóval, hogy akkor ők elkezdték én, hogy ők akkor most már jelentgetik a videóimat, úgyhogy őket letiltottam. Most meg igazából az ilyen, hát az klasszikus ilyen tiszaros, tehát hogy ez ennyi a komment, tehát hogy ez ilyen félmondatos izé, és ezek a profilok, ezek tipikusan olyanok, hogy nincs profilkép, nincsen normális név, nincs ismerős, tehát hogy ezek, és ezeknél az emberek nem mindig kírja, hogy az általa létrehozott profilokat is letiltom, míg hogyha egy normális emberre megyek rá, akinek azért ott van a profilja, meg minden, ott sose dob ki ilyet, tehát hogy ezek ilyen, nem tudom, tömegesével létrehozott kamu profilok.
2: És akkor ezekkel küzdesz?
3: Nem, ezeket letiltom.
2: Tehát, hogy hát az egy küzdésnek számít nekem, tehát ja, megküzdesz, nem ő velük,
3: ja,
2: de hogy...
3: Hát, hogyha így feldob, de már egy idő után nem annyira követem a kommenteket.
2: Nagyon, ez a legbölcsebb, amit tenni.
3: Igen, mert most még a friss videóknál így belegörgetek, hogy mondjuk így mi a reakció, meg néha egy-egyet feldob, vagy ilyesmi, de egyszerűen ennyi kommentet és ennyi értesítést nem lehet követni. Tehát még amikor úgy döntöttem, hogy jó, kommentek nem, meg az üzeneteket sem tudom már olvasni, de hogy a megjelöléseket megnézem, már azokat sem tudom. Tehát, hogy egyszerűen annyira sok megjelölés van, hogy meg szoktam nézni, de hát nem látom, nagyon nem látom.
2: Hát egy külön stáb igényel most már akkor, hogy ezt kezelni tudják, vagy tudjátok.
3: Hát ja, csak miből.
2: Csak mi? Hát ugye, tehát, még több videóban.
3: Egyébként annyira durva, hogy az emberek azok feltételezik azt, hogy nekem erre fizetnem kéne egy embert, és akkor oké, akkor te kifizeted azt az embert, mert nekem nincsen miből kifizetni egy embert, aki elolvasgatja, meg válaszol helyettem, és hogy akkor meg fel vannak háborodva, hogy miért nem válaszolok. Hát mert nem is látom az üzenetet.

0: ezt lehet, hogy ez
1: egyébként, de ennek emögött van azért valami bizniszmodell, én nem akartam erről beszélgetni, de hogy ez elvileg azért a nézettség az valamit generál, vagy van valami mozgatórugó
0: hát
1: mögött?
0: Hát egyébként a YouTube fizetne, de YouTube, ott meg nincs olyan nézettségem.
1: Tehát, hogy ott meg
0: semmi. Igazából most egy pár hónapja a Facebook kezdett fizetni, de nagyon, tehát hogy az egy járulékra nem elég, tehát hogy most
1: jó, ez egy út eleje
0: van, és a járulékokat nem lehet abból befizetni, hogy...
1: Jó, hát hogy sok videót kell, sok nézni, és akkor majd utóbb ez is megtérülős lesz. De nem is erről szerettem volna beszélni, csak hirtelen jött, hogy itt a moderátor kapcsán így előkerült ez a dolog, hogy beszélgettünk arról, hogy milyen mélységű problémákat hozol be, meg dolgozol fel. Milyen helyzet a különböző korosztályokkal, vagy akár a szülőkkel, hogy vagy iskola előtti előkészítéssel, tehát hogy milyen korosztályokat tudsz megszólítani a tartalmakkal, hogyan gondolkozol erről?
0: Hát engem főleg idősebbek, hogy nem gyerekek követnek gyerekek is, de inkább így a 30 pluszos korosztály felnőttek, meg szülők, és én nem is, tehát hogy sokan azt hiszik, hogy én matekot oktatok, de én nem oktatok matekot, én ugye a szülőket, meg pedagógusoknak segítek abba, hogy ők hogy tudnak otthon foglalkozni a gyerekekkel, tehát hogy koragyermekkori, újszülött kortól matematikai készségek fejlesztése, tehát nem matekot tanulunk, hanem hogy milyen olyan készségek vannak a matekban, amiket tudnak fejleszteni, és milyen különböző játékokkal, tevékenységekkel, és milyen módszertannal, tehát hogy milyen szemlélettel, tehát hogy nagyon sokszor, sőt, legtöbbször nem a játék számít, meg nem tudom, hogy most a konkrét játékra nem kell hozzá megvenni drága eszközöket, meg ilyesmi, hanem hogy a szülő otthon hogyan kommunikál, mit csinál, akkor koragyermekkorban, óvodás korban Montessori matek, most lesz majd új ilyen tanfolyamom, amilyen kognitív készségeket fejlesztett, hogy az iskolához, iskola megkezdéshez szükséges ilyen játékok, de hogy azok is, tehát hogy csak sima a hétköznapi tevékenységek, amik ugye gondolkodásra, meg ilyen, tehát hogy matematikai gondolkodásra, meg egyéb gondolkodásra.
1: És ez egy online kurzus, úgy kell
0: elképzelni? Ösztönzik a gyereket. Hát online feladatgyűjtemény, igen, meg workshop szülőknek, hogy mint említettem, hogy ugye nem annyira tudják az emberek, hogy hogyan oktassanak, hogyan lehet egy új ismeretanyagot jól hatékonyan átadni, hogyan tudnak úgy segíteni a gyermeknek, hogy ő önállóan gondolkodjon, mert ugye sokszor az van, hogy jó, akkor itt 5 a megoldás, itt akkor ez 17 centi, és akkor a gyerek ott van, hogy oké, akkor megcsináltuk a házit, de egyébként amúgy nem értem. És amúgy nem csak mateknál, tehát hogy más ilyen tárgyakban is, nem tudom, biológiai ismeretek, meg ilyesmi, hogy ugye a szülő le tudjon vele ülni, és abban tudjon segíteni a gyermeknek, hogy ő hogy oldja, tehát hogy a gyerek oldja meg a feladatot önállóan, és hogy tudja ezt a gondolkodást segíteni meg, hogy milyen olyan dolgokat csinálnak, amikkel nagyon durva hátráltatják a gyereknek a fejlődését. Nyilván nem direkt csinálják ezeket, mert hogy nem azért csinálják ezeket, hanem mert hogy ez jön ösztönből, meg reflexből, meg vannak
1: meg
0: olyan dolgok,
1: amik...
0: Igen, meg azt hiszik, hogy ezzel segít, de valójában pont ezzel okoznak nagyobb károkat.
1: És egy workshopon ilyenikre hívott fel mondjuk a figyelmet, hogy így lehet előre lendíteni, ez meg mondjuk gátol, tehát ilyesmiket?
0: Hát elképzelni? Igen, hogy elmondom, hogy milyen környezetet lehet kialakítani, hogy tudunk megnézni egy leckét, hogy tud átadni egy új ismeretanyagot, kognitív szempontból, tehát hogy ilyen idegtudomány szempontból, mik azok a fontos tényezők, amiket figyelembe kell venni, hogy tanulás módszertanilag hogyan tudja a gyerek jól megjegyezni az adott dolgot, meg hogy ők hogyan tudják segíteni azt, amikor a gyerek önállóan dolgozik, meg hogy mondjuk, most úgy időzősen mondom, hogy felügyeli a házi feladat megoldását, tehát hogy mit csináljon, mit ne, és hogy ilyen konkrét, tehát hogy mondok elméletet, de hogy konkrét példákat is, tehát hogy bemutatás gyerekkel, hogy akkor hogyan kommunikálom, hogyan viszem végig az adott feladatot, hogy gondolkodtatom, hogy veszem rá gondolkodásra a gyereket, hogy kérdezek, tehát hogy ilyesmiket, hogy tudnak ők.
1: Jó szóval oktasd, játszani is enged. Ez így van.
0: Igen.
1: Valahol nyilatkoztad, hogy milyen sokféle eszköz van egyébként a matek oktatásra, megszeretetésre. Én próbáltam visszaemlékezni, hogy milyen eszközök voltak valaha kezembe. A kezembe nem jutott eszembe, de mondjuk amikor a matek tanár ilyen nagyon nagy vonalzóval, vagy nagyon nagy háromszög vonalzóval jött, akkor mondjuk ez ugrott be arra, hogy akkor milyen eszközök vannak, de szerintem nem ilyenekre gondolsz.
0: Na, egyébként amúgy nagyon érdekes, én is ugye gondolkodtam felnőttként, hogy hát amúgy milyen eszközöket használtunk, és semmit.
1: Semmit,
0: tehát,
1: ugye?
0: Hogy ez a körző, vonalzó, szögmérő, és ezek voltak a matekos eszközök. Szerintem negyediktől, vagy nem tudom, ugye első pár osztályban azért azok a pálcikák, meg a korongok,
1: pálcika,
0: igen, meg a korongok, azok voltak. De
1: a korongokat
0: utána...
1: sose kellett elővenni, ez egy kis kockába volt különböző igen, fehér korong, igen, és sose hát kellett elővenni, csak vinni kellett. Igen?
0: De hogy tényleg után pedig most amúgy egy konkrét példa, egy kombinatorika szemléltetéshez, hát egy zacskó zoknit mibe tart bevinni? Tehát, hogy akkor húzzuk ki, akkor próbáljuk ki, talán ami volt talán dobókocka, az használtuk, vagy pénzérme, de hogy tényleg annyira sok mindennel lehet szemléltetni, a Pitagorasz tételt, és annyira szépen lehetne szemléltetni, vagy például azt, hogy ez nem is kell eszköze, ez csak egy lap kell, hogy például a háromszögek belső szögeinek összege az ugye 180 fok, és ugye csak be kéne hajtani mind a három darab sarkot, és akkor ugye ott az alapra ugye szépen rá simul mind a három, tehát hogy ugye kiadja a félkört, mert hogy úgy mondom, hogy a 180 fokot ott kiadja, és egy ilyet csináltatni a gyerekekkel, hát ez tényleg nem tart semmibe szerintem, és hogy ezek mind így kimaradnak szerintem az oktatásból, most már azért sok helyen beviszik, tehát hogy...
1: De ez valószínűleg egy ilyen megosztandó dolog, mondom neked,
0: szerintem,
1: aki módszertan...
0: Nem eszük be amúgy. Az
1: hogy érdekesít tegyék.
0: Hát, vagy csak, hogy tehát nincs így a fejükben, hogy hú, ezt lehetne így szemléltetni, vagy lehetne úgy szemléltetni, vagy nem tudom, plusz teher, meg azért elég sokat kell amúgy is készülni az órákra. Tehát, hogy most
1: jó, nyilván
0: egy pedagógus meg. Mentalitása, hogy ki az, aki csak le tudni szeretni, vagy ki az, aki amúgy sokat készül, vagy mással készül, mert szerintem sokat kell készülni amúgy is egy sima órára is, hogyha nem viszel be ilyeneket, de hogy egy-egy ilyen elemmel nagyon sokat lehet dobni.
1: És akkor te ezt a szemléletmódot próbálod mondjuk behozni, vagy átadni a rendszerbe? Ez egy ilyen missziót, hogy legyen ennél változatosabb, vagy ötletesebb az oktatás?
0: Hát igen, meg hogy a Montessori matekot, azt, tehát hogy egyébként nagyon jó matekos oktatás módszertanok vannak, csak elakad. Tehát, hogy például a Montessori matek az tipikusan olyan, hogy én amikor így olvastam, meg láttam, hogy hát, hogy ez fantasztikus, ez csodálatos, és hogy miért nem csinálják? Tehát, hogyha ott van a módszer, ott vannak rá az eszközök, amik olyan atomjól szemléltetnek mindent, hogy tényleg egy, nem tudom, egy sokkal fiatalabb gyereknek is tök egyértelműen meg tudsz mutatni olyan dolgokat, amiket nem tudom, egy páros páratlant, vagy egy negatív számokat, vagy nem tudom, most nekem a fiam nagyjából érti a törteket, és akkor 7 éves, és hogy még azzal hányan küzdködnek 5. is. Pedig egy-egy ilyen szemléltetéssel, hát elképesztően hamar meg lehetne értetni a gyerekekkel.
1: És akkor ennek ez a lényege, hogy hogyan lehet bevonni a korosztályának megfelelő módon a átadandó dolgokat? Tehát mivel tudnánk megfogni ezt a Montessorinak a fő elméletét?
0: Hát neki az a módszerének a kulcsa, hogy ugye konkrét példákat hoz, de hogy nem csak úgy, hogy egy olyan feladat, hogy ha hétfőn veszel tejet, és 2 van a boltban, nem, hanem hogy odaadja a kezedbe azt az eszközt, a fizikai eszközt, amivel te megérted. Tehát, hogy megérted a decimális rendszert, mert külön elem van az egyesekre, a tízesekre, százasokra, ezresekre. Tehát, hogy kipakolod az összeadás, kivonás, szorzás. Tehát, hogy látod, fogod, pakolod, kezedbe veszed, érzed, és minél több érzékszer be van vonva a tevékenységekbe.
1: Ez volt a Krízisek és Pofonok. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
1: Ez volt a Krízisek és Pofonok. Láthatóságról, észrevehetőségről beszélgettünk, és folytatjuk is még ezt a tematikát, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
2: Krízisek és Pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok! 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Nem fizeti be az októberben esedékes több mint 1 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulást Budaörs önkormányzata, közölte Wittinghoff Tamás polgármester. A döntést azzal indokolta, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek minősítette a hozzájárulás alkalmazásának egy-egy szabályait, és megsemmisítette a Budaörsre vonatkozó 2025-ös rendelkezést is. A város tavaly 6,1 milliárd forintot fizetett be, idén pedig a polgármester szerint már több mint 4 milliárd forintot hajtott be tőle az állam. Wittinghoff arra kérte a magyar államkincstárt, hogy a helyzet rendezéséig ne alkalmazzon inkasszót az önkormányzattal szemben. A FIFA átfogó reformját sürgeti a 4 legerősebb európai labdarúgó bajnokság, az angol Premier League, a német Bundesliga, az olasz Serie A és a spanyol La Liga. A topligák nagyobb beleszólást követelnek az érintetteknek a döntéshozatalba, valamint erősebb fékeket és ellensúlyokat, illetve a FIFA szabályozói és kereskedelmi tevékenységének szétválasztását szorgalmazzák. A közös fellépés előzménye Gianni Infantino júliusi később visszavont terve, amely szerint a jövőbeli világbajnokságokat egy 20 milliárd dolláros alaptőkéjű vállalat bevonásával rendeznék. A 4 liga szerint a FIFA irányítási problémái túlmutatnak az elnök személyén, ezért átfogó szervezeti változtatásokra van szükség.
3: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-kal emelkedik 151.866 pontra, a részvénypiac forgalma 7,2 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,1%-ot esik 5.195 forintra, az OTP 1,5%-ot emelkedik 45.980 forintra. Mínuszos a Richter, ez majdnem 1% és 12.530 forinton így, a Magyar Telekom 0,2%-kal emelkedik 2.550 forintra. Európában marad a pozitív hangulat, ez 3,1%-os plusz jelent a londoni FTSE-nak, 0,2%-ot a párizsi CAC-nak, 0,8-del emelkedik a német DAX, 1%-kal az olasz, illetve a spanyol mutató. Fél óra múlva pedig kezdődik a kereskedés a tengeren túlon is. Most a bankközi deviza piacon a dollár értéke 320 forint 80 fillér, az euróért 365 forintot és 71 fillért kell fizetni. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági déliblati homokpusztán. Augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le a térségben. Szerbia ügyvezető belügyminisztere hangsúlyozta, a közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. A tűzoltóknak a hivatásos és önkéntes egységek, valamint a hazai és külföldi segítő csapatok összehangolt munkájával sikerült teljesen felszámolniuk a tüzet. Bankot vesz Argentínában a Revolut. A fintech vállalat a Cetelem helyi egységét szerzi meg a BNP Paribas-tól. A hitelintézet Revolut Bank Argentina néven működik majd tovább, Az intézmény teljes körű banki engedéllyel rendelkezik, egyelőre nem kínál lakossági termékeket és szolgáltatásokat, mivel a piaci indulás előtt a szabályozási és működési feltételek teljesítésére összpontosít. A vállalat közlése szerint Argentínában már több mint 150 ezer ügyfél iratkozott fel a várólistájukra.
0: Időjárás jelentés.
4: Közepesen felhőség mellett napos időre számíthatunk, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 17 és 21 fok között alakul, éjjel 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. A fővárosban most többnyire felhős az ég és 17 fokot mérnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Sajátos ellentmondással lépett a magyar piacra a Geely elektromos kisautója. Kicsinek és olcsónak hirdeti magát, de a valóság nem ez. Mert a Geely E2 nemhogy kicsi, de egyenesen hatalmas belterű, akkora, mint az egy osztálya feljebb lévő kompaktoké. Az árát sem kicsinek mondanák, hanem piacrengetően alacsonynak. Tényleg nem szeretnénk túlfényezni az occokici kínait, de még mértéktartással is megsüvegelendők a kocsi műszaki paraméterei. Kétféle akkucsomaggal érkezik az E2 is, érthetően ehhez kétféle 200-300 km körüli hatótáv társul. A kisebbi jármű elsősorban városi és agglomeráció célokra alkalmas, az erősebb változat azonban már városközi cirkálásra is bevethető. Ha páratlanul gazdag alapfelszereltséget és a meghökkentő árértékarányt nézzük, már érthető, miért vált 2025-ben a világ legkerendőbb kisautójává ez a két hátsókerekes modell. Ennyi bevezető talán elegendő volt az érdeklődés felkeltésére, így most már beszéljenek a tényleges számok és adatok. A részletekről Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját kérdezik, aki itt sóhajtozik mellettem. Szervusz, Zsombor!
6: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
5: Mi ez a nagy sóhajtozás? Hát olyan fogadtatása volt az autótoknak, anélkül, hogy még látták volna a vásárlók, hogy elképesztő.
6: Én magam most csak a levegőt kapkodom, milyen felkészült vagy az autó paraméterei kapcsán. És hát valóban ez a helyzet, amit ugye felvezettél, hogy tulajdonképpen a világ legnépszerűbb kisautójáról beszélünk, mind a tavalyi szinten, mind az idei szinten, és fontos megjegyezni, hogy egy tisztán elektromos kisautó, és ennek ellenére a legnépszerűbb kisautó, tehát nem csak az elektromos autók szegmensében. Miközben, ahogyan mondtad is, és nagyon jól rávilágítottál, valójában már a külsejében, külső méretek tekintetében sem nevezhető feltétlenül ugye kis autónak, hiszen azért bőven 4100 mm fölött van magának az autónak a mérete.
5: Ez egy kompakt méret már.
6: Így van, tehát gyakorlatilag egy B kategóriás autó, de ebben a szegmensben az egyik legnagyobb modellnek nevezhető.
5: Ha, bocsánat, csak hogyha megnevezhetnénk mondjuk Astra Golf méret, körülbelül ez a méretről beszélünk.
6: Hát egyel talán a kisebb kategória, tehát inkább most én ugye versenytárs...
5: Méretben.
6: Nevet, nem, méretben, igen, D-méretben már közelítünk
5: nem,
6: hozzá.
5: Nem, méretről van szó, így nem nyilvánvalóan nem a beosztályban.
6: Igen, miközben tehát ennek a szegmensnek tulajdonképpen az így kélharcosa ez az autó. Miközben ugye, hogyha megnézzük az autót, egyébként majd belülről érdemes, hogy kívül is körben járnunk.
5: Járjuk körben mindenképpen.
6: De hogy csak egyet megjegyezvén, hogy miután ugye dedikáltan a tisztán elektromos autók és új energiás autók számára fejlesztett padlólemezre épült, ezért ugye maga az akkumulátor az a padlólemezben került elhelyezésre, egy ilyen sokszoros védő lemezzel és védő gyűrűdő zónákkal védve. Ennek köszönhető, hogy nagyon-nagyon jó vezethetősége az autónak, de sokkal fontosabb a mi szempontunk most a méretek kapcsán az, hogy tulajdonképpen elképesztően tágas, hiszen ugye nincs ami elvegye az utastértől, vagy egy csomagtértől a helyet, és majd gondolom körbejárjuk azt, hogy milyen komoly csomagtérrel, ráadásul fránkkal az orr csomagtartóval is rendelkezik az autó.
5: Néhány napja ezelőtt lehetővé tettétek a magyar sajtó képviselőjének, hogy kipróbálsak az autót. Nagyon-nagyon szűk terepen, kisebb kör tehetünk kísérővel, mondjuk volt benne 20-30 km talán a távban. Arra elegendő volt, hogy megízleljük az autó viselkedését. Mikor én oda mentem az egyik tesztautóhoz, Elsőként azt tűnt föl, hogy elképesztően szép a fényezése, nagyon elegáns a megjelenése a fém díszlécekkel, ahogy ki van alakítva. Nagyon-nagyon jól néz ki a kocsi orr része és a hátsó traktusa, nagyon eltalált a lámpa forma, és nagyon jó maga az egész tömege. Ahogy itt oldalról rápillant az ember, akár előről oldanézetből is, olyan autó, amit általában az ember úgy megkedvel, nem egy megosztó.
6: Abszolút, ugye nagyon jó a kiállása és a dizájnja az autónak, egy többszörös dizájnyi díjas autóról beszélünk egyébként, és az érdekes, hogy ez a nagy E5-ös tisztelkromos SUV-nek a kis testvére, egyébként a modell, és formavilágában abszolút ő rá hasonlít, vagy őt idézi. És hogyha a front részét nézzük, akkor a dizájnereink arra törekedtek, hogy egy ilyen mosolyt idézzen föl maga az autónak a front része. Tehát tényleg, ha nem is fedezzük föl benne a mosolyt, az biztos, hogy mosolyra készített, mert egy nagyon-nagyon vidám karaktere van. Ráadásul ezt ugye megerősíti, vagy ráerősít ezzel a vidám karakterre a színekkel is, a színek elérhetőségével a Geely, hiszen ugye egészen bátran nyúltunk a színek ezenek a modellnek a tekintetében, és például rózsaszín vagy zöld is található gyárilag a kínálatban. A magasabb felszereltség, ami Max Plus és az ultrát jelenti, ott ugye akár ilyen fekete tetővel, tehát bitón kiszereléssel. Ugye nagyon izgalmas maga a karaktere, és hát az a cél, hogy pont ezzel a divatos, stílusos megjelenéssel, ugye, amiben egyébként, aminek fontos szerepe volt abban, hogy például Európában a Sziget Fesztiválon debütált először, de most már Párizst is meghújtotta, és nagyon komoly divatbemutatóval, az ottani influencerekkel, a divat világképviselőivel tartottak ott egy rendezvényt, illetve Shakirának az európai koncertjének is egy fontos szereplője lesz, tehát hogy egy igazi trendi és hát lepotenciális ikonikus kis autó, ami reményünk szerint nem csak a külső, hanem a beltartalma miatt is minden korábbinál népszerűbbé teheti a tisztelkromos meghajtást.
5: Nekem mégis azt tűnt fel, hogy ez egy nagy autó. Tehát én kisebbre számítottam, és mikor egészen közel értem, akkor nagyon nagynak éreztem, tehát méretesnek, és éreztem rajta a robosztusságot. Amikor kinyitottam az ajtót, meg azt tűnt fel, hogy olyan könnyedén lehet kinyitni, és nagyon hatalmas tágra lehet nyitni az ajtaját, hogy ez sem egy hétköznapi, a hátsó ajtót is, tehát könnyű megközelíteni a belteret.
6: Így igaz, és hogyha kicsit hátrébb lépünk egyel, akkor van egy elképzelésem, hogy miért tűnhet egyébként még a saját méretén is nagyobbnak az autó. Ez pedig az, hogy ugye jól lehet, mi ezt egy B kategóriát, egy kis autóként pozícionáljuk, viszont ha megnézzük a hasmagasságát például az autónak, az több mint 16 cm-es, ami már konkrétan a BSUV-k kategóriája, miközben ugye ez nem egy SUV, de mégis ennek megfelelően egy elképesztően tágas autó, és hát egy titkot elárulok, bár talán már néhányatoknak itt a újságíró kollégák közül említettem, hogy életemben először most vásárolok új autót, méghozzá feleségemnek megveszünk ezt az autót, és ugye nekem két kisfiam van, egy 5,5 és 2,5 éves, akiknél talán egyszer már viccesen meséltem, hogy mi ugye Trabantban nőttünk
5: föl. Hallgatók ismerik név szerint őket szerintem.
6: Igen, és Trabantban nőttünk föl, és nekünk ugye gyakorlatilag a térdünk, hogyha hozzáért az első, és az a természetes volt, és akkor még közénk raktak mindent, ugye a szülők. Most az én fiam meg ahhoz szoktak hozzá, hogyha kinyújtják az első lábukat, és hozzáért az első támlához, akkor már méltatlankodnak. Szoktam is ezen nevetni, hogy fiam, láttátok volna, mit mondan a nagypapátok, hogyha így ülnétek be. Na mindegy, de hogy konkrétan úgy tudnak beülni, hogy nem ér hozzá, tehát elképesztően tágas. Ráadásul, amit a feleségem különösen imád, az az, hogy ebben a modellben, és mint a többi modellünkben, ugye a Star A-ben, vagy az E5-ben, rengeteg belső rekesz, és 30 fölötti belső rekesz és tároló kapott helyet.
5: Erről beszélünk kicsit később. Beszéljünk akkor a helyről. Nagyon fontos, hogy én nekem nagyon könnyű volt eltalálni a magasságát az vezetőülésben, de kíváncsi voltam, milyen a hátsó traktus, és én magam is beültem. Hát nem azt mondom, hogy focizni lehet a hátsó ülés előtt az ember lábával, de az biztos, hogy nem ír a térd az előtte lévő ülés támlájához, az én méretemben sem pedig nem vagyok alacsony. Szóval az volt a különleges ebben az autóban, hogy a beltér még nagyobb volt, mint hogy kívülről érzékeltem nagynak ezt az autót.
6: Abszolút, nemrég Schiller márka, ugye a Geely Schillernek a egyik vezetője, aki ugye tulajdonképpen önmaga is csinál autós videókat, ő csinált egy tesztet, és 150 cm nagyjából az én magasságom.
5: Én magasabb vagyok.
6: És meg tudta mutatni azt, hogy konkrétan saját maga mögé beülve, pont láttam ezt a videót, gyakorlatilag még egy könyöknyi hely volt a térde és az előtte lévő autó között, tehát elképesztő tényleg, vagy a hátámmal között, tehát eltépesztő tényleg a tágasság.
5: Szóval belülve a vezetőülésre engem az a kép fogadott, hogy nagyon-nagyon letisztult az egész. Ha mondhatnék hasonlatot, a műszerfalnak a kivitelezése fekete és krómbetétes volt. Nekem nagyon emlékezhetett, egy picit hangulatában mercedeses volt. Vagy nemrégben volt nálam a Genesis tesztautó, és annak kifejezetten hasonló volt a műszerfala. Tehát az elegancia jött elő, egy kicsit ilyen Armani-s beütéssel, de mondom csak hangulatát, nyilván nem a többi részére gondolok. Nagyon tetszett a kormánynak a formája, a mérete. Az ülés láptámasztó hossza nekem kicsit kicsi volt, nyilván a méretem miatt, viszont nagyon jók a műanyagok, amiket használ a cég.
6: Abszolút, és ugye alapvetően már a belépő Pro felszereltségnél is, ugye minden modellünkben, így a Giulia 2-ben is már vegán bőrrel érkezik maga az autó, nagyon-nagyon finom kidolgozása, és amit én nagyon szeretek, hogy abszolút hozza ugye a Giulia DNS-t, tehát azonnal tudjuk, hogy Giulia-be ültünk be, akár a Starray, az E5 vagy az E2 esetén, ugyanaz az óriási középső érintőképernyő, ugye a audio rendszerek a képernyő, előttünk ugye sofőrként ott van egy plusz monitora a mérőműszereknek, és hát ugye nyilván nagyon-nagyon praktikusak az említett, és itt már muszáj tényleg visszatérnem, a feleségem egyik kedvencre gyakorlatilag, ugye a két ülés között van egy ilyen a közép konzol, a könnyéktámasztó konzolat, egy elég nagy rekesz, amivel gyakorlatilag végre el tudja tenni a táskáját, és amit különösen imád, az az, hogy gyakorlatilag a térképtartó, az nem lehajtós, hanem fiókként kihúzható.
5: Erre 5 pontot adok, mert nagyszerű ötlet, tehát egy fiókot húz ki az ember, és hatalmas fiók.
6: Így igaz.
5: Húztam, és mi nem volt vége.
6: És ugye a hátsó ülés alatt is van még egy praktikus hely, ami alapból ugye egy sima tároló, de plusz opcióként pedig ugyanúgy fiók kérhető oda is az autóhoz. Tehát itt tényleg zseniális. Kisfiam, akik mindenhol mindent ide-oda rakosgatnak, hát imádják már most, ugye pár napig volt nálunk.
5: Nagyméretű kijelzőről beszéltél. Nekem az is rögtön szembe tűnt, hogy elképesztően jó a megjelenítése, tehát nagyon szép képet ad, és nagyon gyors. A navigációra 5 pontot adok, mert szokatlanul jól tájékoztatott a világról, miközben mentünk ezen a kis körön.
6: Így igaz, hiszen ez annak köszönhető, és az minden Giulia-ben visszaköszön, hogy a Giulia az egyik egyetlen, vagy talán az egyik az autogyártók közül, a kevés közül, akinek saját mobiltelefon gyártó leányvállalata is van, és az ezáltal szállított rendszert, a Flyme autórendszert használjuk, ami tényleg olyan, mint egy elképesztően gyors és nagyon-nagyon jó felbontású, bármelyik iPhone vagy bármelyik vezető okos telefonnak a képességeit megirigyelni, hogy visszatükrözi ugye maga a rendszer, és elképesztően gyors, nagyon-nagyon gyors csatlakozásra rendelkezik, és nyilván megint csak abban is egyedülálló a Gili, hogy saját most már több mint 64, azt hiszem műholdunk van ugye világszerte, vagy abban a föld körül keringve, amelyek pedig ugye azon a jó over the air frissítéseket tesznek lehetővé, hogy a rendszer kap.
5: Még elmondok egy dolgot tapasztalataimról, de nem fárasztom ezzel a hallgatókat, csak hallgatunk téged, mert te tudsz csomó információval szolgálni. Szóval, amikor mentünk ebben a bizonyos tesztkörben, nekem két dolog tűnt föl, ez egy hátsó kerekes elektromos autó, tehát a motor is hátul hajt. Nyilván a maga a tömeg központja is hátra került emiatt. Nekem a kanyar tulajdonságai kicsit szokni kell, na, ez a helyzet. Nagyon jól gyorsul az autó, ahhoz képest, hogy nem túl bitangerős. A kormánya egy picit nekem steril volt, de aztán rájöttünk, miután már megérkeztünk, hogy ezen lehet állítani. Maga a kanyar tulajdonság egy kicsit nyúlt, úgy éreztem, de viszont ez meg a kellemes rugózásnak köszönhető.
6: Hát többen, akik ilyen szinten vezetés rajongó autós újságírók is tesztelték, hogy kifejezetten ilyen gokártosként írták le a vezetési élményt. Nyilván ebben az is szerepet kap, hogy ugye egyrészt a hátsó kerék meghajtásnak van egy ilyen élvezhető része, másrészt pedig ugye alacsony az autó tömegközéppontja a padlamezben elhelyezett akkumulátornak köszönhetően, tehát ez is hozzájár a vezetési élményhez. Jó lehet nyilván nem titkoltan, ez nem egy versenyautó, és nem egy sportautó. Ugye érdekesség, hogy 130 km/h van maximalizálva a végsebessége. Nyilván német autópályán valamivel többen is tudnánk ennél menni, de alapvetően az bőven kényelmes magára az itteni közlekedésre, ugye főleg elsősorban ez egy városi autó, és hogyha itt a városi autó, akkor gyorsulásokat érdemes mondani, ugye két különböző erőforrással és akkumulátorral elérhető el az autó, egy 35,35 kW-ossal, ez a Pro felszereltségnél, és az összes többi felszereltségnél, ami a Max, Max Plus és Ultra, ott az a 47,14 kWh-s akkumulátort kapjuk. Az előbbivel 252, a nagyobbival 345 km-es az autónak a hatótávja.
5: Az már elegendő ahhoz, hogy az ember elinduljon mondjuk egy vidéki városba.
6: Abszolút élhető, és ennek kapcsán még ugye a gyorsulásokat ígértem. Gyakorlatilag ugye a 0-tól 50 km per órás sebesség, ami a városi dinamikát jelöli, ott a kisebb 4,8, a nagyobb 4,6 másodpercre gyorsulunk 100-ra. 50-re, bocsánat. És a 0-tól 100 az pedig a kisebb 14,2, a nagyobb 11,5, tehát ez abszolút szintén megint csak egy élhető gyorsulás. És amit én nagyon szeretek, az a rendkívül alacsony fogyasztása az autónak.
5: Mennyi az?
6: Mert hogy a kisebbel is 15,9, a nagyobbal pedig 15,5 kWh-s a fogyasztása.
5: Ide tegyük egy zárójelet a hallgatóknak, ha valaki nem tudná, olyan 15-16 kWh-s fogyasztás az egy jó átlagnak számít ma már az elektromos autóknál, noha van, amelyik 11-et is tud, vagy 13-at.
6: Nyilván
5: de ez nagyon kevés, nagyon kevés, de általában, hogyha az utcán látható elektromos autókat veszük alapul, nagy átlagban az a 15, az egy jó, nagyon jó eredmény.
6: Ez egy kifejezetten jó eredmény, és ugye fontos, hogy litiumvas foszfát akkumulátort kapunk egyébként
5: ez nagyon fontos
6: a rendszerben.
5: Mert hogy sokkal stabilan tölthető.
6: Így van, sokkal stabilabban tölthető, sokkal tartósabb. Ugye gyakorlatilag akár 3000 töltési ciklust, az nagyjából 1 millió kilométeres teljes hatótávot tud stabilan az akkumulátor.
5: Ugye váltóárammal is
6: így van, tehát van AC-DC töltés egyaránt. Az AC töltés esetén a kisebb aksi az 5,3, a nagyobb az 7,1 óra alatt tölt föl.
5: Ez a konnektoros megoldás.
6: Gyakorlatilag nem a standard konnektoros, hanem a 6,6-7 kW-os töltés.
5: Hát, ami van autóban, gyárilag be van építve ez a rendszer?
6: Van, igen, tölthető
5: ez a lényeg.
6: Rendszer. Illetve van a DC töltési opció, ott pedig a kisebb aksi az 60, a nagyobb pedig 80 kW-tal tölthető, ami azt jelenti, hogy az gyakorlatilag, ugye most már, ha megnézzük a folyamatosan terjedő gyors töltőket, akkor most nagyon sok 50 és 100 kW-os töltő van. Ezzel gyakorlatilag 26 perc alatt tudjuk 10-80%-ra tölteni az autót. Feleségemet konkrétan próbáltuk, hogy beszalad az Aldiba, és mire bevásárolja a minimális szükséges dolgokat, addigra gyakorlatilag meg újra 80%-on vagyunk. Ugye elég praktikus tesztnek vetettük, hiszen ez az első elektromos autó a családban, úgyhogy meg kellett győznöm, hogy bátran válthat ebbe az irányba.
5: Van-e kondicionálása az akkumulátornak?
6: Abszolút, illetve amit, bocsánat, csak még mindenképpen kiemelnék, az, hogy most böngesztem is itt a műszaki adatokat, és még megint csak itt a vezethetőségre utalva, hogy előadja megfelelően, hátul multilink felfüggesztése van az autónak, és elektromos szervokormányunk van nyilván természetesen az autóban, ami még megint csak visszautalva itt a vezethetőségre, egy nagyon-nagyon praktikus társunk, illetve amit el ne felejtsünk, hogy a világ egyik legbiztonságosabb kis autójáról beszélünk. Gyakorlatilag az első között szerezte meg az új 2026-os Euro NCAP és NCAP biztonsági minősítéseket a legjobb eredménnyel a kategóriában. 5 csillagos minősítést természetesen, nagyon-nagyon magas százalékokkal eredményekkel, de alapfelszereltségként is, de a belépő modell is 7 légzsákkal érkezik, és 24 vezetéstámogató technológiai aktív biztonsági rendszer, és összesen 36 különböző biztonsági funkció van az autóban, tehát konkrétan mindent megkapott, amit meg lehet kapni.
5: Nagy kerekei vannak alapul egyébként az autónak?
6: Igen, és alapvetően az alacsonyabb felszereltségeknél egyébként lemezfelnivel érkezik, és az ultra felszereltségnél kapja meg az alufelnit ugye maga az autó. Nagyon-nagyon jó kiállás van egyébként az ultrával, tehát a magával az alufelnikkel, de egyébként nagyon szép keréktárcsákat kapott a sima lemezfelnit.
5: Van még egy nagyon fontos dolog, a csomagok elhelyezése, és ebben is kimagasló, mert ugye említetted a legelején ezt a frankot, tehát a motorház tető egyébként is teleszkópos, és nem kell kipöckölni. Egy hatalmas bendő lapkozik ott benne, egy hatalmas, de szó szerint hátul pedig egy elég tisztességes csomagtér várja a berakodást.
6: Hátul ugye 375 literes a csomagterünk, ami gyakorlatilag a kategória egyik legjobbja.
5: És két szintű gondolom a magasságban.
6: Így van, és egyébként meg 1320 literre bővített lehajtással, de ez a 375-höz megkapjuk még a 70 literes frankot, és ezzel az első csomagtartót, és ezzel gyakorlatilag torony magasan a kategóriák komolyabb rakodó képességét adja nekünk, miközben úgy említettük, hogy tele van, tel is tele van különböző egyéb tárolórekeszekkel, és akkor bocsánat, csak még itt, ami még praktikus ugye az Apple CarPlay Android Auto mellett, hogy ugye elül, ugye ott vannak az USB csatlakozók Type A és Type C, hátul is van ugye egy Type A csatlakozó, és nagyon jó magában a zenei hangzás az autóban, az alapfelszereltségnél 4, a magasabb felszereltségnél meg 6 hangszóró áll a rendelkezésünkre, és az Ultra 4 vezeték nélkül töltés is ott van.
5: Másfél percünk van hátra, de nagyon fontos garancia.
6: Gyakorlatilag ez az egyik nagyon-nagyon fontos fegyvertény és erőssége a Geely-nek, hiszen ugye 8 év vagy 200 000 kilométer garanciát kínál minden egyes modellre, így a Geely E2-re is.
5: Nem fél a Geely egyébként, hogy kicsit nagyon mélyen leárasztja önmagát ezzel az autóval? Árról nem beszéltünk, de amilyen árat megállapítottatok egy indulárnak a kisebbik változatánál, azért az elég nagy pofon.
6: A piacnak, de önmagunknak is. Ki lehet mondani, az egyik legjobb áru elektromos autóban Magyarországon, és a legjobb áru B-szegmensű tisztán elektromos autó. Igazából azért nem okoz ez problémát, mert hogy ugye a Geely elképesztően hatékonyan gyárt, ugye volt módom járni a világ legfejlettebb gyárának egyikében, ahol gyakorlatilag mesterséges intelligencia vezérelte, robotok által vezérelt gyártás történik, mikron pontossággal gyártanak, lézeres lepapogatással, tehát nagyon minimális maga az élőerőnek a költsége, nagyon hatékonyan gyártanak, és ennek köszönhető, hogy ilyen árakat tudunk produkálni ilyen felett autóra.
5: Mennyit fogtok eladni idén, hogyha már ekkora az érdeklődés láthatlamba?
6: Ugye láthatlamba már rögtön 25% született az autóra, mielőtt még valaki megtapogathatta volna, csak bejelentettük az árakat, és hát azóta dinamikusan növekszik az értékesítés, hogy megmondom őszintén, az idei évre is már több százas darabszámmal számolunk, tehát jó lenne év végéig azért bőven 200 fölé érni, akár a 300-at megsetszünk, és teljesében pedig akár egy ilyen 500 fölötti darabszámot is várunk a magyar piacon, ami tisztán elektromos autóval azt jelenti, hogy gyakorlatilag forradalmasítja a B kategóriát, és minden korábban népszerűvé teszi a tisztán elektromos autózást.
5: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Na, azt megnézzük, hogy hogyan néz ki a jövő év akkor, és a magyar piac hogyan alakul ezek után. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját hallották.
7: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok, 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Őrizetbe vették a kazakh védelmi minisztérium 5 magas rangú tisztségviselőjét, miután 14 katona életét vesztette egy Kaszpi-tengeri hadgyakorlaton. A katonákat partraszállás közben sodorta el a váratlanul viharossá váló tenger, 3 társukat sikerült kimenteni. A tisztségviselőket szolgálati mulasztás és a hajózási szabályok megsértésének gyanújával vették őrizetbe. A nyomozás egyebek mellett azt vizsgálja, megfelelően számoltak-e az időjárási körülményekkel, és betartották-e a biztonsági előírásokat. Sorozatban a 3. hónapban döntött rekordot a szlovén idegenforgalom. Augusztusban csaknem 1,3 millió turista, közel 3,5 millió vendégészakát töltött az országban. Mindkét adat 6%-kal nőtt egy év alatt. A forgalmat elsősorban a külföldiek hajtották, akik az összes vendégészaka 83%-át adták, miközben a belföldi vendégek száma csökkent. A legtöbb külföldi vendégészakát a német, az olasz és a holland turisták töltötték Szlovéniában. Az év első 8 hónapjában 5,4 millió turista érkezett az országba, 6%-kal több, mint egy évvel korábban. Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a KÉSZ csoport. Az üzem a Kolozs megyei Szent Mihályon épül, és napraforgót fog feldolgozni. A beruházás becsült értéke 45 millió euró, amiből 10 millió euró uniós finanszírozás. A termelési kapacitás 600 tonna napraforgó feldolgozása lesz 24 óra alatt. Az üzem 2028-ban kezdi meg a munkát, tavaly 2 millió tonnás terméssel. Románia volt a legnagyobb napraforgó termelő az Európai Unióban. A legnagyobb étolajgyártók az amerikai Bungie, a francia Expur és a román tulajdonban lévő Prutul.
0: Tőzsde hírek.
6: Stagnálásba fordult a budapesti értéktőzsde részvényindexe, így 151.444 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma elérte a 8 milliárd forintot. És továbbra is vegyes hangulatban a blue chipek, a MOL 1,3%-ot gyengül 5180 forintra, az OTP 1,1%-os pluszban 45790 forint, a Richter 1,2%-ot esik 12500 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2556 forinton. Európában marad a pozitív összkép, a londoni FTSE 3,1%-kal emelkedik, a párizsi CAC-on 1,1%-kal, 7 a plusz a német DAX-nál, 8 az olasz bőrzén, és továbbra is 1%-kal emelkedik a spanyol mutató. És közben elkezdődött a kereskedés a tengeren túlon, a nyitás első percei pozitív, illetve vegyes összképet rajzolnak ki. A Dow Jones 3,1%-os pluszban kezdte meg a kereskedést, az S&P 500 2,1%-os pluszban, és immár zöldet mutat a Nasdaq is, ott is 2,1%-os a napkezdés. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 320 forint.

0: folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytassuk műsorunkat. Újjászületett egy autóipari ikon. Az 50-es évek óta tartó sorozatgyártás legújabb állomása, hogy a világ lakóautó zászlós hajójának számító VW California mostantól a Volkswagen Multivanon alapul, és nem a Ford által fejlesztett transporteren. A Multivanra történt átállás pedig a valaha volt legjobban vezethető Kaliforniájává varázsolta. Az új lakóautó ráadásul nagyobb, szélesebb és hosszabb, mint valaha volt. Emellett mostantól a kocsi mindkét oldalára tolóajtók kerülnek. Jelentős fegyvertény, hogy maradt a nagy sikerű dízelhajtás az erős benzines mellett, és megjelent egy takarékos plug-in hibrid változat is négy kerékhajtással. A 2026-os Kaliforniával a Volkswagen a digitális konnektivitást is fejlesztette, de talán a legjelentősebb változás a vezetőülés környékén történt, miután az új minőségi műszerfal struktúra az ID Buzz formanyelvét követi. Bár a megújult Kaliforniában jelentősen változott az utazási komfort és digitálisan fejlettebbé vált a mindennapos használathoz, a VW nem változtatott a filozófián, melynek messziről jól látható jelképé vált a minden modell változathoz járó felnyitható tető. További izgalmas részletekről Kovács András, a Volkswagen kishaszonyjárművek magyarországi márkaigazgatója fog nekünk szolgálni, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat én is!
1: Fantasztikus lett az új autó, már régi se volt kutya, tegyük hozzá. Mindig ámulattal láttam az útjainkon, ha láttam ilyen autót, illetve kempingek közelében találkoztam leggyakrabban. Volt egyszer szerencsém nekem is vezetni, és kicsit kipróbálni. Ez valami csoda. De ez az új dizájn, meg ez az új belső berendezés és elrendezés, és új struktúra, azért ez mindegyiken túlnőtt.
2: Ez így van, és az, hogy ez az új koncepció, amivel ez a Kalifornia most érkezett, aminek talán az egyik legjobban látható jele a két tolóajtó, és ezzel a három szobára osztható környezet, ami az autó jobb baloldala és a belseje. Ez annak köszönhető, hogy létrejöhetett ez az új koncepció, hogy a transporter kategóriában a legutolsó modellváltásnál egy alapos koncepcióváltás született, míg a korábbi generációknál az üzenet az az volt, hogy egy transporter mindenkinek, és arra az egy transporter alapra készült rengetegféle változat az ügyfelek számára. Most már azt mondjuk, hogy mindenkinek a megfelelő transportert, és ebben a méret kategóriában háromféle autót kínálunk. Van a transporter néven a hagyományos klasszikus teherautó sokféle változatban, akár platós dupla kabinos változatban is. Van az innovatív, emocionális ID Buzzunk teherautó vagy személyautó változatban, és amiről most beszélünk, ez a Multivan és Kalifornia, ez egy önálló fejlesztésként működik, ez pedig a lakóautó, szabadidőautó, üzleti felhasználású busz kategória.
1: Az ember sem hinné, hogy az MQB platformot kapta meg ez az új autó, ami a Golfot is hordja magán.
2: Így van.
1: Viszont nyilván nem megnyújtott módon.
2: Így van. Ez a legfőbb előnye az MQB platformnak, meg ennek a platform stratégiának, hogy sokféle autót lehet ráépíteni, és alkalmas arra, hogy azt a funkciót szolgálja ki a legjobban, amire az autó való, így a korábbi kompromisszumos megoldás az a múlté, és most már egy lakóautó, egy családi autó, az kompromisszummentesen tudja azt az utazási komfortot nyújtani, de a megszokott nagy beltérrel együtt.
1: Hát hétköznapi nyelvre lefordítva, egymás között így műsoron kívül, ha nem veled, hanem egy hozzá nem értővel beszélgetnék, akkor azt mondanánk, hogy ez nem teherautóra készült.
2: Ez így van. Ez egy személyautó alapra készült, személyautó komforttal, rugózással, futóművel. Természetesen ennek a hátránya, hogy kisebb a teherbírása, tehát nem tudnánk elvinni vele másfél tonna cementes zsákot, de senki nem is szeretne ezzel másfél tonna cementes zsákot vinni, úgyhogy fókuszáltunk az igazi ügyféligényre.

0: És egy Kaliforniánál vagy egy multivennél az igazi ügyfél igény az az, hogy legyen nagy tér, férjünk el az autóban, férjen el minden holmink az autóban, tudjunk kényelmesen utazni akár hosszú távra, meg tudjuk élni azt a szabadságot, ami a Volkswagennek sajátja már több mint 70 éve, vagy talán még több is, és ezt mindezt kényelmesen és biztonságosan meg tudjuk tenni egy megbízható autóban.
1: 27 centivel nőtt a hossza, a szélessége 4 centivel, a magassága majdnem azonos, mint az előző, hogy beférjenek a garázsba ezek az autók. Szóval az egész autó megjelenése nagyon-nagyon fiatalos üdelet, és tényleg az ID. Buzz-ra hajaz nem csak a beltér, a műszerfal, hanem kicsit kívül is a megjelenése. Nyilván a lámpatestek, az orrkiképzés és a farrész is sokat kölcsönzött abból a formavilágból. Egy gyönyörű autóról van szó. Amikor beülünk, akkor pedig szemünk szám eltátjuk, mert hogy olyan látványvilág tárul a vezetőülés elé.
0: Így van. Nagyon digitális lett az autó, egy majdnem 13 colos érintőképernyő, hatalmas érintőképernyő fogadja az ügyfelet, az vezeti a szemünket, ahonnan az autó vezérlése irányítható. A kormány az egy klasszikus Volkswagen kormány, a klasszikus
1: háromküllős
0: a fizikai gombokkal, a nagyon jó ergonomiával, amit megszoktunk tőle. A váltó az a műszerfalról felkerült egy bajusz kapcsolóra a kormány mögé, mint az ID. Buzz-nál, ahogy említetted, ez az irány folytatódik. És az autóban új asszisztens rendszerek is elérhetők, például a Travel Assist-nak a vezetés támogató rendszernek a legújabb harmadik generációja, ami már lehetővé teszi az automatikus sávváltást is, nem csak a sávon belüli haladást, illetve a piros lámpát is felismeri, és vész asszisztensként, hogyha azt érzékeli, hogy rosszul lett a sofőr, akkor automatikusan meg tud állni, le tud húzódni az út szélére. Úgyhogy ezek nagyon hasznos funkciók, de talán még egy nagyon hasznos funkciót tudnék kiemelni, ami a hibrid hajtáshoz kötődik, mert nem elég, hogy a hibrid hajtás az egy közel 20 kWh-s akkumulátorral készül, ami majdnem 100 km teljesen elektromos út megtételére alkalmas, hanem ez a nagy akkumulátor lehetővé teszi azt, hogy mostantól az állóhelyi fűtést vagy hűtést ne csak 30 percen, hanem 8 órán keresztül is, tehát akár egy egész éjszakán keresztül is használni tudjuk. Így, hogyha valaki nem kempingben elektromos áram csatlakozással ellátva használja az autóját, hanem bárhol a szabadban szeretne megállni és szeretne eltölteni egy éjszakát, akár a nagy melegben nyáron, vagy akár egy hűvösebb időben, akkor a belső teret komfortosan tudja magára szabni.
1: Nem tudom, hogy a vezetőülést ezzel most ki is pipáltuk-e, nekem még azért van egy-két megjegyzésem, szóval az áoszlop az megosztott, ami nagyon érdekes, egy pici ablakkal, de nem a hagyományos módon megszoktuk, hanem valahogy furcsa két rudazat jött létre, ablaküveg van közötte, egészen jól áttekinthetővé válik a kocsi orr részének oldala. Tehát oda lehet látni, ahol egyébként eddig kitakartak az áoszlopok, még a legvéknyabbak is. Ez egy nagyon jó megoldás. A másik az, hogyha itt rápillantok, előttem van egy fotó, csalok egyébként, rápillantok erre a képre, első gondolatom az, hogy ez egy jól kinéző személyautó.
0: Tehát abszolút,
1: pont úgy néz ki, látom az ülésformázásán is, az egész berendezésén, hogy ez egy személyautósított autó.
0: És ez így is van, és a funkciói, és a tartalma, és a vezethetősége, ez mind-mind személyautós. A formája is a személyautós, egyterűs vonalat képviseli sokkal inkább, mint az előtt generációknak a buszosabb koncepciója. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy családi személyautóként használható, lakóautó funkcióval is adott esetben, hogyha nem a Multivanről, hanem a Kaliforniáról beszélünk. Például ezt egészíti ki, hogy mostantól nem csak a vezetőülésnél van masszás funkció, hanem az első utasülésnél is elérhető masszás funkció, ami egy prémium személyautókat idéző funkció.
1: Nagyon tetszik egyébként, hogy 5-ről 25 wattra nőtt az alapfelszereltségként a telefontöltő, a vezeték nélküli. Van USB-C portból jó néhány, ami egyébként 60 wattos töltést kínál. az pedig jó gyors már.
0: Hát a telefonos csatlakozás az nagyon fontos ebben már, az igen. autóban, és ebben az autóban többek között a töltést, a vezeték nélküli töltés szériában benne van, de hogyha valaki USB-n keresztül szeretné, az is megoldható. Ami nagyon fontos, hogy a Kaliforniának a lakóautó funkciói, a hűtőszekrény kibekapcsolása, a világításnak gyakorlatilag lámpatestenként állíthatósága, a tető nyitása, zárása, ezek digitálisan vezérelhetők, és erre több opció is van. Vagy a műszerfalról, a középkonzolon található nagy kijelzőről lehet ezt állítani, vagy az utastérben van egy kisebb kijelző, ami kifejezetten a kempingezés közbeni funkcióállítást teszi lehetővé, de a harmadik funkció az a Kalifornia applikáció, ami egy mobiltelefonos applikáció, hamarosan Magyarországon is elérhető lesz, és ezen keresztül is szabályozható az autónak rengeteg funkciója.
1: Három szobáról beszéltél még a legelején, megütötte a fülemet, de most már tudom, mire gondolsz. Azért három szoba, mert az első szoba a tiszta szoba, az a kocsi beltere, és a két oldalt nyíló, mert hogy ezenél az autónál most már mind a két oldalt van tolajtó, és ugye így aztán lehet oda külső teraszokat, konyharész, bármit telepíteni, pici sátortetővel, mélyébe, tehát így van a három szoba.
0: Így van, mi alapvetően ezt a három szobát, így van, középen a tiszta szoba, ahol alszunk, ágy négy személynek, kettő lent, kettő fönt, a beépített konyhában, konyha az autó bal oldalán található, tehát hogyha a baloldali tolóajtót kinyitjuk, akkor az autóban található székek, asztalok kihelyezésével, és a konyhához való, akár kívülről történő hozzáféréssel egy ilyen kempingezős szobát kapunk, és a mindennapi használatban, mert hogy ez az autó azért zseniális, mert nem csak kempingezésre alkalmas, hanem hétköznapokban egy személyautóként használható, az pedig az autó jobboldali tolóajtóján keresztül egy ilyen hagyományos funkcióval elérhető az egész család vagy baráti társaság.
1: Milyen
0: számára.
1: Berendezés kerül egyébként az autóba, mert ugye ez egy lakóház, lakóautó, és miután többféle felszereltséggel rendelkezik, nyilvánvalóan nem mindig bűkben jut mindegyik. Úgy tudom, például a WC egyikben sincs.
0: WC nincsen, az ebben a méretben beépítve nem érhető el, úgyhogy ha valaki ezt kempingezésre használja, vagy vadkempingezésre szeretné
1: marad
0: használni.
1: Marad a természet.
0: A természet, vagy pedig nagyon jó ilyen kémiai WC-k, utazó WC-k elérhetők, amik akár a sínekbe is rögzíthetők, tehát nagyon jól tehát használhatók ebben
1: csak
0: az autó. Nem, így van, nem gyárilag. Ami viszont gyárilag beépített, az a konyha. A konyha gáztűzhellyel, gázpalackkal ellátva, víztartállyal, mosogatóval érkezik, és egy hűtőszekrény is a része, ami több fokozatban is állítható, úgyhogy ez egy komplett jól felszerelt konyha. Én éppen augusztusban voltam ezzel a családdal nyaralni, nagyon jól használható, azt kell mondanom, és ott jókat főztünk is, de utána jót is tudtunk aludni. Az alvás az lent tudjuk a két hátsó ülést ledönteni, és akkor az egész hátsó tér alakítható egy ágyjá.
1: Teljesen simán?
0: Teljesen simán, így van. A ledöntött hátsó ülésekre tudunk kihajtogatni egy matracot, ami egyébként az autónak a csomagterében található, amikor éppen nem használjuk.
1: Kiegyenlíti, gondolom, a gödröket.
0: Így van, az egy nagyon jó minőségű matrac, ott még a feleségem is tudott aludni rajta.
1: Ez pedig nagy szó egy nőnél.
0: Ez így van. És a tető pedig a nálunk a gyerekeké volt. A tető a felnyitott tető mellett két személy számára alkalmas fekvőhelyet rejt, ami nagyon okosan van megcsinálva, mert hogyha fel van nyitva a tető, de éppen fönn nem alszik senki, mert már fölkeltek, és éppen reggelizünk, vagy használnánk a konyhát, akkor a fekvőhelynek a matrac része az kinyitható és hozzáigazítható a tetőhöz, tehát egy jóval magasabb, ilyen két méter fölötti beltér magasságot kapunk az autón belül, tehát föl lehet állni, kényelmesen tudunk benne mozogni.
1: Zuhany van, nem minden felszereltség, de van zuhany. Nyilvánvalóan ez egy kényszer zuhany, azért ez a méretű autó nem tesz lehetővé nagy tálcát.
0: Így van, a zuhany az egy ilyen külső zuhanycsatlakozás, tehát a hátsó ajtó kinyitása után egy ilyen víztartályhoz történő zuhanyfejcsatlakozó használható, és ott tudunk, nem mondom, hogy teljes értékű zuhany, de vészmegoldásként mindenképpen alkalmazható.
1: És akkor elérkeztünk a másik legfontosabbhoz, a hajtásláncokhoz, mert ugye ez a lelke ennek a lakóautónak. A Kalifornia mindig is híres volt a jó motorjáról, egy motorjairól, és most sem mellőzi a Volkswagen a 2 literes dízelhajtást.
0: Ez nagyon fontos, ez a hagyományos motorunk. Ebben az autóban jelenleg 150 lóerős változatban érhető el.
1: Nagyon takarékos, 4,5 liter környékén lehet vele kijönni.
0: Akkor nagyon kell rá vigyázni, de elérhető ez
1: hát
0: a
1: nem
0: szám.
1: Ebben a súly, nem ilyen súly autóban, hanem egy személyautóban. De, egyébként...
0: de ebben az autóban olyan 6-6,5 liter között egy normális, óvatos vezetéssel elérhető fogyasztást tudunk produkálni. A másik a 2 literes benzines motorunk, ez 204 lóerős.
1: Ez egy turbós benzines.
0: Ez egy turbós benzines TSI motor. Elérhető, Magyarországon nem annyira népszerű, inkább a dízel vagy a hibrid hajtás az, amit az ügyfelek választanak.
1: Ez a hibrid most ráadásul plug-in hibrid hajtás.
0: Ez egy plug-in hibrid, ez nagyon fontos.
1: És az is fontos, hogy lehet DC-vel is tölteni, nem csak AC-vel.
0: Így van, egy DC töltéssel, egy gyors töltéssel is tudjuk feltölteni, egy majdnem 19,7 kilowattórás akkumulátor van benne, ahogy említettem, ez majdnem 100 kilométer teljesen elektromos üzemmódra elég. Azt gondolom, ez a Volkswagen koncern jelenlegi plug-in hibrid megoldása, ez tényleg az egyik legmodernebb technológia most a piacon. És ami még nagyon fontos, hogy ez összkerékhajtással jár együtt, egy elektromotor hajtja a hátsó tengelyt, így az összkerékhajtás is megmaradt a Kaliforniában.
1: Nyilvánvalóan, miután kempingautóról van szó, van elektromos vételezési lehetőség is valahol, ugye, csatlakozás?
0: Így van, van egy külső áramcsatlakozás, a kemping áramforrása az csatlakoztatható az autóra.
1: És az autó maga szolgáltat áramot?
0: És ez pedig az új modellévünktől elérhető funkció, tud szolgáltatni áramot az autó.
1: Ha jól tudom, háromfajta felszereltségben lesz, vagy megrendelhető már is, ugye a Beach, Coast és Ocean?
0: Így van. Itt felszereltségbeli eltérésekről beszélünk. A Beach-nek az alapváltozatában nincsen beépített rendes nagyméretű konyha, csak egy kis technikai konyha a raktérben, viszont ezért cserébe nem csak 4, hanem akár 6 vagy 7 személyes is lehet. A Coast, ez már egy magasabb felszereltségi szintet jelent, az Ocean szintnél pedig már a tető is elektromosan nyitható például.
1: Az, hogy a Multivan alapjára épül a Kalifornia, ez jelente hosszú távú fejlesztési rugalmasságot a Volkswagen számára, hiszen most ugye ráépült erre az új padlólemezre. Nyilvánvalóan erre aztán lehet álmodni sok mindent. Tehát ezt most látjuk az első fecskét, aztán majd gondolom jönnek a többiek.
0: Ezen a padlólemezen az én legjobb tudomásom szerint nem terveznek új modelleket, viszont a Kalifornia koncepció az annyira bevált, és annyira a Volkswagen márkához tartozik, hogy ez különböző méretkategóriákban is érkezik, vagy már meg is érkezett. Egyel kisebb kategóriában a Caddy-nél a Caddy Kalifornia, ami ahol nincsen nyitható tető, viszont az ágy funkció az jól elérhető az autóban.
1: És abban is lesz konyha?
0: Abban is van konyha, így van, abban is egy nagyon elmés megoldása. Nyilván ott sokkal kisebb a hely, tehát ezt máshogy kell megoldani, de van egy hátsó ajtón keresztül elérhető, nagyon praktikus konyha. Van a Crafter modellből elérhető Grand California, ami ahol már a zuhanyzó és a WC az autónak a belterében található. Ezt az autót Magyarországon nem forgalmazzuk, mert a 3,5 tonnás ösztömegbe csak a 2 személyes verziója fér bele, és úgy ítéltük meg, hogy Magyarországon erre nincs sok igény.
1: Ha lenne, akkor lehetne?
0: Akkor lehetne, így van, így van. Úgyhogy ha most az ügyfelek ezt, a hallgatók ezt hallják, és nagy igény lenne rá, keressenek minket, és elintézzük. Így van. De így az Európai Unióban ez most már nem egy nagy dolog, és ami még egy nagyon fontos dolog, hogy az ID bázunkban is elérhető lesz hamarosan a Kalifornia funkció, a lakóautó funkció. Jövő év elején érkezik az ID Buzz Cruise verziója, ahol ugyanez az alvási koncepció, konyha koncepció megjelenik az autóban, és aztán majd hamarosan akár még a felnyílótetős Kalifornia is érkezik.
1: Az ID Buzzba.
0: Az ID Buzzba.
1: Ajaj. Most már csak azt áruld el, hogy milyen ütemezésben lehet vásárolni ezek közül, az autók közül, melyik érkezik először, itt van-e már valamelyik?
0: Az autók elérhetők, a márkakereskedésekben rendelhetők, a Multivan néhány héten belül, egy-két héten belül megtekinthető is lesz, Kaliforniából inkább csak évvégén, jövő év elején érkezik autó Magyarországra.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Kovács Andrást, a Volkswagen kis haszonjárművek magyarországi márkaigazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszonthallásra!
2: Mozgásban, a Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Nem fizeti be az októberben esedékes több mint 1 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulást Budaörs önkormányzata, közölte Wittinghoff Tamás polgármester. A döntést azzal indokolta, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek minősítette a hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait, és megsemmisítette a Budaörsre vonatkozó 2025-ös rendelkezést is. A város tavaly 6,1 milliárd forintot fizetett be, idén pedig a polgármester szerint már több mint 4 milliárd forintot hajtott be tőle az állam. Wittinghoff arra kérte a Magyar Államkincstárt, a helyzet rendezéséig ne alkalmazzon inkasszót az önkormányzattal szemben. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni a Kozma utcai börtönbe egy sóval töltött zacskóba rejtve, közölte a büntetésvégrehajtás országos parancsnoksága. A csomagra az éjszakai járőrözés során figyeltek fel a BVOP munkatársai, a kamera felvételen egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható, aki a gyanú szerint bedobhatta a csomagot az intézet területére. A büntetés végrehajtás vizsgálja az esetet. A FIFA átfogó reformját sürgeti a 4 legerősebb európai labdarúgó bajnokság, az angol Premier League, a német Bundesliga, az Liga, az orosz Serie A és a spanyol La Liga. A topligák nagyobb beleszólást követelnek az érintetteknek a döntéshozatalba, valamint erősebb fékeket és ellensúlyokat, illetve a FIFA szabályozói és kereskedelmi tevékenységének szétválasztását szorgalmazzák. A közös fellépés előzménye Gianni Infantino júliusi később visszavont terve, amely szerint a jövőbeli világbajnokságokat egy 20 milliárd dolláros alaptőkéjű vállalat bevonásával rendeznék meg. A 4 liga szerint a FIFA irányítási problémái túlmutatnak az elnök személyén, ezért átfogó szervezeti változtatásokra van szükség. Visszafoglalt a szomáliai kalózoktól egy olajszállító hajót az észak-kelet-szomáliai Puntföld tengeri rendőrsége. Az eritreai zászló alatt közlekedő tankert augusztusban 6 fegyveres térítette el, a mostani műveletben pedig a hatóságok közlése szerint valamennyi kalózt őrizetbe vették. A hajó amerikai szankciós listán szerepel, mert a washingtoni hatóságok szerint egy iráni olajtermékek szállítására használt árnyékflotta része. Idén már 13 hajót ért támadás Szomália partjainál, illetve az Ádeni öbölben.
0: Tőzsde hírek.
1: Egy órával tőzsdezárás előtt 0,2%-kal emelkedik a Bux Index 151.776 pontra, a részvénypiac forgalma 8,4 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,3%-kal gyengül 5.180 forintra, a Richter 1,3%-os mínuszban 12.480 forint, az OTP 1,7%-kal emelkedik 46.060 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2.556 forinton. Mindeközben Európában gyakorlatilag mozdulatlanul emelkedés jellemző, a londoni FTSE ebben a pillanatban 0,1%-ot emelkedik, 0,6%-os pluszban a német DAX Index, gyakorlatilag stagnáláshoz közelít a párizsi Kekeron, de 0,5%-os pluszban az olasz, illetve 0,7%-os emelkedésben a spanyol bőrze. A tengeren túlon fél órával ezelőtt enyhén pozitív hangulatban indult a kereskedés, ez tart például a Nasdaqnál, ahol 0,2%-os a plusz továbbra is, már csak 0,1%-kal emelkedik az S&P 500, és továbbra is 0,2%-a plusz még a Dow Jonesnál is. A bankközi deviza piacon a dollár értéke 320 forint 50 fillér, az euróért 365 forintot és 77 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhőstájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet, csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
2: Szép napot, jó rádiózást mindenkinek, ez a Fintech világa, péntek délután, Siklós Bence a PIK tanácsadója. Olyan jó címet mondtál, hogy ezt meghagyom neked, de most farkast kiáltunk, vagy nem? Ez itt a kérdés.
3: Igen, erre nagyon büszke vagyok, erre a címre, Terminátor vagy marketing. Hát, hogy tényleg nyakunkon-e az AI apokalipszis, vagy ez csak egy jó kis marketing fogás? Hát ez itt a kérdés. Ugye két hónapja, talán júliusban voltam itt egy adásban, amikor az OpenAI-nek egyik incidensét vettük gorcsó alá, és akkor ott szörnyűködtünk, hogy egy pár év alatt hova jutott így a technológia. Aztán azóta megszaporodtak ezek az incidensek, ugye nem csak az OpenAI-nál, hanem az Anthropic-nál is. Vezető kutatók kezdték el kongatni a vészharangokat, hogy azért itt már többről van szó, aztán a cégek vezetői is elkezdték belengetni azt, hogy érdemes lenne lassítani a fejlesztéseket így AI fronton. Nem csak ugye az Anthropic igazgatója, Dario Amodei, hanem aztán Sam Altman, az OpenAI igazgatója, és Elon Musk is úgy nyilatkoztak, hogy érdemes kicsit visszafogni ezt.
2: Tehát amikor atombombát fejlesztek, és akkor utána meg azt mondom, hogy hát ez egy kicsit aggályos, nem? Ez nagyot tud szólni.
3: Hát igen, nagyot tud szólni, de aztán ugye elgondolkodtam, hogy akik tényleg évek óta ezt nyomatták, hogy minél gyorsabban fejleszünk, mi legyünk az elsők, azok most hirtelen egyszerre egyhangulag be akarják húzni a kéziféket, hogy azért lehet, hogy azért mégis más van a háttérben, mint hogy...
2: Tehát nem az, hogy a fejünkre nőtt, és nem az, hogy túlnőtt a dolog rajtunk, vagy a fejlesztőkön?
3: Hát benne lehet a pakliban, de más is lehet a háttérben. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy ezek az AI agentek most már ugye rossz választ adnak, mint a chatbotok, hanem olyan lépéseket is tehetnek, amelyekre nem kaptak engedélyt. Ugye korábban az volt itt az incidenseknél a probléma, hogy olyan lépéseket tettek, amikre korábban a fejlesztők nem számítottak.
2: Túlléptek a ketrecükön.
3: Igen, volt modell például, amelyik későbbi működését próbálta átírni azzal, hogy korlátozások figyelmen kívül hagyására vonatkozó utasításokat hagyott magának. Ez az egyik. Más modellek arra adtak utasítást saját összefoglalóikban, hogy rejtsék el a hibákat, vagy akár találjanak el hiányzó adatokat. Úgyhogy itt a cél teljesítése érdekében olyan stratégiákat találtak, amelyekre a fejlesztők nem voltak felkészülve, vagy nem számítottak rá. És nyilván tesz környezetben ezek még kevésbé problémásak, viszont ugyanezek a viselkedési minták sokkal fejlettebb rendszerekben később jóval nagyobb problémákat okozhatnak.
2: És akár gyakunkra tehetik a kést?
3: Igen, itt például ez egy párnapos hír, hogy az amerikai hadsereg majdnem katonai műveletet indított egy kínai hajó ellen, miután egy AI-jal készített hírszerzési jelentést tévesen azt állította, hogy azon a hajón nukleáris fegyverprogramhoz kapcsolódó alkatrészeket szállít. És ugye a hibát azt közvetlenül a tervezett akció előtt fújták le, vagy a forrás szerint ez amúgy majdnem háborút indított, és ez kérdés, hogy ez mennyire van eltúlozva, vagy sem. De hogy ez így rámutat a veszélyre, hogy itt nem arról van szó, hogy most a Skynet holnap öntudatra ébred és elpusztít minket, de benne van a pakliban az is, hogy például egy hibás AI hallucináció következtében olyan mondjuk akár élethalál kérdéseket érintő döntéseket is hozhatnak.
2: Jó, de ideig is voltak bolond főtitkárok, meg bolond elnökök, ugye? Akkor remekhetünk, hogy megnyomja a gombot. Meg voltak téves hírszerzési jelentések is, igen. Meg volt, hogy rossz házba mentek be, ugye, és gyilkoltak meg csomó embert, ilyen sok helyen. Szóval ez van, csak most ez nyilván sokkal nagyobb léptékben fordulhat elő, nem az AI-jal, mert meg sokkal jobban támaszkodunk rá. Az emberiség sokkal jobban kezd erre a dologra támaszkodni. Mindenhatónak hisszük.
3: Abszolút, igen. És még csak visszatérve egy gondolatra, hogy az előző kínai incidenshez, például az amerikai katonai és hírszerzési szerveknél még nincs egységes szabvány arra, hogy hogyan kell ellenőrizni az ilyen AI által generált információkat, úgyhogy ez is egy probléma. Viszont ugye nagyon sok kutató, vezetőkutató kezdte kongatni a vészrangokat, viszont itt az ellenérv az, hogy amúgy hatalmas logikai ugrás van a között, hogy most egy modell kijátszik egy laboratóriumi tesztkörnyezetet, és a között, hogy képes tartósan kijátszani embereket, államokat, meg infrastruktúrát, igen, hogy attól még messze vagyunk, de ugye felmerül a kérdés, hogy akkor miért pont most jött el a lassítás ideje, hogyha évek óta azt hallgatjuk, hogy azt kommunikálják a cégek, hogy akkor minél gyorsabban skálázni, mert aki elsőként jut az áttöréshez, az technológiai és gazdasági előnyhöz jut. AI nélkül nincs élet, ugye
2: nincs
3: produktivitás az egekbe. Az iparágra, az AI iparágra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel ezek az úgynevezett frontier modellek, ezek ugye vezető AI modellek, OpenAI, Anthropic, a fejlesztésük és üzemeltetésük az eléggé költséges. Eközben egyre több vállalat kezdi mérni, hogy az adott AI-ra fordított költéseik ténylegesen megtérülnek-e, és valóban növelik-e a produktivitást, vagy sem. Ebből adódóan a korábbi mindenre használjunk AI-t felfogást kezdi felváltani ez a kontrolláltabb költés szemlélet.
2: Ez azt gondolnám akkor, hogy a csökkenő igény, csökkenő fogyasztás lépne föl, de akkor ez miért érné meg a fejlesztőknek erre azt mondani még, hogy jön az apokalipszis, és most lassítsuk, mert nem tudok annyit gyártani belőle. Érted, most mert ennyi farmerem van, vagy nem veszik a farmert, vagy már nincs hozzá festékem, akkor értem, hogy lassítanom kell.
3: Igen, erre majd mindjárt kitérek. Itt még csak annyi, hogy emellett még az úgynevezett ilyen open source modellek, általában ezek kínaiak, de más olcsó modellek is kezdik ugye azt a teljesítményt hozni, mint ezek a nagyobb, drágább modellek, és
2: kezd... Hát azt mondod, hogy szorulnak.
3: Igen, ugye élesedik a verseny, emiatt teljesen nehéz különválasztani a biztonsági vitát attól a kérdéstől, hogy akkor most milyen üzleti helyzetben vannak az AI cégek, de hogy ez sokak szerint amúgy ez a AI apokalipszis narratíva, ez jó üzlet lehet az AI cégeknek is, mivel hogy egy szigorú szabályozási rendszert, hogyha ugye most arról van szó, hogy le akarják lassítani a fejlesztést, mivel egzisztenciális veszélyt jelenthet az emberiség számára. Nyilván ebből kifolyólag a kormányok komoly szabályozást akarnak bevezetni, ami alapvetően jó lehet a piacvezető AI cégnek, mivel olyan audit költségeket.
2: Aha, ők már benn vannak a klubban, a többiek nem feltétlenül tudnak majd bejönni, mert igen, drága lesz a tagság.
3: Igen, egy ilyen szabályozási védőárkot akarnak maguk köré létrehozni, mivel hogy a drágább és nehezebben megfelelhető előírásoknak ugye a kisebb új versenytársak azok nehezebben fognak tudni megfelelni, és elképzelhető, hogy az AI-cégek olyan válságképét erősítik, aminek a megoldásában éppen ők tudnak majd megoldást nyújtani később. De hogy itt ennek az érvelésnek a legerősebb pontja pont az ellentmondásosság, tehát hogyha ezek a cégek tényleg azt gondolják, hogy jön a Terminátor, meg a világvége, akkor miért folytatják továbbra is a fejlesztést, a IPO-ra való menetet?
2: Benne vannak az üzletben.
3: A tőkebevonást, a kereskedelmi terjeszt. Igen, és akkor itt ugye van egy másik probléma is, hogy akkor nem akar senki se elsőként lassítani, mert hogyha most az amerikai cégek behúzzák a kéziféket, de akkor Kína mégsem, akkor hátrányba kerülnek. Hát ez is egy ilyen ördögi kör alakulhat ki, hogy akkor fogoly dilemmaszerű probléma, hogy akkor ki
2: kezdeni. Vagy amikor az úton ketten szembe mennek egymásra, ki húzza félre a kormányt.
3: De amúgy itt ugye a legfőbb dolog az, hogy itt az embereken a vitánál így ezt fekete-fehérként látják. Általában azt vettem észre, hogy akkor most tényleg vagy elpusztulunk, vagy az egész így kamu. De
2: áldás vagy átok,
3: igen, ezt a trash adás mondta. Kettő, igen. Szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Tehát attól függetlenül, hogy üzleti érdekek fűzik az AI-cégek vezetőit ahhoz, hogy azt mondják, hogy igen, valóban 10%-nál több az esélye, hogy 10 éven belül kipusztul az emberiség az AI miatt.
2: Ezt bírják mondani most már.
3: Igen.
2: A legnagyobb cégek vezető.
3: Az Anthropic egyik vezető kutatója, ez saját szakmai valószínűség számítása, úgyhogy ezt érdemes akként kezelni, de többen is ezt mondták. És ugye ettől függetlenül, attól még lehet ebben ráció, tekintve, hogy az AI cégek azok láthatnak olyan a belső fejlesztéseik alapján olyan funkciókat, vagy olyan viselkedésmintákat, amiket jelenleg a felhasználó, mezői felhasználó még nem lát. Úgyhogy ettől függetlenül benne van a pakliban, hogy tényleg komoly problémákat idézhet elő ez a jelenség. De
2: látjuk most a bírósági ítéletekből, hogy mennyire előre terveznek, és mennyire előre vannak ezek a cégek, ugye? Tehát, hogy ők már azt látják, ami 5 év múlva, vagy 8, vagy 10 év múlva történik, vagy történhet meg. Ehhez képest mi még itt a boldog jelenben pancsolunk.
3: Igen, és ugye a szabályozás kapcsán pedig előáll az a paradoxon, hogyha nyilván veszélyben vagyunk, szabályozni kell, akkor...
2: De ki tud szabályozni, akkor, aki már a pályán van.
3: Igen, úgyhogy nem feltétlenül annak kéne meghatározni a játékszabályokat, akik éppen piacvezető pozícióban vannak az AI szektorban, mert valószínűleg ugye saját boldogulásuk felé terelnék ezt a szabályozási medren.
2: Ezt úgy mondták nekem, minden szentnek maga felé hajlik.
3: Igen, köszönöm szépen. Ezt a mondatot kerestem.
2: Tudom, láttam.
3: Szóval ezt az AI, ezt a mondatot nem ismert.
2: Hát majd most tőlem beidézi. Szóval akkor Terminátor vagy marketing, vagy akkor most mi lesz ezzel?
3: Hát igen, ugye ez gyakran ez, ahogy mondtam, ez a két szélsőség közé szorul ez a vita, de szerintem azért összetettebb a helyzet. Ugye a dokumentált incidensek nem bizonyítják azt egyelőre, hogy tényleg egy közelgő AI apokalipszis lenne itt a nyakunkon, de ettől függetlenül még a probléma az valós, és fontos, hogy ezt kezeljük. De közben az is igaz, hogy az AI vezetőknek ugye erős üzleti érdeke fűződik ahhoz, hogy a technológiájukat stratégiailag meghatározó dologként pozícionálják.
2: Ez még az is feltételezni, hogy az összeskülés elméletet tovább folytassam, hogy akár ezek a nagy cégek ezeket az incidenseket is előre megtervezik és legyártják, hogy aztán lehessen arra hivatkozni, hogy hoho, 10% az apokalipszis.
3: Abszolút, igen, benne van. Erről is voltak pletykek, hogy ezek azért tervezett
2: incidensek. Az a vírus nem véletlenül szabadult ki abban a laborból.
3: Igen, meg amikor ugye ezek nyilvánosságra jönnek, akkor sem feltétlenül mindig mindent úgy tálalnak, ahogyan az valójában volt, hanem kicsit kiszínezik a sztorikat, hogy akkor nagyobb média felhajtást kerítsenek számukra, úgyhogy azt is mindig fenntartásokkal kell kezelni, de mondom, hogy ez nem egy olyan probléma, hogy vagy igen, vagy nem, hanem valószínűleg ugye félúton van. Az igazság, tényleg érdemes ezt a szabályozást komolyan venni. Az elmúlt hónapok eseményei alapján nehéz ugye legyinteni arra, hogy ez az AI biztonság csak egy ilyen túllihegett probléma lenne, mivel az autonóm modellek valóban produkálhatnak olyan viselkedést, amit ugye nem terveztek előre a fejlesztői. Ebből azonban még hosszú út vezet addig, hogy tényleg autonóm módon néhány éven belül kiírtja az AI a világot. Ugye ez a vita az apokalipszis körül inkább annyira szól a hatalomról, a pénzről és a szabályozásról, mint a technológiáról magáról.
2: Az nem valószínű, hogy az AI, mint a többi lufi, kipukkadhat, ugye? Ez nem tartjuk most valószínűleg.
3: Hát itt ezt amúgy, itt fontos ezt ketté választani magát a technológiai infrastruktúrát a tőzsdei értékeltségtől, mert maga a technológia, az ugye velünk marad, az itt hozhatunk
2: pár blockchain és kriptó.
3: Igen, pontosan, köszönöm szépen.
2: Már régóta dolgozunk.
3: Köszönöm, hogy nem nekem kell kimondani, de igen, amúgy még sokan az internet és ugye a dotcom lufi párhuzamot szokták vonni. Itt alapvetően hasonló a helyzet, ugye az internet sem tűnt el, attól függetlenül, hogy csomó 2000-es évek elején alakult startup, az ment a levesbe, és ugye itt is hasonló helyzet állhat elő, hogy ezek az értékeltségek, amiket az AI cégek rendelkeznek, most a legutóbbi adat szerint, ha jól emlékszem, az Anthropic az 2000 milliárd dolláros értékeltségen menne IPO-ra most október-november tájékán, úgyhogy júniusban a SpaceX-é volt a rekord, azt hiszem ilyen 1700 milliárd dolláros értékeltségen.
2: Hú, az mennyi unikorn is, ez egy egész falka.
3: Az még gombózból is sok, viszont ugye látszik,
2: hogy... A pusztán se férne.
3: Látszik ugye, ahogy említettem korábban, hogy a számok azok nem jönnek. Hiába milliárdos bevétel, sokkal jobb a költség, nincsen még elég profit. Most azt hiszem az Anthropicnál ők jelentették az első profitábilis negyedévüket, 2026 első vagy másik negyedévében, de például az OpenAI is még veszteséges, és ez az AI apokalipszis sztori is jó ürügy lehet arra, hogy kicsit húzzák még az időt, hogy feltornázzák a számokat, hogyha úgy van, úgyhogy ez
2: és
3: is közel játszott.
2: És az üldöző baj ne jusson közelebb. Aha,
3: igen úgyhogy viszont egy ponton valószínűleg korrekció fog történni a tőzsdén az AI cégekkel kapcsolatban, de ettől függetlenül nem fog eltűnni, én úgy gondolom, az AI mint technológia, maximum egy ilyen kontrolláltabb, racionalizáltabb használat veszi kezdetét ugye cégek körében.
2: Tudod, még az jutott eszembe, hogy jó, de akkor ki a fene szabályozza, mert ezek a fiúk értenek hozzá, ugye, akik ezt az egészet ránk ültették, és most azt mondják, hogy hó, ez lehet veszélyes is, de ők értenek hozzá. Itt nincs egy olyan testület, független testület Európában, Amerikában, nincsen ennyi szakértője még ennek a dolognak, hogy ezt akkor valaki, aki még okosabb, ezt szabályozni tudja. Ráadásul hiába hozol szabályokat, hogyha ez az AI-en furfangos csibész, hogy kimegy a ketrecbe. Úgyhogy ez azért 22-es csapdáj rendesen.
3: Hát igen, itt azért az edukációra is rá kéne feküdni, mert mint hogy a szakemberek képzésére.
2: Meg a fogyasztókére.
3: Meg a fogyasztókére, igen.
2: Akik mindent elhisznek.
3: Hát igen, azért megérne egy másik misé, hogy mit érdemes elinni, és mit nem.
2: Siklós Bence Pik tanácsadója, hogy is szólt a cím még egyszer, mert nagyon jó volt. Terminátor vagy marketing, tényleg nyakunkon az AI apokalipszis, vagy ez csak egy időzített marketing fogás, döntsék el.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
8: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jó napot kívánok, 5:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Szorosabb magyar-német védelmi együttműködést jelentett be Boris Pistorius német védelmi miniszter budapesti tárgyalása után. A két ország elsősorban a logisztika, a katonai képzés és a közös gyakorlatok területén erősítené kapcsolatait, Németország pedig a Leopard harckocsikhoz és 2000 önjáró lövekhez kapcsolódó szakmai tudás átadásában venne részt. Pistorius szerint a védelmi képességek fejlesztését az Oroszország felől érkező erősödő fenyegetés is indokolja. A német miniszter megerősítette, hogy Berlin a NATO-val együtt továbbra is támogatja Ukrajnát, elsősorban a légvédelem és a téli felkészülés területén. Nem lehet a jövőben újabb a náci üldöztetés áldozataira emlékeztető botlató köveket elhelyezni a szászországi Heidenau utcáin. A városi képviselőtestület az AfD és a CDU közös indítványát fogadta el, amely szerint a holokausztról ezentúl a város északi temetőjében kialakított emlékhelyen lehet megemlékezni. A döntés támogatói azzal érveltek, hogy nem tartják méltónak a földbe süllyesztett emléktáblákat, amelyeken az emberek átsétálnak. A CDU-t bírálatok érték az AfD-vel való együttműködés miatt, mivel a német mainstream pártok eddig elzárkóztak a szélső jobboldali párttal való hivatalos együttműködéstől. 37 egyenként 80 literes zsák mohát találtak a rendőrök egy kis teherautóban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tímáron. A ciprus moha a Zemplén egyik Natura 2000-es területéről származott, ezért természetkárosítás miatt indult eljárás. Bár a ciprus moha nem védett növény, a hatóság szerint ekkora mennyiség eltávolítása már megváltoztatja a védett terület jellegét. Az érintett környezet regenerálódása akár 15-20 évig is eltarthat.
0: Tőzsde hírek.
9: Fél óra múlva zár a tőzsde, és jelenleg 0,1%-os pluszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, ez 151.624 pontot eredményez, a részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. Vegyesen teljesítenek a blue chipek, a MOL 1,1%-ot süllyed 5.190 forintra, az OTP 1,3%-ot emelkedik 45.900 forintra, gyengül a Richter 1,3%-kal 12.490 forintra, a Magyar Telekom 2%-os plusz után 2.550 forintot ér. Kissé vegyesre formálódik az összkép Európában, ugyanis most már gyengül a londoni FTSE 1%-kal, illetve a párizsi CAC 2%-kal. Tartja emelkedését a német DAX 4%-os pluszban, némileg enyhébben, de továbbra is pluszos az olasz börze 3%-kal, Spanyolországban most 0,5%-os emelkedés látszódik. A tengeren túlon is benézett egy kis mínusz, már 0,1%-os mínuszban a Dow Jones, és ebben a pillanatban a Nasdaq gyakorlatilag stagnálásba fordult, az S&P 500 szintén stagnál ebben a pillanatban. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 321 forint, 21 fillér, az euróért 366 forintot és 17 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
9: A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhőstájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltok.

0: tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, kezemben egy meghívó, WordPress fotó 2026. Mától november 8-áig látogatható a kiállítás a Biodomba, és Révész Tamás fotoművésszel, fotográfussal, a kiállítás szervezőjével, rendezőjével beszélgetek újra, mert megint eltelt egy év. Szervusz Tamás, köszöntelek.
2: Szervusz András, hát igen, repül az idő, és újra nyit a kiállítás, ami egy különös érzés, mert én ugye nagyon régóta szervezem, de utána számoltam, pont 50 éve van Magyarországon ez a kiállítás, tehát egy nagyon jelentős évfordulót ünnepelünk, és ha már az évfordulóról van szó, akkor egy másik nagy évfordulóról is hagy említsek egy néhány szót. A kísérő kiállításokról ritkán beszélünk részletesen, de 70 éve volt az 1956-os forradalom, és Bojár Sándor, aki az MTI fotoriportere volt, végigfényképezte a forradalom lelkesítő pillanatait, a tüntetéstől kezdve egészen a véres Kossuth téri tűzharcig, és aztán a leverést is, és erről van egy nagyon szép kísérő kamara kiállítás. És van még egy, ritkán van két kísérő kiállítás, de most van egy másik, ami egy másik sorsforduló történet legemlékezetesebb képeit mutatja be, és pedig a 24.hu fotográfusai által Fel is út, Le is út, a 2026-os választás legemlékezetesebb pillanatai, egészen az új kormány parlamentbe vonulásáig. De hát ha visszatérek a lényegre, mert végül is a WordPress fotó az, ami visz minden kísérő kiállítást, nem lesz csalódása a nézőnek. Nem csak arról van szó, hogy az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait, talán olyan legsok olyat, amit talán nem is ismerünk, elevenít fel, de a kiállításnak az a különössége, hogy nem csak nagyszerű képeket mutat, és tényleg emlékezetes pillanatokat, hanem elindít a nézőben gondolatokat, és érzelmeket, és rá kell döbbenni arra, hogy a fotoriporternek ezek szerint nem ér véget a munkája ott, amikor exponál, hanem lényegében, amikor megjelenik a kép, az a hatás, amit kivált, hát az a lényegében a legfontosabb.
1: És hát nagyon sok történet van, és hosszú távú projektek is vannak.
2: Évtizedek óta szervezem, és a kiállítás kategóriája elképesztő módon változtak, azaz szinte megszűntek azok a régi hagyományos kategóriák, amikor hírfotóról beszéltünk, művészetről, vagy éppen természetről. Megváltozott a zsűrizési rendszer, amiben az a különös, hogy globálisan 6 területre osztották a föld területeit, és mindenütt helyi fotográfusok és szerkesztők bírálják el a helyi eseményeket, ami azt jelenti, hogy abban kell hinnünk, hogy ők tudják a legjobban, hogy melyek azok a történetek, amelyek a legfontosabb, mert azért ki kell hangsúlyozni, itt nem az egyetlen fotóról van szó, hanem a fontos történetről, és ez egy nagyon lényeges különbség. Amikor fontos történetekről beszélünk, akkor arra kell gondolni, hogy mi az, ami meghatározza az életünket jelenleg, és hát főképpen meghatározhatja a jövőnket.
1: És 2024-ben mondtad azt, hogy szenzáció helyett figyelemre méltó ügyek.
2: Én soha nem dolgoztam napilapnál, tehát nem a hírfotó azért, nem, hát a hírfotót soha nem csináltam szinte, hanem hosszú történeteket. Úgyhogy ez hozzám igazán közel áll, és ez az a fajta fotográfia, ami leginkább arra emlékeztet, amikor olvasunk valamit, és akkor van egy történet, ahol igazán belemélyedhet a néző vizuálisan magába a történetre, és hát azok a történetek, amelyek ma meghatározóak, azok ugye hát előttünk vannak a hírekben. Egyrészt a konfliktusok, amelyek Gázában, Szudánban vagy máshol vannak, és vannak a napi váratlan történetek, persze, mint a tűzvész, mint ami Hongkongban, vagy ami Los Angelesben történt. Hát gondoljuk el, hogy olyan képeket látunk Los Angelesről, amelyből a kép aláírásból legalábbis kiderül, hogy egy debrecennyi lakosságot kellett kitelepíteni, kimenteni.

0: a tűzvész elől. Több mint 20 ezer otthon égett le. Tehát elképesztő drámák vannak a világban.
1: De ugyanakkor a drámák vannak a négy fal között. Csak azért mondom ezt, mert láttam ezeket a képsorozatokat is, de ott van a svéd balettáncos nő, vagy a robot, Emma robot, vagy az elmagányosodás, az idősödés, a munkaerő, tehát a négy fal közötti drámák, tragédiák is ott vannak.
0: Nem csak arról van szó, hogy a klímaváltozás mit okoz, a konfliktusok mit okoznak, hanem a csendes drámák, mint például ez az, amit említettél, hogy ez az Emma robot, hogy képzeljünk el egy képet, egy annyira letisztult, olyan mint hogyha egy stúdióban lenne, egy idős otthonban ül egy hölgy, egy teljesen terítetlen asztal előtt, és vele szemben egy másik padon ül, rá van téve egy robot, és vele beszélget, ami hát elég elképesztő, de hát mennyire kifejező, mennyire megható. A csendes drámák, ez amit a másik kép, amit említettél, hogy balerina lányokat látunk Dél-Afrikában, hát elképzelhetetlen volt ez korábban. Ez egy kiváltságos műfaja volt az ottani fehér lakóságnak, és hát most az egykori apartheid területen ilyen képeket látni, azért ez felemelő, és nagyon sok képnél pont ez a gyönyörű, hogy azért azt érezni sokszor, hogy látom, hogy van egy közösségi összefogás, hogy nem csak a drámát látjuk, hanem a szépségét, vagy a mindenkori hétköznapok szépségét.
1: Hogy érzik maguk a képek a biodómban?
0: Az a helyzet, hogy a harmadik éve vagyunk ott, és tulajdonképpen jól. Szóval a múzeumi környezet természetesen más. Itt majdnem teljesen csak állványokon van, a Hollandiából hozott rendszeren van fölépítve egy nagyon érdekes formában maga a kiállítás. Nagyon natur, azt képzelje el a néző, aki még nem volt ott, hogy egy körülbelül 1400 méteres terület, nyers beton falakkal, 5 méter magas beltérrel. Ez a natur felület ugyanúgy illik a képekhez, mint ahogy illik a múzeumi környezet, ahol falon van, és szinte keretezve vannak a képek. Mindenütt más kép jelenik meg, és más hatást vált ki.
1: Ha nem bánod, akkor ha már Hollandia szóba került, akkor gratulálok, mert azóta nem beszélgettünk a lovagi címethez.
0: Ó, nagyon köszönöm. Ez egy óriási élmény volt, egy holland királyi lovagrend, azért nem akármi.
1: És hát ez a WordPress fotó miatt is van, a több mint 35 év miatt, te nem csak képekkel voltál jelen ezen a kiállításon annak idején, hanem zsűriztél, és most már több mint 35 éve szervezed, rendezed ezt a kiállítást Magyarországon. Hogy vagy még kíváncsi a képekre? Mire vagy még kíváncsi? Ennyi kép után,
0: de
1: ennyi
0: mindenre tudottál. Kíváncsi vagyok, és ha most ezt éppen szóba hoztad, ennek örülök, mert éppen van műcsarnokban egy nagy retrospektív kiállításom, Csend a mindennapok költészete címmel, és abból, ha a néző megnézi, az október 11-ig még nyitva van, ott pont ezt lehet látni, hogy vagyok, hogy szemlélődő módon, de nagyon kíváncsian a világra, nagy megértéssel nézek bármit, és nagy érdeklődéssel próbálom követni a körülöttem lévő történeteket, és megpróbálok mindig valamilyen mesét, valami történetet elmondani, valamit, ugyanúgy, ahogy a WordPress fotó, valami gondolatot ébreszteni, valami érzelmet kelteni, és ez most épp a nem rivális a WordPress fotóval, de a műcsarnokban ez most nagyon jól érezhető.
1: Csak egy utolsó dolog, amit szinte most már minden évben meg kell tőled kérdezzek, és ahogy bogaráztam a képeket, és tényleg lenyűgözve lapozgattam a képernyőt, a mesterséges intelligencia az ember eszébe jut. Azt mondta az egyik zsűri elnökre, valamelyik földészen, ezt is fölírtam magamnak, hogy itt a fotók elhozzák nekünk az igazságot. Ez a vizuális történetmesélés. És közben azon gondolkozom, hogy ma már annyi minden a hamis, és már a neten nem lehet megkülönböztetni. Majd talán a blockchain lánc fog segíteni abban, hogy egyedivé tudjuk tenni a képeket, meg a bármit, ami megjelenik. Szóval ez mennyire zavarhatja meg a fotósok, a fotográfusok, a fotóművészek vizeit, életét?
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, és hát erről aztán külön lehetne bőven beszélni. Nagyon nagy probléma. Nem is főképpen a fotográfusoknak, mert mondjuk a dokumentarista fotográfusoknál ez abszolút, vagy riportereknél ez a nem kérdés, hogy az őszintesség, a realitás a legfontosabb, hanem a nézőnek, hogy nem tudja már az újság, a média olvasónak nem tudja megkülönböztetni azt, hogy mi a valóság. Hosszú ideig tanítottam a Metropolitan Egyetemen, ahol mindig deepfake-ről és hamisításról beszéltem. Van egy amerikai szerző, Fred Ritchie, aki már 1990-ben írt egy könyvet arról, hogy after photography, ez a fotográfia után, a fotográfia vége, hogy mekkora veszély a mesterséges intelligencia helytelen használata. A mesterséges intelligencia egy iszonyatosan nagy kihívás mindannyiunk számára, de főképpen nézőnek, olvasónak, hogy vajon azt látja-e, ami, hogy hihet-e a szemének, és ettől a WordPress fotó különös jelentőséggel bír, mert itt minden képet ellenőriznek, azt is ellenőrzik, hogy a szerző ott volt-e. Van már jó néhány fényképezőgép gyártó, amely beilleszti a fotográfia fájba az eredetiség bizonyítását.
1: Igen, erre gondoltam, igen.
0: Tehát ezt most már nagyon sokféleképpen lehet ellenőrizni, de ettől eltekintve ez egy nagy kihívás.
1: Tudod, ez akkor jutott eszembe, néztem az ámrászett hátán a jegesmedve fotót, az is fantasztikus. És jó az, hogyha vannak még detektált, valid dolgok a világon, meg az életben, akármilyen bonyolult, meg költséges, de mondjuk egy ilyen WordPress fotón legyen a dolog tiszta. Mekkora sikerre számítasz így 35 év után?
0: Általában nagyon nagy az érdeklődés, tehát nagyon csalódott lennék, hogyha ez csökkenő tendenciát mutatná. Hát nagyon sokat számít, hogy mennyire lesz közismert, hogy van ez a kiállítás. Ugye azért a Biodóm nem egy mindennap látogatott, nem a városközpontban van, mint mondjuk a Magyar Nemzeti Múzeum, de az elmúlt 2 év eredményei azt bizonyítják, hogy az érdeklődés változatlan.
1: Révész Tamásnak nagyon szépen köszönöm, november 8-áig látogatható a kiállítás WordPress Fotó 2026 a Biodómban. Nagyon szépen köszönöm neked.
0: Én is köszönöm a hívást. Szervusz András, minden jót.
2: Monitor délután.
1: Egy pénteki programajánló, ha itt tetszik, a Monitor délután végén leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas Tátra szlovákiai részén. Kedden és szerda reggel Szonya Elinkova, a szlovák turisztikai képviselet vezetője. Kezi csókolom, Szonya, szóval most már akkor lehet készíteni a síléceket.
3: Jó napot kívánok, azért még ne készítsük a síléceket, azért még menjünk egy kicsit sétálni, vagy mászni a Magas Tátrába. De igazán valódi téli körülmények vannak, annak ellenére, hogy már a szeptember 25-e szerepel a naptárba. Az elmúlt napokban 1700 méter feletti tengerszinten történtek azért dolgok. Hóesés alakult ki, sajnos volt egy kis szél is, az nem volt nagyon kellemes. Az erős széllel kísért hó emlékeztet minket arra, hogy ősszel a Tátrák felé utazva azért a téli gumikat is készítsük elő, mert ez nagyon fontos, mert figyelik, azt tudjuk. Hát a legtöbb hó a Lomnici csúcson esett a Magas Tátrában, ahol a szlovák perimbaba, vagyis a hóanyóka helyenként akár 30 centit is lezúdított. Az elmúlt napokban 15 centi hó esett az Alacsony Tátrába is, a Kopokon, úgyhogy a turisták a Kopokon, a Kőpataki tóná, a Csorba tóná igazán találtak havat. Sok látogatónak ez meglepetés volt, de sok tudja, hogy szeptemberben is szokott azért hó esni a Tátrába, és nem csak valódi légkör lett, de a masszív hóember is megjelent a Kőpataki tónál. Egy trencséni család csütörtökön, vagyis tegnap felépített 1,5 méter magas hóembert, és mindenki megpróbált vele fényképezkedni, úgyhogy vannak téli fényképek a Magas Tátrából.
1: És mikor lesznek valódi téli fényképek? Mikor kezdődik a szezon?
3: A szezon megnyitása Jasznán, vagyis az Alacsony Tátrába, a Kopok északi és a déli oldalán. November 28-án kezdődik, december 5-én kezdődik a Csorbatoná a sízezon, és december 12-én Tátralomnicon. Addig tessék őszi túrákra indulni, és még megvárni a jégdomb nyitását is. November második vagy harmadik hétvégén nyílik a jégdom, nem tudjuk a témáját, mert az mindig sejtelmes, de remélem, hogy megint nagyon jó lesz a téma, és nagyon sok magyar vendég fog menni a Hrebjenokra, vagyis a Tarajkára megnézni a jégdomot.
1: Nyári szezon után első hó a Magas-Tátrában. Szonya, nagyon szépen köszönöm.
3: Én is köszönöm. Szép napot, hó nélkül.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést. Kispesten a Vakbottyán utcában a Lehel utcánál sávlezárás mellett helyszínelnek. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton kifelé a Kálvin tértől a Nagykörútig, a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt. Torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Akadozik az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a Déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tére vezető utakon, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra, a Margit hídtól déli irányban. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezérter és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. A Rákóczi híd Pesti híd főjénél tart a vasúti híd felújítása a Soroksári úti lehajtónál, itt megváltozott a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó napot kívánok! A Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Augusztusban kismértékben emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, de a munkanélkülieké is. 4.654.000 embernek volt ide hazaállása, a regisztrált munkanélküliek aránya pedig 4,7% volt. Éves szinten még mindig gyengébbek a munkaerőpiaci adatok, érződik, hogy a magyar gazdaság csak lassan talál magára. Továbbra is egyszerre van jelen, hogy az állástalanok majd egy év után tudnak újra elhelyezkedni, miközben számos területen munkaerőhiány van. Árok Szállási Zoltánt, az MBH Elemzési Centrum igazgatóját hallják.
8: Örvendetes, hogy azért úgy tűnik, hogy az aktivitás elég nagy, tehát úgy foglalnám össze, hogy nem túl jó a konjunkturális helyzet, és ilyen helyzetben ugye nem nagyon lehet azt várni, hogy aki aktív, az mind munkát találjon, de legalább aktivitás van, tehát nem vonulnak el a munkavállalói korban lévők inaktívba, hanem próbálnak munkát keresni.
7: Gyorsabb, hatékonyabb és a társadalom számára kedvezőbb igazságszolgáltatást eredményez, ha nem vitás ügyeket a bíróságoktól közjegyzői hatáskörbe helyezik át, vagy éppen ott is maradnak az eddigi jogkörök. A hagyatéki eljárások és a fizetési meghagyásos eljárások bíróságokra telepítése a közjegyzők szerint csak az ügyvédek feltorlódását okozna a jogszolgáltatásban, és főleg vidéken nehezebbé válna a személyes ügyintézés. Tóth Ádámot, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét hallják arról, hogy a közjegyzői hatáskörben milyen hatásfokú a fizetési meghagyások ügyintézése.
9: Kb. 480.000-500.000 fizetési meghagyásos eljárás van egy évben. Ezeknek a 96%-a érvényesül, vagyis valós tartozást az adós elismer, és sőt arra is van lehetősége, hogy részletfizetést kérjen attól, akinek tartozik. Ez nagyon megnyugtató, mert hogyha ez a félmillió ügy rázúdul a bíróságokra, akiknek ma 1.100.000 ügye van összesen, az minden eljárásnak a határidejét meg fogja hosszabbítani, hiszen ez embert és infrastruktúrát igényel, és hát ezeket a költségeket viszont csak a büdzséből, az adófizetők befizetéseiből lehet fedezni.
7: Szorosabb magyar-német védelmi együttműködést jelentett be Boris Pistorius német védelmi miniszter budapesti tárgyalása után. A két ország elsősorban a logisztika, a katonai képzés és a közös gyakorlatok területén erősítené kapcsolatait, Németország pedig a Leopard harckocsikhoz és 2000 önjáró lövekhez kapcsolódó szakmai tudás átadásában venne részt. Pistorius szerint a védelmi képességek fejlesztését az Oroszország felől érkező erősödő fenyegetés is indokolja. A német miniszter megerősítette, hogy Berlin a NATO-val együtt továbbra is támogatja Ukrajnát, elsősorban a légvédelem és a téli felkészülés területén. Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával, közölte a külügyminisztérium, miután Orbán Anita külügyminiszter többször is egyeztetett ukrán partnerével az ENSZ New York-i eseményein. A tárca szerint napi szintű a kapcsolattartás a kárpátaljai magyar közösség jogairól, ezen a területen októberben várhatók további fejlemények. A két ország között a héten a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés, valamint a Naftoház és a MOL kőolajtermékek magyarországi tárolásáról kötött megállapodása miatt is vita alakult ki. A magyar delegáció az ENSZ héten több mint 25 kétoldalú találkozót tartott, amelyeken egyebek mellett gazdasági, energetikai és biztonsági együttműködésekről tárgyaltak. Egy 14 éves fiú meghalt, 20-an pedig megsérültek a Kijevet ért pénteki orosz dróntámadásban, közölte Vitali Klicskó polgármester. A fiú egy belvárosi többlakásos épületben vesztette életét, amelybe egy drón csapódott a 7. és 10. emelet magasságában. 8 sérültet kórházban ápolnak, köztük egy 9 éves gyermeket. A támadásban az igazságügyi főtanács épülete is megrongálódott, ott 6 ember sérült meg. 20 szorosára nőtt az elmúlt héten a Szudánból Csádba menekülők száma az előző hónapokhoz képest, közölte az ENSZ menekültügyi főbizottsága. Naponta már több mint 400-an érkeznek Kelet-Csádba a harcok, légitámadások és dróntámadások elől. Az ENSZ szerint eközben súlyos forráshiánnyal küzdenek, az idei évre szükséges 1,6 milliárd dollár mindössze 18%-a érkezett meg. A szudáni polgárháború kezdete óta csaknem 1 millióan menekültek Csádba, miközben összesen mintegy 14 millió ember kényszerült elhagyni otthonát. A Tátrában leesett az első hó a nyári szezon után, mondta a Szlovák Turisztikai Központ vezetője. Szonya Jelinkova szerint a síeléshez még egy kicsit várni kell, de már szemmel látható a hótakaró. A magas Tátrában mintegy 30, az alacsony Tátrában ennek a fele mintegy 15 cm hó esett már is.
10: A legtöbb hó Alumnici csúcson esett a magas Tátrában, ahol a szlovák perimbaba, vagyis a hóanyóka helyenként akár 30 centit is lezúdított. Az elmúlt napokban 15 centi hó esett az alacsony Tátrába is, a Kopokon, úgyhogy a turisták a Kopokon, a Kőpataki tóná, a Csorba tóná igazán találtak havat.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
7: Már is mondom a legfrissebb budapesti számokat, előtte azonban nemzetközi körkép. Európában nagyjából enyhe mozgások jellemzik a hangulatot. A londoni FTSE gyengül 1,1%-kal, illetve a párizsi CAC 0,3%-kal. A német DAX Index 0,3%-os pluszban, az olasz mutató 0,4, a spanyol 0,5%-kal emelkedik. A tengeren túlon a Nasdaq már 0,3%-os pluszban igyekszik felfelé, akár csak az S&P 500, és ismét emelkedik a Dow Jones is, már 0,4%-os pluszban jár. És akkor a zárásról. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-ot veszített értékéből, 151.272 ponton állt meg a BUX. A részvénypiac forgalma csaknem 16 milliárd forint volt. Vegyesen teljesítettek a blue chipek, azonban csak az OTP tudott emelkedni, ez 1,3%-os plusz volt, így 45.870 forinton zárt a bankpapír. Gyengült a MOL majdnem 2%-ot 5.150 forintra, 1,3%-os mínuszban zárt a Richter 12.480 forinton, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban állt meg 2.540 forinton. A bankközi devizapiacon jelenleg az euró értéke 365 forint 94 fillér, az amerikai dollárért 321 forintot és 10 fillért kell fizetni, a svájci frank értéke 387 forint 41 fillér.
0: Időjárás jelentés.
7: A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság, kőt képződhet, csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás. Akkor a reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
11: Köszöntöm a hallgatókat. Miért lehetnek vonzó célpontok az eladósorban lévő vállalkozások? Foglalkozunk többek között a generációváltás problémájával, és áttekintjük a hazai vállalati tranzakciós piacot. Milyen lehetőségek vannak a vásárlók számára, és melyek azok a buktatók, amelyek megakadályozhatják a cégeladást? Többek között erről fogunk beszélgetni. Itt van a stúdióban Nagy Kálmán, a Concord MB Partners ügyvezető partnere. Üdvözöllek, szervusz!
12: Szia Robi, köszönöm a meghívást!
11: Mi az, amivel ti foglalkoztok, és mekkora szereplőnek számítotok a hazai piacon?
12: A Concord MB Partners tranzakciós tanácsadással foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy cégeladásokhoz, cégfelvásárlásokhoz, és néha-néha egyik anyavállalatunkkal, a Concord Értékpapírral együttműködve tőkepiaci ügyletekhez kapcsolódóan támogatjuk ügyfeleinket abba, hogy ezeket sikeresen le tudják zárni. A piacon azt gondoljuk, hogy tranzakció számban mi vagyunk a legnagyobb szereplő. Ez azt jelenti, hogy évente kb. Egy olyan 15 darab tranzakciót zárunk, a teljes releváns piacot pedig valahol 100-150 darabra tesszük, ami alapvetően érett cégek eladásának a piacát jelenti.
11: Milyen tendenciákat tudnál felvázolni, ami az elmúlt éveket jellemzi a hazai tranzakciós piacon? Emelkedik inkább ez a tranzakciószám, vagy egyfajta stagnálás látszik? És az idei évben akár a választások, annak az eredménye befolyásolta-e egyébként ezt a piacot?
12: Azt gondolom, hogy az elmúlt mondjuk 6-8 évnek a legnagyobb megatrendje az a szakmai sajtóban már unalomig ismételt generációváltás. Ugye a kora 90-es évek vállalkozóhősei már jobb esetben közelítenek a nyugdíjkor határ felé, rosszabb esetben már távolodnak tőle, és hát ugye át kell adni a cég vezetését. Azt látjuk, hogy nagyon sok esetben ez családon belül nem megoldható, és ezen esetekben tranzakcióra kerül a sor. Tehát ez egyértelműen teret nyert az elmúlt 6-8 évben. A tranzakció szám azt gondolom, hogy némileg emelkedik a piacon, de nehéz nagyon pontos számokat látni. Ami még egy egyértelmű tapasztalatunk, hogy a belföldi vevők szerepe is egyre inkább teret nyer. Jelentős részben azt gondoljuk, hogy pont a generációváltás elérkező cégek azok, akik belföldi vevőt fognak találni az esetek nagy részében.
11: Említetted az elmúlt 6-8 évet, de ahogy értelemszerűen idősödik ez a vállalkozói korosztály, ez annál inkább egyfajta akut krízissé válhat, hiszen jelentős számú vállalkozásról van szó, akinek menedzselnie kell ezt a problémakört. Milyen elsődleges tanácsokat tudnál megfogalmazni azok számára, akik azért már érzik egy ideje, hogy jó lenne biztos kézbe tudniuk a saját cégüket?
12: Az elsődleges tanács az az lenne, hogy ezzel ideje korán el kell kezdeni foglalkozni, ami azt jelenti, hogy a teljes tervezett visszavonulás előtt én azt gondolom, hogy egy 6-8, de akár 10 évvel el kell kezdeni gondolkodni. Egyrészt azért, hogy egy tulajdonos potenciális eladóként elkezdje megismerni és megérteni, hogy ez a piac hogy működik. Másrészt nagyon sok esetben egy tipikus magyar középvállalatot az eladási ár maximalizálása érdekében érdemes lehet felkészíteni egy tranzakcióra, aminek sok éves időigénye is lehet, és ezt követően maga egy tranzakció lebonyolítása is hüvelykúj szabály szerint alapvetően egy év körüli, de ezt piaci körülmények is, céghez kapcsolódó körülmények is befolyásolhatják, illetve nagyon fontos, hogyha valaki alapítóként ad el egy céget, akkor az esetek túlnyomó részében a tranzakció zárását követően még egy, esetleg két évig egy tanácsadói jellegű közreműködésre igényt tart a vevő, hogy a cég átadása az zökkenőmentes legyen. Tehát nagyon sok időt kell erre szánni, és előre kell gondolkodni.
11: Hogyha egy cégvezető úgy dönt, hogy már a holnapi naptól szeretné megkezdeni a cégeladásra, az exitre történő felkészülést, akkor hogyan fogjon hozzá, mik a kezdeti lépések, és utána a következő hónapokban milyen teendői adódnak ahhoz, hogy sikeres legyen majd a későbbiekben ez a cégeladási folyamat?
12: Én azt gondolom, hogy első lépésként azt érdemes megérteni, hogy egy cégeladási folyamat hogy néz ki, mit keresnek a vevőjelöltek. Nyilván most nagyon általánosan beszélgettünk, de mondjuk egy informatikai meg egy mezőgazdasági vállalkozásnál vannak iparág specifikus, nagyon jelentős különbségek is. Ugye ezt követően a cégnek kézi vezérelt működésbe az önjáróvá való működés útján el kell indulni. Itt egy kicsit oldalt lépésként gyakran látjuk azt, hogy egy nyugdíj korhatárhoz közelítő alapító felismeri, hogy a generációváltásra szükség lesz, behoz egy külső ügyvezetőt a vállalatba, de sajnos egy 4-6 hónap múlva elválnak a felek útjai, és ugye ilyenkor, ha az alapító tulajdonos kérdez az ember, akkor azt hallja, hogy hát ügyesnek tűnt ez a fiú vagy lány, de hát kiderült, hogy ilyen nagyon múlt is nem tudja ezt a középvállalati működést. Míg ha ugye az ügyvezetőt kérdezed, akkor azt hallod, hogy hát én csináltam volna a bizniszt, de Józsi bácsi azért még mindig bejött ígérete ellenére minden kedden 2-től 4-ig, és átkiabált a vállam fölött. Ebben nyilván helyzetektől függ, hogy hol lehet az igazság, de azt gondolom, hogy sokszor az van a háttérben, az egy fontos mögöttes ok, hogy egy kézi vezérelt vállalatba berakni egy olyan új ügyvezetőt, akinek se költségvetése, felhatalmazás és tudása sincs arra, hogy átalakítsa a céget, akkor tulajdonképpen azt várjuk el, hogy ugyanúgy tudja azt a céget kézi vezérelni, mint az alapító 30 év után, ami nyilvánvalóan nem fog működni. Tehát a cég átalakítás, ahhoz ugye megfelelő szakértelemmel bíró tanácsadókat kell találni, megfelelő költségvetéssel kell rendelkezni. És még egy gondolat, hogy a cégnek a közvetlen felkészítése mellett ugye az is lényeges, hogy egy cégtulajdonos azt is értse, hogy akkor a vevők hogy fognak gondolkodni az árazás során. Tehát például jó néhány magyar cégnél 2-3 üzleti vevő teszi ki az árbevételnek akár a 80%-át. A vevői szempontból, és értve ezzel most a cégvásárlót, ez egy kockázati tényező, hiszen ha elmegy a nagy vevő, akkor hirtelen elbuktam az árbevétel 80%-át. Vannak olyan helyzetek és iparágak egyébként, ahol ez igazából egy adottság, de azt gondolom, hogy sok cég meg tudja tenni azt fel, legalábbis elgondolkozni azon, hogy még a tervezett exit előtt 4-5 évvel, akkor nem azt a két ügyfelet szolgálja ki egyre több termékkel vagy szolgáltatással, ha nem fölvesz mondjuk 2-3 olyan értékesítőt, akik mondjuk új iparágak, új szektorok felé elindulnak. Ez nyilván az adott évben minden bizonnyal csökkenteni fogja a cégnek a profitját, EBITDA-ját. De ugye itt abban érdemes gondolkodni, hogy ha egy tranzakció pillanatában ez mondjuk egy 20%-os diszkontot jelent az értékelésben, akkor ez egy olyan befektetés, ami ugye busással meg tud érülni.
11: Aztán nem kérdés, hogy az árat azt tudja egy picit feljebb srófolni, hogyha több vevő vagy potenciális vevő is megjelenik egy-egy eladó cég körül. Ti hogy dolgoztok, tehát hogy zajlik a vevőknek a felkutatása?
12: Egy picit messzebbről kezdeném a dolgot. Mi jelenleg azt a több tízezer céget, ahol a generációváltás téma, azt egy ilyen hipotetikus piramisba rendezzük a fejünkbe. Ennek a piramisnak az alján nagyon sok olyan cég van, valószínűleg egy körből 2/3, akik nem fogják túlélni a generációváltást. Ugye itt az ember adathiányban a külföldi tapasztalatokra tud támaszkodni. A piramosnak a csúcsán mondjuk a magyar magán csúcsvállalatok vannak, tehát itt olyan cégeket kell elképzelni, akik általánosítani fogok, már néhány milliárd EBITDA-t megtermelnek, tehát magyar viszonylatban relatíve nagyok, attraktív iparágban működnek, növekednek, pénzügyileg erősek. Ezen cégeknél azért jellemzően már van egy független menedzsment, tehát nem az alapítótól függ a működés. És ezen csúcs cégeknél egyrészt azt látjuk, hogy a második generáció is lelkesebben lép a szülők helyére. Másrészt, ha ezeket a cégeket mégis eladják, akkor ezeket viszonylag könnyen, jó áron lehet értékesíteni külföldi vevőknek, szakmai vevőknek, vagy kékvérű pénzügyi befektetőknek. Ezek olyan jellegű cégek, és akkor picit rákanyarodva ugye a kérdésedre, hogyha valakinek egy ilyen cége van, akkor bízhat abban, hogy megint ugye itt is nagyon sok árnyalat van, de hogy alapvetően egy versenyeztetett folyamatban, megfelelő felkészülés után, egy jól irányított folyamat keretében több vagy akár számos vevőjelöltnek a komoly érdeklődését is fel tudja kelteni, és így tud eljutni a tranzakcióhoz. És ugye akkor piramis csúcsa, meg a piramis alja között ugye van egy középső réteg, nyilván megint nagyon-nagyon sokféle vállalat van, de itt már azért a több milliárdos EBITDA helyett inkább a néhány százmilliós EBITDA-król beszélünk. Az EBITDA a szakmánkban az a működési eredménynek és az amortizációnak az összege. Ez gyakorlatilag egy befektetési bankának a bugyli bicskája, tehát minden iparágra van egy szorzónk, ami azért egész pontosan nem jó semmire, de úgy nagyjából mindenhez stimmel. Tehát lényeg a lényeg, hogy itt néhány százmilliós EBITDA-k vannak. Ugye ezeknek a cégeknek azért a tevékenysége is sem biztos, hogy már annyira érdekes és szexi, mondjuk egy külföldi szakmai befektetőnek. Tehát példaként ugye Magyarországon nagyon erős a gyártószektor, elsősorban német ellátási láncba beszállító cégekből ugye nagyon sok féle műanyag, fém megmunkáló céget látunk, és nyilván ezek között is nagy a különbség, olyan cégektől kezdve, ahol egy jelentős mérnöki hozzáadott érték is jelen van, egészen addig terjed a skála, ahol igazából a megadott tervrajzok alapján papírvékony marginokkal gyártanak le alkatrészeket, leginkább a támogatásból vett gépekre és a még relatíve olcsónak gondolt munkaerőre támaszkodva. Szóval ezeknél a cégeknél ugye az iparág is sem egy picit kérdés, hogy külföldi vagy nagyszámú vevőjelöltet lehet-e vonzani, és ami egy nagyon fontos jellemző a sok cégnek ebben a középső sávban, hogy azt látjuk, hogy jelentős részük még mindig jelentősen függ az alapítótól. Mindjárt ismerjük azt az alapítót, aki 30 éve nem volt egy hétnél hosszabb szabadságon, akkor is vitt powerbanket, hogy lemerüljön a telefon. Ellátja a vállalatvezetői és a sales vezetői pozíciót, és a könyvitel arra szolgálja az adót úgy, ahogy befizessék, és akkor van egy titkos Excel, ami ott van a vállalatnak a tuti teljesítménye. Ez az alapítótól való függés jelentősen tudja korlátozni az értékesíthetőséget.
11: Ami talán ilyenkor mindig egy tranzakciónál a legérdekesebb, az az ár, az árazás. Egyrészt vannak-e most olyan szexi iparágak, ahol egészen magas, tehát a piaci átlagnál magasabb árazási szorzók érhetőek el, és van-e esetleg egy-két példa iparágakról?
12: Az árazásnál az EBITDA szorzókról fogunk beszélni, tehát ez érett eredményt és cashflow-t termelő vállalatoknak a bevett tranzakciós értékelése. Valahol a magyar tranzakciók a 4-estől a 10 pluszig terjedő skálán helyezkednek el. Hát a rossz hír az eladói oldalról, hogy azért a cégek nagy része az valahol a leginkább a 4-es-5-ös sávban találja meg az új tulajdonost. Hogy milyen EBITDA szorzót fizetnek, az minden pénzáramlásnál, ugye egy EBITDA-nál is a növekedés, a kockázatosság befolyásolja. Nagyon fontos még az, hogy egy iparágban milyen az úgynevezett cash konverzió, tehát az EBITDA-nak mekkora részéből lesz szabad cash flow, vagyis ameddig eljutunk, mennyit kell még beruházni tárgyi eszközökbe, esetleg működőtőkébe. Tehát, hogy kicsit kézzelfoghatóbbá tegyen, mondjuk 4-es körüli lehet egy olyan gyártócégnek az értékelése, aki mondjuk alapvetően 2-3 nagy ügyfelet szolgál ki elsősorban, tehát van egy jelentős függés. A már emlegetett német ellátási láncban valamilyen fém vagy műanyag alkatrészt állít elő, és van azért valami kis mérnöki munka, de alapvetően az ügyfél igényeit szolgálják ki, rendszerű növekedés nincs. És ugye ezeknél a cégeknél azért azt látjuk, hogy az EBITDA-ból még igen sokat be kell ruházni, és itt megint a mérték az alszegmensektől függ, de hogy azon, hogy egy ilyen 40-50% körüli EBITDA konverzió az nem ritka, vagy jellemző lehet erre a csoportra. És ugye ezek jellemzően a már emlegetett mondjuk néhány százmilliós EBITDA-jú cégek, akik hogy eladásra kerülnek, meg lehet keresni számos vagy jó néhány vevőjelöltet, de az az adott körülményektől függ, hogy itt tényleg kibontakozik egy versenyhelyzet, vagy inkább az eladónak, illetve tanácsadónak kell megtalálni a megfelelő vevőt. És akkor megint ugye a másik véglet itt a 10 pluszos EBITDA, amiből sokkal kevesebb van. Itt erre lehet a példa mondjuk egy olyan e-commerce vállalat, akik egyrészt nagyméretű, tehát itt a milliárdos EBITDA-k, saját szegmensében piacvezető. Az e-commerce-ben mindenhol az ingatlan, az autó és az állás portáloknak van egy nagyon attraktív, minden országban ismert üzleti modellje, hogy gyakorlatilag szinte természetes monopóliumként a piacvezető jellemzően megtartja és tovább erősíti a pozícióját. Ezen cégeknél azért még mindig két számjegyű növekedéseket fel tudnak mutatni évente. Nagyon magas a cash konverzió, tehát keveset kell beruházni, és ugye ahogy mondtam, itt megvan az a méret is, meg az az üzleti modell, amit sok vevőjelölt, és itt értem a külföldi vevőjelölteket is ismer és attraktívnak talál, úgyhogy ha egy ilyen eszköz kerül a piacra, akkor itt a 10 pluszos szorzókban lehet gondolkodni, és egy erős verseny látszik a piacon. És akkor nyilván a két szélsőség között nagyon sok árnyalat van, ahogy említettem, azért inkább ez a 4-es, 6-os körül, de mondjuk az IT informatikai tranzakciók többsége valahol 6-os, 8-as között helyezkedik el.
11: EV per EBITDA szorzókról beszélünk. Mennyire vannak jellemzően eladósodva ezek a cégek itt Magyarországon, vagy úgy is kérdezhetném, hogy mennyire használják aktívan a hitelfelvételi lehetőségeket. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, viszonylag sok támogatott konstrukció is elérhető volt.
12: Igen, tehát ugye a támogatásokat mindenki használta, de a legáltasabb tapasztalatunk, hogy valaki fölvette a támogatott hitelt és belerakta a magyar állampapírba, és nyilván itt is természetesen nagyon sok cég van, aki ebből beruházást valósított meg, de alapvetően ezen cégeknél mi nem azt érzékeljük, hogy erősen hitelforrásokra támaszkodva növekedtek volna, természetesen ilyen is van, de azért a nagyobb részük egy szerves növekedés némileg kiegészített külső forrásokkal.
11: A potenciális EBITDA szorzókról beszéltünk, kiemeltük az idegen tőkének, tehát az adósságállománynak a szerepét a tranzakciós árazásnál. Még egy pár szót beszéljünk a működő tőkéről, mert ez sokszor elsikkad, viszont egy elég lényeges szempont, amikor a vevő és az eladó idézőjelbe egymásnak feszül, jellemzően egyébként tanácsadókon keresztül.
12: Abszolút, igen, ugye az EBITDA szorzás eredményeként ugye az úgynevezett készpénz és hitelmentes vállalatérték adódik, amiből a tranzakció zárásának az időpontjában mérve le kell vonni a hitelt, hozzá kell adni a készpénzt, ami egy viszonylag egy egyszerűbb gyakorlat, de ahogy ugye említetted is, mindez azt feltételezi, hogy a vállalatban legyen a működéséhez elegendő működőtőke. Mi a működőtőke? Kicsit leszűrítve a vállalatnak a vevőállománya plusz a készletei mínusz a szállítóállomány. Tehát tulajdonképpen a működőtőkében ugyanúgy pénzt kell tartani a működéshez, mint a tárgyi eszközökben. A működőtőke elszámolása technikailag úgy szokott történni, hogy a tranzakciónak az átvilágítási szakaszában a felek megállapodnak abban a működőtőke szintben, amiről mind a két fél azt gondol, hogy az a működőtőke szint szükséges az EBITDA szint fenntartásához, és amennyiben az áráskor ennél több vagy kevesebb pénz van, vagy kevesebb működőtőke van a vállalatban, akkor ez növeli, vagy pedig csökkenti a vételárat. Az, hogy milyen működőtőkében állapodnak meg a felek, ez már az előbb emlegetett skálán a nagyon szürke zónában helyezkedik el. Az elsődleges módszertani megközelítés nyilván az, hogy 12 vagy esetleg 24 havi működőtőke adatokból számolnak a felek átlagot. Ugye nagyon sok iparágban van egy szezonális hullámzás, és hogyha teljes naptári éveknek az adatait nézzük meg, akkor nyilván ezeket a hullámzásokat ki tudjuk szedni. Ugye halljuk sokszor azt az érvet az eladói oldalra, hogy jó, hát persze itt most magas a készletszint, de ez azért van, mert tényleg én nagyon szeretem a magas készletszintet, csak ilyen kényelmesen legyek, hát ez fele ekkora a készletszinttel is lehetne működtetni. Ha valaki eladásban gondolkodik, és az ő iparága az mondjuk működőtőke igényes, akkor érdemes a tranzakciót megelőzően elkezdeni, optimalizálni, leépíteni. Tehát az átvilágítási szakasz során már nem győzködni kell a vevőjelöltet, hanem a számok ezt alá tudják támasztani. És akkor egy utolsó gondolat, ez egy nagyon technikai dolog az egyik oldalról, de bizonyos cégeknél azért ez jelenteti akár a vételárnak az 5-10%-áról is beszélhetünk. Tehát ez azért egy igen-igen kézzelfogható összeg is tud lenni.
11: Rövid szünet, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Nagy Kálmánnal, a Concord MB Partners ügyvezető partnerével. Maradjanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.

0: prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Folytatjuk a beszélgetést Nagy Kálmánnal, a Concord MB Partners ügyvezető partnerével. A műsor első részében beszélgettünk a generációváltás aktuális kérdéseiről, a hazai tranzakciós piacról, és a legfontosabb tényezőkről, amik a vevők és eladók között felmerülhetnek, akár árazási, akár pedig szerződéses oldalról. A folytatásban pedig próbálunk egyéb érdekességeket előhozni a tranzakciós világból, mire érdemes leginkább odafigyelni, és milyen buktatói lehetnek egy cégértékesítési folyamatnak. Fontos tehát az, hogy a már elhangzott szempontokat figyelembe véve a cégérték az megállapításra kerüljön, ebben meg tudjon egyezni a vevő, illetve az eladó. Mi az, ami jellemzően rontja azt az elméleti cégértéket, ami akár az üzleti számokból, akár az üzleti tervekből kijöhet, milyen tapasztalataitok vannak, amiket mondjuk eladóként jobb elkerülni?
2: Itt megint a felkészüléshez térnék vissza, ugye, amit mindenképpen el kell kerülni eladói oldalról, hogy megállapodni egy indikatív ajánlatban, neki menni egy átvilágításnak, ami ugye azt jelenti, hogy a vevő nagyon részletesen átvizsgálja a cég jogi, pénzügyi és adózási dokumentumait, és akkor az átvilágítás során kerüljenek elő olyan kockázatok, amikről lehet az eladó, a tulajdonos sem tudott. Ez abszolút bizalom és értékromboló. Ez felrobbantat egy tranzakciót, vagy ha nem is robbantja föl, akkor ugye itt nagyon jelentősen rosszabbá teheti a tranzakció árazását és egyéb feltételeit, hiszen itt már a vevő van erősebb alkupozícióban. Ami még így eszembe jut erről, hogy szerintem nagyon fontos, hogy egy eladó tisztában legyen azzal, hogy hogyan gondolkodik egy vevőjelölt, és nyilván a saját érdekeit maximálisan képviselve, de körülbelül abba a koordináta rendszerben tudjon focizni, mint az eladó. Például árazásnál hallunk sokszor olyan megközelítéseket, hogy oké, jó, ez az EBITDA szorzó alapú árazás,

0: vagy egyebid alapú közelítéssel is. De azzal fontos tisztában lenni, hogy a vevőjelölt alapvetően vagy az egyik koordinátarendszerbe gondolkozik, vagy pedig a másikban. Az értékeléssel kapcsolatban viszont még egy dolgot föl szeretnék vetni, hogy ahogy mi is eddig tettük, nagyon gyakori, hogy az értékelésről szóló beszélgetések az ugye az EBITDA szorzó körül forog, és akár amikor egy cég elkezd egy potenciális vevővel egy beszélgetést, akkor ezek fölött kardoznak hosszasan. Amivel viszont nagyon lényeges tisztában lenni, mondjuk potenciális eladóként, az, hogy nem csak a szorzó, hanem ugye a szorzandó is fontos az eredmény szempontjából. És ezt azért mondom, mert ha erről nincs megfelelő egyeztetés, akkor előfordulhat, hogy ezen a bizonyos EBITDA-n az eladó egyszerűen azt gondolja, hogy ez az a szám, amit ő a múltbeli pénzügyi kimutatásából ki tud olvasni, míg tartalmilag a vevő számára mindig az úgynevezett normalizált vagy fenntartató EBITDA az érdekes. Ugye ő a jövőt veszi meg, tehát neki nem az az érdekes, hogy az eladó mennyi pénzt keresett, vagy mennyi EBITDA-t csinált, hanem ő mennyit fog tudni. És itt nem arra gondolok, hogy milyen szinergiái lesznek, hanem ugyanazt a céget ő milyen költség és árbevétel szinten fogja működtetni. És itt azért a két szám között nagyon jelentős eltérések lehetnek. Körülbelül 2,5 tucatnyi olyan tétel van, amik elő szoktak fordulni magyar vállalatoknál, normalizációs tételek. Ebből persze nem minden cégnél, mindegyik egy cégnél mondjuk 3-5-6 fordul elő, de az összesített hatásuk az nagyon jelentős lehet. Hogy kicsit kézzelfoghatóbbá tegyük, ilyen lehet például a vezetői költségstruktúra. Tehát, hogyha egy magáncégben mondjuk 3 családtag is a cégben dolgozik, és minimálbér közeli bért vesznek föl fizetésként, és ugyanakkor nyilván teljesen logikusan és az adózási szabályoknak is megfelelően osztalékot vesznek föl, az egy teljesen racionális politika vagy döntés magánvállalatként, de hogyha őket megvásárol egy szakmai befektető, akkor nyilván őket fizetett menedzserekkel kell helyettesíteni, és ez azt jelenteti, hogy 3 ember esetében ugye gyakorlatilag akár egy 60-80 millió forintos többletköltség léphet föl a vevő oldalán, tehát ugye ez egy költségnövelő tétel, ez negatív EBITDA korrekciós tétel szokott lenni. Ha mondjak jó írt is, ugye kicsit ugye a másik irány az, hogy néhány éve láttuk azt, hogy egyszer csak a nagyszülők hirtelen 100 milliós fizetéseket vettek föl a cégből. Itt azért általában nem az volt, hogy éppen a nagymama vagy a nagypapa óriási hozzáadott értéket kezdett termelni a cégben, hanem az ő adózásuk az még egy kicsit jobb volt, mint hogyha osztalékként vette volna ki a család a pénzt. Ezek nyilván tartalmilag nem költségek, hanem ez egy osztalékjellegű pénzáramlás, úgyhogy akkor a nagymama vagy a nagypapa fizetése az egy pozitív EBITDA korrekciós tétel. Ami fontos még, hogy azt gondolom, hogy ez a két példa talán nevezhetjük őket fekete-fehérnek tranzakciós helyzetekben, de az EBITDA módosító tételek jelentős része azért nem ilyen, tehát a szürke valamelyik árnyalatát ölti, úgyhogy egy ármegállapodás során eladói oldalról lényeges az, hogy egyrészt tisztában legyen az eladó, hogy mik lehetnek ezek az EBITDA módosító tételek, és ezeket a vevőjelölttel vagy vevőjelöltekkel akkor is olyan formában tárgyalja ki, amikor még legerősebb az alkupozíciója, ami jellemzően az indikatív ajánlat előtt szokott lenni.
1: Tudnál egy-két érdekességet kiemelni, hogy milyen banánhéjon tudnak megcsúszni tranzakciók, nyilván konkrét nevek nélkül, de mi az, ami ilyenkor egy ilyen érzékenységi küszöböt átüthet? Utaltál arra, hogyha az átvilágítás során itt valami csontváz kiesik a szekrényből, az nyilván egy dealbreaker lehet, de mik ezek a csontvázak, mi az, ami már a tapasztalataitok alapján előfordult, és nem csak egy ilyen városi legenda?
0: És szerencsére viszonylag ritkán fordul ezzel, hogy átvilágítás során olyan dolog kerül elő, ami megbuktat egy tranzakciót. Ugye mielőtt indítunk egy tranzakciós folyamatot, akkor szoktunk csinálni mondjuk egy korlátozott üzleti jellegű átvilágítást, aminek pont az a célja, hogy a tényleges, illetve esetleg a vevő által vélt kockázatokat előszedjük, és akkor ezekkel esetleg lehet valamit kezdeni. Nyilván akadtak számunkra is meglepetések, tehát volt olyan termelőcég, ahol kiderült, hogy a tranzakciót megelőző 3 évvel gyakorlatilag egy leváltott könyvelő készleteket is

0: aktivált, tehát gyakorlatilag a céget azt teljesen újra kellett könyvelni. Ami egy nagyon fontos dolog, például ugye IT cégeknél az, hogy az IP jogok rendben legyenek, tehát az egy gyakran, sőt szinte minden ilyen tranzakciónál visszatérő dolog, hogy a korábbi munkavállalók alvállalkoznak a szerződéseikben, ez megfelelő módon legyen kezelve, és ha ezt nem lehet elérni, az mindenképpen egy problémát jelent. Sajnos már olyan tranzakció is volt eset, vagy példa az életünkbe, ahogy gyakorlatilag a tranzakció közepén jött egy olyan szabályozói változás állami oldalról, ami hirtelen fenekestül felforgatta az adott vállalatnak a piacát, úgyhogy el kellett napolni az adott tranzakciót, és csak ezt követően évekkel rá lehetett sikeresen lezárni.
1: Meg van határozva a cégérték, de hogy néz ki jellemzően a vételár kifizetésének a struktúrája? Itt milyen szakaszok vannak, mennyire jellemző a halasztott kifizetés, az earnout? Vannak-e erre esetleg olyan általános szabályok vagy piaci viszonyszámok, amire érdemes felkészülni, és esetleg ebből akadhat-e valami bonyodalom?
0: Abszolút, már ugye kicsit a számba is adtad a választ, azt hiszem. Igen, tehát hogy a tranzakciók nagy részénél és az alapító által történő eladásnál szinte 100%-ban szokott lenni egy halasztott vételár részlet. Ennek, ahogy talán már nagyon röviden említettem, vevő oldalról az a célja, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átmenetet és a cégnek az átvételét. Technikailag ez általában a vételár körülbelül egy a 20-25%-ára szokott rúgni, és itt megint vannak pozitív-negatív példák is, de talán ez tekintető az átlagnak, és technikailag jellemzően a zárást követő egy, esetleg két évnek az üzleti teljesítményétől függően fizeti ki a vevő, és ugye az üzleti teljesítményt megint az esetek nagy részében az adott időszaknak az EBITDA teljesítményével mérik. És akkor van nagyon sok alváltozat, akkor azért elég sokszor sikerül bele tárgyalni nekünk eladói oldalra, hogy mondjuk legyen legalább egy minimum vételár, amit mindenképpen kifizet a vevő, ami ugye gyakorlatilag egy halasztott vételárat jelent. De visszatérve az alapstruktúrához, tehát egy ilyen EBITDA függő halasztott vételár, nyilván eladói oldalról egy nehezen emészhető eleme egy tranzakciónak, hiszen ugye az a vállalkozó, aki 30-35 évig gyakorlatilag teljhatalmú úrként vitte a cégét, egyszer csak azzal szembes, hogy az eladási ár 20%-át akkor kapja meg, hogyha egy olyan cégbe, ahol már nem ő hozza a döntéseket, nem ő irányítja, sikerül egy megfelelő üzleti teljesítményt hozni. Nyilván mi eladói oldalról pont ezért inkább próbáljuk olyan, tehát mondjuk egy árbevétel felé tolni az ilyen jellegű struktúrákat, ami kevésbé befolyásolható talán a vevő által behozott költségekkel. De visszatérve megint az alapstruktúrához, ugye itt nagyon fontos ismét tisztában lenni azzal, hogy ez az ármaximalizáló átlagos struktúra, ahol egyrészt egy adásvételi szerződésben az, hogy egy EBITDA-t hogy fogunk mérni az earnout céljából, ezt ugye lehet hosszasan és részletesen szabályozni. Nyilván eladói oldalról ennek az a célja, hogyha a vevő hirtelen úgy dönt, hogy az unokaöcsét, az anyósát, meg a szomszédot is fölvegye a cégbe, akkor ezek a költségek ne számítsanak benne az EBITDA korrekciónál, úgyhogy jogilag lehet ezt részben fedni. Ugyanakkor ennél azt gondolom, hogy legalább ilyen fontos az, hogy ha az alapító még a zárás időpontjában jelentős hatással bír az üzletre, tehát például a legnagyobb 2-3 ügyfél még igazából az ő tenyeréből eszik, akkor tulajdonképpen a vevő jelentős részben ki van szolgáltatva még annak, hogy az eladó ténylegesen kooperáljon. Úgyhogy azt látjuk, hogy bármilyen aprólékosan, kifinomultan megírt jogi feltételrendszer miatt is tudnak adódni mindig újabb körülmények, főleg, ha egy ilyen struktúra inkább 2-3 éves, akkor ez szinte biztosra vehető. De ugye amennyiben az eladónak még mindig van egy fontos, bár nyilván az idővel egyre csökkenő szerepe az üzletre, akkor az azért ad neki egy komoly támaszt az esetleges, mondjam, megbeszélendő kérdéseknél is az alkupozíciójában.
1: Eladói oldalról hogy érdemes az üzleti tervet nézni. Beszéltünk palasztot vételár részletről. Mi ilyenkor a jobb módszer az eladó számára? Inkább amennyire lehet felturbózni ezeket az üzleti terveket, aztán maximum ezt az earn-out részt vagy halasztott részt elbukni, vagy pedig egy konzervatív, biztosan teljesítető tervet letenni az asztalra, viszont az alapján meg lényegesen alacsonyabb cégérték fog adódni. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Milyen példák vannak erre?
0: Mi legtöbbször azt látjuk, és megint mindig vannak kivételek, hogy szép dolog a tervezés, de azért a nap végén a vevő valahogy a tények alapján fog árazni, vagy ha nincsenek tények, akkor támaszkodik egy jövőbeli teljesítménye is. Tehát ha mondjuk most zárunk egy tranzakciót így 2026 vége felé, és azt mondjuk eladói oldalról, hogy nagyon erős lesz a 26-unk, sokkal jobb, mint a 25, akkor könnyen lehet, hogy azt mondja a vevő, hogy oké, akkor kifizetem neked ezt az árat, de amennyiben a 26-os EBITDA-d mégse írja az X összeget, akkor viszont lefelé fogjuk módosítani az árat. Tehát először is azt ritkán látjuk, hogy szakmai zsargon szerint egy hokiütő tervezésével igazából komolyan föl lehetne nyomni a vételárat. Az earnout szempontjából nyilván itt vannak azok az ügyfelek, akik azt mondják, hogy az earnout már nekik tényleg csak hab a tortán, mert az vagy lesz, vagy nem. Tehát, hogy ők mindenképpen olyan összeget szeretnének készhez kapni, ami már legalább az alapcélokat kielégíti. Ugyanakkor mi azért jellemzően azt támogatjuk, vagy arra felé irányítjuk inkább az ügyfeleinket, hogy tényleg reális teljesíthető üzleti terveket tegyünk le és mutassunk a vevőjelölteknek.
1: Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, és tudtunk beszélgetni a hazai tranzakciós piac érdekességeiről. Nagy Kálmán, a Concord MB Partners ügyvezető partnere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorukban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trendfm podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trendfm. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Minket a gazdaság szórakoztat. Trendfm.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Barostértől, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni a Budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, az Erzsébet hídon Pestre, illetve a Szél-Kálmán térre vezető utakon. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárták a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, illetve lezárásra kell készülni az Ifjúság útján, az István-mezei úton és a Verseny utcában is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben indul. A 75-ös és a 77-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A kis és közepes vállalkozások, a családi gazdaságok és a fiatal gazdák megerősítését nevezte a kormány kiemelt céljának Magyar Péter a Nestlé Büki állateledel gyárának bővítése alkalmából. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a vállalat 1500 magyar beszállítóval dolgozik, a gyár alapanyagainak több mint fele hazai forrásból, gabona alapanyagainak pedig egészen magyar gazdáktól származik. A közvetlen uniós vagy állami támogatás nélkül megvalósult fejlesztéssel 1800-ra nőtt a Büki üzemben dolgozók száma. Magyar Péter szerint az ilyen beruházások a vidéki megélhetés erősítéséhez és a helyi munkahelyteremtéshez is hozzájárulnak. 33%-kal csaknem 285 ezerre nőtt Kína elektromos jármű exportja augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb felvevő piac Belgium volt, ahová több mint 32 ezer kínai elektromos jármű érkezett, míg Ausztráliába 106, Brazíliába 353%-kal nőtt a kivitel. Az Európai Unióba irányuló export 31%-kal közel 64 ezer járműre emelkedett. Az év első 8 hónapjában Kína összesen 2,1 millió elektromos járművet exportált, 53%-kal többet, mint egy évvel korábban. Visszafoglalta szomáliai kalózoktól egy olajszállító hajót az észak-kelet-szomáliai Puntföld tengeri rendőrsége. Az eritreai zászló alatt közlekedő tankert augusztusban 6 fegyveres térített el, a mostani műveletben pedig a hatóságok közlése szerint valamennyi kalózt őrizetbe vették. A hajó amerikai szankciós listán szerepel, mert a washingtoni hatóságok szerint egy iráni olajtermékek szállítására használt árnyékflotta része. Idén már 13 hajót ért támadás Szomália partjainál vagy az Ádeni-öbölben. 37 egyenként 80 literes zsák mohát találtak a rendőrök egy kis teherautóban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tímáron. A ciprus moha a Zemplén egyik Natura 2000-es területéről származott, ezért természetkárosítás miatt indult eljárás. Bár a ciprus moha nem védett növény, a hatóság szerint ekkora mennyiség eltávolítása már megváltoztatja a védett terület jellegét. Az érintett környezet regenerálódása akár 15-20 évig is eltarthat.
0: Tőzsde hírek.
3: Zárásra végül 2%-kal gyengült a Bux Index, és 151.272 ponton állt meg. A részvénypiac forgalma 15,9 milliárd forint volt. A vezető papírok többsége gyengült, csak az OTP emelkedett 1,3%-kal 45.870 forintra, a MOL 1,9%-ot esett 5.150 forintra, a Richter 1,3%-kal gyengült 12.480 forintra. A Magyar Telekom 2%-os mínuszban zárt 2.540 forinton. Európában vegyes volt a záráskor a hangulat, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnált, 1%-kal emelkedett a londoni FTSE, 0,5% volt a plusz a német DAX-nál, és 0,6%-kal emelkedett az olasz, 0,7%-del a spanyol index. Ahol még tart a kereskedés, az a tengeren túl, és ott jelenleg a Dow Jones 0,8%-os pluszban jár, 0,5%-ot emelkedik az S&P 500, és 0,6%-ot a technológiai Nasdaq. A bankközi deviza piacon a dollár értéke most 319 forint 92 fillér, az euróért 364 forintot és 92 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás, kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, olvasókat és hallgatókat. Ez itt a Klasszis Podcast, annak is a külpolitikai, geopolitikai kiadása. Én Weber Balázs vagyok, a Privátbankár és az M4 vezető szerkesztője, külpolitikai újságíró, és köszöntöm is mai vendégünket, Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértőt.
5: Én is üdvözlök mindenkit.
4: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Azt hiszem, mindig azt szoktam mondani, hogy izgalmas adás lesz, de azt hiszem, ez a maira különösen igaz, hiszen két nagyon fontos, vagy hát majd meglátjuk, mennyire fontos választáson vagyunk túl. Ugye Németországban voltak tartományi választások, emellett ugye Oroszországban pedig parlamenti választások voltak, de természetesen beszélni fogunk az orosz-ukrán háborúnak az állásáról, arról, hogy egyáltalán a NATO-Oroszország szembenállás meddig fajulhat, mitől kell tartani a Magyarországnak, mennyire jó politikát folytat ilyen szempontból a Tisza kormány, és ha lesz idő, akkor a végén azért a közel-keleti iráni helyzetre mindenképp érdemes lenne kitérni, hiszen ahogy előtte beszélgettünk, említetted is, hogy az kihat az globális dolgokra is. Hát eléggé, talán azért a német választásokkal kezdeném, mert talán az volt a sokkolóbb, legalábbis számomra, ugye két tartományban voltak választások, Berlinben, ugye fővárosban, illetve Mecklenburg előbb Pomerániában sikerült kimondanom, ami számomra a legmeglepőbb fejlemény volt, hogy a CDU kiesett a tartományi parlamentből, ugye Mecklenburg elő Pomerániában, ami a párt 81 éves történetében még soha nem fordult elő, és ez volt a legrosszabb eredmény, 4,9%. Ez valami, ugye azért is fontos, mert ugye a Merz kormány, ugye a CDU kormányoz, illetve emellett az AfD ugye itt is behúzta ezt a tartományt, mármint Mecklenburg elő Pomerániát, Berlinben pedig számomra ez is azért meglepetés, a Die Linke, azaz a baloldal nyert. Ha hozzáveszünk még ugye a Sachsen-Anhaltit választások hát eredményét, igen, a korábbit, ugye 2 vagy 3 héttel ezelőtt, ahol az AfD még nagyobb fölénnyel nyert, akkor azt hiszem, talán nem túlzás azt állítani, hogy ilyen földindulásszerű történések zajlanak Németországban. Mit gondolsz, valóban így van-e, illetve mi ennek az oka, mi történik most Németországban?
5: Az, amit Németországban látunk, és ami engem milyen elgondolkodtatott. Tegnap este nagyon komolyan figyeltem az eredményeket, és ugye a közösségi média oldalamon ezzel kapcsolatban egy rövid összegzést én is végeztem még így a késő esti órákban. Az, ahogyan Németország hagyományosan az elmúlt évtizedekben, ha lehet így fogalmazni, középen állt. Tehát a szélsőséges gondolkodás, vagy a radikális gondolkodás az a mindennapi politikai életben jelen volt, de nagyon-nagyon finoman, és én azt mondanám, hogy bizonyos szempontból a német társadalom ezt abszolút ilyen patika mérlegen kiszámolta, hogy ebben azért lehetnek hangok, de alapvetően legyen rend.
4: Aztán el lehet mondani, hogy Németország volt ilyen szempontból a legstabilabb az elmúlt évtizedekben.
5: Így van. Ehhez képest én azt látom, hogy mint hogyha a szélekre húzódna a német társadalom. Tehát, és nem csak, ahogy te is említetted, ugye a szélső jobb oldaláról, hanem elgondolkodtató Berlin vonatkozásában, hogy a baloldal, radikális bal vagy szélső bal hogyan erősödik, és ez mindenképpen elgondolkodtató. Nagyon érdekes, hogy amikor elkezdtem nézni, és érkeztek a hírek és az adatok, akkor még ugye billegett, tehát ott 5% fölött volt a kereszténydemokrata unió, aztán ez átbillent olyan este 3-4-11 környékén, és ugye 5% alá kerültek, így, ahogy te is említetted, 4,9 alá. Ha 5% felett lett volna, akkor is egyébként teljesen mindegy. Tehát ez a fajta fölcsúszamlásszerű politikai elfordulás, amit Németországban látunk, és ami azt gondolom, hogy a társadalom oldaláról egy nagyon komoly vészjelzés. Ennek nyilvánvalóan gazdasági, általános politikai, de ne vegyük el a biztonságpolitikát se ilyen szempontból, biztonságpolitikai oldalról is. Ha egy mondatban kérnéd, hogy foglaljam össze, hogy mi van Németországban, elegük lett a németeknek. Abból a kiegyensúlyozott és középen álló, mindenkinek igazat adó, abszolút olyan társadalmi megközelítésben, amiben, ha megint csak egy mondatban kéne összefoglalnom, a német választó úgy érzi, hogy őt elfelejtették. Nagyon érdekes ez Európában, és ezért kezdtem Svédországgal, de Európai Unión kívül vegyük a májusi választásokat Nagy-Britanniában. Ugye ott is fölcsúszamlásszerű változások indultak. Elsőt ugye a brit miniszterelnöknek le is kellett mondani. És ilyen szempontból, ha a rendszer oldalról nézzük, azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol ezekben a társadalmakban, legyen ez német, svéd, brit társadalom, ez a fajta társadalmi érzés, hogy őket elfelejtették, vezetett előjelzésben, például a Brexit kapcsán 2016-ban ahhoz, hogy Nagy-Britannia kivált. Tehát ha ezt nézed, valójában egy folyamatot látunk, amiben Európa a maga hol csendes, hol nem csendes, félig meddig ilyen lassú, hömpölygő módján jelzéseket adott le 2016-tól. Uh-huh. És ezeket a jelzéseket valójában én azt látom, hogy a politikai elit sem Németországban, sem Svédországban, sem Nagy-Britanniában nem vette észre. És nagyon érdekes, ahogyan rezeg a léc a hatalmon lévő politikai erőnek. Ugyan Merz azt mondta, ezt is figyeltem este, hogy nem fog lemondani. Tehát ilyen szempontból nem lesz ilyenfajta döbbenetes, földcsuszamlásszerű változás, de nem mosolygós az ő hozzáállása. De például Nagy-Britanniában, ha nézed, ott le kellett mondania a brit miniszterelnöknek úgy, és itt megint csak egy érdekes párhuzam, hogy olyan politikai vezetőkről beszélünk, akiket másfél évvel vagy két évvel ezelőtt üdvözöltek, azt mondták, hogy na, ők meg tudják mutatni. Hát olyan reform gondolatokkal, most ha Németországra megint visszaugrunk, és elnézést kérek a nézőktől, hogy így ugrálok, de érthető lesz a megközelítésem, hogy mert azt érezte, hogy a politikájában megteheti például biztonságpolitikai szempontból azt, hogy Németország egy hihetetlen komoly fegyverkezésbe kezd. Ami társadalmi szempontból ezt mi nem érezzük, de Németországnak nagyon nem volt mindegy az elmúlt évtizedek vonatkozásában. És ez a fajta megközelítés, ez a fajta politika most veszélybe került. Mind Nagy-Britanniában, mind Svédországban, ugye tegyük pontosítsuk, úgyhogy Svédországban nem a szélső,
4: így van, hogy megnyerték.
5: De ott is fontos jelzés az, ahogyan például a svéd politikai erők elmozdultak abból a karantén politikából, amiben próbálták tartani a szélső jobbot. És kénytelenek voltak, és ezen keresztül gondolom azt például, hogy Svédországban nyerni tudtak a szélső jobb oldallal szemben, mert valójában a szélső jobb oldal politikájának bizonyos elemeit átemelték a saját politikájukba. Érzékeli azt Nagy-Britanniától Németországon át Svédországig mindenhol a középen vagy centrumban lévő politikai erő, hogy valamilyen másfajta válaszra van szükség, és ebben a migráció témakörében, a biztonság témakörében egyáltalán, hogy lehet megélni, mi lesz holnap, és ebben akár az AI, a munka kapcsán, hogy mennyit ér az a munka, amit a dolgozók, vagy az ott a társadalomban lévő szegényebb rétegek biztosítani tudnak saját maguknak, a családjuknak. Ezek olyan fontos, húsba fágó kérdések, amelyekben ezek a jóléti társadalmak az utóbbi évtizedekben kijelenthetjük, hogy rossz választ adtak. Uh-huh. És akár szélső bal, tehát hogy ez is egy fontos, tehát ezért mondtam azt, hogy ha visszaugrok megint Németországra, hogy húzódik a szélére a német társadalom. Valójában a szélső bal is ezzel a politikával tudta jól megcélozni a választókat. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy a választók ezt elfogadták.
4: Nekem még az merült fel, ugye tudom, hogy a sajtó nagy részében egyrészt ugye szélső jobbnak, vagy a radikális Igen. jobbnak jellemzik mondjuk az AfD-t, a másik oldalon pedig a Die Linke-t, azt mondjuk azt is a radikálisnak leginkább, de hogy igazából azok a jelzők még mennyire felelnek meg annak a úgymond szélső jobb ideológiának, amiben mondjuk amit az emberek azonosítanak ezzel a jelzővel. Most arra gondolok, hogy nekem azért az elég valószínűtlennek tűnik, Németországot ismerve, hogy ott a szavazók 40%-a, akár vagy 43%-a mondjuk hirtelen ilyen, most idézőjelben mondom, neonáci lett, mert nem olyan, tehát nem erről van szó nyilvánvalóan, sőt még azt sem, a német társadalmat ismerve még azt sem nagyon tudom elképzelni, hogy olyan nagyon szélsőséges eszméket vallanak, mert ugye azért Németországban ezt nagyon komolyan veszik, ugye a náci párt nem is létezhetne, ugye az AfD-s vizsgálat alatt áll, de egyelőre létezhet, tehát hogy nagyon keményen évtizedekig fellépzek a szélsőségek ellen, tehát hogy nekem kicsit úgy tűnik, nem tudom mennyire értesz egyet, hogy ez igazából nem az a klasszikus szélső jobboldal, amire mondjuk az emberek 50-60-80%-a gondol, hanem ez egy inkább már egy kicsit a centrum fele húzó, de bizonyos kérdésekben a centrumtól azért elütő politikai irányzat. Például a bevándorlás. Tehát, hogy magyarul elnézést kicsit hosszúra fogtam.
5: Nem.
4: Hogy ez igazából mi ebben a szélső jobb, vagy mi egyáltalán szélső jobbnak tekinthetően mondjuk az AfD?
5: Nagyon érdekes az, amit mondasz, mert hogy ez a fajta fogalmi zavar, amit látok, ne tudd meg, amikor a közösségi média oldalamon leírom azt, hogy szélső jobb, abban a pillanatban kapom a támadást, mert hogy az egyenlőség jelet nem lehet oda tenni, azt mondják a hozzászóló kommentelők, hogy szélső jobb egyenlő neonáci. És ebben van igazság. Ha egy ívet nézünk, hogy ezek a pártok milyen politikai kommunikációban hogyan vetették meg a lábukat, hogy ebben voltak nagyon-nagyon kemény mondások. Én még azt is felvállalom, hogy bizonyos tekintetben az elején abszolút ilyen félig meddig neonáci megközelítés is, az az utóbbi években teljes egészében elkopott. Hogyan lehetne ezt jól besorolni? Jobboldalinak mondani, miközben mi az általános jobboldalban mindig a centrumra gondolunk, ugye? Tehát a jobb középre gondolunk. Akkor ebben a szélső jobb, az ultra szélső jobb, és egyébként ne felejtkezzünk el arról sem, tehát azért nagyon komoly támadások voltak ultra bal, vagy szélső bal oldalról is, hogy az a fajta politikai és társadalmi rétegződés és kommunikáció, amiben ennyivel el lehetett intézni, hogy szélső jobb. Én nem tudom azt mondani, és ezért használom ezt a fogalmat, hozzájuk kapcsolódóan, hogy ők centrumhoz tartoznának. Tehát a gondolataikban és megközelítésükben szélsőségesebbek a középhez képest. És ebben van egyfajta fogalmi zavar, mert hogyha ennyivel elintézném, hogy ők jobboldali párt, akkor megint csak nem lenne igaz szakértői szempontból az, amit állítok. Én úgy pontosítanám ezt, hogy az ultra szélső jobbhoz nincs közük, tehát ha mondtad ezt a neonáci megközelítést, tehát nem gondolom őket neonácinak, de azt gondolom, hogy nagyon sok megközelítésben szélsőségesebb az ő politikájuk, mint ami a közép politikája. Uh-huh. És akkor szerintem így a helyére kerültünk, de ezt ugyanígy elmondhatnám adott esetben a szociáldemokratákra és ennek kapcsán a bal vonulatra, amiben megint csak nem tudom azt mondani, és ugye a fővárosban, ha minden jól megy, talán polgármestert is adnak, tehát ugye így
4: Nem lehet tudni,
5: igen, tehát azért mondom, hogy ebben is van egy billegés, tehát hogy még frissek az információk, tehát szerintem 10 óra telt el, vagy 12 óra, tehát hogy ebben is egy érdekes helyzet lesz. De az, hogy a szélső bal, és ebben nem az ultra szélső balra értem ezt a megközelítést. Az biztos, és abban neked igazad van, hogy például a migráció, a gazdaság, és ami Európa biztonsága szempontjából nagyon érdekes, Ukrajna és Oroszország viszonyrendszerében, Oroszországhoz kapcsolódó német hozzáállásban teljes egészében más megközelítést alkalmaznak, és ilyen szempontból Európa aggódhat azon, hogy az a fajta, és itt megint téged idézlek, stabil, középen álló német gondolkodás megmarad-e. Hogy valójában, ezt annyira egyébként nem szeretem, hogy valójában Európa gazdasági motorja Németország, mert van, amiben igaz, van, amiben nem igaz, tehát ez egy általánosító megközelítés, de az a fajta nyugodtság, ami jellemző volt úgy Németországra, én azt gondolom, hogy ez elment, és nem csak tegnap, hanem két héttel korábban, és már hónapokkal korábban. És nem csak Németországban, hanem Svédországban, Nagy-Britanniában is. Tehát ilyen szempontból ez egy figyelmeztető jelzés, amivel biztonságpolitikai szempontból foglalkoznunk kell. Nem mehetünk el mellette.
4: Erre még visszatérnek, mert ez nagyon érdekes, hogy mi lesz Németországgal, például az orosz-ukrán háború kapcsán, vagy a NATO kapcsán, de még egy belpolitikaira visszatérnek, hogy említetted a különböző okokat, hogy mi állhat, még az elején, hogy mi állhatta az AfD, igen, és a szélső jobb, radikális jobb, bárhogy nevezzük, erősödésének hátterében, de mi az, ami mondjuk az AfD esetében te kiemelnél? Ez igazából azért lett elege Németországnak, mert hogy a német emberek egy jelentős részének, mert a bevándorlás politikát elszúrták, vagy azért lett elege, mert nagyon elszálltak az energiárak, vagy egyáltalán az AfD az számukra egy protestpárt, és amiatt, tehát van-e egy fő ok, vagy te mi az, amit kiemelnél a különböző faktorok között?
5: Ez azért nehéz, mert szerintem ez mind. És ebben nem lehet sorrendet. Tehát én azt gondolom, hogy Németország szakértő, én nem vagyok Németország szakértő, nem vagyok ország szakértő. Tehát én ugye...
4: Vagy akár európai szinten is beszélhetünk erről.
5: Tehát ha erre ránézünk, én azt gondolom, hogy az a fajta megközelítés, és ebben megint egy kitekintés, ugye von der Leyen múlt héten tartott egy nagyon komoly, hát ilyen, a jövő, a vízió tekintetében, hogy hogy képzeli el az Európai Uniót. És ebben felsorolt kérdéseket, és ezekben a kérdésekben az, hogy Európa válaszai már nem elegendőek, az Európai Unió, bocsánat, tehát Európai Unió válaszai már nem elegendőek azokra a gazdasági, biztonságpolitikai kihívásokra, amelyekkel szembenéz az Európai Unió. Uh-huh. Ez kőkeményen mutatja ezekre az országokra is, hogy a társadalmakban ezeket a problémákat érzékelik, és ebben, ahogy von der Leyen beszélt az általános biztonságról, miért? Látnunk kell azt, hogy miközben az Európai Unió egy gazdasági közösség lenne, egy gazdasági ernyő szervezet, rengeteg belső szabályozóval. Az ellenfeleink, tehát Európa és az Európai Unió ellenfelei, legyen ez szélsőséges iszlám, de legyen adott esetben nagyhatalmi megközelítésben Kína, az Egyesült Államok. Nem különálló országonként látja Európát, hanem valami olyan furcsa, és itt az ő gondolatukat próbálom lefordítani, ilyen hibridként, amivel kapcsolatban ők attól tartanak, ami Európa lehet az elkövetkező években, évtizedekben. És ezzel kapcsolatban van félni valója ezeknek a nagyhatalmaknak, mert nyilván olyan fajta paritásban lévő, magára találó Európa nem jó az Egyesült Államoknak, nem jó Oroszországnak, és nem jó Kínának sem. Mm. Tehát ők így közelítenek. Ebben, amikor felsorolja azt von der Leyen, hogy biztonságunk tekintetében közös, amerikai függéstől mentes európai haderőre, fejlesztésre van szükség. Aztán utána a gazdasági kérdésekről, az energiáról, az energiafüggetlenségről beszél, hogy valójában vannak olyan nyomópontjai Európának, amelyek nagyon-nagyon fájnak. Említetted, és remélem, hogy tudunk szót keríteni a Hormuzi szoros kapcsán, vagy a Bab-el-Mandeb szoros kapcsán, hogy mi az, ami kihívások oldaláról itt van, ma is kopogtat az ajtónkon. A migráció tekintetében, a bonyolult működtetés tekintetében, amiben Európa egyszerűen olyan lassú, hogy hihetetlen. Ebben érzékeli azt, és így ugrok vissza az alapkérdésedre, hogy a német választó nem tudja így megfogalmazni ezt, de érzi. Mert hogy biztonság tekintetében érzi a migráció problémáját, gazdasági tekintetben a versenyzés kapcsán, hogy Európa lemarad, érzi azt, hogy ha megszűnik a munkahelye, ha gyárakat zárnak be, hogyha zötyögősen működik a német gazdaság, de akár a brit gazdaság, vagy a svéd gazdaság is. Tehát, hogy ezeknek a jelzéseknek nagyon-nagyon politológus és szakértő jellemzői szintjén nem foglalkozik a választó, de ezt érzékeli. És ezért mondom azt, hogy itt próbálnak okosságokat kitalálni, hogy volt az a bizonyos döntés, ami miatt ez így a német választók fejében megszületett. Szerintem ez önbecsapás, és teljes egészében felesleges ennek keresése. Ez az egész problémakör, amit előbb vázoltam, ez mind egyben, és ami a legkeményebb, ez az, ami szerintem a politikai vezetésnek és a középben lévő politikai vezetésnek Németországtól kezdve mindenhol fáj, hogy ez lelepleződés. Egy olyan lelepleződés, amiben az derül ki, hogy nem most romlott ez el, ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, hanem ebben kőkeményen 10 év, 15 év vagy 20 év mulasztásai vannak benne. Az, amikor Merkel azt mondja, hogy gyertek, ugye, tehát fogadunk benneteket, és ehhez képest nincs felkészítve a német belső migrációhoz kapcsolódó rendszer arra, hogy azt a fajta migráns áradatot kezelni tudják. Ezek kőkeményen olyan kérdések, ami akkor abban a pillanatban a német társadalom számára nem volt érzékelhető, de mondjuk 8-10 évvel később már nagyon-nagyon keményen. De mondok más példát. Olaszországban komoly intézkedéseket hoznak a tekintetben, hogy az iskolákban mit lehet például a muszlim diákoknak, és mit nem. Hogy elfogadhatatlan, hogy olyan zárt mikroközösségek jöjjenek létre, amiben valaki évek óta segélyeken él, évek óta ott él Olaszországban, és nem tud olaszul. Tehát, hogy alapvető dolog, hogy aki nem képes ezeknek a pontoknak megfelelni, az menjen. És ebben a kérdéskörben most gondold el, és itt saját magam szempontjából is, felvállalom azt, hogy adott esetben ennek a problémakörnek 8-10 évvel korábbi megközelítésében én magam is megengedőbb voltam. Komolyan? De hát az, ami...
4: Például a bevándorlásra
5: gondolsz? Igen, igen. Nem volt ennyire átlátható az 8-10 évvel ezelőtt, mennyire felkészületlen Európa ebben a témakörben.
4: Talán azt is lehet mondani, hogy kicsit naív volt. Vagy nem is kicsit.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
3: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
4: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
5: Tudom. Ideje költöznünk.
6: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó estét kívánok! 6:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét, amelyet nem kell külön igényelni, közölte a NAV. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autók üzemben tartóinak jár, személyenként egy gépkocsi után. A teljes támogatás összege 20 ezer forint, amelyet 4 részletben fizetnek ki. A jogosultságot a NAV automatikusan állapítja meg a jármű nyilvántartás adatai alapján, az összeg pedig bankszámlára vagy postai úton érkezik. Gyalogosbarát és akadálymentes közterületek kialakítását célzó stratégiát fogadott el egyhangulag a fővárosi közgyűlés. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett gyaloglás akadálymentesen Budapesten stratégia hosszú távú keretet ad a fővárosi fejlesztésekhez. A dokumentum egységesen kezeli a gyalogos közlekedés, az akadálymentesség, a közlekedés biztonság, a közterület fejlesztés és a városi életminőség kérdéseit. Őrizetbe vették a kazah védelmi minisztérium 5 magasrangú tisztségviselőjét, miután 14 katona életét vesztette egy Kaszpi-tengeri hadgyakorlaton. A katonákat partraszállás közben sodort el a váratlanul viharossá váló tenger, 3 társukat sikerült kimenteni. A tisztviselőket szolgálati mulasztás és a hajózási szabályok megsértésének gyanújával vették őrizetbe. A nyomozás egyebek mellett azt vizsgálja, megfelelően számoltak-e az időjárási körülményekkel, és betartották-e a biztonsági előírásokat.
0: Tőzsde hírek.
8: Záráskor a budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-ot gyengült 151.272 pontra, a részvénypiac forgalma 15,9 milliárd forint volt. Vegyesen teljesítettek a vezető papírok, ami csak az OTP emelkedésével magyarázható. A bankpapír 1,3%-ot erősödött 45.870 forintra. Gyengült a MOL majdnem 2%-ot 5150 forintra, a Richter 1,3%-kal süllyedt 12480 forintra. A Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2540 forinton zárt. Európában csak enyhe mozgások történtek végül. A londoni FTSE 1%-kal nőtt, stagnált a francia Kekeron, a német DAX 6%-kal emelkedett, akár csak a milánói bőrze, és a spanyol index 7%-ot emelkedett. A tengeren túlon most már egyre pozitívabb az összkép, a Dow Jones jelenleg 9%-kal emelkedik, az S&P 500 6%-os pluszban, a technológiai Nasdaq szintén 6%-kal emelkedik. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 320 forint 17 fillér, az euróért 364 forintot és 90 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
8: A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhőstájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság és köd képződhet, csapadék nem várható. Gyenge marad a légmozgás, és kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
9: Akkor most például a magyar kormány, úgy értem, Magyar Péter kormányának a külpolitikája, biztonságpolitikája, mennyire hozott szerinted eddig az eddigi jelzések, lépések alapján éles váltást, mennyire tudja mondjuk elnyerni a NATO, illetve az EU bizalmát, hol tartunk ebben a folyamatban?
10: Szerintem bizalom előleg van. Uh-huh. Tehát ez nem az elmúlt hetekben volt, hanem a nyáron, most vagy júliusban, vagy augusztusban, nem emlékszem pontosan, ugye volt a NATO csúcs Törökországban. Én azt gondolom, hogy ott, ahogy fogadták Magyar Pétert, tehát ez a fajta nyitottság megvan, és ez egy kemény jelzés a Fidesznek, hogy hogyan felejtették el egy pillanat alatt Orbán Viktort. De ezt most ne csüljük, csavarjuk, ezek érdekek, tehát hogy ez nem szeretlek hozzáállás. A kérdés az lesz, hogy az elkövetkező időszakban milyen irányba indul el a magyar külpolitika. Ebben vannak látványelemek. És vannak olyan szakmai elemek, amelyek ellenőrzési oldalról szerintem megfelelő visszajelzést adtak.

0: mondjam, kockázata? Tehát erre Oroszország mit válaszolhat? Vagy egyáltalán Oroszországnak vagyunk mi annyira fontosak, hogy erre egy keményebb választ adja?
1: Van kockázata és lesz válasz. Uh-huh. Azt gondolom, hogy kemény válasz lesz azért, mert nem engedheti meg Oroszország magának azt, hogy ezt így hagyja. Uh-huh. Egy olyan hiánypótlás, nevezzük így, amelyet a balti államok, Lengyelország és más nyugati országok is 2022-ben és azt követően is folyamatosan megtették. Ezt ne legyintsük le, mert katonai nemzetbiztonsági együttműködésben a szakemberek szintjén ezt értékelik. Tehát ezért mondom azt, hogy ez egy konkrét lépés volt, hogy lámnálatok volt eddig egy irány, és bátran fölvállaljátok azt, hogy emiatt lesz egy viszont pofon majd Moszkva részéről. Általános energetikai szempontból én azt gondolom, hogy kényszerpályán van Magyarország. Tehát itt lehet ütni a falat, vagy lehet verni a kommunikációs tamtam dobokat, hogy itt nagyon-nagyon gyors változások lesznek. Én azt gondolom, hogy nem. Hadd mondjak erre egy konkrét példát. Évvégéig eldől, hogy lesz-e Paks 2, ugye? Kapitány, miniszter urat idéztem. Hát szerintem ebben nekünk nincs annyira saját pályánk, és nem szuverenitás oldalról értem, hanem olyan szempontból értem biztonságpolitikailag és energetikai biztonsági oldalról, hogy szerintem szükség van a bővítésre. És ebben Magyarország oldaláról, aki ezt nem érti a nyugati országokban, hogy Magyarország elhelyezkedése geopolitikai sajátosságai miatt kényszerpályán van, az nem érti a magyar politikát. És az, aki ezzel kapcsolatban azt követelné áttételesen Magyar Péteréktől, és itt ugye ez egy döntési pont, hogy ezt Magyar Péterék felvállalják, vagy nem. Ha nem vállalják föl, akkor piszkosul rossz döntést hoznak. Uh-huh. Szakmailag is, és szerintem társadalompolitikai szempontból, ami megbosszulja magát. Uh-huh. De valójában nem nagyon van ezen a területen nagyon-nagyon-nagyon nagy mozgástere álláspontom szerint Magyarországnak. Az elkövetkező egy-két évben biztosan. Ezzel kell szembenéznünk, és ez az, aminek tekintetében a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk azt a fajta ilyen egyensúlyozó politikában tényleg patika mérlegen kiszámolni azt, hogy ebben tudunk úgy segíteni, hogy azért az Európai Uniós források érkezzenek Magyarországra, ne történjen az az elvágás, amit Orbánék alatt tettek, de közben ebben az egyensúlyozásban azt is elérjük, hogy mondjuk az energetikai szektorban maradjon olyan fajta mozgásterünk, amiben mondjuk az Egyesült Államok nem sújt bennünket egy laza 100 millió, vagy 100%-os büntetővámmal. Ez egy nagyon nehéz terület. És ebben én azt látom, és ezért mondom, hogy erre rossz politikát folytatott az Orbán kormányzat, a Tisza pártnak pedig, vagy a Tisza kormányzatnak meg szerintem ez a fajta egyensúlyozási tudása nincs még meg, ez tapasztalat. Uh-huh. Ez nagyon hiányzik, és én per pillanat ezt nem látom. Ez aggodalommal tölt el.
0: Tehát ez... Már hogy a tapasztalat, úgy érted, hogy nincsenek meg a megfelelő személyek, akik ezt képviselni tudják, vagy mi az, ami hiányzik?
1: Egyrészt hiányzik az a fajta mély kapcsolatrendszer, amely az ő oldalukról kialakítása került volna az elmúlt 10-20 évben, hogy azokat az embereket tudják, most sarkosan fogalmazok, egy telefonnal megszólítani, akik ezekben a döntésekben súllyal bírnak. Nem a top vezetők, hanem azok a háttérszakértők, akik tudják csitítani azt a fajta megközelítést, amikor olyat kérnek Magyarországtól, amit Magyarország valójában nem képes végrehajtani. Nem azért, mert nem akar, nem tud. Óriási különbség van a kettő között. A másik, hogy ez egy nagyon komoly tárgyalási tudás. Tehát az, amikor te rá tudsz beszélni egy partnert, hogy értse meg az érveidet, hogy az érdekeidet tud érvényesíteni, hogy legyenek olyan fogólapjaid, aminek keretében azt mondják, hogy helyed van az asztalnál, és értjük. Orbánnak a fogólapjai Moszkván keresztül, Washingtonon és Pekingen keresztül vezettek. És bizonyos témákban ezek jó fogólapok voltak. Csak azt eredményezték, amit előbb mondtam, hogy elfogyott a levegő. Ha ezt a fajta politikát akarná követni Magyar Péter, szerintem ez abszolút kudarc lenne. A gondom az, ez az én véleményem, hogy nincsenek fogólapjaink. Nem tudjuk a saját politikánkat, a saját védelmünket ebben

0: a fajta diplomáciai megközelítésben megfelelőképpen hangsúlyosan megjeleníteni. Ez a baj.
1: Hát mondjuk erre, hogy azért még van pár évt, feltételezem, hogy azért...
0: Csak ezek mostani problémák, én ezt így látom.
1: Igen, ez mondjuk valóban ellentmondás, erről meg lehetne egy csomót beszélni, de szerintem még van 5 percünk, és 2 témát beígértem. Bocsánat. Az elején. Nem, ez mind érdekes volt szerintem, amiről beszéltünk, de beígértem 2 témát, és te is említettél, hogy az egyikről mindenképp szeretné beszélni. Az egyik, ami hát mégiscsak voltak Oroszországban választások, igen, azt lehet mondani, hogy ezek papírforma eredmény hoztak, hiszen eleve a háború ellenes pártok azok ugye el sem indulhattak, gyakorlatilag a kormányzó egységes Oroszország vezet, a mostani adatok szerint ilyen 50%, lett utána a kommunisták, demokrata párt, stb. Ezek ugye mind gyakorlatilag támogatják a Putyin politikáját, a részvételi arány 57%, mindenki tudja, nyugati elemzők ezt ugye gyakorlatilag nem szabad választásként értékelik. Szerinted van ennek bármi jelentősége, van ennek bármi üzenete ezeknek a parlamenti választásoknak, illetve ez milyen lépésekre bátoríthatja fel úgymond Putyint?
0: Mivel fogy az idő, egy szóban válaszolok, magabiztosság. Ezt hozza Putyinnak. Ez az egész választás nem szólt másról. Az, hogy volt-e, tehát hogyha beszélgetünk volna szombaton, és felteszed nekem kérdésként, hogy várok-e valami földcsuszamlásszerű változást oroszol? A válaszom az lett volna, hogy nem. Tehát aki ilyenben gondolkodik, az naív. De annak a mértékét, hogy az orosz társadalom mit jelez vissza, ez szerintem Putyinéknak is nagyon-nagyon fontos volt. Mert hogy egyfajta, nem mondanám, hogy véghajrájába, de egy nagyon komoly pontjához ért ez az orosz-ukrán háború. Az, ahogy eddig folyt, most már ugye az 5. évben vagyunk, ez nem mehet így tovább. Oroszország el akarja dönteni az elkövetkező, én azt mondanám, 10-12 hónapban ezt a háborút.
1: Na, ez egyébként tök érdekes, hogy mit jelent az, hogy eldönteni?
0: Azt, amin keresztül Ukrajna elfárad ebben a háborúban, mind veszteségek oldaláról, ez a katonai rész, mind pedig társadalmi szempontból az energetikai szektor totális földdel egyenlő vétételétől, az élelmezési válságtól, kereskedelmi válságtól, hogy akadályozva van adott esetben gabonaszállításban és különböző bányászati dolgokban, tehát a gazdasági és mindenfajta társadalmi és katonai folytáson keresztül. Az a fajta megközelítés, amit 2022-ben többen mondtak, hogy valójában Oroszország elfoglalja egész Ukrajnát, erre szerintem nem képes. És nem is fogja hagyni a nyugat. Az elkövetkező hónapok azért lesznek érdekesek, és erről nyilván sokat hallhattak már a nézők, hallgatók, a mozgósítás szempontrendszere, ami szerintem megkerülhetetlen Oroszországban. Első között beszéltem arról még tavasszal, hogy az orosz hadsereg azokkal az erőforrásokkal ezt a fajta folytást és ezt a fajta dinamikusabb támadást nem tudja lefolytatni. Nem képes rá. Nagyobb erőforrásokra van szükség. Az erőforrások oldalának csak az egyik része a műszaki erőforrás, a másik oldal az emberi erőforrás rész. Ebben kellett egy visszajelzés Putyinéknak. Ebben, hogy az orosz társadalom mennyire terhelhető. És én ezt értem, hogy nem lepődtünk meg, nem szabályosak a választások, ugye ez is megmosolyogni való volt, hogy hát legalább 4 vagy 5 millió ember elektronikusan szavazott, tehát interneten keresztül szavazott, hogy ez mennyire volt, nem az, hogy szabályos, mert nyilván szabályos volt az orosz rendszereknek megfelelően, hanem hogy mennyire volt valóságos, tehát hogy így mondanám. De megvan az a fajta politikai kommunikációs felhatalmazás a Putyinnak ezzel a választási eredménnyel, hogy valójában a háború vonatkozásában azt tegyen, amit akar. És az, ami nekem fontos visszajelzés volt, első között mondtam azt, hogy számomra az 1 milliós emberi veszteség határ, amit már jócskán átlépett. Ugye halottak oldaláról ellenőrzötten körülbelül 400-500 ezer halott van.
1: Ami azért óriási szám.
0: Hogyne. És hát ugye ennek még
1: ezt nagyon könnyen mondjuk ki, de néha de gondoljunk bele, hogy az olyan, mint a két magyar nagyváros teljesen.
0: Így van, így van. És hát ugye ennek a generációs része is nagyon kemény, tehát hogy itt ebben fiatal generáció veszteségét látjuk Oroszország oldaláról, és a sebesülteket meg, ami ugye legalább egy másfélszeres szorzó, megint csak hozzá rakhatjuk, akik nem képesek már ezekben a harcokban részt venni. Ezért mondom azt, hogy az elkövetkező időszakban ezzel a jogosultsággal szerintem egy 300-400 ezer fős mozgósítást meg fog lépni Oroszország. Ehhez én, és ebben sokadjára mondom, én nem becsülném le Észak-Koreát sem, amely néhány tízezer fővel szerintem egyfajta háttértámogatást biztosan fog adni. Ez azt mutatja, hogy Ukrajnának fel kell készülnie egy nagyon kemény térre, de én azt gondolom, hogy nem csak kemény térre, hanem még keményebb tavaszra és nyára, most már 2027-ről beszélek. És hogy miért érzem ezt a fajta folytást? Nézd, maga Budanov, aki korábban, ugye Kirill Budanov, aki az ukrán katonai hírszerzés vezetője volt, most ugye az elnöki kabinetet vezeti, fogalmazta meg egy bő 3 héttel ezelőtt, hogy havi 30 ezer katonára van szüksége, új katonára, Ukrajnának is. Ha ezt összeadod, hogyha minden hónapban vesszük, tehát mostantól október, november, december, tehát itt is 100 ezer, vagy közel 150 ezer katonáról beszélünk tavaszig. Ebben az, hogyha mégis tempósan elkezdene működni a nyugati támogatás, amiben megint csak látni kell, hogy rezeg a léc, sem lenne válasz az emberi erőforrás részére Ukrajnának.
1: Hát meg tegyük hozzá, hogy az ukrán oldalon is nagyon jelentős veszteségek vannak.
0: Persze,
1: és azért a merítés, mármint az utánpótlás, hát ott is azért a társadalom tűrőképessége, legalábbis az én érzékelésem szerint azért eléggé a határon
0: van. Ezt jól látod. Én is így gondolom. Ez az, amiben ez az orosz választás szerintem fontos volt. Meglepetés igazad van, nincs, de ez a fajta felhatalmazás szerintem Putyin oldalán most olyan politikai és ezen keresztül katonai és gazdasági döntéseket hoz, ami szerintem nagyon fog fájni Ukrajnának.
1: Értem. Erről megint hosszan lehetne beszélni, most tényleg nagyon elszaradt az időnk, mondtad, hogy egy dologról még szeretnél beszélni, a hormuzi szoros, és akkor ez lenne a záró kérdés. Ezt tudom, hogy ez egy külön műsort igényelne, de mégis ez az iráni háború, nekem már néha így nagyon elvesztem a fonalat, hogy akkor ez hol tart, ugye mindegyik fél úgy próbálja ezt kommunikálni, mintha ő állna nyerésre, miközben azt látjuk, hogy az energiára elszállnak, és a hormuzi szorosnál most épp kiírtam a hétvégén talán 12 áruszállító hajó haladt. Tehát miközben ugye a normál forgalom a 125, tehát hogy nagyon csak csordogálnak a hajók. Te hogy látod ezt a, most már tudom, nagyon hosszú kérdés, de mégis így összefoglalva, hol tart most az iráni háború, és milyen globális kockázatai vannak ennek? Erről ugye a blogodon, illetve a YouTube-on is elég hosszan beszélted, de mégis a lényegét tekintve.
0: A 125 az ugye naponta.
1: Igen.
0: Tehát ugye amikor azt mondod, hogy 12 így van, és 125, akkor ezt így kell nézni, és a 12 az valamikor két napot jelent. Tehát valamikor volt olyan nap, amikor három hajó haladt csak át a Hormuzi szoroson. Ha, mivel tényleg haladunk, és tényleg egy külön műsor kellene. Egy mondatban szerintem befele tartunk még ebbe a háborúba. Nem kifele. És aki azt mondja Irán oldaláról, az Egyesült Államok oldaláról, hogy közel van a tűzszünet, közel van a békekötés, ennek vannak belpolitikai és vannak társadalom stabilizáló lépései. A társadalom stabilizáló lépés az Teherán részéről, a belpolitikai lépés ugye a félidős választások miatt az Egyesült Államok oldaláról. De ha megnézed a két szorost, ugye a Bab al-Mandeb, illetve a Hormuzi szoros vonatkozását, egy új helyzet adódott, aminek keretében úgy néz ki, hogy Szaúd-Arábia egyre inkább belesodródik ebbe a válságba. És ennek hullámai, ez a dominó hatás megjelennek Európában. Én nem vagyok attól, vagy nem lennék nyugodt attól, hogyha Irán és az Egyesült Államok valahogyan elkezd normálisabb hangon beszélni egymással, de mondjuk Szaúd-Arábia háborúba keveredik újból Jemenben, és ezen keresztül emiatt lesz instabil a teljes térség. Mert hogy az egyik ló hátáról átestünk, ha már a lovaknál tartottunk, a másik ló hátára és annak az oldalára. Én ezt látom, az eszkaláció folyamatosan növekedik, folyamatosan beszélnek. Figyelj, én se tudom már követni azt, hogy Trump hányszor mondta, hogy itt minden jóra fordul és minden rendben lesz. Lehetett a hétvégén olvasni olyat, hogy az irániak azt mondják, hogy közel van egy megállapodás, aztán a tegnapi nap folyamán kiderült, hogy hírszerzési forrásokra hivatkozva tudják, hogy arab államokkal megállapodott az Egyesült Államok, és újabb támadás lesz. Valójában A háborús részben nem lehet látni azt, hogy ki áll nyerésre, azt lehet látni, hogy, ahogy előbb mondtam, megyünk bele a válságba. Ennek Magyarországra és Európára nézve a hatásai nagyon-nagyon fontosak. Én nem gondolom azt, hogy az elkövetkező egy-két hónapban könnyebb lesz az életünk, sőt, egyre nehezebb. Ennek a problémakörnek a hatásait a benzinkutakon látni fogjuk itthon, a kormányzat mozgásterének szűkülésében fogjuk látni, az Európai Uniós pénzek felhasználásának az alapgondolatait, amiben azt gondolta a kormányzat, hogy erre tudja majd használni, de a válság miatt más oldalra kell felhasználni a források egy részét. Tehát, hogy ebben egy olyan zűrzavar, káosz várható az elkövetkező időszakban, amit nagyon-nagyon nehéz válságkezelési oldalról jól kezelni. És az, amit hiányolok, és ez egyébként nem csak Magyarországra, Európára is, Franciaországban is, ugye ez is egy hétvégi hír, hogy az üzemanyag ellátás akadozik, hogy Európa erre milyen választ ad. És itt megint az jön, amit a beszélgetés elején, hogy nem az az érdekes, hogy 5 év múlva stabilan hogyan képzeljük el magunkat, a holnap az hogyan lesz. És erre ezekkel a válságokkal egyre nehezebb választ ad Európa. Úgyhogy most lehet, hogy itt elkeserítettem így a beszélgetésünk végére a nézőket, de nem gondolom azt, hogy stabilizálódna az elkövetkező időszakban biztonságpolitikai oldalról a nyugat, és ezek a válságok sem Ukrajnában, sem pedig a hormuzi szorosnál.
1: Megjegyzéses teleget már csak ilyen levezetésként, hogy nekem egy meglepő dolog van ebben amerikai oldalról, hát is említetted a félidős választások, ugye Trumpnak a népszerűsége az mélyponton van, az amerikai közvéleménynek a nagy része, erre különböző felmérések vannak, alapvetően háború ellenes. Ugye az lett volna logikus, és ezt is mondták elemzők tavasszal, hogy hát maximum nyárig csinálja ezt Trump, mert figyelni fog a választásokra, nem akarja, úgymond nem akar saját maga ellen dolgozni. Ennek ellenére most úgy tűnik, hogy gyakorlatilag, ahogy te is mondtad, csúszunk bele a háborúba, és mintha Trump ennek a politikai kockázatait vagy nem látná, vagy nem tudná kezelni.
0: Én azt gondolom egyrészt utóbbi. Én május óta, frontvonalat, akik nézik, május óta mondom, hogy ez a helyzet eszkalálódni fog. És az a baj, hogy tényleg ebben nekem lett igazam, és ettől nem vagyok boldog. Van ennek egy személyi része, van egy olyan része, amiben elgondolkodtató volt az a beszélgetés, amiben Trump környezete megijedt, de Trump érezhetően nem gondolkodott el, amikor a hadsereg vezetése arról beszélt, hogy a mostani helyzetben, ahogy ez a válság és ez a háború kezelve van, valójában az Egyesült Államok kormányzatának fel kell készülnie, hogy ez akár több éves válság lehet. Ugye a legextrémebb az, amikor azt mondták, ez szivárgott ki, azt hiszem a Washington Post hozta le, hogy lehet, hogy nem is a Trump kormányzat fogja ezt a háborút zárni. Tehát, hogy ez egy döbbenetes mondás. Így számolnak a katonák az Egyesült Államokban. És ha ők így számolnak, akkor ezzel kapcsolatban nekünk kellene, hogy legyen forgatókönyvünk. Mi van abban az esetben, teszem fel kérdésként a kormányzati döntéshozóknak is, ne magas százalékkal, de legyen csak 10-20%, hogy bekövetkezik az a helyzet, hogy ez a válság mondjuk 2028-ban még ugyanígy itt van, vagy még súlyosabban. Nyilván akkor még súlyosabban, hiszen akkor az ellátási láncokban ez még inkább megjelenik. Ez egy óriási probléma. Mi erre a válaszunk? És ez reális olyan forgatókönyv lehetőség, amivel foglalkoznunk kellene itthon.
1: Hát sajnos nem lett túl pozitív a végszó, de hát ez a realitás.
0: Igen.
1: És azt hiszem az a dolgunk, hogy ezt erre felhívjuk a figyelmet, vagy ezt kimondjuk az igazságot akkor is, vagy a realitásnak tűnő dolgot akkor is, ha ez mondjuk kellemetlen, vagy ha emiatt nem leszünk nyugodtabbak. Ennyi volt a mai Klasszis Podcast. Szerintem nagyon érdekes és elgondolkodható dolgokat hallottunk, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönöm
1: Tarjányi Péternek, Péber Balázst hallották. Köszönjük szépen a figyelmet.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.
3: I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move, shaking all the people.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó estét kívánok, 7 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A 6. kerület után Erzsébetváros is csatlakozik a fővárosi lakásügynökséghez. Az erről szóló megállapodást ma hagyta jóvá a fővárosi közgyűlés. A 7. kerületi önkormányzat legfeljebb 20 a lakásügynökségen keresztül bérbevett ingatlan finanszírozásában vesz részt. Az üresen álló lakások esetében a piaci bérleti díj 15%-át, a kiadott ingatlanoknál pedig a tulajdonosnak fizetett bérleti díj és az albérleti díj közötti különbözetet téríti meg a fővárosnak. Fenyegető üzenetet kapott Robert Fico szlovák miniszterelnök és Maros Zilinka főügyész, valamint családjuk ma reggel. Zilinkát és feleségét egy ismeretlen pokolgépes támadással fenyegette meg, az ügyben a rendőrség nyomozást indított. A fenyegetések egy nappal azután érkeztek, hogy Fico élesen bírálta a főügyészt az Ukrajnának átadott szlovák hadifelszerelések ügyében lezárt büntető eljárások miatt. Peter Pellegrini államfő elfogadhatatlannak nevezte a fizikai erőszakkal való fenyegetést, és az alkotmányos intézmények tiszteletben tartására szólított fel. 20-szorosára nőtt az elmúlt héten a Szudánból Csádba menekülők száma az előző hónaphoz képest, közölte az ENSZ menekültügyi főbizottsága. Naponta már több mint 400-an érkeznek Kelet-Csádba a harcok, légitámadások és dróntámadások elől. Az ENSZ szerint eközben súlyos forráshiánnyal küzdenek, az idei évre szükséges 1,6 milliárd dollár mindössze 18%-a érkezett meg. A szudáni polgárháború kezdete óta csak nem 1 millióan menekültek Csádba, miközben összesen mintegy 14 millió ember kényszerült elhagyni otthonát. És idehaza 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak meg bejuttatni a Kozma utcai börtönbe, egy sóval töltött zacskóba rejtve, közölte a büntetésvégrehajtás országos parancsnoksága. A csomagra az éjszakai járőrözés során figyeltek fel a BV munkatársai. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható, aki a gyanú szerint bedobhatta a csomagot az intézet területére. A büntetés végrehajtás vizsgálja az esetet.
0: Tőzsde hírek.
6: Záráskor 0,2%-ot gyengült a Bux Index 151.272 pontra. A részvénypiac forgalma majdnem 16 milliárd forint volt. A vezető papírok közül csak az OTP emelkedett 1,3%-ot 45.870 forintra, A MOL 1,9%-ot esett 5150 forintra, a Richter 1,3%-kal gyengült 12480 forintra, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2540 forinton fejezte be. Európában inkább enyhe mozgások voltak ma, a francia Cacaron nem is mozdult tegnapi záróértékéről, a londoni FTSE csak 1%-kal emelkedett, 6%-kal jött feljebb a német DAX, az olasz mutató, valamint a spanyol börze 7%-ot emelkedett. A tengeren túlon továbbra is pozitív az összkép, 0,5%-kal emelkedik az S&P 500, 8%-kal a Dow Jones és 6%-kal a technológiai Nasdaq. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 365 forint, az amerikai dollár 320 forint 43 fillér. Gyalogos barát és akadálymentes közterületek kialakítását célzó stratégiát fogadott el egyhangulag a fővárosi közgyűlés. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett gyaloglás akadálymentesen Budapesten stratégia hosszú távú keretet ad a fővárosi fejlesztésekhez. A dokumentum egységesen kezeli a gyalogos közlekedés, az akadálymentesség, a közlekedésbiztonság, a közterület fejlesztés és a városi életminőség kérdéseit.
0: Időjárás jelentés.
6: A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: különleges zenei válogatás a 94.2-n. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Békés Csaba felfedezőknek. Tudtad, hogy Békés Csabán is van egy Andrássy út? A vasútállomás és a főtér között futó sugárút, a megyeszékhely Pezsgő-Nyüzsgő kereskedelmi utcája, tele üzletekkel, kávézókkal. Jelentőségét mutatja, hogy elsőként kövezték le 1869-ben. A belvároshoz közelebbi szakasza Sétáló utca, melyet gyönyörű régi házak szegélyeznek, érdemes végig sétálni rajta, felemelt fejjel is. Békés Csabán éppen 100 éve várja a fürdőzni vágyókat az Árpád fürdő, mely jelenleg 10 medencés. Ebből 4 gyógyvizes, így akár nyáron, akár télen érdemes csobbanást tervezni, ha a városban járunk. Az egyik legkedvesebb múzeum a városban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzőiskola aulájában található. Szorgos gyűjtőmunkával jött létre az itt található parányi gyűjtemény, amelyben régi plakátok, reklámok, dobozok és különféle gépek között tehetünk időutazást egy 100 évvel ezelőtti szatócsboltba. Szőlő az Alföldön? Hát persze, a Csaba gyöngyét a 20. század elején Stark Adolf nemesítette. Ez a korán érő, mézédes csemege szőlő azóta is az egyik legkedveltebb fajta, világszerte termesztik. A környéken bort és pálinkát is készítenek belőle, melyet akár haza is vihetünk.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en a hírek után is folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztése miatt, jelentette be Tanács Zoltán miniszter. Közlése szerint az e-ink projektre eddig több mint 16 milliárd forintot költöttek, és bár a fejlesztést 2022-ben készre jelentették, a vállalkozót pedig több mint bruttó 10 milliárd forinttal kifizették, a rendszer jelenleg sem működik teljes körűen. A 2026-os felülvizsgálat mindössze 52%-os készültséget állapított meg, az ügyfeleknek szánt funkcióknak pedig csak 10-15%-a készült el. A minisztérium szerint a hatóságoknak kell tisztázniuk, történt-e bűncselekmény és terhel-e bárkit büntető jogi felelősség, miközben a kormány az év végéig befejezné a rendszert. Szerződésszegés miatt visszaveszi a főváros a gazdagréti Szent Angyalok plébániától a több mint 2,5 hektáros, több mint 30 éve ingyenesen használatba adott területet. A fővárosi közgyűlés döntése alapján felmondják az 1992-ben kötött ingyenes haszonélvezeti megállapodást. Az előterjesztés szerint a plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, ezt azonban mintegy 33 év alatt sem teljesítette. A területen jelenleg konténerek állnak, amelyeknek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását. 200 új gyalogátkelőhely létesülhet Budapesten a fővárosi közgyűlés által elfogadott új gyalogos stratégia alapján. A tervek szerint 2030-ra a fővárosi villamos megállók felét akadálymentesítik, 2035-re pedig valamennyi közúti aluljáróval rendelkező fővárosi csomópont akadálymentessé válna, lehetőség szerint felszíni zebrák kialakításával. 2040-re minden helyi lakóutcában forgalomcsillapítást vagy az autókat lassításra ösztönző megoldásokat vezetnének be. A stratégia 2050-ig határozza meg a budapesti gyalogos közlekedés fejlesztésének fő irányait. Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, miközben a korábbi elképzeléseknél 80%-kal kisebb beépítéssel tervezik a partszakasz hosszú távú fejlesztését. A tervek szerint nagyobb strand, két kikötő, vendéglátó és kiszolgáló épületek, kerékpárút, parkolók és sportpálya is létesülne. A végleges beruházás tervezése jövő év elején kezdődhet, a teljes fejlesztés pedig várhatóan a 2030-as évek elejére készülhet el. A korábbi eredetileg 30 milliárd forintos projektet 2022-ben forráshiány miatt függesztették fel. 45 embert vettek őrizetbe Törökországban egy befektetési alapokhoz kapcsolódó manipulációval és tőkepiaci szabálytalanságokkal összefüggő csalási ügyben. A nyomozás 7 cég 131 befektetési alapját érinti, amelyek összesen több mint 826 milliárd török líra, mintegy 5400 milliárd forintnyi vagyot kezeltek, mintegy 455 ezer magánbefektető pénzét érintve. A gyanú többek között bűnszervezetben elkövetett bűncselekményekre, költségvetési csalásra és a pénzpiaci szabályok megsértésére vonatkozik. A török hatóságok azt is vizsgálják, kerültek-e illegálisan pénzeszközök külföldre, miközben a kormány szerint a pénzügyi rendszer stabilitását nem fenyegeti veszély.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-os csökkenéssel 151.272 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 16 milliárd forint volt, a vezető részvények az erősödő OTP kivételével gyengültek az előző záráshoz képest. A forgalom átlagos volt, a MOL majdnem 2%-kal 5150 forintra csökkent, az OTP 1,3%-kal 45870 forintra erősödött, a Magyar Telekom 0,2%-kal gyengült 2540 forintra, a Richter 1,3%-kal gyengült 12480 forintra. Többnyire erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE mutatója 0,2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,5%-kal emelkedett, miközben a párizsi Cacaron stagnált, Milánó 6%, Madrid 7%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
2: A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság köt képződhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
0: Trend Night.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Hive egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított a német dalszerző producer Martin Strathausen. És elsősorban swing, elektron, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out, illetve ezen stílusok keverésének, keveredésének segítségével alkotnak. 7 album és rengeteg EP, illetve single kapcsolható a nevükhöz.
0: Trend Night.
2: Már is játszom az egyik kedvencünket a Tape 5-tól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
0: Trend Night.
1: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét, amelyet nem kell külön igényelni, közölte a NAV. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autók üzemben tartóinak jár, személyenként egy gépkocsi után. A teljes támogatás összege 20 ezer forint, amelyet 4 részletben fizetnek ki. A jogosultságot a NAV automatikusan állapítja meg a jármű nyilvántartás adatai alapján, az összeg pedig bankszámlára vagy postai úton érkezik. A 6. kerület után Erzsébetváros is csatlakozik a fővárosi lakásügynökséghez. Az erről szóló megállapodást ma hagyta jóvá a fővárosi közgyűlés. A 7. kerületi önkormányzat legfeljebb 20 a lakásügynökségen keresztül bérbevett ingatlan finanszírozásában vesz részt. Az üresen álló lakások esetében a piaci bérleti díj 15%-át, a kiadott ingatlanoknál pedig a tulajdonosnak fizetett bérleti díj és az albérleti díj közötti különbözetet téríti meg a fővárosnak. Nem lehet a jövőben újabb, a náci üldöztetés áldozataira emlékeztető botlató köveket elhelyezni a szászországi Heidenau utcáin. A Városi Képviselőtestület az AfD és a CDU közös indítványát fogadta el, amely szerint a holokausztról ezentúl a város északi temetőjében kialakított emlékhelyen lehet megemlékezni. A döntés támogatói azzal érveltek, hogy nem tartják méltónak a földbe süllyesztett emléktáblákat, amelyeken az emberek átsétálnak. A CDU-t bírálatok érték az AfD-vel való együttműködés miatt, mivel a német mainstream pártok eddig elzárkóztak a szélső jobboldali párttal való hivatalos együttműködéstől. Sorozatban a 3. hónapban döntött rekordot a szlovén idegenforgalom. Augusztusban csaknem 1,3 millió turista, közel 3,5 millió vendégészakát töltött az országban. Mindkét adat 6%-kal nőtt egy év alatt. A forgalmat elsősorban a külföldiek hajtották, akik az összes vendégészaka 83%-át adták, miközben a belföldi vendégek száma csökkent. A legtöbb külföldi vendégészakát a német, az olasz és a holland turisták töltötték Szlovéniában. Az év első 8 hónapjában 5,4 millió turista érkezett az országba, 6%-kal több, mint egy évvel korábban. A kis és közepes vállalkozások, a családi gazdaságok és a fiatal gazdák megerősítését nevezte a kormány kiemelt céljának Magyar Péter a Nestlé Büki állateledel gyárának bővítése alkalmából. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a vállalat 1500 magyar beszállítóval dolgozik, a gyár alapanyagainak több mint fele hazai forrásból, gabona alapanyagainak pedig egészen magyar gazdáktól származik. A közvetlen uniós vagy állami támogatás nélkül megvalósult fejlesztéssel 1800-ra nőtt a Büki üzemben dolgozók száma. Magyar Péter szerint az ilyen beruházások a vidéki megélhetés erősítéséhez és a helyi munkahelyteremtéshez is hozzájárulnak. 33%-kal csaknem 285 ezerre nőtt Kína elektromos jármű exportja augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb felvevő piac Belgium volt, ahová több mint 32 ezer kínai elektromos jármű érkezett, még Ausztráliába 106, Brazíliába pedig 353%-kal nőtt a kivitel. Az Európai Unióba irányuló export 31%-kal közel 64 ezer járműre nőtt. Az év első 8 hónapjában Kína összesen 2,1 millió elektromos járművet exportált, 53%-kal többet, mint egy évvel korábban.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-os csökkenéssel 151.272 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 16 milliárd forint volt, a vezető részvények az erősödő OTP kivételével gyengültek az előző záráshoz képest. A forgalom átlagos volt, a MOL majdnem 2%-kal 5150 forintra csökkent, az OTP 1,3%-kal 45870 forintra erősödött, a Magyar Telekom 0,2%-kal gyengült 2540 forintra, a Richter 1,3%-kal gyengült 12480 forintra. Többnyire erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE mutatója 0,2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,5%-kal emelkedett, miközben a párizsi Cacaron stagnált, Milánó 6%, Madrid 0,7%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
2: A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a High Tech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Bad Fruttik zenél a folytatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Vigyázz!

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztése miatt, jelentette be Tanács Zoltán miniszter. Közlése szerint az e-ink projektre eddig több mint 16 milliárd forintot költöttek, és bár a fejlesztést 2022-ben készre jelentették, a vállalkozót pedig több mint bruttó 10 milliárd forinttal kifizették, a rendszer jelenleg sem működik teljes körűen. A 2026-os felülvizsgálat mindössze 52%-os készültséget állapított meg, az ügyfeleknek szánt funkcióknak pedig csak 10-15%-a készült el. A minisztérium szerint a hatóságoknak kell tisztázniuk, történt-e bűncselekmény és terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség, miközben a kormány az év végéig befejezné a rendszert. Szerződésszegés miatt visszaveszi a főváros a gazdagréti Szent Angyalok plébániától a több mint 2,5 hektáros, több mint 30 éve ingyenesen használatba adott területet. A fővárosi közgyűlés döntése alapján felmondják az 1992-ben kötött ingyenes haszonélvezeti megállapodást. Az előterjesztés szerint a plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, ezt azonban mintegy 33 év alatt sem teljesítette. A területen jelenleg konténerek állnak, amelyeknek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását. 200 új gyalogátkelőhely létesülhet Budapesten a fővárosi közgyűlés által elfogadott új gyalogos stratégia alapján. A tervek szerint 2030-ra a fővárosi villamos megállók felét akadálymentesítik, 2035-re pedig valamennyi közúti aluljáróval rendelkező fővárosi csomópont akadálymentessé válna, lehetőség szerint felszíni zebrák kialakításával. 2040-re minden helyi lakóutcában forgalomcsillapítást vagy az autókat lassításra ösztönző megoldásokat vezetnének be. A stratégia 2050-ig határozza meg a budapesti gyalogos közlekedés fejlesztésének fő irányait. Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, miközben a korábbi elképzeléseknél 80%-kal kisebb beépítéssel tervezik a partszakasz hosszú távú fejlesztését. A tervek szerint nagyobb strand, két kikötő, vendéglátó és kiszolgáló épületek, kerékpárút, parkolók és sportpálya is létesülne. A végleges beruházás tervezése jövő év elején kezdődhet, a teljes fejlesztés pedig várhatóan a 2030-as évek elejére készülhet el. A korábbi eredetileg 30 milliárd forintos projektet 2022-ben forráshiány miatt függesztették fel. 45 embert vettek őrizetbe Törökországban egy befektetési alapokhoz kapcsolódó manipulációval és tőkepiaci szabálytalanságokkal összefüggő csalási ügyben. A nyomozás 7 cég 131 befektetési alapját érinti, amelyek összesen több mint 826 milliárd török líra, mintegy 5400 milliárd forintnyi vagyot kezeltek, mintegy 455 ezer magánbefektető pénzét érintve. A gyanú többek között bűnszervezetben elkövetett bűncselekményekre, költségvetési csalásra és a pénzpiaci szabályok megsértésére vonatkozik. A török hatóságok azt is vizsgálják, kerültek-e illegálisan pénzeszközök külföldre, miközben a kormány szerint a pénzügyi rendszer stabilitását nem fenyegeti veszély.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-os csökkenéssel 151.272 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 16 milliárd forint volt, a vezető részvények az erősödő OTP kivételével gyengültek az előző záráshoz képest. A forgalom átlagos volt, a MOL majdnem 2%-kal 5150 forintra csökkent, az OTP 1,3%-kal 45870 forintra erősödött, a Magyar Telekom 0,2%-kal gyengült 2540 forintra, a Richter 1,3%-kal gyengült 12480 forintra. Többnyire erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE mutatója 0,2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,5%-kal emelkedett, miközben a párizsi Cacaron stagnált, Milánó 0,6%, Madrid 0,7%-kal emelkedett.
0: időjárás jelentés.
1: A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

feje, élek szépen húz egy kicsit arré, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít a szkavi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott mind egyetlen egy.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
0: Trend Nights.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Igen, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Csak egy legény van talpon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, szerelem él. Ott.

0: Csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Egy, csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Vadfruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a High Tech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Vadfruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna.

0: Na valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Szutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

a világ legdrágább futballistája, a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.